0: vár rá. És erre reagált. És ezért mondja Jézus, hogy ameddig az evangéliumot hirdetik ezen a földön, róla mindig meg fognak emlékezni. Az ő élete mindig példa marad. Vajon a mi életünkkel mi a helyzet? Én kívánom, hogy mi is hadd legyünk hasonlóak ehhez az asszonyhoz, aki ráérzett a lényegre, nem foglalkozott a pozíciók harcaival, hanem beáldozta azt, amilyen volt, azért, hogy ez a lényeg annál nyilvánvalóbbá váljon. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, első rész.
1: Mérgező világban élünk. Ártalmas anyagok lehetnek a vízben, amit iszunk, az ételben, amit eszünk, a levegőben, amit belélegzünk. De sajnos ugyanígy beszennyeződhetnek kapcsolataink, családjaink és közösségeink is. Mi által? A harag és a neheztelés által. Elveszi az örömöt, megoltja a szeretetet, a békesség helyébe gyanakvás és hidegháború lép, az eredményes összefogást pedig felváltja az ellenségeskedés és a versengés. Kinek jó ez? Egyedül lelkünk ellenségének, a sátánnak, aki jót nevet rajtunk, amikor ilyen módon rászedhet, megvezethet minket, és jó erős kötelékkel megkötözhet. Igen, mert a kezelhetetlen harag megöli mindazt, amit Isten a szeretettel teljes kapcsolatok által akar adni, és indulataink rabszolgájává tesz. Egyedül az, aki megtervezett minket, az élő Isten tud segíteni nekünk abban, hogy ne legyőzöttek, hanem győztesek legyünk ezen a területen, és jövünket ne a romlás, hanem az egyetértés és a növekedés jellemezze.
2: Az óriás, amellyel ma küzdesz, nem nagyobb, mint Isten, aki benned él. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János első levele, 4. fejezet, 4. vers. Nem a kudarc tesz vesztessé, hanem az, ha feladod, ha nem látsz túl rajta, ha nem tanulsz belőle, ha nem erősödsz általa. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a hithűseiről, gyengeségükből felerősödtek. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet, 34. vers. Isten ezt akarja tenni veled is. Nem vagy kirívó eset, és nem is vagy egyedül. Mindannyian küzdünk valamivel. A sátán 3-szor kísértette meg Jézust a pusztában. Miért? Hogy megakadályozza az atya akaratának teljesülését a földön. Ne gondold tehát, hogy téged majd békén hagy. Ám Jézus legyőzte a sátánt az imádság fegyverével és Isten igéjével. Te is megteheted. Rajta tanulj meg Isten erejével felállni és legyőzni az előtte tornyosuló óriást.

Titkos harag. Példabeszédek könyve 16. fejezet 32. verse azt mondja, többet ér a türelmes ember a hűsnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az eltitkolt harag veszélyes, mert felemészt belülről, és a jó indulat helyét gyűlölettel tölti be. Megpróbálod elhallgattatni vagy kordában tartani, de menthetetlenül kirobban, meglepve és néha elpusztítva azokat, akik azt hiszik jól ismernek. Felszínre juthat titkos cselszövés, alattomos mesterkedés vagy nyílt csalás formájában. Legrosszabb esetben bántalmazáshoz, nemi erőszakhoz, sőt gyilkossághoz is vezethet. Az igazság az, hogy a titkolt harag leginkább annak fáj, aki hordozza, mert szürkévé teszi a világot, és keserűvé tesz mindennel szemben, ami körülvesz. Ahogy átjár belülről, egyre kevesebb örömöt érzel, és minden eseményt a neheztelés, nem pedig a hála szűrőjén keresztül szemlélsz. Elrejtűzhet mosoly és nevetés mögé, mégis ott forr benned, és kihat arra, akivel együtt élsz. Lehet, hogy egy 20 éve történt eseményből fakad, helyrehozhatatlan ellentétek címszó alatt van elraktározva, és egyszer csak váló ok lesz. Mi a megoldás? Kérdezed. Két dolog. Elsőként kommunikáció. A tékozló fiú bátyja éveken át haragudott, de ez nem került felszínre, míg öccse haza nem tért. Az apa így válaszolt idősebb fia haragjára. Bár csak elmondtad volna, mit érzel, és mire van szükséged, hisz mindig itt vagyok számodra. Másodszor megbocsátás. Hallgass csak! Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Pál kolosszébeliekhez írott levele, 3. fejezet 13. vers. A megbocsátás nem csak a másikat szabadítja fel, hanem téged is, hogy újra örömödet leld az életben. Imádkozz így! Atyám, segíts megfékezni a bennem lévő harag szörnyetegét! Segíts megtalálnom a módot csalódottságom kifejezésére, hogy ne ez határozza meg a napomat. Taníts meg bánni az érzéseimmel, hogy meg tudjak szabadulni a bosszúságaimtól, mielőtt azok dükkitörésé válnának. Jézus nevében. Ámen.

A harag kezelése. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 26. verse azt mondja: ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. A harag önmagában nem bűn. Akkor válik azzá, ha rosszul kezeljük. Ne feledd, ha haragszol valakire, az azt jelenti, hogy törődsz vele. Nem engednéd, hogy megtudja, hogyan érzel, ha nem így volna. Csupán meg kell tanulnod oly módon kifejezni az érzéseidet, hogy jobb eredményt hozzon. Ahelyett, hogy ráförmednél gyermekeidre, mert nem csinálták meg a házi feladatot, magyarázd el nekik, hogy a tanulás segítheti őket álmaik elérésében, aztán segíts nekik ott, ahol küszködnek. Ne prédikálj folyton, amíg meg nem tért szeretteidnek. Vonzó példával nyerd meg őket, ne ítélkezéssel. Figyelj! Helyet se adjatok az ördögnek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 27. vers. Az első számú terület, amelyet az ellenség el akar foglalni, az otthonod, mert ez az erőd székhelye. Ne engedd neki. De jogosan haragszom, mondod. József is elmondhatta ezt. Mégis ellátta élelemmel azokat, akik bebörtönözték, és megáldotta azokat, akik elárulták őt. Ő így szabadult meg haragjától. Később, mikor két fia született, az elsőt Manasszénak nevezte, melynek jelentése: elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet. Mózes első könyve, 41. fejezet 51. vers. Vajon akkor is naggyá lett volna József, ha visszatérve bosszút áll? Nem. Azért tudta betölteni rendeltetését és elnyerni Isten tetszését, mert uralkodott indulatain. A második fiát Efraimnak nevezte, ami azt jelenti: megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Mózes első könyve, 41. fejezet 52. vers. Haragod csillapodni fog, ha látni kezded, hogy mindannak ellenére, amiken átmentél, Isten továbbra is áld téged.

Nemet mondani a haragtartásra. Prédikátor könyve 7. fejezet 9. verse azt mondja, a harag a bolondok kebelében nyugszik. Egy nap egy sas lecsapott egy menyítre és elragadta. A nagymadár tovább repült, ám hirtelen elernyett a szárnya és lezuhant a földre akár egy kődarab. Az apró kis menyít egyetlen csapást mért a sas szívére, és az holtan esett le. Ugyanezt teszi veled a keserűség. Időnként mindannyian haragra gerjedünk, de Salamon szerint csak egy bolond engedi meg, hogy a harag beköltözzön a szívébe, és befészkelje magát. Max Lucado így ír. A gyűlölet úgy kezdődik, mint a repedés a szélvédőmön. Egy kavicsos úton száguldó teherautónak köszönhetően megkarcolódott az ablakom. Idővel a karcolásból repedés lett, a repedésből szerte ágazó hasadás. Most már nem tudok úgy vezetni, hogy közben eszembe ne jutna az az idióta, aki túl gyorsan hajtott. Bár sosem láttam őt, mégis tudnám jellemezni. Egy agyonhajszolt ember, aki valószínűleg csalja a feleségét, jó pár doboz sörrel az ülésén vezet, és olyan hangerővel nézi a tévéjét, hogy a szomszédok nem tudnak tőle aludni. A vakdüh rányomja bélyegét a külsődre. Beleroppan a hátad, a lelkedről nem is szólva. Meggörnyedsz a súlya alatt. Az előtted álló hegy épp elég meredek enélkül a teher nélkül is. Dobd le hát! Soha nem kell nagyobb kegyelmet gyakorolnod, mint amennyit már kaptál Istentől. Akarsz ma megszabadulni? Imádkozz te is! Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangéliuma 23. fejezet 34. vers. Akarsz Istennek tetszeni? Figyelj! Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, 2. fejezet 20. vers.

A bosszúnak nagy ára van. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 19. verse azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért. Chuck Swindoll elmeséli egy hölgy történetét, akinek az orvosa bejelentette, ön megkapta a veszettséget. A nő azonnal tollat papírt ragadott, s írni kezdett. Azt gondolván, hogy a hölgy a végrendeletét írja, az orvos sietett megnyugtatni. Nem, ez nem azt jelenti, hogy meg fog halni. Ez a betegség gyógyítható. Tudom, mondta a nő. Csak listát készítek azokról, akiket meg fogok harapni. A bosszú olyan, mint a veszettség. Néha elpusztítja azt, akit megsebez, de mindig megsemmisíti azt, aki okozza a sérülést. Alattomos, mert A. meggyőz a jogosságáról. B. arra kényszerít, hogy keserűségbe és önsajnálatba süllyedj. C. arra késztet, hogy beleköpj abba a forrásba, amely egy napon talán a te szomjadat csillapítaná. D. mellékvágányra terel, vagy E. rávesz, hogy az alantas utat választ. Figyelj! Ne ragaszkodj a bosszúálláshoz! Az nem a te dolgod! Enyém a bosszúállás, mondja Isten, én megfizetek! Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 19. vers. Te nem vagy alkalmas az ítélettételre, mert A. nem tudod igazán, mi lakik a másik ember szívében, ami meghatározza a tetteit. B. ha ítélkezel, felállítasz egy mércét, amely alapján majd te magad fogsz megítéltetni. Hallgass csak! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Máté evangéliuma 7. fejezet 2. vers. Együtt tudnál élni ezzel? Ha megbántottak, bocsáss meg, a többit pedig saját érdekedben tedd Isten kezébe. Ő az egyetlen, aki alkalmas rá, hogy ezt az ügyet kezelje, és ő meg is teszi, ha hagyod. Imádkozz így. Uram, segíts észrevenni, ha a bosszúállás munkálkodik az életemben. Arra kérlek, hogy jobban megismerhessem a kegyelmet, és kegyelmesen járjak el, valahányszor a bosszú akar előtörni belőlem. Segíts megbocsátani, mikor a bosszú szomi azt mondja, támadj! Hadd váljak a te országod polgárává, aki mindig a legjobbat feltételezi az emberekről, nem a legrosszabbat. Jézus nevében. Ámen.

A megbocsátás ereje. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 26. verse azt mondja, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Jól vigyázz, egy kis forgács a válladon nehezebb lehet, mint gondolnád. Hogy a harag öl, az minden nappal egyre nyilvánvalóbb. Dr. Redford Williams rámutat arra, hogy a kortizon nevű stresszhormon, amely a haragot táplálja, szó szerint szétfeszíti az ereket, károsodást okozva az artériákban. A folyamatos harag meggátolja a gyógyulási folyamatokat, így ha a károsodás már fennáll, egyetlen dükkitörés végzetes szívrohamot idézhet elő. Jézus azt mondta, egy pillanatig se késlekedj, tedd meg az első lépést, hozd rendbe a dolgokat. Tedd meg most, különben egy elkerülhetetlen folyamat kezd el munkálkodni, amely nem áll le, míg meg nem fizettél az utolsó fillérig fájdalom és gyötrelem árán. Máté evangéliuma 5. fejezet 25-től a 26. versig. Tedd le, mielőtt elveszítenéd a játszmát. Bocsáss meg, még akkor is, ha az a személy, aki megbántott, soha nem ismeri be, vagy nem tűnik úgy, hogy szenvedne amiatt, amit elkövetett. A megbocsátás felszabadít téged, és képessé tesz a továbblépésre, és ez az, ami igazán számít. Sose becsüld le a megbocsátás erejét. Ez az egyetlen hatalom, amivel mindig rendelkezel a téged megbántó személy fölött. Abraham Lincoln mondta. Az ellenség

Kaloda és megvetés. Egy tavaszi délutánon ódon hangulatot árasztó farucskában sétálgattam, és egy festői szépségű vidéki templomhoz értem. Mesébe illő kép tárult elém, egyetlen részlettől eltekintve. A kaputól az ajtóig vezető ösvény bal oldalán egy sor kaloda állt, a régi korban ezeket használták a vétkesek büntetésére. Először az elítélt, majd a nézelődő szerepébe képzeltem magam. Azon tűnődtem, mit érezhetett a bűnei miatt kipellengérezett személy a hívek iránt, akik a legszebb vasárnapi ruhájukba öltözötten, gúnyos mosolyjal haladtak el mellette. Csak reménykedhetünk, hogy kevésbé megvető tekintetek is akadtak közöttük. Egy vacsorán szóba elegyedtem a mellettem ülő hölgyel. Megtudtam, hogy 20 évvel ezelőtt egy pünkösdi gyülekezetbe járt. Elmesélt egy szomorú kimenetelű történetet, melyben saját szavaival élve óriási hibát követett el. Könny szökött a szemébe, amint arról beszélt, hogy a családja 15 éven át nem szólt hozzá, s alig akarták megismerni, mikor véletlenül összefutottak. Bizonyára másik oldala is van a történetnek, egy másik megvilágítás, amit sosem fogok látni, s amelynek ismeretében pontosabban meg tudnám ítélni a helyzetet. Rövid időre szembe találtam magam egy olyan valaki fájdalmával, akit 21. századi kalodába zártak. Nem fából készült és nincsenek rajta vaszárak, de a büntetés minden ízében ugyanolyan kegyetlennek tűnt. Nyilvánvaló volt, hogy a megbocsátás az egyetlen kulcs, és hogy szabadulása elsősorban mások kezében van. C.S. Lewis írta. Keresztjénnek lenni azt jelenti, megbocsátani a megbocsáthatatlant, mert Isten is megbocsátotta a bennünk lévő megbocsáthatatlant. Van, aki azt mondja, úgy érzi, nem tud megbocsátani. Ám a megbocsátás nem egy érzés, hanem döntés. A megbocsátás szüntetheti meg azt a szokást, hogy a kalodák a templomi bútorzatunk részei legyenek. John Glass.

Tedd meg, amit tudsz! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 16. verse azt mondja, az egész test épül és erősödik szeretetben, miközben minden egyes testrész végzi a saját feladatát. Boris Kornfeld, zsidó sebész, Szibériában volt fogoly, ő kezelte mind a börtön személyzetét, mind a foglyokat. Ott találkozott egy keresztjén emberrel, aki minden nap elmondta a mi atyánkot, s ez nagy hatással volt rá. Egy nap, mikor az egyik börtönőr sérült ütőerét varta össze, komolyan eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha úgy varná össze, hogy az őr lassú belső vérzés következtében meghalljon. Annyira megdöbbentette őt a benne rejlő harag, hogy azon kapta magát, hogy így imádkozik, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt követően megtagadott minden embertelen vagy erkölcstelen tábori szabálynak való engedelmességet, bár ezzel az életét kockáztatta. Egyik délután egy műtéten átesett betegét vizsgálta, akinek olyan mélységes lelki gyötrelem sugárzott a szeméből, hogy Kornfeld elmondta neki egész történetét, azt a titkát is, hogy Krisztusban hisz. Azon az éjszakán Boris Kornfeldet álmában meggyilkolták. Ám bizonyságtétele nem volt hiába való, a beteg, aki hallotta, megtért. Ez a beteg Alekszandr Szolzsenyicin volt, az a Nobel-díjas író, aki írásaival leleplezte a világ előtt a szovjet büntetőtáborok borzalmait, és ezzel végül sokak életét mentette meg. Nagy hiba azért tétlenkedni, mert csak apróságokat tudnál tenni. A nagy dolgok ritkán tűnnek nagyszerűnek abban a pillanatban. Gyakran csak annyit jelent, hogy valaki megragadja a lehetőséget, és a lehető legjobbat hozza ki abból, amit Isten neki adott. Mit adott ma neked, amivel

számíthatsz. Kezd el használni, és figyeld, mi történik. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy meg tudjam tenni a második mérföldet is azokért, akik gyötrelmet okoztak, ellenem beszéltek, vagy egyszerűen csak feldühítettek. Hadd szeressem őket a te szereteteddel, hadd legyen ez az életstílusom. Segíts olyan emberré lennem, akinek arcán mosoly van. Kérlek, hogy a feszültség, ami az imént még leterhelt, tűnjön el Jézus nevében. Ámen.

0: Temesd el a neheztelést. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. verse azt mondja, soha többé nem fogjátok látni őket. Nem elég elmenekülni a múltad elől, meg kell törni a hatalmát feletted, különben életed végéig üldözni fog. Ha egy állandóan visszavisszatérő dologgal próbálsz szakítani, fontos, hogy valóban le tud győzni, különben nem fogsz tudni tovább lépni. Jézus azt mondta, íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején. Lukács evangélium a 10. fejezet 19. vers. Egyenesedj hát fel ma az ő nevében is mondd, megtagadom az újabb visszaesést, rémálmot, bánatot, alacsony önértékelést, zavarodottságot és nyugtalanságot, mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Rémisztő az, mikor valamiről már azt hisszük vége, s aztán kiderül, hogy mégsem. De ne feledd, Isten engedte meg a fáraónak, hogy üldözze Izraelt, mikor elhagyták Egyiptomot. Miért? Hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és a fiad fiának, jeleimet, amelyeket rajtuk tettem. Mózes második könyve, 10. fejezet, 1-2. versig. Isten tudatni akar veled két dolgot. Elsőként, a múltnak többé nincs hatalma fölötted. Figyeld, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. vers. Másodszor, gyermekeidnek nem kell megismételniük a te hibáidat. Az átok elmúlt, ők Isten áldása alatt nőhetnek fel. Isten másképp is megoldhatná a problémát, de inkább átvíz bennünket a Vörös-tengeren, hogy a túloldalról visszanézve láthassuk az ellenséget holtan a tengerpartján. Mózes második könyve, 14. fejezet, 30. vers. És hogy tudjuk, a csatának valóban vége.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv első részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a 119. Zsoltárba, a 33. verstől a 40. versig terjedően a következőképpen. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abba gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utadon éltes engem. Teljesíts be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Eleven is meg igazságoddal, mert vágyom utasításaidra.

0: Kulcsár Tibor testvérrel imádkozunk.
1: Kedves Urunk, amikor a Te jelenlétedbe kívánkozunk, az nem szeretnénk, ha csak egy ilyen elvi, elméleti dolog lenne. Szeretnénk, hogyha a Biblia tanulmányunk keresztül megszólítanál minket. És nem csak minket, hanem azokat is, akik különféle médiumoknak a használatával próbálnak bekapcsolódni ebbe a Biblia tanulmányozásba. És jó lenne, hogyha a szívek megszólalnának és válaszolnának a Te igédre. Segíts, hogy miközben együtt mondjuk a Zsoltárossal, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, közben eszünkbe idéződjön, hogy egyedül Te lehetsz az, aki a Te igéd világosságot, mint mécsest lábunk elé engedi. Szükségünk van a következő lépéseknek a megértésére, megvilágítására. Add, Uram, hogy ez a mai napon ezzel a Biblia tanulmányozással is megtörténhessen. Amen.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, és mindazokat, akik különböző csatornákon keresztül hallanak bennünket. Mint tudjátok, úgy van a Biblia tanulmányozás megszerkesztve, hogy a Biblia legfontosabb tanításait 7 évente átvesszük. És ez mint egy ciklikus forgás, ismételten elővesszük. És azt vettem észre a Biblia tanulmányozás összeállításában, hogy amíg a korábbi időben egy-egy bibliai könyvet, vagy bibliai könyvcsoportot tanulmányoztunk, most inkább egy témát választ az a központi bizottság. És ugye az elmúlt negyed évben a barátságról beszéltünk, a mostani negyed évben pedig az oktatásról, a tanításról és a nevelésről. Az az igazság, hogy ez vörös fonálként végighúzódik az Ószövetség különböző történeteiben, könyveiben, épp úgy, mint az Új Szövetség lapjain. És ez nagyon fontos, hogy mert ha akarjuk, ha nem, valahogy annak a folyamatnak a részesei leszünk, hiszen a mester mindannyiunkat elhívott, és tanítványaként szolgáljuk őt. De előbb-utóbb a tanítvány újabb tanítványokat hív el, és ezeket a tanítványokat kell tanítani, oktatni, nevelni. És ennek a folyamatnak a részeseivé válunk. És ahhoz, hogy bölcs tanárok legyünk, hogy bölcs oktatók legyünk, édesanyák, nagypapák, nagymamák, szülők, ahhoz el kell sajátítani azt a bölcsességet, ami az oktatással, tanulással és neveléssel a Biblia lapjaiban el vannak rejtve. És ezeket az értékeket próbáljuk kibányászni, előhozni, a mai életre, a mai élethelyzetre applikálni, alkalmazni. Én nagyon örülök, és el tudom mondani azt, hogy ezt a mostani tanulmányt különböző főiskolák, egyetemek, vezetői, mesteroktatói állították össze. Tehát a mostani tanulmányunk egy team munkának az eredménye, akik a gyakorlati életben, a nevelésben és az oktatásban hosszú éveket, évtizedeket töltöttek el, tehát az ő tapasztalatukon keresztül látjuk meg egy-egy bibliai igehelynek a fontosságát és jelentőségét ebben a vonatkozásban. De ne beszéljek ennyit, menjünk a Biblia versekhez, és nagyon szép a Mózes első könyve 2. fejezet 15. versétől az első iskoláról olvashatunk. Ugye a 2. fejezetben az ember teremtése és az Édenkertben való elhelyezés van a történetekbe elrejtve. Na nézzük csak, mit mond az ige számunkra?
3: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Édenkertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
2: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy rövid, tömör foglalata annak, hogy Ebben az iskolában, mint a tanár, kiadja a határokat az első emberpárnak a tanteremben. A tanterem volt maga az Éden kertje, és látjuk, hogy egyetlen egy tilalmat helyezett, azt mondta, mindent megcsinálhatsz, de egy dolgot nem, az az enyém, ahhoz ne nyúj hozzá. Tivadar?
4: Én is ezt a gondolatot szeretném kiemelni, hogy a nevelés, az oktatás az mindig határokkal, határvonalakkal jár együtt. Tehát nagyon sokan elfelejtik, főleg a mai szülők, már bocsánat, hogy így mondom, tisztelet a kivételnek, hogy a gyermeknek igenis meg kell szabni, tehát a szülő szabja meg, hogy miként, hogyan tegyen, és nem pedig a gyermek mondja meg, hogy nekem ehhez van kedvem, vagy ahhoz van kedvem. És figyeljük meg, hogy itt a legelején már Isten példát adott. Azt mondta Ádámnak, Évának, hogy a kert bármelyik fájára nyugodtan egyél, tehát bármit, meg érezd jól magad. De van valami, amihez ne nyúj, és ne is foglalkozzál vele. Tehát Isten megszabja azt, hogy mit szabad és mit nem, és erre figyelnünk kell.
2: Köszönöm szépen, István, aztán Tibor.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy az oktatáshoz három feltétel szükséges. Kell egy infrastruktúra, kell egy tanárok, és kellenek tanulók. Ugye ha megnézzük ezt a történetet, akkor egy szuper infrastruktúra van, ez az Édenkert. Hát ennél jobbat én el sem tudok képzelni. Nagyon vulgáris, amit mondok, hogy egy szuper oktató is volt, mert hát a Jóisten maga tanította személyesen őket. Ennél jobb oktatót azt hiszem nem tudom elképzelni, és volt egy tanulók is, ahogy indult a direkt tanítás, aztán majd később áttérünk a távoktatásra, hogy ilyen modernul fejezem ki magamat. Volt egy tanulók, ezek az őszüleink voltak. Tehát a lényeg az, hogy minden feltétel biztosította volt, és az Édenkertben is már ez az oktatás gondolata onnan indul, és mai napig tart, és szerintem végig fog tartani. Hát azt hiszem, neked egy ilyen alap gondolatod az, hogy az életed végéig tanulni, ez a hitvallásod neked
2: is. Így van. Köszönöm szépen. Tibor?
1: Arra gondoltam, amikor készülgettünk erre a Biblia tanulmányra, hogy talán a kertnél egy kicsit, mint oktató centrumnál meg kéne állni. Mert én azt hiszem, hogy legtöbben a saját szőlős kertjükből, vagy a nem létező kertjükből, vagy hétvégi telkükből indulnak ki itt a kerttel kapcsolatosan. Tehát amikor a Szentírást valaki esetleg térképpel a kezében nézi, akkor megmondom őszintén, néha bennem az is fölmerül, hogy egyáltalán Ádám és Éva mikor és hogy jutott el a tilalmas terület. Mert ha beletetszenek gondolni, ugye a Tigris és az Eufrátesz az egyik határ, a Nílus a másik határ, és a számunkra nem pontosan meghatározható helyen folyó Gihón, ami hát a legjobb esetben is valahol ott a földközi tengernek a keleti partvidéke környékén kellett, hogy legyen. Na most, hogyha ezt valaki így körberajzolja a térképen, olyan sok százezer négyzetkilométer jön ki, tehát nem négyzetméter, négyzetkilométer, hogy ott megtalálni a tilalmas helyet, ahhoz, hogy mondjam, diák szív kell, amit minden tanár tud, hogy létezik, hogyha egyszer azt mondom egy diáknak, hogy nem szabad, onnantól kezdve kötelező, de mindenképpen azért akartam ezt hangsúlyozni, mert ez azt jelenti, hogy a taníthatóságnak nem csak az infrastruktúra, a körülmény a feltétele, hanem a hozzáállás, a belső attitűd, az, hogy én mire vágyok. És még csak nem is feltétlenül mindig pedagógus függő, mert ugye ha már azt mondjuk, hogy az Édenkertben a legjobb oktató volt, akkor ez bizonyítja, hogy nem pedagógus függő az, hogy mi lesz a végeredmény.
2: Köszönöm szépen. Marika?
5: Amikor az Édenbe művelte, őrizte az első emberpár ezt a csodálatos kertet, akkor nem nagyon tudjuk, hogy ez milyen munka volt. Csak miután kiűzettek, akkor jött, hogy fáradtságos, verejtékes munka lett az Éden után. Tehát így visszakövetkeztetve olyan volt a munka az Édenbe, ami semmi ilyen dolgot nem vont maga után.
2: Így van, és nem volt fáradtsága a munkának, hanem könnyed, és ugyanakkor nem dolgozták agyonra magukat. És ha itt most végignézek rajtatok, akkor nem az agyon pihent testvérek látszatát látom rajtatok, hanem azt, hogy agyon dolgozzuk magunkat, és én is közétek tartozom, félre ne értsétek. Tehát a munkába is kell egyfajta határt szabni, és a Jóisten ezért bizonyos alapelveket fektetett le. És a Műveljed és őrized, a leghíresebb rási kommentár, zsidó kommentár, egy rabbi írta, valamikor az 1200-as esztendőkben azt mondja, hogy a műveljed az a földművelésre vonatkozik, az őrizet pedig a pásztorkodásra. És nagyon jól tudjuk, hogy Mózes idejében a földművelők és a pásztorok, hát azok nem nagyon szívlelték egymást, egy állandó ellenségeskedésben voltak. Csak gondoljuk most Mózes házasságára, ugye, hogy ott a korsóval elzavarták Cipórát, és nem engedték az állatokat megitatni, és stb. Egy kemény világ volt, testvérek, egy nagyon kemény világ. Higgyétek el, sokkal keményebb világ volt, mint amiben mi élünk. Ez most már egy puhány világ. És azt mutatja, hogy ez a kemény világ az Édenkertjében csodálatos harmóniában volt. De vajon nagy kérdés, hogy mi harmóniában vagyunk-e a Jóistennel és az Édennel, Anikó?
6: Én arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy ez a feladat, hogy művelje és őrizze Ádám és Éva a kertet, ez nem a bűnbeesés után történt. Tehát a munka nem átok, nem a bűn következménye, mint amit sokan megpróbálnak most mondani, és hogyha Isten áldása van rajtad, még ilyet is hallottam, hát akkor tulajdonképpen munkanélkül is jól el vagy. Nem, Isten tevékenységre alkotta az embert, és az egy nagyon szép úgynevezett didaktikai alapelv, hogy valami, a tevékenység, csak a tevékenység végzése útján tanulható meg. Magyarul úgy fogok megtanulni varni, hogyha varrok, vagy főzni, ha főzök, hogy más példát ne mondjak, tanítani, ha tanítom a gyerekeket. Tehát Isten itt az embert egy észszerű, tevékeny életre teremtette, és ha mi nem találjuk a helyünket az életbe, az is azt mutatja, hogy elszakadtunk Istentől, aki értelmes munkára alkotta meg az embert. És ez a jó példa, hogy ez a bűneset előtt történt még ez a feladat.
2: Köszönöm szépen, László.
7: Anikó elmondta, amit szerettem volna a munkával kapcsolatban. Mondtam volna én is, hogy nem áttok, hanem áldás, és főleg a csoportmunka. Mert fölfoghatjuk Ádámot és Évát egy kis csoportnak, és ez azt mutatja, hogy csoportosan, közösségben a munka mindig hatékonyabb, mintha egyedül végzi az ember.
2: Köszönöm szépen. Van egy nagyon híres szociológus, Max Weber, és ő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a protestáns etika és a kapitalizmus. És Max Weber kifejti, hogy, és tökéletesen kifejti, hogy a protestáns és a katolikus dogmatika más gyökerekbe fogja meg a munka lényegét. A protestánsok az édeni munkáról beszélnek, a katolikus teológia inkább a bűnbeesés utáni munkát teszik az ő gondolkodásuk középpontjává, és nagyon érdekes elmondja, hogy ez bizonyos országokban bizonyos kultúrát rendezett át és alakított. Ez, amikor ő elmondta a 19. századnak a közepén, első évtizedeiben közepén, akkor már ez még így volt, mára már nagyon érdekes. Mára már a katolikusok átveszik a protestáns gondolkodást, a protestánsok átveszik a katolikus gondolkodást, de tökéletesen így van, ahogy Anikó említetted, a munkánál ne azt nézzük a bűnbeesés után, amikor fáradtsággal, orcád verítékével keresed a kenyeredet, hanem nézzük azt, hogy milyen csodálatos harmóniára teremtette az embert a munkával. És az ember igazából az Éden kertjében tudott a szó igazi értelmében kiteljesedni, és ezt a kiteljesedést vágta derékba a bűn következménye, Tibor.
8: Csak egy Biblia vers Bölcs Salamontól, az is Isten ajándéka, ha az ember eszik
1: iszik, és jól él fáradtságos munkájából.
2: Így van. Köszönjük szépen. Még valaki? István?
0: Egy gondolatot csak ehhez, amit az Anikó mondott, szerintem ez most az jutott eszembe, hogy az előző negyedévi tanulmányának azt mondtuk, hogy a szeretet mindig tettekben nyilvánul meg. Tehát ez is visszakapcsol ehhez a munkához, ami szerintem egy feladat és egy kötelesség is, mert tulajdonképpen az, hogy az Éden kertjébe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt, más fordítás azt mondja, hogy művelje a kertet és viselje annak gondát. Tehát ez a feladatokat egyértelműen bizonyítja, sőt azt a kapcsolati rendszert, kialakítását is, hogy ugyanképpen az ember és a természet közötti kapcsolatot megalakította ezzel, majd az, hogy megalkotásával az ember és ember kapcsolat jött létre, és tulajdonképpen ez a hármas kapcsolat, és Isten, ember és a természet közötti kapcsolat már itt az Édenben kialakult.
2: Köszönöm szépen. Néhány évvel ezelőtt jártunk feleségemmel Ausztráliába, és ott elmentünk néhány adventista iskolába. Hát végül is nem elmentünk, hanem elhívtak bennünket, amikor meghallották, hogy a világ másik feléről jöttünk, akkor látogassuk meg, és ha már ott vagyok, akkor tartsam meg az aznapi áhítatót, az egész iskolát összehívták, és elmondtam, honnan jöttünk, és akkor utána végig sétáltunk, és végig jártuk az osztálytermeket, és én az európai oktatási rendszeren felnőve tátottam a számat, hogy fantasztikus, ilyen is van. És akkor azt láttam, hogy egy olyan oktatási rendszert építettek fel, ami fantasztikus és csodálatos, hadd mondjam el nektek, hogy például a kicsik abban az időszakban Noé történetét tanulmányozták. Na és akkor mit csináltak? A nagyok megcsinálták egy osztályteremmel arrébb a Noé bárkáját. Úgyhogy elővették a Bibliát, olvasták, a tanár ott volt, irányította, stb., de nem a tanár mondta el, hogy ezt csináljátok meg, ott voltak a faanyagok, a szögek, a deszkák, stb., és aztán egy nagy ilyen csörlővel szépen áthúzták a kicsiknek. Tehát fantasztikus, és egy egészen más oktatást, vagy például az elsősöket, néztem, hogy az elsősök mennek le a könyvtárba. Miért mennek le a könyvtárba, kérdezem. Hát ott kapták a feladatokat. És akkor mentek a könyvtárba, és megkapták azokat a könyveket, azokat a kifestő könyveket, meg ABC-t tanító, és úgy megszerettették velük a könyvtárat, hogy amikor később felnőttek, akkor már a könyvtárt, a kutatást, a Bibliával kapcsolatos dolgokat nagyon megszerették. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy mi egy germán kultúrán szocializálódott iskolatípust, legyen egyházi vagy nem, mi még nem egyházi iskolákban jártunk, mert abban az időben, ahogy végignézek rajtunk magunkon, még akkor nem ezek az egyházi típusú iskolák nem léteztek, ma már léteznek, és örülünk, hogy léteznek, de nehogy azt gondoljuk, hogy csak ez a germán típusú iskola van. Tehát Ausztráliában én nagyon rácsodálkoztam az egyetemre is, hogy mennyivel másképp, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak megnyitják a gondolatait. És lényegében a Jóisten is ezt csinálta Ádámnak. Nem azt mondta Ádámnak és Évának, hogy na itt a megtanulni való, és akkor létszes tanuljátok meg, és mondjátok végig majd ezt a versikét. Hanem kinyitotta az értelmüket és bölcsességüket, és a természetet figyelve, hiszen ne felejtsük el a természet, Isten második kinyilatkoztatása, úgyis mondhatnánk a második Bibliája, és azon keresztül nagyon sok igazságot, értelmet, bölcsességet tudtak magukba szívni. Ezért kell a gyerekeinket az iPadoktól és az iPhone-októl megmenekíteni, legalábbis néha, és kivinni a természetbe, hogy legyenek kapcsolatban a természettel és a kontaktussal, és akkor egy más értelmi képesség alakul ki bennük. Anikó?
6: Picit szeretném megvédeni a magyar oktatási rendszert, mert valóban ebbe a germán típusú rendszerbe tanultam én is még, de most hál' Istennek nagyon sokat nyitott maga az oktatási rendszerünk is, tehát nagyon támogatják a csoport, a páros munkát, a megfigyelésen alapuló oktatást, tehát beleértve azt, hogy én egy olyan belvárosi iskolában voltam, aminek van mintakertje, és a gyerekeknek van mindegyik osztálynak kis kertecskéje, ahol paradicsomot neveltek, és stb., hogy visszavigyék a természetbe. Tehát észrevették ezt a magyar oktatási szakemberek is, hogy nagy baj az, hogy ülj le, tanuld meg, ez nem Isten alkotása volt. Van, amit meg kell tanulni, de nagyon sok minden valóban úgy tanulható meg, ha csináljuk és látjuk, és kimegyünk kirándulni, stb. Tehát nagyon támogatom én is. És a gyülekezetek hatalmas lehetőséggel rendelkeznek, mert ha nem is Noét, de például Mózes történetét mi gyerektáborba földolgoztuk ugyanezzel a szisztémával, hogy a nagyok festettek, krokodil csináltak, és cipporra a bábut, és mindent, és a hét végére egy hatalmas alkotás lett, amiben ott volt Mózes története, és nagyon mélyen érintette a gyerekeket, és nagyon elvitték.
2: És soha nem felejtettétek el ezeket a történeteket, mert ha az ember fiatal korban találkozik a Jóisten dolgaival, akkor sokkal jobban ki tud nyílni, ki tud szélesedni. Persze nem azt akartam mondani, hogy az időseknek nem szabad megtérni, és nem érdemes megtérni. Nem, szó sincs róla. De minél korábban adjuk át az életünket a Jóistennek, annál nagyobb dolgokra leszünk képesek az Úr segítségével az élet. És ez egy nagyon fontos dolog. De köszönöm szépen, én nem a magyar nevelést is akartam én bántani, csak azt akartam mondani, hogy az európai és a germán gondolkodáson túl, aminek nagyon sok pozitív oldala is van, van még más rendszer is, és ezt a más rendszert érdemes nekünk ismernünk. Menjünk tovább. A következő, hogy látjuk, az Édenbe a bűn befurakodott. És van egy meg nem értett üzenet is. Mózes első könyve, 3. fejezet első 6 versében egy érdekes történetet olvashatunk ősszüleinkről.
9: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak.
10: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok.
9: A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítsa a szemét, és hogy kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett.
2: Köszönöm szépen. Szigeti István.
0: Hát ebben a felolvasott szövegben nálam a kulcs szó az a ravaszabb volt. Ugye én mindig mondom ezt, hogy úgy vagyunk vele, hogy ezeknek a szavaknak a tartalmát már teljesen átértékeljük, vagy újraértékeljük, nem úgy értékel, hogy kéne. A ravaszabb azt jelenti az én felfogásom szerint, hogy a másokat megtéveszteni akarom. És ez a másokat megtévesztő akaró világban élünk, ezt el kell ismernünk. Tehát ma már ez nem egy negatív tulajdonság, hanem egy siklet, meg esetleg még pozitív tulajdonság, és hogy becsapom, megtévesztem, rábeszélem, és hagyna soroljam ezeket. És tulajdonképpen itt volt egy teljesen világos elvárás. Ugye ez azért is érdekes, mert a Biblia előző verseiben mindenkor azt olvassuk, hogy minden tökéletes volt, minden nagyon nagy jó volt, és ez a negatív tulajdonság először itt jelentkezik el. És tulajdonképpen az elvárás teljesen egyértelmű, hogy nem ehettek a tiltott vagy gyümölcséből. Ehhez nincs mit hozzátenni, ez egyértelmű, nem lehet félreérteni, nem kell magyarázni, stb. Sőt, még az a könnyítés is idézőjelben elhangzik, hogy elmondja a Jóisten a következményeket is. mert ha arról a fáról azon a napra eszel róla, akkor halál alakozol. És akkor itt van a klasszikus döntési lehetőség, amikor az embernek dönteni kell a jó, és a, vagy az engedelmesség és az engedetlenség között. És tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy, és itt csatlakoznak Tibor gondolatához, amit korábban mondott, hogy nem a tanítóval volt itt a baj, egy kiváló tanító volt. Sőt, még Éva a leckét is elismerte hibátlanul, bár egy kicsit még hozzátett, de ezt most hagyjuk, de a lényegét elismerte. Én személyes véleményem az, hogy ez a ravasság hatása itt mutatkozik meg. Itt vezeti félre Évát, ez a megtévesztés itt már befurakodik az ő gondolatvilágába, és tulajdonképpen ez az első nagyon helytelen döntés, aminek aztán számos következménye van.
2: Csak egy gondolatot, hogy a héber kultúrában a kígyóra 9 különböző kifejezést található. Tehát ezt lehet látni, hogy innentől fogva ez a történet egy másik oldaláról is megmutatja, hogy mennyire fontos. Például a magyar kultúrára például a szarvas marhára több mint 30 kifejezés található. Ez a mi kultúránkban, a múltunkban, a tradíciónkban van, és a héberek több mint 9 kifejezéssel fejezik ki a kígyót. László?
7: A felolvasott Biblia szakaszban, történetben, ugye a bűnbeesés történetéről van szó, lényegében nincs más megírva, mint az emberi szabadság miben léte. Ugyanis beszélhetünk a döntés képességéről, a döntés lehetőségéről és a felelősségviselésről. A döntés képessége és a döntés lehetősége, ez két különböző dolog. Attól, hogy valakit megfosztanak a döntés lehetőségétől, még a döntési képességét nem veszítette el, legfeljebb nincs abban a helyzetben, hogy úgy dönthessen, ahogy szeretne. És hogyha ezt a hármat egymás mellé rakjuk, akkor kiderül, hogy az ember erkölcsiségével állunk szemben. Az ember éppen attól erkölcsi lény, hogy szabadon dönthet, és a döntésének a következményeit viselni tudja. És nagyon ráerősítenék arra, amit az előbb az István mondott, hogy a bűnbeesés az nem a tanítónak, jelen esetben az Istennek a kudarca. Mert azért tudni kell, hogy egy tanárnak a tevékenysége az soha nem eredményköteles. A tanár nem azt vállalja, hogy a diákja tudni fogja az anyagot. Mert ha ő kiteszi a lelkét, és a diák úgy dönt, hogy nem hajlandó tanulni, akkor meg fog bukni, de ez nem azt jelenti, hogy a tanár rosszul dolgozott. A tanárnak az a feladata, hogy mindent tegyen meg azért, hogy a tanítványát a maximális ismeretekhez juttassa, de hogyha a diák ennek ellenére nem tanul, az nem a tanár hibája.
2: Köszönöm szépen, Kormos testvér.
4: Azt mondhatnánk, hogy a bűneset valóban egy fordulópont lett az emberiség életében, hiszen ahogy a történetben olvastuk, addig nem tudták, hogy mi a rossz. Addig csak jót tapasztaltak. Viszont nagyon érdekes dolog ez, hogy a tiltott dolog után mindig vágyik az ember valahogy. Ott van benne, hogy jaj, de érdekes lehet ezt megtapasztalni. Hát én azt gondolom, hogy ezt jó megbántuk, Ádám, Éva is jó megbánta, és talán meg is spórolhattuk volna. Tehát én a magam részéről el is engedtem volna ezt, hogy ne tudjam meg soha, hogy mi a rossz és mi a szörnyű dolog. Mindenesetre ma már azért kell imádkoznunk, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Tehát, hogy ma már ugye szembesülünk mind a kettővel, de hogy isteni vezetés kell ahhoz, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között.
2: Köszönöm szépen, Kulcsár testvér.
1: Hát eredetileg nem pont ezt szerettem volna mondani, de ha már azt mondtad, hogy jól megbántuk, én engedd meg, hogy vitatkozzak. Ugyanis, hogyha megbántuk volna, nem csinálnánk legközelebb. De nézzétek meg, hogy Jakab hány évszázaddal, évezreddel később kénytelen volt azt írni, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, aztán ez a kívánság megfogan és bűncöl, aztán mire nagyapa lesz belőle, halál lesz az unokája, ugye? Azt írja Jakab. Tehát most tessék meg nézni, hogy mi zajlik. Ugyanaz, ami velünk is. Tehát itt az a probléma, hogyha mi lecseréljük, hogyha már mindenáron ezekhez a szavakhoz ragaszkodunk, ha lecseréljük azt, akitől tanítást fogadunk el, akkor nagyon pórul járhatunk. És a másik oldalon pedig úgy is lehet borzalmas tanítást végezni, hogy nem vesszük ki látszólag a döntés lehetőségét, csak elszórjuk azokat az információkat, ami a másikat kelepcébe csalja. És ezt azért tartottam nagyon fontosnak mondani, mert olyan világban élünk, amikor az ördög teljes Európánkban ugyanezt játsza, csak most nem a tiltott fa gyümölcsét teszi édessé, hanem mindenféle területekre mondja azt, hogy hát csak ki kéne próbálni, nem olyan rossz szám az, igazából mindenki kipróbálhatná, élhetne ezzel, azzal, amazzal, a szexualitástól, a libertinizmus mindenféle válfajáig kínálgatja nekünk, és ha egyszer valaki fölragad erre, nem tud tőle szabadulni, mert a következményeket muszáj hordozni, tehát attól nem tudunk megmenekülni.
2: Ez a bő lényege, igaz? Hogy nem tudunk szabadulni.
1: És a következmény.
2: Így van. Köszönöm szépen, Gyula, és aztán László, és megyünk tovább.
11: A gonoszság ravaságát nem szabad alábecsülni. Tehát itt azért láthatjuk, hogy Lucifer a kígyón keresztül nem a kert van, akár ott várta a helyszínen Évát, hogy odaérkezzen. Tehát ez ma is így van. Tehát teljesen naprakészen és tisztában van a gyengeségi, a gyarlóságainkkal és a sérülékenységünkkel. És ez minden szinten, amit a Kulcsár testvér mondta, minden szinten nincs az a szint, ahol ki ne próbálna és próbálra ne tenne. És a helytállás, ha aki mindvégig állhatatos marad ebben a küzdelemben, azért lesz a mennyeknek országa.
2: Köszönöm szépen.
7: Rövid leszek, mert elment az idő. Ha megnézzük Évának a magatartását, akkor tulajdonképpen egyrészt a hitetlenségét kell figyelembe venni, ami bennünk is fölmerül, hiszen nem akart elhinni, hogy Isten valóra váltja azt, amit mondott, hogy halál lesz a büntetés, és a másik pedig az, hogy a kígyónak a mondása az hizelgett a lelkének. Hát olyanok lesztek, mint az Isten. Hát kinek nem melengeti a lelkét, amikor azt hallja, hogy te is Istenné válhatsz. És az egész mai világ, amire ugye a Tibor is utalt, ez súlykolja az emberekbe. Csak te, minden körülötted forog, és mindent elérhetsz, csak akarnod kell, nem akarom sorolni tovább. Tehát a hitetlenség és a nagyra vágyás. El kell hinni, hogy a büntetés bekövetkezik, és ne akarjunk olyan lenni, mint az Isten.
2: Köszönöm szépen, Szigeti István.
0: Csak még egy gondolatot. Különösképpen a kígyó védelmében azért mondjuk el azt, hogy a kígyó ismerte a parancsolatot kiválóan, és nagyon-nagyon jól felkészült az elferdítésére. Tehát befektetett energiát, ő nagyon jó hasznosította, vagy időzőjelbe. És tulajdonképpen itt volt még egy lehetőség az Évának. Ugye tulajdonképpen elmehetett volna az Istennel beszélgetni, mert egy zárt, direkt kapcsolat volt, tehát szabályos oktatás volt, nem távoktatás volt, hanem ott volt tulajdonképpen. Megkérdezhette volna, vagy segítséget kérhet volna, netáltan ott hagyhatta volna, vagy elmenekülhetett volna, de nem akarom ezt fokozni. Tehát itt megint azt érzem, hogy az a kígyói ravasság, a két tejben megint megmutatkozott, és az a két tej elérte azt a hatását, hogy felülírta azt, hogy az isteni tanítást, vagy aki így jó, amit mondott. Tehát ez egy nagyon fontos, és a mai világ is arról szól, ez a megtévesztés, ez a ravasság, ez a rábeszélés arra, aminek mindig vannak igazság magvai, csak egyben egészében nem igaz. És ez a kísértés nagyon-nagyon-nagyon mai és aktuális probléma.
2: Nagyon érdekes, ahogy mondtad, nekem a jogi világból eszembe jut a felbújtó. A felbújtó jogi megfogalmazása az, aki valakit rábír. És mindegy, hogy ez pozitív formában, vagy csak azt mondja, hát ezt úgyse tudod megtenni, hát nem merette ezt megtenni. Már jogilag elkövettem a felbújtást. És lényegében a kígyó felbújtó volt, és nézzük, nagyon érdekes, hogy a Jóisten hát megbuktatja Ádámot és Évát, de ad egy pótvizsgázási lehetőséget. És legyünk őszinték, az életben mi is hányszor kaptunk a Jóistentől pótvizsga lehetőséget. És a pótvizsgájának a pótvizsgájával, és mindig csak halasszuk ezeket a vizsgákat. Pedig hát a Jóisten szeretete és egyértelmű útmutatása világossá, elsajátíthatóvá teszi azt a tananyagot, amit el kell sajátítsunk. És ez nem más, mint az önzetlen szeretet a teremtő irányába. És a bűn pontosan ezt a szeretetet kérdőjelezi meg, és ezt a szeretetet teszi másodlagossá. És a názáreti Jézus eljött, ő fölvette helyettünk ezt az órát, abszolválta ezt az órát, és most bennünket gyakorlatilag felkészít erre a vizsgára. Pótgyakorlatokat ad, és felkészít, hogy tudjuk ezt a vizsgát elvégezni. Ha már így az iskola és a felsőoktatásnak a nyelvén akarjuk elmondani. Van egy nagyon szép biblia szöveg, mert erről szól, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni azt, ami elveszett, és Péter második levele, első fejezet, harmadik versétől a 11. verséig egy viszonylag hosszabb szöveggel találkozhatunk, de figyeljük csak, hogy mit mond az Úr számunkra az ő szent lelke által.
12: Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába.
2: Köszönöm szépen, Tivadar.
4: Nagyon érdekes számomra az, hogy ugye a kígyó, mondhatnánk így is, aki felhasználta ugye Sátán, arra próbálta rávenni az embert, hogy legyél olyan, mint az Isten, tehát Isten lehetsz. De ezt, hogy így mondjam, egy más úton akarta, mint ahogy Isten ezt akarta volna. Tehát az ördög az mindig valami úgymond rövidebb utat mutat, és azt mondja, hogy figyelj, megspórolhatod ezt is, azt is, amazt is. Én mutatok neked egy rövidebb utat, és így istenné válhatsz. És hát látjuk, hogy mi lett a következménye, elbukott az ember, és ugye kialakult az első családi konfliktus mindjárt a bűneset után, Ádám és Éva között. Itt viszont arról olvashattunk a Péteri levélben, hogy isteni természet részeseivé lehetünk. Tehát az Isten, miután elbuktunk, felemel, és nem hagy ott abban a bukott állapotban, és azt mondja, hogy én megmutatom neked az utat most már, ahogy tényleg isteni természet részeseivé leszel. Tehát ez az igazi út. És olyan csodálatos, hogy Isten nem hagyott bennünket ott a mélységben, hanem elküldte Jézust, aki által felemel bennünket.
2: Köszönöm, Sziget István.
0: Amit a Tivadar mond, csak két előző meg egy utólagos gondolattal egészíteném ki, hogy ugye ez egy kulcs gondolat, hogy az isteni természet részesei lehetünk, de előtte az van, hogy ugye az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott. Tehát az összes feltételeket biztosította számunkra, és ami a lényeg...
2: A szabad akarattal egyetemben.
0: És ami a lényeg, és amit itt a hét felsorolás van a végén, avval indul, hogy a hitetekkel mutassátok meg. Hogy nagyon szépen mondja a régi Károlyi fordítás, hogy a hitetek mellé ragasszátok ezeket a tulajdonságokat.
2: Köszönöm szépen. Anikó?
6: Én úgy gondolom, hogy ősanyánk Éva és mi ugyanabban a döntéshelyzetben vagyunk. Hiszünk-e Isten szavának? Éva megkérdőjelezte, hogy igaz, amit Isten mond. Meg lett a következménye, hordania kellett a bűn következményét. Mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy hiszünk-e Isten szavának, hogy nincs más út, csak Jézus Krisztus golgotai áldozata árán lehetünk isteni természet részesei. Ha hiszünk, akkor mi is hordhatjuk az áldásos következményeit, ha nem, azt a következményt is hordanunk kell, az örök kárhozatot.
2: Köszönöm szépen. A következő gondolat, aki semmibe veszi a tekintélyt. Péter második levele, második fejezet, 8. versétől a 11. verséig. Hallgassuk meg ezt az intelmet.
13: Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és hallva, napról napra gyötörte igaz lelkét. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jó lehet erőben és hatalomban felülmúlják őket.
2: Köszönöm szépen. Milyen szépen fogalmaz az ige. Még az angyalok sem mondanak kárhoztató ítéletet. Ha ezt a mondatot úgy meg tudnánk tanulni, ha látunk egy bűnöst, ha látunk egy elesett embert, ha látunk egy Istentől nagyon távol került embert, aki az alkoholba és egyéb nyomorúságba menekül, ne mondjunk kárhoztató ítéletet. És hallgassuk meg az összefoglalást.
14: Tanítókra van szükség, akik az emberek szívében tiszteletet és szeretetet ébresztenek a Szentírás iránt. Az emberi törvények és Jahvé parancsai között lesz majd az igazság és a tévejgés közötti küzdelem utolsó összecsapása. A most induló harc nem az elsőbségért versengő egyházak csatája, hanem az a Biblia és a messék hagyományok közötti ütközet. A tudásukkal büszkelkedők ezrei a gyengeség jelének tartják a Bibliában vetett feltétlen bizalmat, tanulságuk bizonyítékának pedig a Szentírással szembeni gáncsoskodást, legfontosabb igazságainak félremagyarázását és elködösítését. A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nem sokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten igényének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangban hozni. A Biblia szavának, és csak is a Bibliának kell megszólalnia a szószéken.
2: Olyan szép. A Biblia szavának, és csak is a Biblia szavának kell megszólalnia a szószékeken. Így legyen. Amen.

Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg ezt a tanulmányt, amelyben felhívtad figyelmünket arra, hogy milyen fontos az oktatás, a tanítás és a nevelés. Urunk, mi a te diákjaid vagyunk, még akkor is, ha nekünk is vannak talán diákjaink. Tőled szeretnénk tanulni, és add, hogy a bűn rontása és gonosz dolga ellenére mi tőled tanuljunk. Ne egymástól lessük el a rosszat, a hiába valóságokat, hanem tőled tanuljuk meg az igazi jó és nagy tantárgyat. Hogyan kell szeretni téged, hogyan kell szeretni fele barátainkat, és hogyan kell szeretni önmagunkat. Ehhez segítsél minket Jézus Krisztus által. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
1: Love Story.
0: És azután.
2: Gere Rilla és Gere József műsora.
0: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak, és mindig házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba, akik beszélnek a találkozásokról, tehát a Love Story-ról, és utána az élet megéléséről, ami ugyanolyan számunkra is, keresztény házaspárok számára, mint bárki másnak, mármint a felmerülő problémák, nehézségek, jó dolgok, rossz dolgok úgy egy csomagban, de talán annyi a különbség, hogy a hitünk átsegít sok-sok nehézségen, sőt, és ez a vendégeink egyedi házasságukból is kiderül, különböző sztorik kerülnek elő, és talán sokak életére passzolni fog. És olyan házaspárokat szoktunk meginvitálni, akik már hát általában minimum 10 éve házasok. Na most a mai kivétel lesz, mert itt kiderült, hogy nem sokkal több, mint 2 évvel ezelőtt történt a házasság, és hát ennek is megvan a maga sztoria, és nem sokára fogják önök is hallani, és hát szeretettel köszöntjük a stúdióban Kondot és Ágotát, és ők fognak beszélni akkor a Love Story-ról, de előtte még két-két mondatos bemutatkozást, és akkor utána a elég egyedi Love Story-t indítsuk el.
3: Kond, Ágota?
4: Akkor kezdem én, mint hölgy. Én HR szakember vagyok, HR területen dolgozom, humán területen. Vállalkozóként saját cégem van, és ahogy elvégeztem a Pécsi Egyetemet, az élet egy irányba sodort engem, amiben már több mint 20 éves tapasztalatom van. Ebből az egyik a tréning és a coaching, tréningeket tartok. Ezen belül is kommunikáció, asszertív kommunikáció, időmenedzsment, cél, tudatos élet, önmotiváció témakörökben, illetve a másik terület, amiben tulajdonképpen 2005 óta tevékenykedek, most már 18 éve, az a fejvadászat, és 17 óta autóipari gyáraknak fejvadászok zömében, villamos mérnököket keresek, úgyhogy hát én ebből járulok hozzá a családi kasszához, én ebből élek, vagy ebből élünk az én oldalamról.
3: Igen. Köszönjük. Kond?
5: Én ügyvédként dolgozok már 1994 óta. Saját cégem van, nekem is főleg cégekkel, ingatlanokkal, agrárjoggal foglalkozok. Korábban foglalkoztam családjoggal is, de az már leépülőben van. Úgyhogy én meg ezzel járulok hozzá a családi kasszához.
3: Mert hogy most már együttesen élitek az életeteket, ahogy hallottuk az elején, egy kicsit többen, mint 2 év óta, akkor vágjunk bele a Love Story-ba. Te kezded először, Ágota.
4: Jó. Hát kezdjük a legelején, mikor még nem ismertük egymást. Én 2019 novemberében voltam a gyülekezetünkkel Izraelben. Szívem vágya volt eljutni, és egy olyan gyülekezethez csatlakoztam, az Omega Budapesthez, ahol senkit nem ismertem, csak hirdették az utat, akkor én még másik gyülekezetbe jártam. Úgyhogy hát felszálltam a repülőre, bemutatkoztam Süveges Imre pásztornak, hogy én volnék az a külsős becsatlakozó, és 2019 novemberében a Boldog Mondások hegyén kaptam egy proféciát, hogy én egy éven belül férhez fogok menni. Én ezt a proféciát nagyon megragadtam, mert megírta Isten a Biblia első lapjain, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és én akkor már 49 éves voltam, és még nem adtam fel azt a vágyamat, hogy egy társat, egy férjet szeretnék kapni az Úrtól, és 2020 szeptemberében eszméltem rá, hogy jaj, hát nekem már esküvőt kellene szervezni, de sehol egy férfi. Akkor már az Omega gyülekezetben jártam, akik egyébként nagyon felkarolják az egyedülállókat, és hál' Istennek elég gyakran vannak is nálunk esküvők, és hát azt láttam, hogy így egyházi körökben, amennyire ismertem a férfiakat, tudtam, hogy nem sok esélyem lesz ott férjet találni, úgyhogy bátorított a lelkipásztorom arra, hogy elég stabil keresztény vagyok, nyugodtan ismerkedjek a világban, ő biztos benne, hogy engem nem fog egy férfi magával vinni a világba, úgyhogy felregisztráltam a Tinderre.
3: Ez érdekes, egy pásztor ilyenre bátorít, az nem semmi.
4: Igen, nem mindenkit egyébként, de én akkor már alfa tanító voltam, meg baptista családban születtem, elég konkrét bibliai értékrendekkel bírtam már akkor is. Felregisztráltam a Tinderre, a gyülekezetből egy fiatalember segített megírni egy frappáns bemutatkozó szöveget, amiben szerepelt az, hogy élőhitű keresztény vagyok, értse, aki érti úgy, ahogy, de engem link férfiak ne keressenek. És hát 2020 októberében meccseltünk.
5: Azt hiszem csak, hogy ismerősnek jelöljük egymást, ez azt jelenti.
4: Igen, igen. És aztán tudtam, hogy a férfi udvarol, tehát vártam, hogy egy szimpatikus férfi, ügyvéd, azt írta, hogy egy tényleges kapcsolatot keres. Hát ha ír, akkor ír, akkor majd elkezdünk kommunikálni egymással, és november 5-én megkérdezte, hogy van-e kedvem egy zöld teához. Aztán...
5: Megerősíti,
4: igen, és akkor november 14-én találkoztunk, akkor már pont bezártak minden éttermet, úgyhogy javasoltam, hogy találkozzunk Egyeken, én akkor ott éltem, és már akkor is ment a főzőműsorom, és hétfőn volt a következő forgatási nap, és gondolkoztam, hogy milyen zöldségfasírtot készítsek, úgyhogy erre az első randira kétfajta fasírtal készültem, céklafasírtal, meg sárgarépafasírtal, meg karfiolmártogatossal, meg gyógyteával, és kont kiérkezett Egyekre, nekem ott volt a kis hátizsákomban a piknik.
3: Mert hogy nem ülhettetek be sehová. Hát, és te mit szóltál ehhez, kont?
5: Én örültem a privát egyeki pikniknek, úgyhogy...
3: Hol volt?
5: Kinn a Szőlőhegyen valahol. De nagyon jó, sikerült, nagyon finom volt minden, úgyhogy hát a férfi...
3: De hideg is volt, nem?
5: Hát november végén már eléggé fagy körül volt.
3: Aha.
5: Hát ugye a férfi embert a hasány keresztül lehet a legkönnyebben becserkészni, úgyhogy sikerült is.
3: Sikerült, ízlett a fasírt.
5: Igen, nagyon.
3: Főleg akkor nem villás reggelire, meg ebédre?
5: Villás uzonna volt. De nagyon jó sikerült.
4: És hát még ez az első találkozáshoz hozzátartozik, hogy én bizonyságot tettem Konnak. Elég sokat cseteltünk, tehát azt tudtam, hogy nem Isten tagadó, de hogy mit jelent az, hogy élőhitű keresztény valaki, azt nem, lövése nem volt. És én elmondtam neki, hogy nekem Isten az első, én Istennek köszönhetem, hogy normális vagyok, hogy munkám van, hogy otthonom van, hogy vállalkozást tudok fenntartani, és nekem fontos a gyülekezet, a tanítás, én minden nap olvasok Bibliát, én minden nap imádkozok, és beszéltem egy kicsit gyakorlatiasan is a hitemről, és megerősítettem Kontot abban, hogyha soha többet nem hív fel, nem fogok megsértődni, mert lehet, hogy ez az ő számára riasztó, de aztán mi történt?
5: Hát én a fasírtra koncentráltam, úgyhogy nem sikerült úgy igazából fölfogni, de aztán haladtunk tovább.
3: Az mit jelent?
5: Találkoztunk még egyszer.

0: És mi volt a második találkozáskor?
1: Hát az már egy romantikus vacsora volt a Annahegyi McDonald's drive-in-jába, mert nem volt semmi nyitva.
0: Oké.
1: Okay. Utána meg fölmentünk az Annahegyi kilátóra, az évszázad legnagyobb szélviharában. Legalább emlékezetesre sikerült.
0: Aha. Ezt te találtad ki?
1: Vagy még... Ad-hoc a helyszínen. Azt hiszem, ugye?
2: Igen, valahogy így volt. Aztán eljött a gyülekezetbe is, találkozott a lelkipásztorommal.
1: Először egy ismerkedési estet tartott a lelkipásztor.
0: És ez milyen volt?
1: Hát ez egy vacsora volt egy Szilárdéknál, elmondhatom. De én nem tudtam, hogy ennek mi a célja.
0: Ja!
1: Úgyhogy jó sikerült.
0: Tehát magyarul a lelkipásztor is beleszövődött ebbe a
1: Kíváncsi volt rám, hogy...
0: Kíváncsi volt.
1: Aztán kielégítettem a kíváncsiságát. Ágota szerint túlságosan is.
2: Hát illetve az is célja volt, hogy, hogy ugye tudták, hogy Kond nem élő hitű keresztény, hogy megmutassák Kondnak, hogy egy lelkipásztor, egy presbiter, egy vállalkozó nem feltétlen egy ilyen szűklátókörű fanatikus ember, hanem ők is normális, jófej, húsvér emberek, bármiről lehet velük beszélgetni, úgyhogy igazából egy nagyon finom lakomával fogadtak minket Szilárdék, és ott volt lelkipásztor a Szilárd, meg az Olivér, Tursics Olivérről is volt már itt a stúdióban. És akkor a srácok így beszélgettek a vállalkozásokról, a pénzekről, a politikáról, második világháborúról, minden tasis téma, ami őket érdekelte, mi lányok megbeszélgettünk a mi kis csajos dolgainkról, és hát végül is őt meggyőzte arról, hogy ezek az emberek nem képmutatók, hanem tényleg
0: normális emberek.
2: Normális emberek.
0: Tehát tudtál velük rögtön egy hullámhozra?
1: Semmi nem volt, ami akadályozott volna, persze. És nyitottak voltak bármire, ahogy én is.
0: Ez volt a második, és mi volt a harmadik, Randi?
1: Nem, ez volt a harmadik.
0: Ez volt a harmadik, bocsánat, igen, nem jól számolok.
3: A kilátó a évszázad legszelesebb napján volt a második.
0: Igen.
1: De nem tudott minket szétfújni a szél.
3: És Kond, benned hogyan alakult az, hogy az Ágota szavaival, illetve hát mi is ezt a szó fordulatot használjuk, hogy jutottál el egy ilyen általános istenhitről, vagy ilyen vallásos meggyőződésből személyes hitre, ha erről mondaná egy pár szót.
1: Hát messzebbről kell azért elindulni, szerintem. Ugye engem megkereszteltek, nagyapám az katonatiszt volt Hortinál, és mondta, hogy akkor november 7-én kell keresztelni a gyereket. November 7-én kereszteltek, biztos, ami biztos, de hát nekem közöm nem volt se az egyházhoz, se a valláshoz. Hát, ugye 70-es, 80-as években esélytelen lett volna ezzel foglalkozni, mert hát nem is volt, aki rávezessen. Ugye én vidáman éltem pogány stílusban, nem is tudom, 50 évet körülbelül. Mert bár korábban az előző házasságban jártunk a katolikus egyháznak a miséire, de...
0: Semmi.
1: Hát erősen ilyen bizánci ritusnak tűnt föl nekem, hogy nem tudtam, hogy mi a kapcsolat, meg olyan mindegy, nem képernyőre való, amit gondolok, de hát az nem mélyítette el az Isten hitet az emberben. Itt viszont ugye teljesen más jellegű a dolog, mert ugye próbacseresznyi alapon elmentem egy Isten tiszteletre, nem tudom, január első hetébe, 21-be, és ez teljesen más volt, érdekesebb volt a kapcsolat, meg az emberek is, hogy nem színjátszókörnek tűnt az egész. Tehát azért ez jó iránynak tartottam akkor, aztán úgy ott maradtam. Spontán is dalolva.
0: És akkor ez igazából elkezdtek járni, és akkor megjött a
1: együtt
0: hit.
1: Együtt is, meg oda is, igen.
0: Tessék?
1: Együtt is, meg oda is.
0: Igen, megjött a hit a szívedbe.
1: Igen.
0: Ezt el tudtad mondani? Hogy valósult ez meg így kifele kommunikálva?
1: Kommunikáltam kifele?
2: Nem szeretsz erről beszélni. Egyébként.
1: Ugye ez belsőleg élem meg inkább.
0: Amúgy is egy ilyen introvertált ember vagy.
2: Nem mindig.
0: Nem mindig. akkor azért az ágota kihozza belőled a másik oldalt is.
1: Az összes oldalt.
0: Igen. Na, ez nagyon jó.

0: Igen, de akkor menjünk tovább a love story-ban.
1: Hát igen, érdekes volt az ismerkedés, mert Kond és az ő családja, az anyukája, a testvérei elég nehezen beszélnek nagyon intim dolgokról, tehát én nekem így trénerként, coachként olyan volt Kondot fejtegetni, mikor az ember a hagymának a héjait szedi le.
2: Kagylót nyit ki.
1: Vagy kagylót nyit ki. Tehát az ugye erősen feszegetni kell néha késsel, és sok-sok dologról beszélgettünk, amiről élete során eddig még senkivel nem beszélgetett, mert hogy így hozta az élet, meg nyilván ez kultúra is. Az én családom nagyon kommunikatív család, mindent egymás fejéhez vágunk, aztán meg agyon ölelgetjük, puszilgatjuk egymást. De minden család, meg minden ember más és más, tehát hogy ez így van. És hát igazából a gyülekezetünkben gyakran van az a tanítás végén, hogy a pásztor felszólítja azokat, akik még nem tértek meg, de meg akarnak térni, akkor elmondhatják a megtérő imáját, megmenjenek előre, és kérjenek imát, és hát én láttam, amikor Kond ezt a megtérő imáját elmondta, meg ugye a mi gyülekezetünkben mindig van vagy hitmentori program, vagy alfa program, ami tulajdonképpen ugyanaz, akik ismerkednek a Bibliával, a kereszténységgel, a hittel, azok csatlakozhatnak be a körülbelül 3 hónapos, 4 hónapos programba, és minden héten egy felépített tematika szerint átbeszéljük, hogy ki Isten, ki Jézus, ki a Szent Szellem, hogy íródott a Biblia, mi a bűn, hogy olvassunk Bibliát, hogyan legyünk tanítványok. Tehát egy nagyon klassz kis tematika, és ebben januárban be is csatlakozott Kond, és én is mindig mentem vele, és azért itt eléggé képbe került azzal, hogy mit jelent az, hogy egy élő gyülekezet, meg egy élő keresztény kicsoda és micsoda, és aztán elkezdtek jönni az ima meghallgatások is, tehát
3: együtt kezdtetek el imádkozni valamiért?
1: Konkrét dolgokért, igen.
3: Miért imádkoztatok, Kond?
2: Sok mindenért. És mindegyik működött.
1: Aha. Sok ima meghallgatásunk.
3: Hát, gondolom még.
2: Gyömrőn laktunk, és szerettük volna új házat. Aha. Tágasat, naposat. Nem a belvárosban. És ez 3 hónap alatt összejött.
1: Hát ez már a házasságunk után volt, és most még a randizás időszakában tartunk.
3: Túl lassúak vagyunk ott.
1: Nem, hanem...
2: volt beszűkítve az időkeret.
1: A gyerekeknek, onnan van 2 gyönyörű kislánya, és azért tehát a gyerekekért nincs nap, hogy ne imádkoznánk. Tehát, hogy például velük kapcsolatban is voltak ima meghallgatásaink. Amúgy elég gyorsan összeházasodtunk, mert Kond megtért, bemerítkezett, megkérte a kezem, eljegyeztük egymást, és össze is házasodtunk 8 hónappal azután, hogy megismerkedtünk, mert láttuk, hogy működik, és hogyha házasság előtt így működik, utána már csak még jobban fog működni, és hála jó Istennek működik. És igen, nagyon sok jóval megáldott minket az atya. Például egy kicsi parasztházban éltünk, amit 6 hét alatt el tudtunk adni, úgyhogy vannak gyömrő ingatlanok, amiket 2 éve nem tudnak eladni, és egy nagyon szép házat kaptunk Pázmándon, ami minden álmunkat beteljesítette. Tehát nekem egyébként tényleg ez így üzenném is az egyedülállóknak, hogy nekem mai napig megvan a listám a telefonban, hogy én milyen férjet szeretnék.
3: Na, mesélj.
1: És én ezt bátran elmondtam Kondnak is, mert mindent ki tudtam pipálni, tehát, hogy Isten minden vágyamat teljesítette. Hát, hogy legyen hívő, de ő ugye megtért, szeresse az embereket, szeresse a jó borokat, szereti, aha, ki tudja mutatni a szeretetet felém, ki tudja, uh-huh, tudjon szeretetet elfogadni, tud, legyen kinesztetikus, tudjátok, ez a testi érintés, mi nagyon szeretünk bújni, uh-huh, akkor ha lehet, vállalkozó legyen, legyen nagyvonalú, legyen jó humorú.
4: Hát elég hosszú listád volt.
1: Sok hosszú, igen. De hát azért...
2: Egy nem jött be, nem 180 centi.
1: Azt hittem, hogy 100...
2: Nem 180 centis vagyok.
1: Igen, aha, igen. És a házban is volt egy kérésünk az atyától, uh-huh, hogy, hogy legyen, legyen két vendégszobánk, a két lánynak, ha nálunk akarnak lenni, legyen konnak, irodának hely, két fürdőszobánk van, az nem is volt a listán, mégis megkaptuk, spájzom is van, van egy gyönyörű nagy konyhakert, uh-huh, van, van két kis ház, ahol a hifi cuccokat tudjuk tárolni, és a falu utolsó előtti utcájának utolsó előtti házában élünk, tehát van, hogy egy nap csak négy autó megy el az utcában, és az annyira jó.
0: Ez nyugis.
1: Fú, nagyon nyugis.
2: Uh-huh. A tücskök, uh-huh, hangosak egy kicsit, de uh-huh, uh-huh, ezt elviseljük.
0: Ez gyönyörű nagyon. Hogy sikerült teljesen a múltat a hátad mögött hagyni?
2: Hát gyakorlatilag húztam egy vonalat, hogy én előre fogok nézni és haladni.
0: Uh-huh. Te az a típus vagy, aki ezt könnyen, igen, megcsinálod.
2: Igen. Uh-huh. Igen, mert változtatni nem tudok a múlton. Uh-huh. Akkor fölösleges fölidegesíteni magam rajta, tehát akkor inkább mosolyogjunk és menjünk előre. Uh-huh. És ez működik.
0: Uh-huh. Hát, hála jó Istennek, igen. Ez az igazi pálfordulás, mondja a Biblia. És te azért nem 20 éves voltál, amikor sikerült mindezt.
2: De most már az.
0: Most már 20 éves, melletted. Aha, ezt gondolom. Azért bátorítsuk a hölgyeket, igen, arra, hogy ne, igen, féljenek, hogyha van ilyen háttér, uh-huh, aki mögöttük van, aki, igen, bátorítja, igen, őket, akkor vágjanak bele.
1: Én nagyon bátorítani szeretnék minden egyedülállót, 30-40-50 felett lévőt, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, ragaszkodjanak a bibliai értékrendjükhöz, de lépjenek ki a komfortzónájukból, és legyenek kreatívak, én 50 évesen mentem férhez, és nagyon sok mindent feladtam, de tudom, hogy Kond is nagyon sok mindent feladott, mert nyilván másmilyen lehetett az előző feleségével a mindennapok, és más velem, tehát hogy biztos, hogy neki is sok feladás volt, meg azért 50 évesen az ember...
4: Rigolyás,
1: köszönöm, rigolyás.
2: Én?
1: Nem, én. De hogy megéri, annyira jó az az egység, amiben élünk, meg a sok bohockodás, meg vicceskedés, meg Isten ebben is annyira jó fej volt, hogy azért én egyedülállóként is tudtam koncertekre járni, utazni, sokfelé jártam a világba, és ja igen, még az is a listámon volt egyébként, Jóci, hogy szeresse a zenét. Na, ha látnád, hogy mennyi hifi cuccunk van, megirigyelnéd. Eladó egy része egyébként, csak úgy mondom.
0: Itt a reklám.
1: Nem, de hogy egy olyan társat kaptam, aki szereti a zenét, szeret koncertekre járni.
0: De jó.
1: Tehát, hogy a hobbingban is közösek vagyunk, uh-huh, szeretünk utazgatni, van, hogy csak elmegyünk valahova, eszünk egy ott, és megyünk haza, tehát semmi extra, de hogy mindent olyan jó közösen csinálni. Uh-huh. És hogy igen, ehhez fel kell adni azt, hogy én mikor kellek, mikor fekszek, vagy
0: igen,
1: hogy...
0: Szóval ennek azért az árnyoldalát, igen, is mondjuk el, hogy kell alkalmazkodás,
1: nagyon,
0: képesség.
2: De ez nem árnyoldal.
0: Nem?
2: Nem.
0: Nem, mesélj
2: erről. Az, hogy összecsiszolódunk, és mi összecsiszolódás közben is rengeteget nevetünk egymáson, félreértéseken. Tehát nem bosszúsak vagyunk, nem vitatkozunk, vagy veszekszünk, hanem röhögünk simán.
0: Komolyan?
2: Igen.
1: Igen.
0: Tudtok erre egy példát mondani? Ilyen jó kis sztori.
2: Annyira triviális, hogy minden nap megtörténik. Tehát.
0: például?
1: Hát én elmondok egy példát, ugye most azért komoly hitel van a házunkon, hogy tehát, hogy valamit valamiért, tehát az, hogy ilyen körülmények között élhetünk, ezt nem tudtuk volna megvalósítani hitel nélkül, mert nem volt annyi pénzünk, és Kond gyűjti a kazettákat, meg szeret hifi cuccokat vásárolni. Jó, őt a kazetta simítja ki, engem a kozmetikus, aha, az arcomat.
0: Oh, okay.
1: Igen, de egyszer véletlen rendelt egy 25 darabos CD lejátszót. Tehát, hogy 25 darab CD-t bele tudsz rakni, és akkor azt két hétig hallgathatod, mire körülbelül végére érsz.
0: Okay.
1: És váltig állított, hogy ezt véletlenül rendelte. Véletlenül.
2: Egy új árverési oldalra regisztráltam, és véletlenül rányomtam a megveszem gombra.
0: Oh.
2: Bárkivel előfordul. És
0: ez vele is elő szokott fordulni.
4: Ugye? Ha már itt ilyen műsorban...
0: Személyes dolgokról beszélünk.
4: Igen.
1: És akkor én nem tudom, hogy más házasságban ezt a feleség hogy reagálja le, de mondtam, hogy oké, ha véletlen elköltöttél 50 ezer forintot, akkor kérjünk már kárpótlást Istentől, hogy ezt hozza már be, mert azért csak hitelt kell fizetnünk, tehát az Erztének nem tudjuk bevinni a CD lejátszót, hogy itt van a törlesztő egy része, és hogy bejött valami plusz munkapont, ami így...
2: Egy elég nagy.
1: Tehát, hogy, igen, tehát hogy Isten például ilyenben, vagy hát nyilván vannak egészségügyi kihívásaink is, vagy például volt olyan, hogy a nagyobbik lányzó így néha hetekre tűnik, és akkor figyelj, böjtöljünk egy napot, ne együnk szilárdételt, imádkozzunk, és aznap telefonál Lina. Tehát, hogy senki nem ír rá, hogy figyelj, apád böjtöl, akkor hívd már fel őt, hanem tehát, hogy Isten azonnal válaszol, meg jót akar adni, meg Isten azt akarja, hogy egészségben, jólétben, bőségben éljünk, és hogy bármi nemű kihívásunk van, az Atya elé visszük, és ő meghallgat minket, és sokszor azt érzem, hogy ugye én egy baptista családban születtem bele, nekem természetes a hit, és néha azt érzem, hogy nem is olyan nagy, mint neki, aki 2,5 évet ért meg. Uh-huh. És sokszor ő bátorít engem, hogy de meg fogja adni az Atya, és tényleg megadja. Uh-huh.

0: Említettétek, hogy mind a ketten vállalkozók vagytok, a listádon rajta is volt, hogy vállalkozó legyen. És azt is mondtátok, hogy mindent együtt csináltok.
1: Igen.
0: De a vállalkozásotok teljesen más irányú.
1: Igen.
2: Nem. Hát ugye én tudok neki szerződést írni, vagy ha szerződést kap ellenőrizni. Tehát azt is, ha én ügyféllel foglalkozok, ő lekáderezi, hogy mi a benyomása, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy nem. Tehát azért átfedésben vagyunk. Aha. Van közös halmazrészünk.
0: Tehát mint HRS átnézed a lendő ügyfelet, vagy ilyesmi?
2: Beszél velük.
1: Szoktam
0: coach,
1: terelgetni őket, meg igen, ez is egy komoly bizonság most így, ez te jutottad eszembe, Jóci, hogy Kond Üllön élt, aztán Gyömrön telepedett le, hogy közel legyen a gyerekekhez, és ott nagyon sok haver vette körbe, hogy jaj, Kondikám, nézd már meg ezt, nézd már meg azt, meg jaj, küldök egy papírt, fordítsd le meg. Nem nyomná rá egy pecsétet, és arra jöttem rá, amikor összeházasodtunk és odaköltöztem, hogy rengeteg az ingyen munkája, hogy meg rengeteg az olyan haver, aki így...
2: Uh-huh. Vérszívó.
1: Szeretni, hát vérszívó, igen. Tehát, hogy az ügyvéd haverom. És hogy én ezt nem láttam jónak. Tehát azért a Bibliának erre elég komoly tanítása van, hogy aki amiben jó, abban lehet adakozni, tehát hogy a gyülekezetünk felé nyilván nagyon sok embernek ingyen adja a jogi tanácsod, vagy kedvezményes áron vállal el egy-egy munkát, de hogy konkrétan le kellett építeni azt a kört, aki csak időt rabolt, de mondjuk még egy üvegbort vagy egy táblacsokit se küldött érte cserébe, de én azt láttam, hogy az én férjem este 9-kor még a számítógép előtt ül, és vasárnap hazamegyünk a gyüliből 1 órakor, megebédelünk, és 4-től 8-ig még a laptop előtt ül, és dolgozik. És mondom, hogy? Tehát, hogy meg kellett tanulni, pont tegnap hozta fel a példabeszédek könyvéből a Szent Szellem ezt az igeverset, hogy aki puha a munkájában, az társa annak, aki meglop téged. Valami ilyesmi igevers.
0: Aki tönkretesz, igen.
1: Aki tönkretesz.
0: Attól, melyik fordítás.
1: Igen, és hogy ezt...
0: Aki lágyan viseli magát a dolgaiban, hasonló ahhoz, aki tönkretesz,
1: igen,
0: valami ilyesmi.
1: Igen, valahogy így.
0: Fordítás függő.
1: És hogy... mert hogy tőlem is sokszor kérnek tanácsot, hogy munkát keresnek, és nyilván segítek, de kell, hogy legyen ellenértéke, és ezt még mai napig tanuljuk, de Kondnak is tanulni kell, hogy azért csak 10 évet járt egyetemre, van 3 diplomája, tehát hogy egy ügyvéd nem azért ügyvéd, hogy majd a haveroknak ingyen fog szerződéseket.
0: Bocsánat, teljesen idevág, a Reader's Digest-ben olvastam 10-akárhány évvel ezelőtt egy viccet, nem tudok jól viccet mesélni, remélem sikerül visszaadni. Egy ilyen nagy partin összetalálkozik egy orvos egy ügyvéddel, és hát ismerik egymást viszonylag jól, és akkor oda megy a partin az ügyvédhez, az orvos, és mondja, hogy te, azt mondja, segítsél már, hát itt is jönnek hozzám a bajaikkal, én mint magánember vagyok itt, és nem akarom mindenkinek a búját, baját, egészségi problémáját végighallgatni, hogy tudsz-e valami ötletet mondani? Ó, azt mondja, nagyon egyszerű, mondja az ügyvéd. Velem is ugyanezt csinálták, partikon jöttek hozzám. Ó, de jó, hogy itt vagy, van egy ilyen problémám, ügyvédi szempontból kéne megoldás, mit tanácsolsz? És akkor tudod, hogy mit csináltam? Azt csináltam, hogy adtam tanácsot, és utána küldtem egy csekket, $200, azzal a felirattal, hogy partin, ekkor és ekkor tanácsadásért $200. Ó, köszönöm nagyon. És tudod, megszűnt minden, utána lekoptak róla. Ó, de kedves vagy, köszönöm szépen minden. Egy hét múlva jön neki a levél. Partin tanácsadásért $200 jött az orvosnak. Úgyhogy ez egyébként tényleg igaz, vagy szoktak úgy is fogalmazni, meg kell tanulni nemet mondani.
1: Igen.
0: És sokszor a jó szívű emberek arra mennek rá, és van ilyen, hogy sajnos ezt némelyek megérzik, és kvázi ráutaznak már elnézést, és akkor jól kihasználják, és pont a családi élet, sőt, önmagunk védelmében szükséges.
1: Igen.
0: Nemet mondani, ebben nekem is növekedni kell, úgyhogy most ezt magamnak is mondtam.
2: Ügyfeleknek szoktam mondani, hogy addig jó, amíg orvost meg ügyvédet nem látunk, legutóbb egy orvos ügyfélnek mondta, és akkor, na most mi van?
3: Igen. Ez nagyon jó.
1: Igen. Igen.
3: Szágot ez a két év, összehasonlítva az előzőekkel, nem cserélnéd vissza.
1: Semmi pénzért nem cserélném. Kondra megérte várni 20 évet, wow. Az biztos. Tehát ez 20 év pusztaság, úgymond, de megérte. Az a 20 év is tartalmas volt, míg, vagy 25, ameddig, amíg egyedülálló voltam. Az a vicces egyébként, hogy ugye ő egy évvel idősebb nálam, és majdnem, hogy szomszédok voltunk, amikor ő legény volt, ténylány. Én a Baross utcában raktam, ő Adessefiben, és ugyanazokra a helyekre jártunk bulizni, és nem találkoztunk.
3: Nem
1: tehát, hogy,
2: vagy nem emlékszünk.
3: Igen.
1: Tehát, nem. Hogy Isten ezt valahogy így rendelte el, és azért Isten megadott nekem sok klassz élményt egyedül, valószínűleg felkészített engem egy nagyon jó házasságra, megvárakoztatott, Konnak van két gyönyörű kislánya, akik tényleg a nagyon szépek, nagyon okosak, nagyon helyesek, de én minden egyedülálló férfi és nő barátomnak, ismerősömnek kívánom, hogy rakják magukat a harmadik helyre, Isten, házastárs, és utána csak én. És mert megéri. Én temettem el már egy barátnőmet el 2 éve, aki nem élte meg az 50 évet. Senki nem volt, és két műtét között hospice kórházban volt, és hiába volt céges Mercedes-e, BMW-je, minden megtakarított pénze orvosokra ment el, és meghalt. És hogy nincs szomorúbb annál, amikor azt látom, hogy egy egyedülálló ki van szolgáltatva, és nincs körülötte senki, aki megtörölné a homlokát, vagy kaját vinne neki.
3: És milyen jó, hogy most már együtt csináltok
1: és hogy
3: nagyon
1: mi
3: sok mindent.
1: Körülbelül 50 évig tervezünk élni, mert vegetáriánusok vagyunk, meg mozgunk is azért a kertben is, meg a faluban is. Tehát mi azért hosszú távra tervezünk, ha jó Isten éltet minket.
3: Igen.
1: De nagyon jó.

0: És van egy műsor a Pax TV-n, amit
1: hát,
0: egyedül...
1: Igen, hát sokan láthatták már nyilván Ágotát és Kondot, mióta összeházasodtatok, együtt csináltok a műsort, és nagyon élvezem az ottani beszélgetéseket.
0: Ennek a Kondnak a vicces beszólásait, igen, és a szemöldök húzása, ami most is igen, nagyon jól igen megy.
1: Aha. Illetve, hogy alakult az, hogy úgymond beszáll a Kond ebbe a műsorba?
2: Uh-huh. Hát ez is annak a bizonyos Szilárdnak köszönhető, aha, a presbiterünknek, hogy egyszer kérdeztem, hogy mit gondol, hát mondja már el. Azt mondta, hogy hát Ágota, unalmas vagy egyedül.
0: Hoppá.
2: Unalmas vagy, mint az összes többi nő, aki egyedül főzöcskézik a kamera előtt. Rákattintok, és megyek is tovább, ne haragudj. De itt van egy jó humorú, jó memóriájú férjed, miért nem állítod a kamera elé.
0: Aha.
2: És ez is a házassági egység.
0: Fantasztikus.
2: Hogy nem kellett győzködni, meg zsarolni, azt mondta, hogy jó.
0: Aha.
3: Zsarolni nem kapok enni.
2: Igen, és ennyi volt a történet, és ugye másfél éve már így.
0: Már másfél
2: ketten,
0: éve?
2: Aha, mert tavaly
0: ennyire
2: január.
0: Ennyire hamar belefogott a...
2: Egy évet csináltam egyedül, vagy bő egy évet, és aha, utána jött ő. Uh-huh. Igen, a kamera elé.
0: És akkor nagyon élvezzük a történelmi hátteret, amit elmondasz a kajáról, meg a borról, meg...
2: Jó, igen.
0: Ez fantasztikus.
1: Az számomra még az egy érdekes dolog, hogy mondtátok, hogy mind a ketten vegetáriánusok vagyok, tehát nem vegánok, hanem vegetáriánusok, ugye az tudom, az
2: igen,
1: egy kicsit
0: azért
1: megengedőbb
0: kicsit, igen,
1: a vegetáriánus. És ez előtte is így volt, vagy kvázi az Ágota fertőzött meg ezzel? Már elnézést, hogy így mondom.
3: Ő a tettes.
0: Ő a tettes.
1: Igen,
0: aha,
1: igen.
0: Aha.
3: Előfordul, hogy húst eszünk, tehát az nem merev szabály ez.
2: Ha vendégek jönnek, húst készítünk, ha vendégségbe megyünk, megesszük, de 20-ból 19-szer, ha megkérdezem Kondot, hogy kér-e húsos kaját, nem kér. Én amúgy körülbelül 2000 óta vagyok vegetáriánus.
0: Milyen okból lettél az?
2: El volt savasodva a szervezetem, és lúgosítani akarták mindenféle teákkal, meg kúrákkal. Édesanyám gyógyszerész, és mondta, hogy figyelj, vagy elköltesz 100 000 forintot erre a kúrára, vagy elfelejted a savas hatású ételeket. És akkor elkezdtem csak lúgos ételeket tenni, ami zömében zöldségek, néhány gyümölcs, teljes kiörlésű vagy gluténmentes kenyér, és semmi ilyen előkészített ételt, szalámit, meg ilyeneket, semmit nem. Úgyhogy mi amúgy otthon nem szoktunk venni, amúgy van egy kecskefarm Pázmándon, tehát nagyon sok kecskesajtot eszünk, meg ha megkívánjuk a szalámit, nagyon finom kecske szalámit eszünk.
0: Wow.
2: Sertés az én konyhámban 30 éve nincsen, tehát sertés nincsen. Csirkét szoktunk készíteni néha,
0: meg
2: vagy borjú,
0: halat is.
2: De akkor, amikor így ilyen általános hétköznapok vannak, akkor leves, főzelék, saláta, és ezek variációi. Hát már jó sokat lefőztünk az Ágota konyhájában is, kamera előtt, meg amúgy is a Facebookon is nagyon sok receptünk van, amik mind zömében vegánok. De lement Kond cukra, mert mikor megismerkedtünk, magas volt a cukra, úgyhogy kidobáltam gyömrön az összes cukrot, elajándékoztam egy srácnak, aki...
0: Ezt hogy bírtad, Kond?
3: A csoki gyűjteményét.
2: Csoki gyűjteményét. Mert azt láttam, szeret nasízni,
0: aha,
2: és azt láttam, hogy mars, szelet, zacskó,
0: és
2: meg
0: nem,
2: Snickers.
0: És nem lett mérges, vagy?
2: Hát...
3: Volt választásom.
2: És akkor mondtam, hogy lehet nasízni.
1: Nem, mert attól felmegy a cukor.
2: Lehet nasízni almával, sárgarépával, fehérrépával.
0: És ez a nasízni
2: szereti.
3: Karolámi, káposztanyás, bármit.
0: Aha, tehát ez a lényeg, hogy legyen valami nasi.
3: Ja, leköti a figyelmet.
0: Aha.
2: És lement a cukra gyógyszer nélkül.
0: Aha. Teljesen normálisra.
2: Tökéletes.
0: Nem kell semmit szedni,
2: semmi.
0: Hát ez
2: nincsen
0: micsoda jó ajánlat.
2: Igen.
3: Hát de magadat is helyreállítottad.
2: Magamat is helyreállítottam, igen.
1: Én egyébként pont ezen gondolkodtam, amikor azért tettem fel ezt a kérdést, hogy Kond a megismerkedésetek előtt milyen étrendet követett, hogy azért az első randin azzal várni, hogy sárgarépás fasírt, meg céklás fasírt, hát nem tudom, bocsánat, én teljesen megértem, mert bizonyos egészségügyi okok miatt én is pár hónapig full vegán voltam ráadásul. Aha. Most is azért egész, szóval hát nem akarok képmutatóskodni, szóval nem mindig tartom, de azért, odafigyelek, igen. Akkor maradjunk ennyiben. Igen. És tehát most nem, 3 éve még ezen inkább így csipkelődtem ilyenekkel, hogy azért egy jó csülök pörkölt, az az igazi, vagy ilyeneket bedobtam, de tehát, hogy az első randira azért az nagy bátorság volt ágott.
3: Szép Mirelit pizza gyűjteményem volt, tehát ahhoz képest viszont előrelépés.
0: Ahhoz képest egy ugrás, azt a...
2: Hát, de a fűszerezésen múlik ám, Jóci. Tehát a zöldséges kajákat úgy lehet fűszerezni, hogy...
3: Tud olyan zöldségfasírtat, hogy nem mondod meg róla, hogy nem hús.
2: Hogy nincsen benne hús. És tudod, mit rakok bele, amitől egy totál amatőr nem tudja, hogy hús vagy nem hús? Diót. Darált diót. Meg töltött paprikát, borsófehérje granulátummal. Aki nem ismert, nem járt a sakonyában, simán megeszi, hogy ez darált hús.
0: Akkor most hagyd mondjak valamit a kedves nézőknek, kövessék a Pax TV-n Ágota konyháját, és nagyon sok recept ott van. Szívesen látjuk mi is őket, mert ott van kont humora is, nagyon jól mutatnak a képernyőn.
1: Egyébként, hogy visszaigazoljam a műsorodat, ez 2-3 napja volt, nővérem, aki egyedül él egyébként, és mentem hozzá, és pont szokta nézni a Pax TV-t, és pont a ti műsorotok ment, és azért várjál, ez érdekel ez a recept, a jó recepteket mond mindig, figyel, ez úgy, hogy teljesen lekötötte a figyelmét a nővéremnek, és azt mondja, csak mindig elfelejtem, hogy van a recept, de ott állt készen, hogy fölírja, azt mondtam, ez szereti nézni ezt a műsorot.
3: Fent vannak a honlapodon a receptek, nem?
2: Szöbe, amúgy a honlapod, hát meg a Facebookon,
0: a tévét nézi, úgyhogy... A korosztály, azt tudjátok, egy kicsit fontos.
2: Igen.

0: Néhány percünk van hátra. Beszéljetek még arról, hogy a Gyüliben is van feladatotok. Talán együtt, vagy hogy csináljátok a Gyülis feladatot?
1: Hát másfél évig csináltuk a büfét a gyülekezetben.
0: De azt együtt csináltátok.
1: Együtt. És egy hónapban egy vagy két vasárnap délelőttet. Ez azt jelenti, hogy bevásároltunk, megcsináltuk a szendvicseket, és kiszolgáltuk a kedves sorban állókat.
2: Remek kávét tudok főzni.
0: Kávét tudsz főzni, nagyon jó.
1: Otthon is ő főzi nekem, ne hozzá se
0: nyúl. Ez nagyon fontos dolog.
1: Igen.
2: Hogy fölébredjen két kávéig, nem tud beszélni. 20-25-et tartok az első meg a második között.
0: Oh, okay.
1: Kedves vagy.
0: Igen.
1: És aztán most abba hagytuk a büfét idén januárban, és most a komatál szolgálatban vagyunk benne.
0: Komatál?
1: Komatál, ha a kisbaba érkezik, ugye az első hónapra be van úszva, hogy ki mikor visz a családnak ételeket, és akkor most ezt a szolgálatot csináljuk.
3: Ez konkrétan miből áll?
1: Tudod,
3: hogy
1: akkor
3: ti főztök?
1: Hogy én otthon megfőzöm. Aha. És ugye jó dolgunk.
3: És akkor meglátogatjátok a újszülőt.
1: Elviszük őket, a kaját.
2: Én vagyok a kukta.
1: Igen.
0: Az igen.
1: Meg a sofőr.
0: Meg a sofőr. Fantasztikus. Igen.
2: Multifunkciós.
0: Igen.
1: Meg az Alfán vagyok tanító, és hát sajnos zömében csak akkor van kaja, ha én el tudok menni, mert most is krumplis pogácsát sütöttem a résztvevőknek, úgyhogy ma visszük az Alpára. És
2: míg hagyta, teszteltem a kocsiba.
1: Ugye járunk házi csoportba, oda sem szoktunk üres kézzel menni. Meg hát most tele van a fagyasztónk zöldségekkel, elraktunk vagy 60 liter paradicsomlét, vagy 30 liter körte almalét, vagy 10 liter baracklevet, lekvárokat, nagyon sokféle lekvár befőttet.
2: Ketchupot.
1: Ilyen ketchupot. Úgyhogy, hát a Gósen földjén élünk, ezt adta nekünk az atya. Minket elkerült eddig minden vihar, jégeső. Mindig akkor esett, amikor már nagyon kellett, tehát elképesztő komolyan, ahogy az Isten gondoskodik rólunk.
0: Hát ez csodálatos volt hallani, és az, hogy két éve vagytok együtt, és tényleg mindent együtt csináltok.
1: Igen.
0: Azt látom, hogy tényleg az Isten olyan kegyelmes volt hozzátok, hogy így mindent gyorsan, egyszerre, és működnek a dolgok. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és őszintén beszéltetek az életetekről.
3: Mielőtt a végszót kimondanád, egy ige eszembe jutott, ugye a Joel Profita könyvében van, hogy Isten azt ígéri, hogy bepótolja azokat az éveket, amiket a szöcske és a cserebogár tönkretett.
1: Így van.
3: Mondja ott az ige. Tehát, tényleg azt láttuk az életeteken, hogy ebben a gyors tempóban Isten úgymond kárpótolt. És ez tényleg csodálatos látni, mert te ragaszkodtál Istenhez, megvallottad a hitedet. Én emlékszem, az elején erre is buzdítottad a egyedülállókat, hogy vállalják föl a hitüket, és tegyék le a lábukat.
1: Igen.
3: Te is ezt tetted, és
0: az
3: Isten ezt látja és gondoskodik. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert azt hiszem, ez sok egyedülállónak bátorítás volt, és külön élveztem azt a pontját ennek a bizonyságtételednek, hogy Imre azt javasolta, hogy vagy olyan erős keresztény, hogy merjél úgy ilyen értelemben kifele. Hát ez egy elég rizikós tanács, de nagyon bölcs tanács volt, mert tényleg Isten meg tud állni, és ezen a területen, bár a szokványos menetrend nem ez, de jó pár ilyet láttunk már, hogy az erős hitű keresztényeket Isten megáldotta ezekben a dolgokban is.
1: Igen. És azért én azt is tapasztalom, hogy szerintem sok ember, férfi is és nő is vágyik egy stabil értékrendre, egy stabil értékrendű társra. Tehát, hogy gondot sem kellett győzködni, meg térden állva könyörögni, hogy térjél már meg, hanem munkálkodott az Úr a szívében, meg tényleg vágyott egy tartalmas, őszinte kapcsolatra. És hogy azért az zömében az emberek, legalábbis én remélem, hogy így vannak vele, hogy nem a komolytalan link dolgokra vágynak mélyen a szívükben, hanem tartalomra.
0: Akkor még egyszer nagyon köszönjük, kicsit megduplázódott a befejezés, de azt gondolom, hogy így volt jó. Isten áldjon meg benneteket.
2: Köszönjük.
0: Nagy szerelmet továbbra is, köszönjük. Egészséget, boldogságot, együtt munkálkodást az Isten szőlős kertjében.
1: Köszönjük.

0: Örömforrások.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Isten adott az embernek, aki jó az ő szemei előtt, bölcsességet, tudományt és örömöt. Prédikátor könyve 2.27. Gondolatok az igéről. A fiataloktól nem várhatjuk el, hogy otthonülők legyenek, és olyan komolyan viselkedjenek, mint az idős emberek. Sem azt nem kívánhatjuk, hogy a gyermekek olyan megfontoltak legyenek, mint az édesapjuk. Miközben el kell kerülnünk a bűnös szórakozásokat, s gyermekeinket is meg kell óvnunk ezektől, gondoskodjunk kellemes és ártatlan kikapcsolódásról. Vajon nem volna jó olyan ünnepeket szentelni az Úrnak, amelyeken megemlékeznénk szeretetteljes bánásmódjáról, gondviselő szeretetéről? A világ sok ünnepnapot tart. Az embereket lefoglalják a komédiák, lóversenyek, dohányzás és italozás, szerencsejátékok, amelyek által nyíltan kimutatják, melyik zászló alatt állnak. Isten népe gyakran rendezzen szent összejöveteleket, ahol megköszönjük Isten gazdag áldásait. Ünnepeinket ne a világ mintájára tartsuk meg, azonban mégsem múljanak el észrevétlenül. Ezeken a napokon keressünk olyan örömforrásokat, amelyek elfoglalják a veszedelmes és káros szórakozások helyét. Különbség van az ártalmas szórakozás és a felüdítő kikapcsolódás között. A valódi kikapcsolódás felfrissít, megerősít, épít és újjáteremt.

0: Házasság egyenlő egyéválás.
1: A férfi tehát elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Mózes első könyve, második fejezet, 24. vers. A házassági fogadalom írása nem új ötlet. Ádám a saját szavait mondta ki az első szertartás során. Szerettünk volna többet megtudni erről az emlékezetes eseményről. Egyetlen menyasszonyt sem vett körül több szépség. Virágok, szőlőtőkék, bokrok, mind a maga régi módi szépségében alkották a hátteret. Volt zene? Miért ne lett volna? A mennyei zene mindig is kísérte a fontos eseményeket. A teremtéskor a hajnali csillagok énekeltek, Mózes éneke az Egyiptomból való szabadulásról, Jézus születésekor a dicsőség a magasságban Istennek ének hangja, és a legnagyobb esemény, Mózes és a bárány éneke, amikor Krisztus visszatér. Természetesen volt esküvői zene is. Kétségtelen, hogy a frissítők jobbak voltak, mint amivel a legnagyobb vendéglátó helyek büszkélkedhettek, és legegészségesebbek. A finom gyümölcsöket közvetlenül a fákról szedni, és elfogyasztani bizonyára élvezett volt a menyasszony és a vőlegény számára. Isten kötötte az első házasságot. Talán azt mondta nekik, hogy az egyik első ajándéka az emberi fajnak a házasság volt. Biztosak lehetünk abban, hogy adott nekik néhány utasítást az új kapcsolatukban viselt felelősségről. Elvégre nem volt más tapasztalatuk vagy mintájuk, nem volt forráskönyvtáruk, amelyből meríthettek volna. Minden utasítás tőle származott, így nem volt kétséges az abszolút érvényességük. Isten volt az intimitásuk oktatója is. Ezen a területen, a termékenység és a szaporodás terén abszolút nem rendelkeztek semmiféle ismerettel. Gyönyörű egyszerűséggel magyarázta el nekik az egy testéválás tervét. Soha nem kérdőjelezték meg, hogy az ő szeretetteljes ölelésük megfelelő, méltó vagy áldott-e. Biztosította őket, hogy azzal, hogy egymásnak adták a testüket, pontosan Isten célját teljesítették a házassággal. Nem csoda, hogy Ádám és Éva több száz éven át élvezhette intimitásukat, és Isten vágya minden házassággal kapcsolatban még mindig az, hogy az intimitás az öröm és az elkötelezettség kifejeződése legyen. Urunk, Teremtőnk, segíts, hogy mi is tegyük a magunk részét az intimitás jó hírének hangsúlyozásában, házasságainkban, otthonainkban, iskoláinkban és gyülekezeteinkben.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 28-án, kedden, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét a 44. Zsoltár 9. versében olvassuk. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Napújszövetségi igéjét Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levél 5. fejezetében a 19. versként találjuk. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ma 285 évvel ezelőtt halt meg Antonio Vivaldi, majd pár évvel később, ugyanezen a napon Johann Sebastian Bach. A felszentelt Vivaldit vöröses haja miatt zenei körökben is már életében Il Prete Rosso-nak, vörös papnak nevezték, míg Bachot a 19. századtól kezdve az 5. evangélista névvel illették. A katolikus és az evangélikus egyház két kimagasló zeneszerzőjének élete pecsételi meg az útmutató mai igéit Isten nevének dicséretéről. Sokat lehetne beszélgetni arról, hogy a zene vagy a szavak adnak-e jobb lehetőséget a Teremtő dicséretére. Az énekben, éneklésben minden esetre mindkettő jelen van. Kétszer imádkozik, aki énekel. Szoktuk idézni Ágostontól, és néha észre sem vesszük, hogy pontatlanul. Nem csak azért, mert ez a mondat szó szerint nem található meg nála, hanem azért is, mert az Augustinus gondolatai nyomán elterjedt középkori latin mondás szerint az imádkozik kétszer, aki jól énekel. Ezen a jó szócskán van a hangsúly. De hogy kell jól énekelni? Mennyire szomorkodjon, akinek nincsen jó hangja, aki nem szeret énekelni, vagy aki ha énekel, az másoknak nem jó. Augustinus szerint az éneklés a szívből jövő öröm és az Isten iránti szeretet jele. Az imádkozik kétszer, aki örömmel és szeretettel dicséri Istent. Aki nem tud énekelni, másképp is megtalálhatja ennek módját. A nap imádsága: Uram, szeretném, ha életemet és gondolataimat egyre jobban átjárná az irántad érzett örömöm és szeretetem. Taníts, kérlek, imádkozni, hogy tudjam, hogyan fejezhetem ki a szeretetemet a szavaimmal is. Készíts fel, kérlek, arra a pillanatra, amikor a szívem annyira megtellik a tőled és irántad való örömmel, hogy a szavakat kevésnek találva újabb útjait kezdjem keresni mérhetetlen közelséget kifejezésének. Ámen. Béres Tamás áhítattát hallottuk, és a nap igéi voltak. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. És a nap újszövetségi igéje: énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.

Márton sosem félt a repüléstől. Egészen addig a napig. Azon az októberi reggelen, amikor felszállt a gépre a München-Budapest járaton, már napok óta szorított a mellkasa. Nem az utazás miatt, hanem egy orvosi lelet miatt, amit a zsebében hordott. Egy fehér boríték, benne két szó, amitől még kimondatlanul is megremegett. Gyanús elváltozás. A repülőgépen lekapcsolták a fényeket. Az eső függönyön keresztül vágta magát az égbe a repülő, és ahogy odakint minden szürkévé vált, Márton szíve is elsötétült. Mi van, ha daganat? Mi lesz a családommal? Mi lesz, ha ez az út lesz az utolsó békés pillanat az életemben?

A félelem bénítóan tört rá. Nem volt se kontroll, se válasz. Csak a gondolatok egyre-egyre gyorsuló spirálja. Behunyta a szemét, és ekkor eszébe jutott egy mondat, amit évekkel ezelőtt olvasott. A félelem sohasem a mennyből jön. Ahol Isten lelke lakozik, ott békesség uralkodik, még a viharban is. Szinte érezte, ahogy a lélek csendesen megérinti. A szíve ugyan még gyorsan vert, de valami mégis megváltozott. Isten itt van. Most is. Ebben a fém csőben, itt a felhők között. És igen, ott lesz majd a rendelőben is. Leszállás után hazament. Este a feleségével együtt letérdeltek, és először az életében nem azt kérte, hogy ne legyen baj, hanem azt, hogy ne féljen többé. A lelet végül jóindulatú elváltozást mutatott, de nem ez volt a történet legnagyobb fordulata. Márton később egy kórházlelkészi szolgálatot vállalt. Tudta, mit jelent félni. Tudta, milyen csendes rémület ülhet meg egy diagnózis mögött. És tudta azt is, mit jelent Istennel együtt belépni a sötétbe.

Mózes első könyvének 3. fejezetében a 10. vers így szól. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Ez volt az első alkalom, amikor az ember félt, és ez a félelem a bűneset egyenes következménye volt. Mihelyt Ádám engedetlensége által megtörte az isteni törvényt, megszűnt a tökéletes összhang, amely a mennyet a földdel összekötötte. A félelem és a szégyen érzése betöltötte a szívet. Ez a félelem azóta is velünk él, örökölt és tanult formában is. Félünk az ismeretlentől, a veszteségtől, az elutasítástól, a fájdalomtól, és sokszor még bizony Istentől is. Ez nem csupán érzelem, hanem egy lelki következmény. Az Istentől való elszakadás egyik legfájóbb tünete. A félelem nem Isten eredeti ajándéka az ember számára, hanem a bűn következménye. Az ember akkor kezdett félni, amikor elveszítette a bizalmat a Teremtőjében. Az isteni szeretet tökéletes biztonságot nyújtott volna az ember mindennapjaiban. De a bűn megrontotta ezt a kapcsolatot, és a bizalom helyét a rettegés foglalta el. A bizalom hiányból fakadó félelem szétválaszt. Elszigetel Istentől, embertől, önmagunktól. Elrejtőzünk, akár egy fügefa levél mögé, akár munkába, sikerbe, kapcsolatba, vagy igen, vallásos szokásokba. Isten gyermekeinek soha nem kell a jövőtől való félelem árnyékában élniük. Nem csak megszólítja a félő szívet, hanem meg is váltja azt. Nem racionális választ ad, hanem a jelenlétét. Ott van a tűzben, a viharban, a csendben és a diagnózisban. Ott, ahol semmi nem biztos, kivéve őt. János első levelének 4. fejezete egyértelműen és nagyon érthetően fogalmaz. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Krisztus keresztje a szeretet és a bizalom forrása. Aki hittel szemléli a megváltót, az nem marad meg a rettegés sötétjében.

a félelemmel való küzdelem nem elsősorban pszichológiai vagy akarati kérdés, hanem egy lelki folyamat. A félelemmel szembeni legnagyobb erő nem az önbizalom, hanem a Krisztusban való bizalom. És ez a bizalom napról napra, küzdelemről küzdelemre egyre inkább épül és erősödik. Krisztus ismerete nem csupán elméleti hit, hanem gyakorlati bizalom. Aki bízik benne, annak szívét elhagyja a félelem, mert tudja, semmi sem történhet vele az Atya tudta nélkül.

Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen. János evangéliuma, 14. fejezet, 27. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az imádság állt a Debreceni Református Egyházmegye idei táborának középpontjában. 32. alkalommal tartották meg az egyházmegye nyári családi táborát Berekfürdőn a Megbékélés házában. A nyitó alkalmon Iszlai Endre lelkipásztor köszöntötte a tábor résztvevőit, majd a dicsőítés után Hadházi Tamás esperes nyitotta meg az eseményt. Mint elmondta, az idei év egyházukban az imádság éve, így a táborban estéről estére egy-egy zsoltár lesz az alapja az igei szolgálatnak, délelőttönként pedig egy-egy bibliai személy imádságáról fog szólni a tanítás. Az egyházmegye esperese azt kérte, hogy a tanítványokhoz hasonlóan kérjék Urunkat, hogy tanítson bennünket imádkozni. Esti ige hirdetésében pedig a 127. zsoltár első és második verse alapján hívta gondolkodásra a résztvevőket, azzal kapcsolatban, hogy mi tartja meg az életünket, amikor összedől körülöttünk minden. A tábor további részében az egyházmegye lelkipásztorai szolgáltak áhítattal, továbbá kis csoportos beszélgetések, játékok és más közösségépítő alkalmak is mélyítették, amint egy 90 résztvevő elköteleződését Isten és az egyházmegye iránt. Július elejétől már látogatható a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes, az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte fölsejlő látkép. A házak fölött magasodó dom tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető. A második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kilátás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tagja.

Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Pál levele Filemonhoz 17-től 25-ig.

0: egyedi és általános.
1: Valakitől azt hallottam, hogy a Filemonhoz írt levelet olvasva szöget ütött a fejében, milyen manipulatív a levél írója, Pál. Játszik Filemonnal, mint macska az egérrel, de a végén úgy is rábírja arra, amit ő akar, mert ő a főnök. Talán, ha nem ismernénk Pált, valóban ilyen szájíze lenne a dolognak. Pál a tekintélyére hivatkozik már korábban is. Megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna. A mai szakaszban pedig azt olvassuk, Pál bízik benne, hogy Filemon engedelmeskedni fog neki. Ne felejtsünk el azonban valamit. Pálnak Isten különleges tekintélyt adott apostolként, ami feljogosította őt olyan mondatokra, amiket itt olvashatunk. Mi ebben nem utánozhatjuk őt. Más a mi feladatunk, és más a ránk bízott felelősség is. Ami az ő tollából egy jogos elvárás szelíd megfogalmazása, a mi szánkból tényleg manipulációnak tűnhet. Amiben viszont bátran követhetjük és utánozhatjuk őt, az a féltő, óvó szeretet, amivel Onézimuszért küzd levelében. Mi a helyzet velünk? Van olyan fiatalabb testvérünk, aki ilyen fontos nekünk? Akinek testi-lelki életéért képesek vagyunk áldozatot is hozni? Van-e a gyülekezetben esetleg olyan fiatal, akinek ugyan vannak szülei, de lelkileg árva, mert egyedüli hívő a családban? Mi, mint idősebb testvér, sokat segíthetünk neki.

Úr Jézus, Mesterem, mutasd meg, hogy ki az a fiatalabb testvérem, akinek az én segítő szeretetemre van szüksége, mert árva lelkileg. Segíts, hogy ki tudjak lépni a kényelmi zónából ehhez, és tudjak áldozatot is hozni, ha kell.

most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Én jó Istenem, akaratom erősítését kérem ma reggel tőled. Kérlek, óvd meg minden gyöngeségtől, ellanyhulástól. Ne engedd, hogy hangulatom szeszélyes hullámzása irányítson. Legyek határozott, ne váljak játékszerévé senkinek. Kérlek, azt se tűrd el, hogy akaratom önző módon másokra való tekintet nélkül vagy azok kárára érvényesüljön. Segíts, nehogy akaratom merev legyen, és hiányozzék belőle a mások iránti kellő együttérzés. Hagyd, Uram, hogy erős, kitartó, lendületes emberré válhassak, és ne csüggedjek el semmi nehézségben. Legyen akaratom nemes célok felé törő, de másokat meg ne sebezzek. Intéseidnek világos megértőjeként éljek, de azért lehessek önálló, tudva mindig, hogy mit akarok, és azt miért akarom. Kérlek, add, hogy legyen az én akaratom a tiédtől teljesen áthatva, hogy mindig a te nagyobb dicsőségedet szolgáljam.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 28-a. Eberhard Mátyás, evangélikus lelkész, költő, 1557-től Wittenbergben tanult, és ott is szentelték föl lelkésznek. Iglaui szolgálat után érkezett Selmec bányára, ahol aláírta a bányavárosok vallást ételeit, melyet Kubikularis Ulrich szerkesztett, Olá Miklósnak az evangélikusokra erőszakolt hittételei ellenében. 1575-ben húsvét napján fölszentelte az alsóvárosi templomot. 1577 nyarán részt vett a körmözbányai zsinaton, ahol a két bányavárost illető egyházalkotmányi határozatok születtek. 3 évre rá ismét jelen volt az ugyanott tartott zsinaton, ahol mint szenior a testvéri szeretetről és egységről tartott beszédet a többi pap előtt. 1580-ban e napon hunyt el.
2: Cyrano de Bergerac, francia drámaíró, író, költő, 1655-ig élt. Nevét Edmond Rostand 1894-ben írt drámája tette világhírűvé. Versek, szatirikus levelek, színdarabok és regények kerültek ki keze alól, a barokk próza mesterének tekinthetjük. Leghíresebb művei: A nap államai és birodalmai, meg A holdbéli utazás. Mindkét regény képzeletbeli utazás, a fennálló társadalom kíméletlen szatírája, ugyanakkor egy eszményi közösség álomképe is egyben.
1: Az 1886-os születésű Kovács Jánosné király Ilus, a kalocsai népművészet megújítója, 1966-ban ezen a napon hunyt el. 13 éves kora óta rajzolt és kézimunkázott. Akkoriban két híres mintaíróasszony volt Kalocsán, Csuka Boris és Sándor Boris. Az ő rajzaikat vette át, még csak kék és piros virágokat hímezve. Ő vezette be a zöld használatát, és bekerültek a minták közé a pipacsok, ibolyák, margitvirágok, szegfűk, árvácskák, szőlőfürtök, csillagvirágok, gabonák, paprikák, sarkantyúvirágok, amelyek korábban nem fordultak elő sem hímzéseken, sem pingálásokon. Új formát adott az ókalocsai virágoknak is, mint a lilium, a rózsa, a ne felejts. A változtatások hamar meghonosodtak, népszerűek lettek. Egy francia divatlapban látta a Richelieu hímzést, amit sikeresen átültetett a népművészet nyelvére. A két világháború között hírneve már külföldre is eljutott. Kapott meghívásokat Nizzába és Bécsbe, sőt Párizsba is. A második világháború a folyamatot megállította. 1952-ben megalakult a Kalocsai Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, a munkában király Ilus tevékenyen vett részt leányával együtt, a világhírig emelkedve.
2: Kozma Tibor 1909-től 1981-ig élt református lelkész, egyházi író. Kolozsvárt, a református teológián szerzett lelkészi képesítést, később teológiai doktori címet az Egységes Protestáns Teológiai Intézetben. 1934 és 1946 között lelkész Árpástón, Szilágypanitban, Kolozsváron, és vallástanár az Ilahi Veselényi Kollégiumban. Tanulmányait az út közölte, például relatív és egzisztenciális döntés, Isten és a sátán, a kereszténység értelme. A református szemlében jelent meg a Szentírás jobb megértéséért, és a szempontok az engedelmes textus kezeléshez. Kötetei, téma és textus a prédikációban, az imágó dei problémája és a prédikált íge, a református istentisztelet elvi alapvonalai.
1: Az 1931-es születésű Boros Géza református lelkész, teológiai doktor, egyháztörténész, a Budapesti Református Teológiai Akadémia, majd jogutóda a Károli Gáspár Református Egyetem tanára. 1963-ban szentelték református lelkésszé. Budapesten a Kálvin téri, később a törökőri gyülekezetben szolgált lelkészként. Teológiai doktorátust szerzett Debrecenben a Prédikáció dinamikája című dolgozattal. Művei: Történelem a szószéken, Hogyan prédikáljunk ma, Spurgeon kincses kamrája, illetve gyakorlati teológiája, Nem beszédben, hanem erőben. Prédikációk: Uram, a te igéd nekem, egyetemi jegyzetek, homiletika, katekétika, poimenika, liturgika, diakónika.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

Fölkavart forrás és romlott vízű kút. Olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. Példabeszédek könyve 25. fejezet 26. vers.

Édesapám mesélte, hogy amikor kisfiú volt, egy kerekes kút állt a kertjükben, ami nagyon finom, édeskés, hűvös, tiszta vizet adott. A kút közelében egy diófa magasodott. Ez a fa, ahogy öregedett, egyre nagyobb és terebélyesebb lett, míg végül az ágai a kút fölé hajoltak. Jött az ősz, és a diófa lehullatta a leveleit. Sok levél viszont belehullott a kútba. Egyszer csak azt vették észre, hogy a kút vize zavaros és keserű lett a diólevelektől. Így alaposan meg kellett tőle tisztítani a vizet. Az összes belehullott levelet ki kellett szedni a kútból, és minden vizet ki kellett merni ahhoz, hogy ismét iható legyen. Ezután befették a kutat, nehogy még egyszer így járjanak.

0: A mai ige azt mondja, hogy mint a felkavart kút, vagy a beszennyezett forrás. Olyan az az ember, aki elbizonytalanodik és enged a gonosznak. Az ilyen ember lelkében is zavar támad, és a tiszta érzések, gondolatok, szavak és tettek helyét mérgezőek veszik át. Olyanok, amelyek már nem éltetik, hanem a kárára vannak. Tudom, hogy nem könnyű ellenállni a csábításnak, és ez felkavarja az embert. Tudja, mi lenne a helyes, de a kíváncsiság és vágy is nagyon erős. Amikor így elbizonytalanodsz, pohászkodj fel Istenhez, hogy segítsen meg jól dönteni. Jézus ismerte ezt, ezért így tanította mi atyánkban. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Dániel bátorságával nézzünk előre.
1: A mai ige Dániel könyve 2. fejezet 23. verse. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Gondolatok az igéről. Istenünk megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Dániel kereste az urat, amikor kiadták a rendeletet, hogy meg kell ölni a babiloni királyság összes bölcsét, mert nem tudták elmondani a király elfelejtett álmát, illetve annak értelmét. Nabukodonozor nem csak az álom magyarázatát követelte, hanem az álom elbeszélését is. Kijelentették, hogy a király kérése lehetetlen, és a próba nagyobb annál, mint amit embertől valaha is kértek. A király dühös lett, és úgy viselkedett, mint mindenki, akinek nagy hatalma

és korlátlan indulatai vannak. Úgy döntött, hogy mindegyiküket meg kell ölni. Mivel Dánielt és társait is a bölcsek közé sorolták, az ítélet rájuk is vonatkozott. Dániel bement a király elé, és időért esedezett, hogy ezt a kérdést a világegyetem legfelsőbb bírósága elé terjessze, amelynek határozata ellen nem lehetett fellebbezni. Amikor kérését engedélyezték, Dániel az egész ügyet társai elé terjesztette, akik egyesültek vele az igaz Isten imádatában. Az ügyet teljes mértékben megfontolták, és térdre borulva esedeztek Istenhez, hogy adja meg nekik azt a hatalmat és a bölcsességet, amely egyedül segíthet nekik a nagy szükségükben. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áldá akkor Dániel az egek istenét. Felhívjuk az ifjúság figyelmét arra, hogy Dániel istene az ő istenük is, és bármilyen nehézség merüljön fel, tegyenek úgy, amint Dániel is. Kérjenek az egek istenétől irgalmasságot. Isten nem hagyja cserben egyházát, a legvészterhesebb órában sem. Szabadulást ígért.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Engedd, hogy szeretetem beszivárogjon lényed legmélyebb zugaiba. Ne zárd el egyetlen részedet sem előlem. Kívülről, belülről ismerlek, szóval ne kisöpört énedet próbáld nekem bemutatni. A sebek, amiket elzár szeretetem fényétől, elgennyesednek és elférgesednek. A titkos bűnök, amiket rejtegetsz előlem, leválhatnak és önálló életbe kezdhetnek. Befolyásuk alá kerülsz anélkül, hogy felismernéd. Nyisd meg magad teljesen átformáló jelenlétem előtt. Engedd, hogy sugárzó szeretet fényem kikutassa és elpusztítsa a rejtett félelmeket. Ehhez a folyamathoz szükség van kizárólag velem töltött időre, amiközben szeretetem átjár lényed legmélyéig. Élvezd tökéletes szeretetemet, amely a félelemnek még az emlékét is eltávolítja belőled.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Százharminckilencedik Zsoltár 1-től 4-ig terjedő versek, valamint a 23. és a 24. vers. János első levele, 4. fejezet, 18. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 50. rész. Jövendőlés Babilóniáról. Ezt az igét jelentette ki az Úr Jeremiás próféta által Babilóniáról, a káldeusok országáról. Mondjátok el a népeknek, hirdessétek, adjatok jelt, hirdessétek, ne titkoljátok. Mondjátok, elfoglalták Babilont, megszégyenült Bél, összetört Marduk, megszégyenültek szobrai, összetörtek bálványai. Mert észak felől egy nép vonul ellene, országát pusztasággá teszi, nem marad lakója. Ember és állat elbújdosik, elmegy. Azokban a napokban, abban az időben, így szól az Úr, megjönnek majd Izrael fiai Júda fiaival együtt. Sírva mennek, és keresik Istenüket az Urat. Sion felől kérdezősködnek, arra felé igyekeznek. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Pusztuló nyáj volt népem, pásztorai félrevezették, a hegyeken tévútra terelték. Hegyeken halmokon jártak, elfeledték legelőjüket. Aki csak érte, pusztította őket. Ellenségeik azt gondolták, hogy nem fognak bűnhődni, hiszen ezek vétkeztek az Úr ellen, aki az ő igazi hajlékuk az Úr ellen, aki atyáik reménysége volt. Bújdossatok el Babilonból, távozzatok a káldeusok országából, legyetek olyanok, mint a kosok a nyáj előtt. Mert én nagy népek tömegét indítom és hozom Babilon ellen észak földjéről. Felsorakoznak ellene, és úgy foglalják el. Nyilaik olyanok, mint a győztes vitéz, aki nem tér vissza eredménytelenül. A káldeusok országa zsákmánnyá lesz, annyit zsákmányolnak, amennyit csak bírnak. Így szól az Úr. Örüljetek csak és vigadjatok, akik kifosztottátok örökségemet. Ugrándozzatok csak, mint a nyomtató üsző, és nyerítsetek, mint a mének. Nagyon megszégyenül anyátok, pironkodni fog, aki szült titeket, hiszen utolsó lesz a népek között. Pusztaság, kiszikkadt föld és sivatag. Az Úr haragja miatt lakatlan lesz és sivár pusztaság, aki csak elmegy Babilon mellett. Megborzad és fölszisszen az őtért számtalan csapás miatt. Íjászok, vegyétek körbe Babilont, lőjétek, ne sajnáljátok a nyilat, mert vétkezett az Úr ellen. Harsanjon fel körülötte a diadalkiáltás, megadta magát, ledőltek oszlopai, leomlottak várfalai. Az Úr bosszú állása ez, álljatok bosszút rajta. Úgy bánjatok el vele, ahogyan ő bánt el másokkal. Írtsátok ki Babilonból a magvetőt, és azt, aki sarlót fog aratás idején. A gyilkos fegyver elől mindenki elindul a maga népe felé, mindenki szerte fut a maga hazájába. Izrael megszabadul Babilon bukásakor. Meghajszolt bárány Izrael, oroszlánok kergették. Először Asszíria királya marcangolta, utoljára pedig Nebukadnetszar, Babilónia királya rágta le csontjait. Azért ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Megbüntetem Babilónia királyát és országát, ahogyan megbüntettem Asszíria királyát is. Izraelt pedig visszaviszem legelőjére, és a Kármelen meg a Básánon legel. Efraim hegyvidékén és Gileádban kedvére jól lakhat. Azokban a napokban, abban az időben, így szól az Úr, keresni fogják Izrael bűnét, de nem lesz, és Júda vétkeit, de nem fogják találni, mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok. Vonulj Merátaim földje ellen, és Pekód lakói ellen. Kaszabold le, írts ki őket egészen. Így szól az Úr. Mindent úgy tégy, ahogy parancsoltam. Csatazaj hallatszik szerte az országban, és nagy összeomlás zaja. Jaj, de összetörték, darabokra zúzták az egész föld pörőjét. Jaj, de borzongnak a népek, ha meglátják Babilont. Csapdát állítottam neked, meg is vagy már fogva, Babilon. Észre sem vetted. Rád találtak, és megragadtak, mert szembe mertél szállni az Úrral. Kinyitotta fegyvertárát az Úr, előhozta haragjának fegyvereit, mert dolga van az Úrnak, a seregek urának a káldeusok országában. Törjetek rá mindenfelől, nyissátok kiraktárait, hányjátok halomra, ahogy a gabonát, és semmisítsétek meg, ne maradjon belőle semmi. Vágjátok le minden bikáját, menjenek a vágóhídra. Jaj nekik, mert eljött a napjuk, büntetésük ideje. Hallatszik már a menekültek hangja, akik futva jönnek Babilóniából, úgy hozzák a hírt Sionnak, bosszút állt Istenünk az Úr, bosszút állt templomáért. Babilónia megbűnhődik kevéségéért. Hívjátok össze Babilon ellen a lövészeket, minden íjászt. Verjetek tábort körülötte, ne menekülhessen el senki. Fizessetek meg neki tettei szerint, bánjatok el vele egészen úgy, ahogyan ő bánt el másokkal. Mert kevélyen viselkedett az Úrral, Izrael szentjével szemben. Ezért elesnek ifjai a tereken, és harcosai mind elvesznek azon a napon, így szól az Úr. Rád támadok, te kevély, így szól az Úr, a seregek ura, mert eljött a napod, büntetésed ideje. Elbukik a kevély, elesik, nincs, aki talpra állítsa. Tüzet gyújtok városaiban, megemészti egész környékét. Ezt mondja a seregek ura, sanyargatták Izrael fiait Júda fiaival együtt, akik fogságba hurcolták, ott tartják őket, nem akarják elbocsátani. De megváltójuk erős, seregek ura a neve. Győzelemre viszi ügyüket, nyugalmat hoz a földre, Babilon lakóira azonban rettegést. Fegyvert küldök a káldeusok ellen, így szól az Úr, Babilónia lakói ellen, vezetői és bölcsei ellen, fegyvert a hazugok ellen, derüljön ki, hogy bolondok. Fegyvert vitézei ellen, hadd rettegjenek, fegyvert lovaikra és harci kocsiaikra, az ott lakó gyülevész népre, legyenek olyanok, mint az asszonyok. Fegyvert raktáraikra, fosszák ki mindet, fegyvert vizei ellen, száradjanak ki, mert a bálványszobrok országa ez, és szörnyalakokkal dicsekszenek. Azért vadmacskák meg hiénák laknak ott, és trucmadarak laknak majd benne. Nem lakják soha többé, lakatlan lesz nemzedékről nemzedékre. Ahogyan elpusztította Isten Sodomát és Gomorát, meg a szomszédságát, így szól az Úr, úgy itt sem lakik többé senki, és nem él benne senki emberfia. Az északról jövő ellenség Isten eszköze. Íme egy nép jön északról, nagy nemzet és sok király indul el a föld széleiről. Íjat és kopját ragadnak, kegyetlenek, nem irgalmaznak. Hangjuk zúg, mint a tenger, lovakon nyargalnak, egy emberként sorakoznak ellened, Babilon leánya. Ha meghallja hírüket Babilónia királya, kezei elernyednek, szorongás vesz erőt rajta, úgy vonaglik majd, mint aki vajúdik. Mint egy oroszlán, amely a Jordán bozótjából feljön az üdelegelőre, úgy űzöm el őket egy pillanat alatt, és választottamat helyezem föléje, hiszen kifogható hozzám, kivonhat engem felelősségre, és melyik pásztor szállhat szembe velem. Halljátok hát az Úr tervét, amelyet Babilónia ellen készített, és elhatározását, amelyre a káldeusok országával kapcsolatban jutott. Még a báránykákat is el fogják hurcolni, a legelőt is pusztává teszik. Babilon elfoglalásának zajától megrendül a föld, jajgatása hangzik a népek között.

0: Mai szakasz, Jerémiás 50. rész. Az 50. és 51. fejezet egyike azon proféciáknak, amelyek a babiloni káldeus birodalom ellen szólnak. A káldeusok Keszed leszármazottai voltak, aki Milka és Nákhor fia volt, ahogy a Mózes első könyve 22-22-ből tudjuk. A káldeus szó a görög káldeoi szóból származik. Beszélték az arámi nyelvet, amelyet Dánielnek is meg kellett tanulnia a fogsága alatt, és amely nyelven Esdrás és Nehémiás is beszélt, amikor társaikkal hazatértek Palesztinába. Ábrahám idejében voltak néhányan, akik a héberek istenében bíztak. Néhány nemzedékkel később, Jób idejében a káldeusok kifosztották Jóbot a vagyonából, meghódították Mezopotámia földjét, és Babilon régi városát tették a fővárosukká. Elfogadták a babiloni vallást, és Merodák istent imádták. Van egy különös történet Babilon város nevének kialakulásáról. Amikor a sumérok megépítették a városok tornyait, az egyik várost Kadingirrának nevezték, ami annyit jelent, hogy az Isten kapuja, vagy az ég kapuja, amelyekről már a Mózes első könyve 28-17 is ír. Miután elkülönültek a nyelvek, a várost Bábelnek nevezték el, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld szénére. A Mózes első könyve 11:9 szerint. A profécia alapján Izrael akkor tér vissza a babiloni fogságból, miután a babiloni birodalom megbukott, és átvette fölötte az uralmat a médek és a perzsák serege. A Bibliában Jeremiás a Babilon nevet többször használja, mint bárki más, és azt mondja, Babilon, amely elfoglalta Jeruzsálemet, bevétetik. Ézsaiás azt írja, elesett Babilon a 21:9-ben. Jeremiás is hangsúlyozza, amikor azt mondja az 51:8-ban, hamar elesett Babilon. Az ókori Babilon bukásának oka többek között a bálványimádás és a hatalom miatti büszkeség volt. De a város elesett, és csupán egy halom maradt. Ez a profécia visszhangzik az Új Szövetségben is. Leomlott, leomlott a nagy Babilon. Jelenések 18:2. Ez mind a hamis istenek tisztelete és a büszkeség miatt történt.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását, mert Isten nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, beteljesítsd. Jobb, hogy ne fogadj, hogy semmint fogadj, és ne teljesítsd. Prédikátor könyve 5. fejezet, 4. és 5. vers. Mindenkinek szabad elhatározására van bízva, hogy akar-e adni. De ha a Szentlélek késztetésére fogadalmat tesz valaki, hogy bizonyos összeget adjon, akkor a fogadalomtevő nem tarthat igényt többé az odaszentelt részre. Az ilyen jellegű ígéretek még akkor is kötelezőek, ha embereknek tesszük. Mennyivel inkább azok, ha Istennek szólnak. A lelkiismeret ítélőszéke előtt tett ígéretek kevésbé kötelezőek talán, mint az emberek közötti írásbeli egyezmények. Az önzés sokszor megkeményíti az emberek szívét. Anániáshoz és Szafirához hasonlóan kísértésbe jönnek, és a pénz egy részét visszatartják, de úgy állítják be a dolgot, mintha eleget tettek volna Isten követelményeinek. Miközben kielégítik vágyaikat és gyönyöröknek hódolnak, Istennek csak néha és nem szívesen hoznak valamilyen szegényes áldozatot. Elfelejtik, hogy Isten egy napon pontos számadást kér majd tőlük javaik elosztásáról, és azt az alamizsnát, amit a kincstárába juttattak, épp úgy nem fogadja el, mint ahogy Anániás és Szafira adományát sem fogadta el annak idején. Isten azt óhajtja, hogy tanuljunk a súlyos büntetésből, amely a hitszegőket sújtotta. Lássuk meg, hogy mennyire megveti és gyűlöli a képmutatást és csalást. Vegyük nagyon komolyan az igazmondást. Játszani az igazsággal és alakoskodni önző terveink kedvéért a hit hajótörését jelenti.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szövetség. A szövetség, az igazi, örökre szóló szövetség a lélekben születik. Ez két ember közötti eltéphetetlen örök szövetség. Mert nem érdekek hozzák létre, nem tárgyalások útján keletkezik, nem precízen megfogalmazott papírok dokumentálják, nem aláírások hitelesítik. Ezt a szövetséget a szeretet köteléke hozza létre. Csitári Hogh Tamás.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tudj felejteni. Elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Ósás próféta könyve 4. fejezet 6. vers. Ha nem tudjuk elfelejteni alaptalan félelmeinket és téves elképzeléseinket, nem válhatunk azzá, akinek Isten akar látni bennünket. Jó példa erre az a béna ember, akiről a János 5-ben olvasunk. 38 éve élt már betegen, amikor Jézus megkérdezte, hogy szeretne meggyógyulni. Ő azonban egyetlen módját tudta csak ennek elképzelni. Nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. János evangéliuma 5. fejezet 7. vers. Ez a férfi tévhitben élt, és már ráment 38 éve. Azt gondolta, hogy elsőként kell a Betesda medencéjébe lépnie, amikor egy angyal felkavarja a vizet. A fogja volt ennek a gondolatnak, ám Jézus egyetlen mondattal keresztül húzta téves elképzelését. Vedd az ágyadat és járj, utasította. János evangéliuma 5. fejezet 11. vers. Ezzel nem csak a testét, hanem a gondolkodását is megszabadította. Hinni azt jelenti, hogy elfelejtjük azokat az értelmetlen aggodalmakat és hamis feltételezéseket, amelyek a fogságukban tartanak, mégpedig a Biblia tanulmányozásával. Frissítésre van szüksége az elménknek, és ehhez le kell töltenünk a mennyből Krisztus értelmét. Elfelejteni valamit kétszer olyan nehéz, mint megtanulni. Minden rossz irányba tett mérföld valójában két mérföldnyi eltévejedés, hiszen vissza is kell jutnunk a kiinduló pontra. A régi gondolatainktól megszabadulni nehezebb, mint újakat befogadni, de megéri. Szállj hát időt minden nap arra, hogy megújítsd az értelmed Isten igéjével.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Gyalogosan zarándokoltak a fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakodott hozzájuk Palánki Ferenc, Debreceni nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Nagy érdeklődés övezi a Károli Egyetem képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fönnállása óta a legmagasabb fölvett tanulói létszámot érte el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert fölvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és a médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyult a legnépszerűbbnek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan fölvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmány Egyetemen. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány az idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár második éve haladja meg a fölvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre fölvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit. Így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Isten a szüntelen megbocsátásra bíztat téged.

Isten előtt nem kedves, ha haragot dédelgetsz a szívedben valakivel szemben. Ő a szüntelen megbocsátásra bíztat. Péter apostol arra vonatkozó kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátani, ha valaki vétkezik ellenünk. Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem 7-szer, hanem 77-szer.

Időnként bizonyára te is felteszed ezt a kérdést az Úrnak. Különösen akkor, amikor valaki részéről ismételten több bántást kell elszenvedned. Hiszen ilyenkor egyszerűen eleged lesz belőle, és legszívesebben visszavágnál. A Mester útmutatása az ilyen helyzetekre azonban egészen más. Ő azt mondja, hogy folyamatosan meg kell bocsátanunk. Addig kell megbocsátanod, míg a fájdalom el nem múlik. Minden egyes alkalommal, amikor egy újabb bántás ér, vagy visszaemlékszel egy kapott sebre, lehetőséget adódik arra, hogy ezt mondd. Istenem, ez az ember komolyan megbántott engem, ami még mindig fáj. Én azonban be akarok töltekezni a te szereteteddel a neheztelés helyett. Ezért elengedem a saját igazam, és azt, hogy rosszat kívánjak ennek a személynek. Akarok megbocsájtani, és áldást kérek arra, aki megsebzett. Uram, áld meg az életét, és add, hogy megtapasztalhassa ő is a te kegyelmedet és a te szeretetedet.

természetesen nem könnyű ezt megtenni, de nincs más lehetőséged, hiszen csak így lehetsz szabad. Különben a haragod és a neheztelésed fogságban tart téged. Minden alkalommal, amikor megneheztelsz valakire, vagy zokon veszel valamit, az irányítani fog téged. Ne légy rabja az 5-10, vagy talán 20 évvel ezelőtti sérelmeidnek, amit az emberek ejtettek rajtad. Ez balgaság. Isten azt akarja, hogy egészséges légy, és ennek egyik módja az, hogy szívből megbocsátasz másoknak. Ne mondd azt, hogy te ezt nem tudod megtenni. Az Úr erejével igenis képes vagy rá.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 28-a. Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezet, 1-től 4. versig. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. A megtért, óemberét alámerített ember újjászületve a krisztusi értékrend szerint él. Így szól a definíció, jól lehet, tökéletlenségünk okán alig ha vagyunk képesek életünk minden pontján ennek megfelelően cselekedni. Vannak gyengeségeink, botlásaink, melyek takadhatatlanul elő-elő bukkannak. Ugyanakkor tudjuk, hogy kihez forduljunk olyankor, amikor megkörnyékez bennünket a gonosz. Ez a hatalmas különbség az újjászületett és a világban élő ember között. Amikor felismerjük bűneinket és megvalljuk az atyának, az atya megbocsátja, elfedezi azokat és megtisztít bennünket. A világ erkölcsisége abszolút nem közelít a Krisztusihoz, de ezt tudván mi sokat tehetünk azért, hogy általunk megdicsőülhessen az Úr. A viselkedésünk, a hozzáállásunk, a tetteink mind-mind tanúskodhatnak a megváltóról. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, szól az utasítás az ige kapcsán. Földi életünk az örökké valóság távlatából vajmi kevés időre szól. Ezért is fontos kihasználnunk minden alkalmat, hogy hirdessük általa az evangélium üzenetét. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lilian Saldana Campos írta Guvából. Béketeremtők. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetének 18. verse. Egy nap a gyülekezetünkbe járó gyermekeket meghívták egy festőversenyre. A 10 éves lányom és a barátnője elhatározták, hogy ők is beneveznek. Otthon észrevettem, hogy élénken beszélgetnek valamiről, és megkérdeztem, hogy mi a vita tárgya. Nem tudták eldönteni, hogy mi legyen a képek témája, így leültem velük, és segítettem nekik egyességre jutni. Örömmel vállaltam ezt a közvetítő szerepet. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy Isten szól hozzám. A Róma 12:18 jutott eszembe, ami arra biztat bennünket, hogy szeressük a békességet, és legyünk béketeremtők. A Filippi 4:1-3-ban két hívő emberről olvasunk, akik nem voltak egy véleményen. Mindketten aktív szerepet játszottak az evangélium terjesztésében, és Pál megkért egy harmadik felet, hogy lépjen közbe, akadályozza meg közöttük a további nézeteltéréseket. Előfordult, hogy nekem is voltak hasonló élményeim más keresztény testvérekkel. A lányom és a barátnője közötti kisebb nézeteltérésen keresztül azonban Isten megmutatta, hogy mennyire fontos ezeknek a problémáknak a gyors megoldása. Ha van valaki, akivel nem vagyok egy véleményen, vagy konfliktusba kerülök, akkor igyekezzek a békességre. Békesség Istene, vezess minket, hogy segítségeddel mindig béketeremtők lehessünk. Amen. Napi gondolat. Isten gyermekeként béketeremtő akarok lenni. Imádkozzunk a nekünk példát adó gyermekekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Pilinszky János. Örökkön örökké.
1: Várok, hogyha váradsz.
0: Megyek, ha terelsz. Maradék szemérmem némasága ez. Úgyse hallanád meg hangot, ha adok, sűrű panaszommal. Jobb, ha hallgatok. Tűrök és törődöm engedékenyen, mint Izsák az atyát. Én se kérdezem, mi végre sanyargatsz. Teszem szótalan, szófogadó szolga, ami hátra van. Keserűségemre úgy sincs felelet. Minek adtál ennem, ha nem eleget? Miért vakítottál annyi nappalon, ha már ragyogásod nem lehet napon? Halálom után majd örök öledem. Fölpanaszlom, akkor mit tettél velem? Karjaid közt végre kisírom magam. Csillapíthatatlan sírok hangosan. Soha se szerettél. Nem volt pillanat. Ennem is, ha adtál, soha magadat. Örökkön örökké sírok, amiért annyit diderektem érted magamért. Vége érhetetlen zokogok veled, ahogy szorításod egyre hevesebb, ahogy ölelésem egyre szorosabb, egyre boldogabb és boldogtalanabb.

0: Örömforrások.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Isten adott az embernek, aki jó az ő szemei előtt, bölcsességet, tudományt és örömöt. Prédikátor könyve 2.27. Gondolatok az igéről. A fiataloktól nem várhatjuk el, hogy otthon ülők legyenek, és olyan komolyan viselkedjenek, mint az idős emberek. Sem azt nem kívánhatjuk, hogy a gyermekek olyan megfontoltak legyenek, mint az édesapjuk. Miközben el kell kerülnünk a bűnös szórakozásokat, s gyermekeinket is meg kell óvnunk ezektől, gondoskodjunk kellemes és ártatlan kikapcsolódásról. Vajon nem volna jó olyan ünnepeket szentelni az Úrnak, amelyeken megemlékeznénk szeretetteljes bánásmódjáról, gondviselő szeretetéről? A világ sok ünnepnapot tart. Az embereket lefoglalják a komédiák, lóversenyek, dohányzás és italozás, szerencsejátékok, amelyek által nyíltan kimutatják, melyik zászló alatt állnak. Isten népe gyakran rendezzen szent összejöveteleket, ahol megköszönjük Isten gazdag áldásait. Ünnepeinket ne a világ mintájára tartsuk meg, azonban mégsem múljanak el észrevétlenül. Ezeken a napokon keressünk olyan örömforrásokat, amelyek elfoglalják a veszedelmes és káros szórakozások helyét. Különbség van az ártalmas szórakozás és a felüdítő kikapcsolódás között. A valódi kikapcsolódás felfrissít, megerősít, épít és újjáteremt.

0: házasság egyenlő egyéválás.
1: A férfi tehát elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Mózes első könyve, második fejezet, 24. vers. A házassági fogadalom írása nem új ötlet. Ádám a saját szavait mondta ki az első szertartás során. Szerettünk volna többet megtudni erről az emlékezetes eseményről. Egyetlen menyasszonyt sem vett körül több szépség. Virágok, szőlőtőkék, bokrok, mind a maga régi módi szépségében alkották a hátteret. Volt zene? Miért ne lett volna? A mennyei zene mindig is kísérte a fontos eseményeket. A teremtéskor a hajnali csillagok énekeltek. Mózes éneke az Egyiptomból való szabadulásról. Jézus születésekor a dicsőség a magasságban Istennek ének hangja. És a legnagyobb esemény, Mózes és a bárány éneke, amikor Krisztus visszatér. Természetesen volt esküvői zene is. Kétségtelen, hogy a frissítők jobbak voltak, mint amivel a legnagyobb vendéglátó helyek büszkélkedhettek, és legegészségesebbek. A finom gyümölcsöket közvetlenül a fákról szedni és elfogyasztani bizonyára élvezett volt a menyasszony és a vőlegény számára. Isten kötötte az első házasságot. Talán azt mondta nekik, hogy az egyik első ajándéka az emberi fajnak a házasság volt. Biztosak lehetünk abban, hogy adott nekik néhány utasítást az új kapcsolatukban viselt felelősségről. Elvégre nem volt más tapasztalatuk vagy mintájuk, nem volt forráskönyvtáruk, amelyből meríthettek volna. Minden utasítás tőle származott, így nem volt kétséges az abszolút érvényességük. Isten volt az intimitásuk oktatója is. Ezen a területen, a termékenység és a szaporodás terén abszolút nem rendelkeztek semmiféle ismerettel. Gyönyörű egyszerűséggel magyarázta el nekik az egy testéválás tervét. Soha nem kérdőjelezték meg, hogy az ő szeretetteljes ölelésük megfelelő, méltó vagy áldott-e. Biztosította őket, hogy azzal, hogy egymásnak adták a testüket, pontosan Isten célját teljesítették a házassággal. Nem csoda, hogy Ádám és Éva több száz éven át élvezhette intimitásukat, és Isten vágya minden házassággal kapcsolatban még mindig az, hogy az intimitás az öröm és az elkötelezettség kifejeződése legyen. Urunk, Teremtőnk, segíts, hogy mi is tegyük a magunk részét az intimitás jó hírének hangsúlyozásában, házasságainkban, otthonainkban, iskoláinkban és gyülekezeteinkben.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 28-án, kedden, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét a 44. Zsoltár 9. versében olvassuk. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Napújszövetségi igéjét Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levél 5. fejezetében a 19. versként találjuk. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ma 285 évvel ezelőtt halt meg Antonio Vivaldi, majd pár évvel később, ugyanezen a napon, Johann Sebastian Bach. A felszentelt Vivaldit vöröses haja miatt zenei körökben is már életében Il Prete Rosso-nak, vörös papnak nevezték, míg Bachot a 19. századtól kezdve az 5. evangélista névvel illették. A katolikus és az evangélikus egyház két kimagasló zeneszerzőjének élete pecsételi meg az útmutató mai igéit Isten nevének dicséretéről. Sokat lehetne beszélgetni arról, hogy a zene vagy a szavak adnak-e jobb lehetőséget a teremtő dicséretére. Az énekben, éneklésben minden esetre mindkettő jelen van. Kétszer imádkozik, aki énekel. Szoktuk idézni Ágostontól, és néha észre sem vesszük, hogy pontatlanul. Nem csak azért, mert ez a mondat szó szerint nem található meg nála, hanem azért is, mert az Augustinus gondolatai nyomán elterjedt középkori latin mondás szerint az imádkozik kétszer, aki jól énekel. Ezen a jó szócskán van a hangsúly. De hogy kell jól énekelni? Mennyire szomorkodjon, akinek nincsen jó hangja, aki nem szeret énekelni, vagy aki, ha énekel, az másoknak nem jó. Augustinus szerint az éneklés a szívből jövő öröm és az Isten iránti szeretet jele. Az imádkozik kétszer, aki örömmel és szeretettel dicséri Istent. Aki nem tud énekelni, másképp is megtalálhatja ennek módját. A nap imádsága. Uram, szeretném, ha életemet és gondolataimat egyre jobban átjárná az irántad érzett örömöm és szeretetem. Taníts kérlek imádkozni, hogy tudjam, hogyan fejezhetem ki a szeretetemet a szavaimmal is. Készíts fel kérlek arra a pillanatra, amikor a szívem annyira megtellik a tőled és irántad való örömmel, hogy a szavakat kevésnek találva újabb útjait kezdjem keresni, mérhetetlen közelséget kifejezésének. Ámen. Béres Tamás áhítattát hallottuk, és a nap igéi voltak. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. És a nap újszövetségi igéje, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.

Márton sosem félt a repüléstől. Egészen addig a napig. Azon az októberi reggelen, amikor felszállt a gépre a München-Budapest járaton, már napok óta szorított a mellkasa. Nem az utazás miatt, hanem egy orvosi lelet miatt, amit a zsebében hordott. Egy fehér boríték, benne két szó, amitől még kimondatlanul is megremegett. Gyanús elváltozás. A repülőgépen lekapcsolták a fényeket. Az eső függönyön keresztül vágta magát az égbe a repülő, és ahogy odakint minden szürkévé vált, Márton szíve is elsötétült. Mi van, ha daganat? Mi lesz a családommal? Mi lesz, ha ez az út lesz az utolsó békés pillanat az életemben?

A félelem bénítóan tört rá. Nem volt se kontroll, se válasz. Csak a gondolatok egyre-egyre gyorsuló spirálja. Behunyta a szemét, és ekkor eszébe jutott egy mondat, amit évekkel ezelőtt olvasott. A félelem sohasem a mennyből jön. Ahol Isten lelke lakozik, ott békesség uralkodik, még a viharban is. Szinte érezte, ahogy a lélek csendesen megérinti. A szíve ugyan még gyorsan vert, de valami mégis megváltozott. Isten itt van. Most is. Ebben a fém csőben, itt a felhők között. És igen, ott lesz majd a rendelőben is. Leszállás után hazament. Este a feleségével együtt letérdeltek, és először az életében nem azt kérte, hogy ne legyen baj, hanem azt, hogy ne féljen többé. A lelet végül jóindulatú elváltozást mutatott, de nem ez volt a történet legnagyobb fordulata. Márton később egy kórházlelkészi szolgálatot vállalt. Tudta, mit jelent félni. Tudta, milyen csendes rémület ülhet meg egy diagnózis mögött. És tudta azt is, mit jelent Istennel együtt belépni a sötétbe.

Mózes első könyvének harmadik fejezetében a tizedik vers így szól. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Ez volt az első alkalom, amikor az ember félt, és ez a félelem a bűneset egyenes következménye volt. Mihelyt Ádám engedetlensége által megtörte az isteni törvényt, megszűnt a tökéletes összhang, amely a mennyet a földdel összekötötte. A félelem és a szégyen érzése betöltötte a szívet. Ez a félelem azóta is velünk él, örökölt és tanult formában is. Félünk az ismeretlentől, a veszteségtől, az elutasítástól, a fájdalomtól, és sokszor még bizony Istentől is. Ez nem csupán érzelem, hanem egy lelki következmény. Az Istentől való elszakadás egyik legfájóbb tünete. A félelem nem Isten eredeti ajándéka az ember számára, hanem a bűn következménye. Az ember akkor kezdett félni, amikor elveszítette a bizalmat a Teremtőjében. Az isteni szeretet tökéletes biztonságot nyújtott volna az ember mindennapjaiban. De a bűn megrontotta ezt a kapcsolatot, és a bizalom helyét a rettegés foglalta el. A bizalom hiányból fakadó félelem szétválaszt. Elszigetel Istentől, embertől, önmagunktól. Elrejtőzünk, akár egy fügefa levél mögé, akár munkába, sikerbe, kapcsolatba, vagy igen, vallásos szokásokba. Isten gyermekeinek soha nem kell a jövőtől való félelem árnyékában élniük. Nem csak megszólítja a félő szívet, hanem meg is váltja azt. Nem racionális választ ad, hanem a jelenlétét. Ott van a tűzben, a viharban, a csendben és a diagnózisban. Ott, ahol semmi nem biztos, kivéve őt. János első levelének negyedik fejezete egyértelműen és nagyon érthetően fogalmaz. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Krisztus keresztje a szeretet és a bizalom forrása. Aki hittel szemléli a megváltót, az nem marad meg a rettegés sötétjében.

félelemmel való küzdelem nem elsősorban pszichológiai vagy akarati kérdés, hanem egy lelki folyamat. A félelemmel szembeni legnagyobb erő nem az önbizalom, hanem a Krisztusban való bizalom. És ez a bizalom napról napra, küzdelemről küzdelemre egyre inkább épül és erősödik. Krisztus ismerete nem csupán elméleti hit, hanem gyakorlati bizalom. Aki bízik benne, annak szívét elhagyja a félelem, mert tudja, semmi sem történhet vele az Atya tudta nélkül.

békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen. János evangéliuma, 14. fejezet, 27. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A hepatitis világnapja 2004-től rendezik meg július 28-án szerte a világon a hepatitis a fertőző májgyulladás világnapját az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére. A világnap célja, hogy fölhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai fölismerés jelentőségére. A krónikus hepatitis B vagy C fertőzés ma már mintegy 500 millió embert érint a világon. A hepatitis vírus fertőzés tüneteit általában nehéz fölismerni. Enyhe sárgasság, fáradékonyság, gyöngeség, bőrviszketés, esetleg a máj megnagyobbodása utalhat májbetegségre. Magyarországon a vezető halálozási okok között említik a krónikus májbetegséget. Évente ugyanis 6-8 ezer ember hal meg májzsugorban, amely döntően a hepatitis fertőzések, valamint az alkoholos májkárosodás következménye. Szent vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségi épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Fölfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak föl. A középkori alkotásokon, az aranyháttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezítlábos szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derülje. Fölújították a Kantor tanítói házat, a lélegzett református udvarnak helyet adó Taján dörögtön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó, épület együtteshez tartozó Kántor tanítói ház fölújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A fölújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a fölújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor együtt nyitjuk ki az apostolok cselekedeteit, és az a különös helyzet van, hogy ebben a sorozatban ma ezt utoljára tesszük, akkor mindig rácsodálkozhatunk arra, hogy bár látunk egy történést, de azok a történések egyáltalában nem véletlenszerűek, hanem az élő Istennek azokkal mindig valami célja van. Természetesen korántsem biztos, hogy ez mindig az első pillanatban is világos. Remélem, hogy mire véget ér ez a mai Biblia tanulmányunk, mindenki fogja látni, hogy nem mondva csinált célok ezek. Az apostolok cselekedetei Pál Rómába érkezéséről így emlékszik. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit, amikor ezek összegyűltek, beszélni kezdett hozzájuk. Még mielőtt elkezdenénk olvasni, hogy mit mondott, azért maradjunk annyiban, hogy az egy nagyon nagy kiváltságnak számított abban az időben, hogy a beadvány alapján, amit magával hozott Július százados, és amit megfogalmaztak Cézáreában, nem úgy ítélték meg a császárnak a megfelelő hivatalában, hogy ez egy olyan fogoly, aki államellenes, császárellenes tevékenység miatt azonnal valami súlyos és nagyon kemény elzárásra ítéltetett, úgy ítélték meg, hogy az ügy kivizsgálása alapján tulajdonképpen mai fogalmakkal élve házi őrizetben lehet tartani, és még azt is megengedték neki, hogy nem kijelölik a házi őrizetet, saját bérelt szálláson lehet. Ebben a házi őrizetben az őt őrző katonával van együtt, ami nem egy katonát jelent, csak azt jelenti, hogy mindig ott van egy katona, és ráadásul a kornak a szabályai szerint ez azt is jelentette, hogy a katona tulajdonképpen valamilyen módon oda van láncolva a házi őrizeteshez, hogy annak ne jusson eszébe csak egyszer kereket oldani és elszaladni. De egyébként a házi őrizetesnek a mozgása házon belül nem volt korlátozva, fogadhatott vendégeket, beszélgethetett, úgyhogy ez a katona, illetve hát azok a katonák, akik ezt átélték, soha nem voltak mentesek attól, hogy találkozzanak az ige hirdetéssel. Tehát amikor Pál beszélt, biztos mindig volt egy római katona, aki a prédikációját, a bizonyságtételét, a levelének a diktálását, ezt végig kellett, hogy hallgassa. 3 nap, amit megjelöl az Isten igéje, amikor úgy döntött Pál, hogy magához hivatja a Rómában élő zsidóknak az elöljáróit, már csak azért is, mert nyilván lehetett arra számítani, hogy ahogy ez már szokott lenni ebben a közösségben, Pálnak a híre jócskán megelőzhette Pál valóságos érkezését, és hát amit elmondtak Jeruzsálemben, amit elmondtak többször is Cézáreában, éveken keresztül hangoztattak, könnyen elképzelhető, már rég Rómában van, és már megy a bújtatás, vagy a felbújtás, és Pál ezt szerette volna megelőzni azzal, hogy ő saját szájával akarja elmondani, hogy mi is az ő bizonyságtétele. Hát hallgassuk meg. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyulattak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ugye ezt a viselem ezt a láncot, ez egyből rá is mutat, hogy amit az előbb elmondtam a római katonai és az ő közte levő különleges kontextusra, összefüggésre, ez fényt is vet erre. Ők pedig azt mondták, mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol, mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Itt most meg is kell, hogy álljunk. Nem tudták volna Jeruzsálemben, hogy elindult Cézáreából pár Rómába? Teljessége kizárt. Nem próbáltak volna meg lépéseket tenni, hiszen emlékezzünk csak, az első misszió úton a szomszéd településre is átmentek, ez a szomszéd település egyébként annyira nem szomszéd település, mert ha mondjuk megnézzük, hogy Tesszalonika és Filippi között, meg Tesszalonika és Béra között mekkora a távolság, akkor elég hamar ki fog derülni, hogy jócska utakat képesek voltak megtenni. És ugyanez volt igaz Lisztrában, Derbében, Ikoniumban, hogy hatalmas távokat képesek voltak azért utazni, csak hogy Pál apostol munkáját megakadályozza. Vagy ne talántán, a kor szokásai szerint ugyanúgy elindították a követeket, mint ahogy szokták, ilyenkor szokott lenni az, hogy valaki szárazföldön, egy más valaki ugyanazzal a tartalmú levéllel vízi úton megy, és minimum kettő vagy három követet indítanak, hogy egyik csak célba ér, és azok valahogy nem értek célba. Kis híján Pál se, ugye emlékszünk, ez a kis híján azért ez nagyon túlzás, mert világosan megmondta Isten, hogy ő oda fog érni, és még a hajótörés sem tudta akadályozni, hogy oda ne érjen, de úgy tűnik, hogy az elindított követek sose érkeztek meg. Az elküldött levelek sose jutottak célba. Kitűztek tehát egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Ez rendkívül gyorsan elmondott, ez egy vers. Reggeltől estig igyekezett meggyőzni őket Mózes törvénye és a proféták alapján. Azért szeretnék itt megállni, kedves hallgatóim, különösen, mert mi nagyon-nagyon sokszor emberi beszédet gondolunk ráerőltetni a többiekre. Na de az én személyes élményeim, hol vethetők össze az élő Isten kijelentett igéjével? Sehol. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos az én személyes élményem, de amikor valaki hitre jut, ha csak emberi szóra, emberek élményeire, élménybeszámolóira mondja azt, hogy jaj, ide jó lenne egy olyan Istenhez tartozni, aki engem minden bajomtól megszabadít, soha nem lesz semmi gondom, hát most is milyen szépeket mondanak, hát nagyon rövid idő után keserves csalódások fogják érni. Mert mi, ami hitünkben, és nem szeretném azt mondani, hogy ez a felekezet, vagy amaz a felekezet, mert ez felekezet fölötti, és attól teljesen független, ami hitünkben ráépültünk a prófétákra és az apostolok alapkövére. Ezt nem én találtam ki, ezt Péter apostol mondja. De egyébként Pál apostol is mond ehhez hasonló gondolatokat. Azért, mert az apostolok annak idején pontosan tudták, hogy a kereszténység, mint olyan, az nem a semmiből keletkezett, de hirtelen jött ötlet, vívmány, alapított valami, hanem ennek az Ószövetség, az Isten kijelentett igéje egy megfellebbezhetetlen előzmény, és a proféciák Krisztus Jézusban teljesedtek be. Pál apostol ezt úgy fogalmazza egy helyen, hogy Isten minden ígérete ő benne lett ámenni. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ma is egyedül ez az alap. És hogyha egy gyülekezet ezt az alapot elhanyagolja, alig merem mondani, kiveszi, mint alapot, és ehelyett költők, írók, művészek, és még sorolhatnám, vagy éppen tehetségesnek gondolt emberek éppen adott gondolatai kerülnek a középpontba, akkor a gyülekezet megszűnik gyülekezetnek lenni, nem lesz más, csak egy keresztény színezetű, kedves, egyébként lehet, hogy szereteteljes klub, ahol jól érzik magukat az emberek, csak a cél, ami felé tartanak, az nem az lesz, mint amit a Biblia kijelölt. Tessék megnézni, Pál nem sajnálja az energiát, és ez a reggeltől estig, ez nem egy ilyen ütünk egyet a hasunkra és mondunk valamit, hanem Pál apostol nem egyszer tette ezt, tehát egészen biztosan ment végig Mózes törvényén, és ment végig a prófétákon, és magyarázta, hogy melyik profécia, melyik kijelentés Krisztusban hogyan teljesedett be, és ő, mint egyébként héber ember, mint Benyámin törzséből származó, mint eredetileg farizeus, hogyan jutott annak a felismerésére, hogy az élő Isten Krisztusa, Jézus, aki valóban az Isten fia, aki meghalt, aki feltámadt, aki vitetett az Atya Isten jobbjára, és aki most is él. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról, amikor azt mondta: menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne lássatok meg, mert megkövérjedett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Ez rendkívül radikális búcsú mondat Páltól. Nem először történik, korábban is emlékszünk, hogy volt olyan hely, még Barnabással együtt le kellett, hogy rázzák a port a lábukról, és azt mondták, hogy akkor mostantól a pogányokhoz fordulunk, és majdnem minden misszió útján átélt valami hasonlót Pál apostol, de a lényeg az, hogy teljes mértékben egyértelművé akarta tenni Pál, hogy az Isten igéje alapján a Krisztusról szóló tanítás elutasítása egyben az Isten igéjével való szembefordulást is jelenti. Miért? Mert látván látnak, és mégse látnak. Értvén értenek, de mégse értenek. Mitől megkövéredett a nép szíve? Milyen a megkövéredett szív? Hát olyan, amelyik nehezen mozdul. Olyan, amelyik nagyon lomha a megértésre. Jól van ez így, ahogy van. Mi már megszoktuk ezt. Persze, úgy köszönünk el egymástól, hogy várjuk a Mesiást. Hát így köszönünk el már a népünk, nem tudom hány évszázada, hát a következő időben is így fogjuk csinálni. Sokszor eszembe jut, hogy a 19. századi feljegyzések szerint minden páska ünnep itt Magyarországon is úgy ért véget, hogy jövőre Jeruzsálemben. Ezzel a különös köszöntéssel. És nem itt tetszene gondolni, hogy amikor haza lehetett menni. Mindenki hazament, mikor hazát adott Isten újra ennek a népnek. De ettől még a következő pászkát is ezzel a köszönéssel fejezték be a jövőre Jeruzsálembe. Mit jelent ez? Hogy valahol elszakad a hit a készséges megvalósítástól. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy milyen emberek is ezek, azért nézzünk szét a saját házunk táján egy kicsit. Nem fordulhat velünk ugyanígy elő, hogy megkövéredik a szívünk? Tudunk Krisztus visszajöveteléről, látjuk az időknek a jeleit, hallgatjuk azokat a dolgokat, amit ezzel kapcsolatban elmondanak, és maximum azt mondjuk, hogy jaj, de izgalmas. Én még emlékszem, most már 20 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor egy olyan valakinek az ige hirdetését hallottam többször, ki rendkívül tájékozott volt a proféciákban, és nagyon-nagyon sok izgalmas és érdekes dolgot mondott, és nagyon sokan szerették őt meghallgatni. Na de sokak számára úgy tűnik, hogy olyan volt ez, mint valami kiváló színházi előadás. Hú, mekkora tudás! Jaj, milyen izgalmas! Így is lehet értelmezni a Bibliát! És aztán pontosan az történik, sokszor, mint ami itt is történt. Egyesek hittek, mások nem hittek, és akik hittek, hát nem értettek egyet azokkal, akik nem hittek, de hát ebből a vitatkozásból semmi nem jött ki. És Pál apostolnak akkor azt kellett mondani, akkor ezt most vegye mindenki tudomásul, hogy akkor a pogányokhoz kell vele fordulni, és a pogányok el is fogják fogadni. Na de elfogadták? Ez egy nagyon fontos kérdés, és hogyha a következő mondatokra odafigyelünk, akkor egy csodálatos időszak kezdődik, ezt a csodálatosat, ezt most kérem, hogy sok szempontból tessék idézőjelbe tenni. Pál apostol nem kapott wellness nyaralást ajándékba a római császártól, és még sok mindent lehet mondani, ami nem volt csodálatos, de egy dologban rendkívüli dolog történik. Pál újra előveszi az íróeszközt, És innen ír leveleket több gyülekezetbe. Én most csak hármat szeretnék szóba hozni. A Filemonhoz írt levelet, a Kolossei levelet és a Filippi levelet. Miért hozom ezt a hármat szóba? Azért, mert mind a hármat egyébként nyugodtan mellé tehetnénk az Efézusi levelet, hiszen ezt a Kolossei levéllel együtt postázta, és akkor már négyet is szóba hoztunk. Mindegyik levél pásztori levél. De mire ezek a levelek elindulnak, addigra már nagyon sokan olyanok vannak azokban a gyülekezetekben, akik személyesen Pált nem ismerték, hiszen később jutottak megtérésre. Magyarul számukra ezek az apostoli levelek pontosan ugyanolyan súllyal estek latba, vagy nem estek latba, mint amennyire a mi számunkra esnek latba, vagy nem esnek latba. Nekik ez már az Isten igéje volt, ami jött valahonnan, kézbe került, el kellett olvasni, és el kellett dönteni, hogy elfogadjuk-e. Ez a két esztendő, amit Pál fogságban tölt, alkalmat adott neki például arra, hogy egyszer csak összetalálkozon egy szökött rabszolgával.

hanem pontosan azért, hogy az a Filemon és a kedves felesége szembenézhessen azzal, hogy Krisztusban nincs szolga, sem szabad, és még ha szökött rabszolgájuk is nagy kárt okozott nekik, mert nyilván nagy kárt okozott a szökésénél, de Krisztusban testvérként lehet fogadni, amikor igazán bűnbánó lélekkel, de igazán megtért állapotba visszakerül. A kolossei gyülekezet ugyanakkor kapott levelet. És hogyha velem együtt lapozunk a kolossei levélhez, és kérem kedves hallgatóimat, hogyha lehet, akkor tegyék meg, akkor ott a kolossei levélnek a végén egy pár személyes dolgot is elmond Pál. Ez a 4. fejezet 7. versével kezdődik. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja a szíveteket. Velem egy Onézimus is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarchosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak, a zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében, ők vigasztaltak engem. Az elmúlt 2 esztendő súlyos változásokat hozott Pál életében, és tessék megnézni, mit mondott. A pogányok majd befogadják. De úgy tűnik, hogy munkatársként, ez nem azt jelenti, hogy nincs más a gyülekezetben, aki a zsidók közül tért volna meg. De olyan munkatársak, akikre támaszkodhat, akikért úgy vállalhat felelősséget, hogy azt mondhatja, hogy hűséges munkatársak az Úrban, egy viszonylag szűk csoport maradt. Nem értéktelen, a kis csoport az nem értéktelen, csak azt gondolná az ember, hogy hát talán már a kezdő bizonyságtétel után elindulhatott volna valami más folyamat. Úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból nem. Ha Filippi levélhez lapozunk, akkor onnan még egy néhány egyéb információt is megtudhatunk. Például azt az első fejezetből, a 12. verstől, hogy Pál apostolnak a fogsága egy egész érdekes, különleges kört kezdett áthatni. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igéjét. Ez egy rendkívüli nagy változás. És mit is mondott? Testőrséget. Ez nem az ő fogvatartóit jelenti. Neki nem testőrei voltak a szó másik értelmében, hanem porkolábjai, akik őt őrizték. A testőrség az a császárnak a prétoriánus csapata volt, na de ez a testőrség úgy tűnik, hogy valahogy elkezdődött megérintődni az evangéliummal. Én nem tudom, hogy kezdődött. Katonatársak meglátogatták a katonatársakat, és közben találkoztak Pál ige hirdetésével. Vagy a házánál levő istentisztelet egyre gazdagodott, egyre szélesedett. Egy biztos, nem egy-két olyan emberről beszélünk, aki érintett lett az evangéliummal és döntött Krisztus mellett, sőt, azt mondja itt Pál apostol, hogy akkora változást idézett elő a császár környezetében az Isten igéjének a terjedése, hogy nagyon sokan fölbátorodtak, ami azt jelenti, hogy szabadon prédikálták az evangéliumot, miközben Pál továbbra is fogoly, de a fogság körülményei, ezek szerint messze túl volt minden elképzelhetetlen enyhítésen ekkor már Pál, a fogság körülményei mindenki másnak bátorságot adtak, és szabadon hirdették az igét. Aztán azt is érdemes megnézni, hogy amikor Pál apostol anyagi dolgairól volt szó, akkor is kiépült egy újabb közösség. Pont a Filippi gyülekezet volt az, aki azért küldte Pálhoz Epafroditoszt, hogy viseljenek gondot Pálról ezeben a nehéz fogoly állapotban, mert azért anyagi támogatást a császártól Pál nem kapott. Ezt szeretném hangsúlyozni, abban az időben a fogoly, ha el tudta látni magát, vagy gondoskodtak róla, akkor volt. Ha nem, akkor akár éhen is halhatott. És a Filippi gyülekezet szintet

0: lépett ebben a dologban, és azt mondta, hogy ő mindenképpen akarja az apostolt támogatni. Ez is egy nagy előrelépés, mert pont a fogság irányította rá a figyelmet, hogy időnként erre is nagy szükség van. Amikor a köszöntéseket olvassuk, akkor a Kolosei levélben egy ilyen megjegyzést is találunk a végén, hogy köszöntenek titeket, különösen a császár udvarából valók. Ez már nem a testőrség. Tehát ez azt jelenti, hogy az evangélium szép csendesen beszivárog egy olyan közegbe, ahova nem jutott volna el. Miért volt fogoly Pál? Hát az evangéliumért. És mit csinált Pál a fogsága alatt? Hát ezt az evangéliumot adta tovább. Írásban, szóban, életvitelben, konkrétan személyekben, megtérőkben mérhető volt az ő munkája ott Rómában, és ki tudja, hogy hány száz, hány ezer megtérőben volt mérhető a leveleken keresztül. És igenis, szembe kellett nézni a társadalmi helyzeteket, tessenek csak arra gondolni, hogy Filemonék mégiscsak egy szökött rabszolga kérdésében kellett, hogy döntést hozzanak a levelek kapcsán, és nem véletlen mondok leveleket, hiszen Kolossei levél is oda ment, meg a Filemonhoz írt levél is ugyanarra a településre ment, és mind a kettőt nyilván ismerte elég hamar az egész gyülekezet, ami azt jelenti, hogy elindult egy erjesztő folyamat is jó értelemben a társadalomban, hogy a mi hitünk megváltoztatja a kapcsolatainkat, megváltoztatja a hozzáállásunkat, megváltoztatja a gondolkozásunkat. És ezek a levelek igévé, Isten kijelentésévé változtak, Isten lelke által, mint ahogy azok nekünk ma is. Hálásak vagyunk érte Istennek, mint ahogy az apostolok cselekedeteiért is. És most, amikor elköszönünk az apostolok cselekedetei mellett, most az új szövetségtől is búcsút veszünk, és hogyha az Úr akarja és élünk, legközelebb, virágvasárnap és húsvét után, amikor együtt nyitjuk ki a Szentírást, akkor Mózes életével kezdünk majd foglalkozni. Addig is Isten áldását kívánom. A viszonthallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét és virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, svad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szeli tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás, üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hemperek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó

0: Egészségpercek.
1: Egyes elképzelések szerint igen nagy mértékű eltérés mutatkozik mind a nemek, mind pedig a rasszok tekintetében a dohányzás okozta légzés funkciós zavarokban. Egy most közzétett tanulmány szerint azonban, melyben 30 és 85 év közötti mindkét nemű és mind a négy fehér, sárga, fekete, ausztraloid raszban tartozó embereket vizsgáltak, ez korán sem így van. Nemre és raszra való tekintet nélkül a cigarettázás rontja a tüdő kapacitását. Csupán annyi különbséget sikerült kimutatni, hogy a néger férfiakra ártalmasabb a dohányzás, mint a néger nőkre. Illetve sárga raszba tartozó ázsiai csendes óceáni emberek valamivel ellenállóbbak a cigarettafüstnek, mint a fehér raszhoz tartozók. Mivel a mi lakosságunkban sem ázsiai, sem pedig afrikai nincs túl nagy számban, így marad a cigarettáról való leszokás, vagy a tüdőbetegség.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 141. rész. Imádság kísértés idején. Dávid Zsoltára. Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád. Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt. Finom falatjaikból nem akarok enni. Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is, és ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak mondásaim. Mint amikor barázdát hasítanak a földön, úgy szórják csontjaikat a sírszájába. De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Őrizd meg a törtől, amelyet nekem vetettek, a gonosztevők csapdáitól. A bűnösök beleesnek saját hálójukba, én pedig elkerülöm azt.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.
2: Mai szakasz 141. Zsoltár. Jézus így tanít minket imádkozni. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Dávid is ugyanezért imádkozik ebben a Zsoltárban. Szabadítsa meg Isten a gonosz emberektől, és őrizze meg a kísértésektől. Imádsága kétségbe esett, segélykiáltás, ugyanakkor az istentisztelet kifejezése is, mivel imádságát a füstölőhöz hasonlítja, amit az ószövetségi szentélyszolgálat során égettek. Ellen White írja, mindennapi foglalatosságaink közben imádságban kell fölemelnünk lelkünket a mennybe. Ezek a csöndes fohászok jó illatú tömjénként szállnak föl a kegyelem trónjához, és eltérítik az ellenséget, a keresztényt, akinek szíve ekképpen Istenben marad, nem lehet legyőzni. Semmilyen gonosz mesterkedés nem rendíti meg békességét. Isten szavának minden ígérete, az isteni kegyelem minden ereje, az ő biztonságát és szabadulását szolgálja, írta Ellen White a Gospelben. Dávid tisztában van azzal, hogy szabadításra van szüksége ellenségeitől és a kísértéstől. Folyamatosan Istenre emeli szemét. Tudja, hová kell segítségért fordulnia. Dávid még a kimondott szavai miatt is aggódik. Időnként mi is kísértésbe esünk, hogy oktalan, tapintatlan, barátságtalan, sőt, néha még tisztességtelen szavakat is szóljunk. Úgy kell imádkoznunk, mint Dávid, hogy Isten őrizze meg szívünket a gonosztól, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Egy másik szép érzelem is kibontakozik ebben a Zsoltárban. Dávid nagyra értékeli az igaz barátságot. Az igazi barátok segítenek nekünk az egyenes és keskeny úton maradni, és van bátorságuk figyelmeztetni minket, ha rossz irányba fordultunk. Bárcsak mi is értékelnénk az igazi barátokat, és áldanánk őket, amikor bölcs, valóban Isten szerinti tanácsokat adnak nekünk.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Fölkavart forrás és romlott vízű kút. Olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. Példabeszédek könyve 25. fejezet 26. vers.

Édesapám mesélte, hogy amikor kisfiú volt, egy kerekes kút állt a kertjükben, ami nagyon finom, édeskés, hűvös, tiszta vizet adott. A kút közelében egy diófa magasodott. Ez a fa, ahogy öregedett, egyre nagyobb és terebélyesebb lett, míg végül az ágai a kút fölé hajoltak. Jött az ősz, és a diófa lehullatta a leveleit. Sok levél viszont belehullott a kútba. Egyszer csak azt vették észre, hogy a kút vize zavaros és keserű lett a diólevelektől. Így alaposan meg kellett tőle tisztítani a vizet. Az összes belehullott levelet ki kellett szedni a kútból, és minden vizet ki kellett merni ahhoz, hogy ismét iható legyen. Ezután befették a kutat, nehogy még egyszer így járjanak.

0: A mai ige azt mondja, hogy mint a felkavart kút, vagy a beszennyezett forrás, olyan az az ember, aki elbizonytalanodik és enged a gonosznak. Az ilyen ember lelkében is zavar támad, és a tiszta érzések, gondolatok, szavak és tettek helyét mérgezőek veszik át. Olyanok, amelyek már nem éltetik, hanem a kárára vannak. Tudom, hogy nem könnyű ellenállni a csábításnak, és ez felkavarja az embert. Tudja, mi lenne a helyes, de a kíváncsiság és vágy is nagyon erős. Amikor így elbizonytalanodsz, fohászkodj fel Istenhez, hogy segítsen meg jól dönteni. Jézus ismerte ezt, ezért így tanította mi atyánkban. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: iránytű.
1: Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép előtt. Ők pedig kijelentették. Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Azután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és mondta. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezen igék alapján. Isten elvezette népét a Sínai hegyhez. Kinyilvánította előttük dicsőségét, megajándékozta őket törvényével és áldások ígéretével. Ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém. Lesztek nékem papok birodalma és szent nép. Izrael fiai nem látták be saját bűnös voltukat, és azt sem értették meg, hogy Krisztus nélkül lehetetlen megtartaniuk Isten törvényét. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesznek igazságot cselekedni. Ezért merték kijelenteni, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Ám csak néhány hét telt el, és már is megszegték Istennel kötött szövetségüket. Leborulva imádták a bálványszobrot. Nem remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Amikor azonban belátták bűnös voltukat, és azt is, hogy bocsánatra van szükségük, tudatára ébredtek, hogy nem lehetnek meg a megváltó nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlások jelképezték. Most a hit és a szeretet Istenhez kapcsolta őket, aki egyedül szabadíthatja meg az embert a bűnből.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tudj felejteni. Elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Ósás Prófita könyve 4. fejezet 6. vers. Ha nem tudjuk elfelejteni alaptalan félelmeinket és téves elképzeléseinket, nem válhatunk azzá, akinek Isten akar látni bennünket. Jó példa erre az a béna ember, akiről a János 5-ben olvasunk. 38 éve élt már betegen, amikor Jézus megkérdezte, hogy szeretne meggyógyulni. Ő azonban egyetlen módját tudta csak ennek elképzelni. Nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. János evangéliuma 5. fejezet 7. vers. Ez a férfi tévhitben élt, és már ráment 38 éve. Azt gondolta, hogy elsőként kell a Betesda medencéjébe lépnie, amikor egy angyal felkavarja a vizet. A fogja volt ennek a gondolatnak, ám Jézus egyetlen mondattal keresztül húzta téves elképzelését. Vedd az ágyadat és járj, utasította. János evangéliuma 5. fejezet 11. vers. Ezzel nem csak a testét, hanem a gondolkodását is megszabadította. Hinni azt jelenti, hogy elfelejtjük azokat az értelmetlen aggodalmakat és hamis feltételezéseket, amelyek a fogságukban tartanak, mégpedig a Biblia tanulmányozásával. Frissítésre van szüksége az elménknek, és ehhez le kell töltenünk a mennyből Krisztus értelmét. Elfelejteni valamit kétszer olyan nehéz, mint megtanulni. Minden rossz irányba tett mérföld valójában két mérföldnyi eltévejedés, hiszen vissza is kell jutnunk a kiinduló pontra. A régi gondolatainktól megszabadulni nehezebb, mint újakat befogadni, de megéri. Szállj hát időt minden nap arra, hogy megújítsd az értelmed Isten igéjével.

A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 17. szakasza. Új császár 5. Károly lépett Németország trónjára. Róma titkos megbízottai siettek szerencsét kívánni neki, és rávenni, hogy használja fel hatalmát a reformáció ellen. A szász választófejedelem viszont, akinek Károly a koronáért sokat köszönhetett, nyomatékosan kérte az új császárt, hogy ne tegyen lépéseket Luther ellen, ameddig meg nem hallgatja. A császár ezzel nagyon kínos és kellemetlen helyzetbe került. A pápa híveit semmi más nem elégítette volna ki, csak a Luther halálos ítéletét kimondó császári kiáltvány. A választófejedelem viszont határozottan kijelentette, hogy sem a császári felség, sem más nem tanúsította, hogy Luther írásait valaki is megcáfolta volna. Ezért dr. Luthernek menlevelet kért, hogy megjelenhessék tanult, istenfélő és pártatlan bírák törvényszéke előtt. Ekkor mindegyik párt figyelme a német államok gyűlésére irányult, amelyet Károly Wormsba hívott össze nem sokkal a hatalomra jutása után. Fontos politikai kérdéseket és érdekeket kellett e nemzeti tanácskozáson mérlegelni. A német fejedelmek most tanácskoztak először ifjú császárukkal. Az egyházi és állami méltóságok az ország minden részéből eljöttek. Öröklött jogaikat féltő, előkelő származású, nagyhatalmi világi főurak, rangjuk és hatalmuk fontosságától megrészegült papi fejedelmek, valamint idegen és távoli országok követei mind összegyűltek Wormsban. Ebben a roppant nagy gyülekezetben a legnagyobb érdeklődést a szász reformátor ügye keltette. Károly előzőleg megbízta a választó fejedelmet azzal, hogy hozza magával Luthert az országgyűlésre. Biztosította Luther védelméről, és megígérte, hogy szabadon tárgyalhat az illetékes személyekkel a vitás kérdésekről. Luther vágyott arra, hogy megjelenhessen a császár előtt. Egészsége ebben az időben igen megromlott, mégis így írt a választó fejedelemnek. Ha egészségesen nem tudok Wormsba menni, betegen vitetem magam oda. Mert ha a császár hív engem, semmi kétségem sincs afelől, hogy ez magának, Istennek a hívása. Ha erőszakot is kívánnak alkalmazni ellenem, ami nagyon valószínű, mert bizonyára nem azért rendelnek maguk elé, hogy oktassam őket, én az ügyet Isten kezébe helyezem. Aki megőrizte a három ifjút a tüzes kemencében, ma is él és uralkodik. Ha ő nem ment meg engem, életemnek nincs nagy jelentősége. Csak azt akadályozzuk meg, hogy az evangélium a gonoszok gúnyolódásának tárgyává váljon. Hullassuk vérünket érte, nehogy ők győzedelmeskedhessenek. Nem az én feladatom eldönteni, hogy életem vagy halálom járul-e hozzá legjobban mások üdvösségéhez. Mindent elvárhatnak tőlem, csak azt nem, hogy megfutamodom vagy megtagadom tanaimat. Elmenekülni nem tudok, még kevésbé meghátrálni.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Belünk az Isten. A napjáhita címe: Hajolj meg, és ő fölemel. A mai ige Péter első levele 5-6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Gondolatok az ígéről. Ez az íge olyan, mint egy ígéret. Ha megalázzuk magunkat, Isten fölemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet. Az alázat a fölemeltetéshez vezető út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben várja is, hogy mikor emelhet föl, mikor vagyunk már elég erősek ahhoz, hogy áldását elviselhessük. A győzelem ára a meghajlás. Sokan hajlonganak az emberek előtt, mégsem kapják meg a remélt előnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké kegyelmes Úr meggazdagítja, fölemeli, megsegíti és megvigasztalja, mert az Úr a gőgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat fölemeli. Ki kell viszont várni, amíg eljön a fölemeltetés ideje. Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk más tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk. Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd csak annak idején jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idő. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idő előtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosokká, mert különben tisztelettel és csöndben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a fölülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesz dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok sora a plantálás különböző területeiről, valódi történetmondás a gyülekezet plantálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plantáló, egy plantálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz, a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Bibliai Szabad Egyetem. A mai előadásunk címe Mózes második könyve. Előadó dr. Tokics Imre.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Szabad Egyetem következő előadásán, amikor Exodus könyvéről fogunk beszélni. Exodus könyve azt jelenti, hogy kivonulás. De ezt csak a magyar Bibliában találjuk így, illetve a görög és latin átnevezés során jelenik ez meg a magyar Bibliában, hiszen a héber masszoréta szövegben vő éle semót, vagyis az első két szó alapján, a héber első mondat első két szava alapján van ez a könyv elnevezve. Azt jelenti ez a vő éle semót, és ezek a nevek. E szavakkal kezdődik Mózes második könyve, és felsorolja a szerző Jákob leszármazottait. Arra mutat rá ez a könyv, hogy miképpen alakult ki Izrael népe egy néppé. Azt hiszem, hogy a történelem során egy különleges helyzettel állunk szemben, hiszen egyetlen egy nép, nemzet sem tudja elmondani magáról azt, hogy egy más idegen, elnyomó kultúrában válik egy néppé, egy kultúrává, miközben azt tudjuk mondani, hogy Ábrahám idejében, Ábrahám, Izsák és Jákob idejében ez a nép egy nagyon pici kis család csupán, Jákobnak 12 gyermeke születik, és gyakorlatilag 70 férfi vonul be Egyiptomba, és amikor onnan kijönnek, hatalmas nagy nép tagjaiként érkeznek meg az ígéret földjére. El kell mondjuk, hogy ennek a könyvnek a főszereplője Mózes. Mózes egy különleges ember, egy különleges egyéniség, nem csupán azért, mert lehetetlen feladatokra hívja el az Isten, és az abszolút lehetetlent kell megoldania, hanem azért is, mert már születésének körülménye is eltér az átlagtól, hiszen az izraeliták már nem kedvezményezettek, már nem a Gósen földjének nagyon gazdag területén élnek, nem a fáraó kedveltjei ők, hanem elnyomott rabszolganép képviselői, akit amennyire csak lehet elnyom ez a Nílus menti kultúra, az egyiptomi ország. És Mózes egy olyan családba született, egy kicsit nézzük meg, Jókabéd és Amrám, mind a kettő Lévi törzséből származik. Nagyon fontos, hogy a zsidóság hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül törzsi hovatartozását tökéletes, precíz pontossággal vezette és figyelte. Amikor a fáraó kiadja a parancsot, hogy minden fiú gyermeket a bába asszonyoknak meg kell ölni, nem minden bába engedelmeskedett ennek az ókori holokausznak, ennek az egyiptomi holokausznak, és voltak olyan egyiptomi bábák, akiknek megindult a szívük az újszülött gyermek látványán, és nem ölték meg ezeket a gyermekeket. Az anyja és apja néhány napig, néhány hétig rejtegette a kis Mózest, majd végső elhatározásokban egy kis gyékénybe, egy kis kosárkába helyezték ezt a néhány hetes újszülöttet, és a Nílusra, Nílus folyójára helyezték, miközben szurokkal ezt a kosárkát és különböző pálma levelekkel kibélelték, és azt mondták, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, vigyázzon reát, te gyermek! A fáraó lánya, Hatsepszut hercegnő, akinek igen nagy volt a politikai befolyása, egyetlen egy problémája volt, meddő volt, nem tudott gyermeknek életet adni, és amikor lemegy a Nílushoz és meglátja a vizen himbálódzó kosárkát, és benne a szinte újszülött gyermeket, nem csupán anyai ösztönei nyílnak meg, hanem abban a pillanatban úgy érzi, hogy számára az egyiptomi istenek választ adtak. És el kell mondjuk azt, hogy minden, ami a folyóból érkezik, ami a folyóhoz kapcsolódik, az a Nílus kultúrájában az istenek ajándéka volt.
Nílus nélkül nem beszélhetnénk ma Egyiptomról, hiszen a Nílus évenkénti kétszeri kiáradása az biztosította az emberek mindennapi életét. Ha valamikor elmaradt a Nílus áradása, akkor fél Egyiptom éhen halt. Nem csak akkor, de talán ez így lenne még a mai világban is. És azt látjuk, hogy ebben a kultúrában, ebben a körülmények között születik meg Mózes, aki ezt a nevet kapja, hogy Mózes, és mehetünk a következő képhez. És azt tudjuk elmondani, hogy ha gyorsan kimondjuk egymás után ezt a három gyökhangzót, MSS, Mózes, Mózes, akkor abban a pillanatban szinte visszhangzik a fülünkben, vagy a lelkünkben egy nagyon híres egyiptomi fáraónak a neve, Ramszesz. Hiszen Mózes bizonyára nem fog kapni Hatshepszut hercegnőtől, nevelőanyjától egy izraelita elnevezést, egy rabszolga nevet, egy rabszolga népnek a nevét nem fogja megkapni, hanem ő egyiptomi nevet ad, a Ramszeszek leszármazottja. A Mósz az azt jelenti valamilyen fiúság, valamilyen örökséget jelent. De nagyon érdekes, miközben ennek a névnek megvan az egyiptomi jelentése, a másik oldalról pedig azt látjuk, hogy ennek a névnek megvan az izraelita jelentése. Hiszen Móse, az a jása szótőből alakul ki, aminek az a jelentése, hogy vízből kihúzott. Vagyis a nevelési körülményeire utal, a születési, túlélési körülményeire utal a héber elnevezése. Hiszen azt látjuk, hogy akkor mind az egyiptomi nyelven, mind a héber nyelven értelmes dolgot jelent, csak más tartalommal bírt. És az ekkor uralkodó fáraó valószínűleg első Tutmózisz lesz, aki a Krisztus előtt 1500-as években uralkodott. Ez a dinasztia meglehetősen gyenge kezű, gyenge politikai és katonai hatalommal bírt. A nagy Ramszeszek messze-messze túltettek ennek az első Tutmózisz fáraónak az erején és a hatalmán. Igazából visszahúzódik Egyiptom a Nílus környéki területre. Hol vannak már a régi dinasztiák, amely egész Elámig, egész Asszíriáig kiterjesztette hatalmát és nagyságát? Azt tudjuk elmondani, hogy Mózes királyi nevelésben részesült. Mindent megkapott Hatshepszut hercegnőtől, ami egy trónra várakozó, egy örökös megkaphatott. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy első Tutmózisznak nem volt leszármazottja, ezért ilyenkor az egyiptomi törvények és szokások szerint oldalági leszármazottak jöhettek az uralkodásnál figyelembe. Minden esélye megvolt Mózesnak arra, hogy valamikor Egyiptom trónjára kerüljön. Ezért nem csupán a természettudományokat, nem csupán a csillagászatot, hanem minden egyiptomi kultúrát, minden egyiptomi ismeretet magába kellett szívnia. Hogy mit kellett Mózesnak? Kérem szépen, hadd mondjam el, több mint 3600 istent ismer az egyiptomi kultúra. Ezek az istenek hihetetlen bonyolult genealógiákban, leszármazási listákban állnak egymással. Még a 3600 nevet is nem könnyű megtanulni. Na most gondoljuk el, hogy mind a 3600 istennek megvan a maga sajátos története, megvan a maga sajátos kapcsolata, rokonsági foka egymással. De Mózes megtanulta a matematikát, megtanulta a fizikát. Hadd emlékeztessem önöket, hogy a mai napig nem tudjuk,
hogy az egyiptomiak miképpen, milyen statikai rendszerrel építették fel azokat a monumentális, hatalmas piramisokat, ami még ma is csodálkozásra készteti nem csupán a kutatókat, hanem az Egyiptom országába látogató embereket is. Vannak elgondolásaink, és ezek az elgondolások valamelyike bizonyára egészen közel áll a megoldáshoz. De hadd emlékeztessem még egyszer önöket, hogy pontosan senki nem tudja. Hihetetlen ismeretük volt, fizikai ismeretük, statikai ismeretük. És ha hozzátesszük, hogy ezeket a hatalmas, több száz tonnás köveket, vagy több tucat tonnás köveket, több száz kilométerről hozták le, hajókon, görgőkön, annyira tökéletesen egymáshoz illesztették, hogy kötőanyag sem volt szükséges. És hogy a mennyiségről hadd legyen egy kis fogalmunk, ha összetörnénk az egyiptomi piramisok legnagyobbját, akkor ebből egy négysávos autópályát lehetne készíteni a Földünk és a Hold között. Megfelelő kőanyagot biztosítana. Ugye, hogy abban a pillanatban, amikor az ember ezeket hallja, akkor ott áll, és csodálkozik, és gondolkodik. Tehát azt látjuk, hogy mindent megtanult ez az ember az egyiptomi kultúrában, ami elsajátítható volt. Talán még ő maga sem gondolta, hogy ezek az ismeretek is alkalmassá teszik majd arra, hogy sok százezer, sok millió embert végigvezessen egy olyan pusztaságban, egy olyan sivatagban, ahol emberileg nézve a túlélésükre semmi esélyük nem volt. És azt látjuk, ha tovább megyünk, hogy 40 évig a pusztában van Mózes időszaka, Mózes élete három időszakra osztható fel. Az első 40 év az egyiptomi tartózkodás, a második 40 év a pusztában való tartózkodás, és a harmadik 40 év pedig lényegében Izrael exódusza és Izrael elvezetése az ígéret földjéhez. 120 éves korában hal meg majd Mózes, és feljegyzi róla a Szentírás, hogy a szeme nem homályosodott meg, nem volt szüksége szemüvegre, bár abban az időben még ezek nem léteztek, tökéletes fizikai állóképességgel rendelkezett. Nos, el kell mondani, hogy Mózes ott a pusztában egy különleges elhívásnak lesz a része. És talán ez a kép alkalmas szemléltetésre arra, hogy lássuk, hogy milyen az a puszta, ahol sokszor évekig nem esik az eső. Néhány évvel ezelőtt lementem Egyiptom déli területére, és ott arra a különleges, furcsa dologra lettem figyelmes, hogy egyetlen autón sem volt ablaktörlő. Kérem szépen, én arra gondoltam, hogy biztos az arab világban nagyon lopják az egyiptomiak a kocsik ablaktörlőit. Aztán néhány nap múlva bátorkodtam megkérdezni egy vadonatúj gépkocsinak a vezetőjét, aki pont akkor gördült ki a szalomból, hogy miért nincs ablaktörlő. És azt mondja, hogy itt az új kocsikon sincs ablaktörlő, mert 65 éve nem esett eső. És ha esne az eső, akkor itt mindenki megállna, és nem az ablaktörlőket használnánk, mert boldogok lennénk, és kiszállnánk a kocsiból, hogy essen eső. Kérem szépen, a puszta az nem olyan puszta, mint ami betyár pusztánk ott valahol Debrecen alatt. A puszta az valami olyan dolog, hogy a puszta szélén lehet élni, és ott éltek mindig éltek, és még ma is élnek a beduinok. De a beduinok nagyon jól tudják, hogy hány kilométerre, milyen mélyen mehetnek be a pusztába. És aki csak egyetlen egy lépéssel is túllépi, az már halálos veszélyben van. Hiszen ott van, nem olyan messze van az arábiai sivatag. Az arábiai sivatag pedig olyan, hogyha
két-három lépéssel a járt útról valaki túlmegy, abban a pillanatban, mintha mocsárba süllyedne el, mert olyan finom, olyan puha a homok, és néhány perc múlva már az elsüllyedt embernek, állatnak még a nyomát sem lehet megtalálni, mert a szél, amely állandóan szép, lassan jár, eltünteti a nyomokat. És kérem szépen, egy ilyen pusztába kellett Mózesnak megélnie, hiszen a történetet nagyon jól ismerjük. Törvényen kívülivé vált, amikor egy egyiptomi és egy izraelita verekedését Mózes önbíráskodással eldöntötte, majd másnap két izraelitát lát, hasonló módon tetlegesen bántalmazzák egymást, és akkor az egyik nagyon keményen odavágja, hogy velem is ugyanazt akarod tenni, mint a tegnap tetted az egyiptomival. És abban a pillanatban Mózes tudja azt, hogy a tette kiderült. Egyiptomban pedig volt egy nagyon kemény törvény. Aki a fáraó katonáját megöli, aki a robotosokat, a tisztartókat megöli, mindegy, hogy ki az, az halálnak a fia. És végig szalad Mózesban ez az érzés, és tudja, hogy menekülnie kell. Mindent hátrahagy. Hátrahagyja a múltját. Hátrahagyja a jövőjét, a reményeit, hogy valaha ő még fáraó lehet. Hiszen az előmenetelnél már csak egyetlen egy dolog fontosabb számunkra nagyon sokszor, a puszta életünk. Életveszélyben van Mózes Egyiptomban, és elmenekül. El kell mondjuk, hogy eredetileg Mózesnak nem csupán ez volt a neve, hogy Mózes, hanem valószínűleg vagy egy szótagban, vagy egy egész szóban Hatshepszut hercegnőre, az anyjára való utalás lehetett Mózes neve előtt. Vagy Hat Mózes, Hatshep Mózes, vagy Hatshepszut Mózes. Később Mózes az egész előtagot levágja, és csupán Mózes nevet hordozza büszkén, de már nem a Ramszeszek ivadéka leszármazottaként, hanem a vízből kihúzott izraelitaként, aki megérzi, hogy hol a népe, aki rádöbben arra, hogy itt van egy nép, és ez a nép az ő családja. Nem a gazdagság és az előmenetel, nem a neveltetés, nem a rang, a befolyás, hanem a népéhez való tartozás lesz számára a legfontosabb. És azt látjuk, hogy amikor a pusztában van, és úgy gondolja, hogy már ez a 40 év is nagyon szépen eltelt, és 80 éves, a történetet mindenki elolvashatja, hogy milyen bonyodalmakba keveredett, amikor megérkezik a pusztába egy forráshoz, és ott a nőket milyen hátrányos helyzetbe, teszik azok az erős fizikai pásztoremberek, hiszen ott harc volt, mert egy forrás vízének véges volt gyakorlatilag a mennyisége. Az, aki többször meg tudta itatni az állatait, az meggazdagodott. Aki pedig ritkán tudta megitatni az állatait, azok előbb-utóbb betegekké váltak, szomjan haltak, elpusztultak, az mindig szegény maradt. És Mózes megvédi, akkor még nem tudja, a későbbi feleségét, és hatalmas acélos termete, hiszen Egyiptomban ő nem csak így tanul, hanem az állóképességet, a szilárdságot, edzéseken vesz részt, katonai feladatokat is teljesít. Az élet azt hozza, hogy az általa megmentett hölgy, Jetró lánya, Cippóra, a feleségévé válik. Az apósának a

0: hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat az Evangélikus Lélekhangoló műsorral. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Miként értelmezhető a mai ember számára az áldozat, mint rituális cselekmény? Hol jelenik meg az áldozathozatal szerepe a hétköznapjaink részeként? Hogyan válhat egy áldozat meghozatala áldássá? Győri Gábor Dávid lesz a beszélgetőtársam, aki a Híd Evangélikus magazin főszerkesztője, evangélikus missziói lelkész. Előttünk van a legfrissebb száma a magazinnak, amelynek a fókuszába most az áldozat fogalma került. Erről igyekszünk beszélgetni, minél inkább lefedve a téma teljességét, ami nem lesz könnyű, hiszen legalább 4 aspektus eszünkbe juthat. Beszélhetünk az áldozatról, mint ami egy vallásos cselekmény. Eszünkbe juthat maga az áldozatnak az alanya, ami egy állat, vagy élőlény, vagy tárgy is lehet. Illetve hát áldozattá válhat az ember is, hogyha akár egy szerencsétlenség éri, vagy emberi gonoszság miatt nehéz helyzetbe kerül. Viszont ha a pozitív oldalát is nézzük, akkor létezik ugye az önként vállalt áldozathozatal, ami szintén fontos az emberi életünkben. Hogyha az elejéről indulnánk el, és a Bibliára tekintettel az Ószövetség korából, akkor beszélhetünk ugye az áldozat rituáliáról egy kicsit, és hogy miért volt rá szükség, és mi a szerepe.
0: Valóban az áldozat egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű, mély fogalom, és sokat használjuk manapság a közbeszédben, a közgondolkodásban, de nem az eredeti jelentésében. Tehát az eredeti jelentése az áldozati rituálira, vallási cselekményre, áldozati állatra vonatkozik, vagy az áldozatnak az ilyen bemutatására, és nyilvánvaló a modern világban hát ilyenek nem történnek, és nem is nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, vagy hogyha valamilyen vallásban manapság ilyen megjelenik, akkor a modern ember az ezt nettó barbárságnak tekinti, és nem igazán tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor az áldozat annál inkább szerepel átvitt értelemben, tehát mégiscsak áldozatot kell hoznunk dolgokért, vagy hozunk is áldozatot valamiért, vagy mondjuk azt, hogy valaki a körülmények áldozatává válik, vagy egy baleset, vagy egy szélsőséges időjárási helyzet áldozatokat követel, tehát ilyen értelemben használjuk leginkább. Hogyha nyilván annak az elejére szeretnénk viszonyulni, hogy a Bibliában hol jelenik meg és hogy jelenik meg, akkor nem is kell nagyon belelapoznunk a Bibliába, hiszen a harmadik oldalon már, vagy a negyediken, Káin és Ábel történetében találkozunk először azzal, hogy emberek áldozatot mutatnak be Istennek. És azért izgalmas ez, mert azt látjuk, hogy az a nagyon közeli kapcsolat, ami ott az első lapokon szerepel az Édenkertben, az Isten közeli állapotban, ahol szinte ilyen beszélgető viszonyban vannak testközelben Ádám és Éva Istennel, ez ugye megtörik, kiszakadnak a bűneset hatására az Isten közelségéből, és a következő nemzedék, az ő fiaik, Káin és Ábel visznek áldozatot Istennek. Valahogy próbálják fölvenni a kapcsolatot Istennel. Talán ezt érezzük ebben, de ez már nem az a kapcsolat, ami az előző lapokon még ott volt.
1: Tehát itt a kapcsolat helyreállításáról szól az áldozat, ugye? Ez lesz aztán a cél.
0: Igen, tehát azt látjuk, hogy ahol az első alkalommal áldozatot visz az ember Istennek, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen kapcsolat helyreállításról, vagy útkeresésről szól. Tehát mondhatjuk azt ennek fényében, hogy az áldozat az valójában az Istennel való kapcsolatnak az ára. Ritkán gondolkodunk a mai világban azon, hogy a kapcsolatoknak ára van, az egymáshoz való kapcsolódásnak is ára van, hiszen annyira könnyűvé tette a technológia a kapcsolatteremtést, a kapcsolatba lépést egymással, nem csak egyszerűen szöveges üzenettel, hanem képpel, hanggal. És ez olyan borzasztó egyszerűvé teszi ezt a dolgot. De minél távolabb vagyunk valakitől, annál nagyobb ez az ár, amit meg kell fizetni ezért a kapcsolatért, és utána a zsebünkben a mobiltelefon, ez nem tűnik soknak. De azért, ha összerakjuk ezt a kirakót, és én is úgy végig gondoltam most ezt a képet, hogy most az a legkevesebb, hogy kifizetem a telefonkészüléknek az árát, de ára van annak is, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön műholdon, vagy akármilyen eszközökön keresztül, kábelen, bármin, föl kellett lőni az űrbe, és a többi, és a többi. Annyi tényezője van ennek a pofon egyszerű egy gombnyomásra működő kapcsolatnak, amit elő kellett készíteni, föl kellett találni. Azt szeretném ezzel kifejteni, hogyha valakivel kapcsolatba akarok kerülni, nyilván ha az a legegyszerűbb, a legolcsóbb, ha szemtől szembe ül velem, ahogy mit most egymással szemben ülünk a rádióstúdióban, és beszélgetünk. Közel vagyunk egymáshoz, halljuk, látjuk egymást, kapcsolatban vagyunk egymással, és ez működik. De minél távolabb kerülünk egymástól, fizikailag is, annál több eszközt igényel ez, és annál többbe kerül. És valahogy így érzem az áldozattal is, tehát abban a pillanatban, amikor az ember elkezdett távolodni az Istentől, abban a pillanatban elkezdte önkéntelenül kifizetni az árát annak, hogy valahogy ez a kapcsolat, ez a csatorna, ez átjárható legyen és működjön. És ezért áldozatot mutat be. És minél távolabb kerülünk az Istentől, annál nagyobb az ára egy ilyen áldozatnak, és meg kell ezeket valakinek hozni. Hát a bibliai történetet, ha végigkövetjük, akkor azt látjuk, hogy egyre kétségesebbé válik, hogy valójában az ember ki tudja ezt fizetni bármilyen módon, vagy nem az Isten az egyedüli az, aki ezt ki tudja fizetni. Hát a bibliai történet végül erről fog szólni.

0: mi volt a jelképessége is annak az áldozathozatal kívánalomnak, amivel Isten Ábrahamnak a fiát kívánta feláldoztatni vele. Izsák nagyon várt fia volt ugye az ősatyának. Mennyiben ad akkor nekünk ma ez a történet?
1: Igen, ez a Biblia egyik legnehezebb története talán, vagy közte van a legnehezebb történeteinek, és felszínesen olvasva meg kezelve ezt a történetet nagyon rossz következtetésekre juthatunk. De az, ami azért viszonylag egyszerűen kiolvasható, hogy az áldozat az mindig egy különleges értékű dolog. Tehát az igazi áldozat az akkor igazi áldozat, hogyha az valami nagy értékről való lemondást jelent számunkra. Van egy nagyon szép filmfeldolgozás ennek az Ábrahám történetnek, és abban van egy egészen megható jelenet, ahol Ábrahám beszélget a fiával, a kis Izsákkal. Még akkor nem tudják, hogy egyébként mi fog rájuk várni. Éppen ott a kis báránykákat terelgetik, a nemrég született báránykákat, és Izsáknak is megvan köztük a kedvence, és Ábrahám közben beszél erről, hogy bizony áldozatokat kell hoznunk, és Istennek oda kell adnunk azt, ami kedves számunkra azért, hogy a helyén maradhasson az életünkben, és hát nyilván ott közben simogatják a báránykákat, és hát abszolút érthető a helyzet, és a kisfiú is érti, hogy miről van szó, és ugyanakkor meg azt is átérzi, hogy hát a legkedvesebbet, a legszebbet, a legaranyosabbat kell odaadnom. Nekem kell kiválasztani azt, hogy mi az, ami igazán ilyen kedves számomra, és hát az apja Ábrahám rábólint erre, bár látja, hogy ez nagy küzdelmet jelent annak a gyermeknek ott, és azt mondja, de nem most, majd később kerül erre sor, és aztán hát ő maga is óriási küszködések között éli azt át, hogy az Isten úgy tűnik, hogy a legkedvesebbet kéri el tőle, hogy mutassa be áldozatként. Tehát az igazi áldozatnak súlya van. Attól lesz értékes, hogy az nem valami feleslegből történő, odavetett dolog, hanem az valami olyan, ami az elevenünkbe vág. Ábrahám történetében ez így volt. Tudjuk, és ez nagyon fontos hozzátenni, hogy a vége az, hogy Isten nem kérte, sőt kifejezetten felszólította Ábrahámot, hogy még véletlenül se hajtsa végre ezt az áldozatot. De végig kellett járni ezt az utat, ahol fölismerte azt, hogy talán még Istennél is fontosabb volt számára a fia, és ez egy rossz sorrend volt. Nem azért, mert nem fontos az apa-fiú kapcsolat, nem azért, mert nem fontos a család, ami sokak számára ma fontos érték, de vigyázni kell arra, hogy az Isten helyére ne kerüljenek ezekbe. A lényeg az, hogy egy értékes, fontos dolog adja az áldozatnak is az értékét és a súlyát, illetve a Biblia további képe is rámutatnak arra, hogy végső soron ez az egész történet megint Jézusra mutat majd, aki végül az Isten legdrágább áldozata lett, ő is a legdrágábbat áldozta odaértünk azért, hogy az elején említett kapcsolat létrejöhessen ember és Isten között.
0: Kegyetlennek tűnik sokaknak, akik nem keresztények, hogy Isten a saját fiát miért kell, hogy feláldozza, miért kellett ennek itt történnie, de megtörténik egy ilyen ószövetségihez hasonló véres áldozat. Erről is érdekes beszélnünk szerintem, hogy hogyan értelmezhető jól mégiscsak Jézus Krisztus áldozata, és hogy mennyiben érinti ez az életünket, hogy lehet felcserélhető egyáltalán Jézus és az emberiség.
1: Az áldozat az előzőek alapján is mindig dráma. És talán ahogy egy színdarabnál is, a drámán keresztül van egy katarzis, egy megtisztulás. Így lehetett az áldozati szertartásban is régen. Az Ószövetségben ennek az előírásai szépen tükrözik ezt, hogy például a páska bárányt a család előző napokban ugye be kellett, hogy szerezze, elő van írva, hogy mennyivel az ünnep előtt, és tulajdonképpen hozzánőhetett a családhoz az a bárányik. Annál nagyobb volt a dráma, hogy amikor leölték ezeket az áldozati állatokat, akkor különböző szertartásokban ugye rátették a kezüket azok a családtagok, vagy azok, akikért az áldozatot bemutatták, hogy átéljék azt, hogy ez a mi bűneinknek az engesztelésért történik, és tulajdonképpen nekünk kellene vállalni a felelősséget, de mi nem tudjuk igazán fölvállalni, mert akkor belehalnánk, helyettünk ez az állat az, aki a vérét adja. Ezeket a drámákat manapság nagyon igyekszünk eltávolítani magunktól, nagyon kegyetlennek érezzük, nagyon kíméletlennek, pedig ezek sok mindenre megtanították azokat az embereket, segítettek nekik átélni, hogy bizony a bűneinknek, az életünkben elkövetett hibáknak, tévedéseknek, bántásoknak mindig van következménye, az Istennel való kapcsolatunk hiányosságainak is ott van a következménye, ez ilyenkor úgy belehasít az emberbe. A Biblia egészét olvasva és vizsgálva azt látjuk, hogy ezek az ószövetségi rituálék, ezek tulajdonképpen a végén mind Jézusra mutatnak, ahogy az előbb utaltam rá, hogy Izsák majdnem feláldozása is már egy ilyen jézusi előkép. Nagyon mély szimbólumrendszer ez, hogy mi minden teljesedik ott be az írások szerint. Csak egyet mondok, az evangélium tanúságtétele szerint Jézus abban az órában halt meg a kereszten, amikor egyébként a templomban a nagy ünnepre készülve éppen vágták le az áldozati állatokat az előírások szerint. Ő tudatosan belehelyezkedett ebbe a szerepbe, hogy ő az igazi áldozati bárány, és aztán ezt a legtisztábban a zsidókhoz írt levél fejti ki, ahol Jézus milyen áldozati bárányként, az áldozatot bemutató főpapként egyszerre mutatja be, és elmondja azt, hogy ez volt az egyetlen tökéletes áldozat, hiszen Jézus maga tökéletes volt, és tökéletesen szükségtelen volt az saját szempontjából, hogy ezt ő megtegye. Tehát ő nem szorult erre rá. Mi rászorultsági helyzetből próbálkozunk bármilyen megoldásra az életben, hogy válaszokat kapjunk az életünk kérdéseire, vagy visszataláljunk az Istenhez. Az ember szükségszeren keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből. És ugyanakkor, és ez a nagyszerű üzenet az egésznek, hogy ezért nem kell most már többet áldozatot bemutatnunk, erről is szól a Biblia, hogy most már a korábbi ritusoknak nincs helye, mert Jézus mutatta be valójában az áldozatot, és az ő áldozata tökéletes és elég, és ebből egy másfajta élet következhet a számunkra. A dráma, ami szükségszerű ahhoz a megtisztuláshoz, amire vágyunk, lezajlott a kereszten.

0: a Lélekhangolóban Győri Gábor Dáviddal, a Híd magazin főszerkesztőjével beszélgetünk az áldozat fogalmáról keresztény megközelítésben.
1: Készek vagyunk áldozatot hozni sok minden másért, hogy abban keressük a békességünket, az örömünket, amivel lehet, hogy nem is lenne gond, de valahogy nem találjuk meg ezt az utat, amit Jézus kitaposott nekünk. Hanem azért van sok félrecsúszás, nem tudom, hogy erről mit gondolsz.
2: Óriási témák vannak itt, amelyekről mind könyvtárnyi irodalmat lehetne megtölteni. Miközben egyik oldalon talán el akarjuk kerülni az áldozatokat, akközben érezni akarjuk, hogy van értékünk. Ez sokféle formában megjelenik művészetben, hatalom utáni vágyban, vagy valami maradandó alkotására, tehát mindenféle kísérletekben. Úgy érezhetjük, hogyha valamit letettünk az asztalra. Egymást is akkor becsüljük, fiataloknál érzem ezt különösen. Van egy nagyon érdekes jelenség is, mondanám talán azt, hogy az áldozati póznak a kultúrája. Van két fiam, és ők szeretnek focizni, és ezt az illusztrációt fel is használtam a magazinnak a bevezető írásában, hogy amikor ők fociznak kint az udvaron, akkor hűségesen lekövetik azokat a mintákat, amiket a nagyoktól látnak. Tudni kell jól előadni az áldozati szerepet. Hát ezt mindannyian ismerjük a futballmérkőzésekről, mert hogyha jól láthatóan én áldozattá váltam egy összeütközésben, abból ugye tőkét lehet kovácsolni, szabadrúgást lehet kapni érte, vagy kiállítják az ellenfelet. Tehát, hogy az áldozattá válásnak van egy ilyen politikai, erkölcsi tőkeszerző lehetősége, és a kultúránk erre rá is segít. Ebből aztán persze nagyon furcsa, feszült helyzetek alakulnak ki. Tehát nagyon óvatosan merek csak erről beszélni, de mégiscsak érezzük nap mint nap ennek a feszültségét, hogy egyszerre lesz valaki áldozat és elkövető, akár ugyanabban a helyzetben is, vagy két egymástól különböző helyzetben, és nagyon nehéz ezekben erkölcsi ítéletet hozni, és akkor itt vannak azok a kifejezések, most ezekben nem mennék bele részletesen, de ezeknek mind egyre nagyobb súlya van, hogy áldozat hibáztató valaki, vagy ilyesmi kifejezéseket lehet előhozni, ahol egyik pillanatról a másikra egzisztenciálisan is el lehet embereket lehetetleníteni. És nyilván az a kultúra, amiben ez egyre erőteljesebb, az ugyanakkor nem ad általában lehetőséget az árnyalt helyzetértékelésekre, mert ez sokszor az ilyen komment falaknak a kommunikációs csatornáján kibontakozó dolog. Fekete-fehér ítéletalkotások vannak, közben ezek bonyolult helyzetek. Hát a magazin lapjain több olyan cikk is van, amelyik ezt boncolgatja. Tehát, hogy ezek a bonyolult, furcsa erkölcsi helyzetek, ahol nagyon nehéz emberileg jó döntéseket hozni, és ahol valójában azzal kell szembesülnünk, hogy lehet, hogy áldozatnak érezzük magunkat, és lehet, hogy azok is vagyunk, de abszolút nem vagyunk ártatlanok, vagy ebben, vagy más, egy csomó más helyzetben. Szóval, hogy bonyolult kérdés ez, és itt újra érzem azt, hogy fontos az a fajta biztos alap, amit én a Biblia üzenetében találok meg, hogy van egy igazi áldozat, a saját értékem ettől az áldozattól függ, és erre építhető, nem a saját erőlködésem alapozza azt meg, nem kell másokon átgázolnom ezért. Tehát, hogy elém is egy objektív tükröt állít, és a világot is ezen a szűrőn keresztül tudom értékelni magamat és másokat is, a kapcsolatokat is, és ez nagyon fontos, mert egyre kevésbé van ez meg a kultúránkban, a közbeszédben, és érezzük ennek a hiányát.
0: Újra Jézusra visszatérve, ő magára is utalva jelentette ki, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Szívmelengető, hogy a barátainak nevezte a körülötte lévő őt követő embereket, de hát valóban léteznek pozitív példáink, és ezek közül lehet az első itt Jézus, és beszélhetünk aztán az emberi példaképekről is azért, akik úgy hoznak akár áldozatot, hogy egyrészt néha láthatóak ezek, és felfigyel rájuk a világ, másrészt sokan csöndben és egyszerű hétköznapi élet során hoznak nagyon mély áldozatokat.
2: Fontos, hogy beszéljünk az áldozathozatalnak a pozitív jelentéstartalmáról is, és azt gondolom, hogy sokan vannak, akik ilyen alapon élik az életüket, ilyen szemlélettel élik az életüket. Talán ahol a legegyszerűbben érthetővé válik ez fiatalok, gyerekek számára is, hogy miért érdemes áldozatot hozni az életben. Én úgy láttam, hogy ez a sportnak a világa. Ez nem áll egyébként távol a Bibliától, hiszen ha sport, akkor Pál apostolt szoktuk emlegetni, aki gyakran hozott ilyen sportos példákat. ott látszik igazán, hogy az extrém teljesítmények azok extrém áldozatokat követelnek általában. Épp most a hetekben sokan követték az egyik legaktívabb ilyen magyar extrém sportolót, Rakoncai Gábort, aki most egyedül evezte át újra az Atlanti-óceánt. Hallgattam vele egy beszélgetést itt a visszatérése után, ahol azért megfogalmazta ezt, hogy tényleg micsoda kihívások vannak egy ilyen vállalkozásban, és hogy az ember mi mindent tanul ebben. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ilyen extrém vállalkozások azok olyan kontextusba helyezik az embert, ahol máshogy szembesül a saját korlátaival, a saját lehetőségeivel, a saját döntéseinek a súlyával, felelősségével, és ezekből rengeteget lehet tanulni, rengeteget formál, alakít az ember jellemén egy-egy ilyen vállalkozás. Sokféle vita meg komment hangzik el a nagy sikereket elért sportolók kapcsán, mondjuk egy hosszú Katinkára gondolok, aki talán csak 10 kilókban tudja mérni a megszerzett érmeinek a súlyát, és sokan talán irigykednek rá, ugyanakkor a vele készült filmből is láthatjuk, hogy ez ennek egészen elképesztő odaadást és nagy áldozatokat követel tőle, hogy ezeket elérje és ezeket megszerezze. Talán emberfeletti küzdelmeket és áldozatokat is, amelyeket sokan nem vállalnának. Ugyanakkor itt mégiscsak tanulható és tanítható az, hogy az áldozatoknak lehet értelme és lehet következménye. Tehát a pozitív példákat kérdezted, én azt gondolom, hogy ott, ahol tényleg ilyen igazi példaképek vannak előttünk, ott valahol tetten érhető ez a jézusi gondolat, hogy amikor valaki önmagát adja igazán valaki másért. És nyilván gondolhatunk itt a megint extrém példákra, tehát egy világháborús helyzetben, vagy holokauszt idején, vagy más ilyen nyomorult helyzetekben, és ma is lehetnek ilyenek bőven a világban sokfelé, amikor valaki átvette valakinek a helyét a sorban, vagy elé lépett, és ő vállalta azt, hogy lőjék a Dunába, vagy vigyék el a hadifogságba, hogy a másik megmenekülhessen, megszabadulhasson. Tehát, hogy valahol átjött ez a krisztusi szeretet az ő életükben, amit Jézus saját példájával állít elénk, hogy nincs is ennél nagyobb szeretet, amikor ezt az áldozatot valaki meg tudja hozni.

0: mitől jelenik meg a világban mégiscsak úgy nagyon mélyen az emberekben ez az áldozathozatalra való készség. Mindenképpen hívő embernek kell lenni ahhoz, hogy ilyen áldozatot meg tudj hozni.
1: Emberi létünkben őrzünk valamit ezekből, mondhatnám úgy, hogy a teremtettségünkből fakadóan, az Isten képűségünkből fakadóan ott van az erre való késztetésünk is. Tehát nem mondanám azt, hogy igazi áldozatra csak igaz hívők képesek. Nem, mert látjuk azt, hogy sok helyen a világban azért az életnek az ilyen törvényszerűségei működnek, ezek a legalapvetőbb törvényszerűségek. Nem is kell az embervilágot nézni, hát a teremtett világban is körülnézhetünk, ahol például az önfeláldozásnak az áldozata működik. Az állatvilágban is találhatunk erre példákat. Tehát ez valahogy az Isten által létrehozott világban szerintem jelen van. Nyilván az mindig a nagyon izgalmas és nagy feszültséget keltő kérdés, hogy van-e értelme egy áldozatnak, vagy látjuk-e a célját. Itt tud azért egy nagy változást jelenteni az, hogy az ember máshogyan szemléli a világot. Az örökké valóság kereteiben gondolkodva helyezi el mindezeket, ez az egyik oldala. A másik, hogy nyilvánvaló, hogy az áldozat az erőforrás igényes dolog. Tehát, hogy lehet végigcsinálni bizonyos dolgokat, bizonyos történeteket házassági kapcsolatokban, családokban, gyülekezeti közösségekben, baráti társaságban, tehát sok helyen megjelenhetnek ezek. Hol van az az erőforrás, ami képessé teszi az embert arra, hogy a lehetetlen áldozatokat is meghozza, és ne fogjon el közben. És én azt gondolom, hogy itt jelenthet óriási nagy előnyt az, hogyha valakinek van igazi hite, és kap naponként erőt, kitartást, lelkesedést, felemelt tekintetet, bátorságot.
0: Válhat akkor áldássá az ember életében, vagy egy keresztény ember életében az, hogy áldozatot hozott, és hogyan függ össze az áldás és az áldozat?
1: Nagyon izgalmas kapcsolódásnak érzem azt, hogy a magyar nyelvben az áldás és az áldozat szó az, hogy a szógyökök szintjén összetalálkozik. Ami egyrészt azt is jelzi, hogy mind a kettő, az áldás is, meg az áldozat is valahogy hozzátartozik a legősibb emberi alapélményekhez, meg alapigényekhez. Igazi áldások, tehát igazi ilyen átfordulásai az élethelyzeteknek nincsenek áldozatok nélkül. És ebbe beleértem azt a isteni, krisztusi áldozatot, ami nyilván egy olyan alapot ad az ember életének, amin ezek értelmezhetők és lehetővé válnak, és aztán azokat az áldozatokat is, amiket meg mi magunk hozhatunk meg nap mint nap, és tapasztaljuk meg azt, hogy na, hát ezen van áldás, de nem úgy, ahogy sokszor ezt gondoljuk, ilyen nagyon haszonelvűen, hogy na, én itt valamit befektetek, és akkor az kamatosan megtérül, hanem azért ez egy sokkal finomabban zajló folyamat, de mégis átéri azt valaki, hogy nem hiába való az áldozat, hanem az engem feltölt lelkileg, az derűt ad az életembe, az reménységet ad az életembe. Nem biztos, hogy ez egyébként a sikernek a nagy átütő ereje. Idehoznám a végén az áldásnak a másik jelentését is, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi is áldjuk Istent, szintén a zsidókhoz írt levél beszél erről, hogy a mi igazi áldozatunk az az ajkainkon megtermő, tehát az ajkaink gyümölcse, tehát az Istenről való vallástétel. Így írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz a nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Tehát a hálaadás áldozata, amikor tényleg Istent dicsőítjük, magasztaljuk, Istennek örülünk, pozitív dolgok szólalnak meg az ajkunkon. Ha ez megjelenik, akkor ez igazi gyümölcse annak a jó áldozatnak, amit Jézus Krisztus bemutatott. Tehát nekünk nem meghalni kell ezért a világért, de tehetünk bizonyságot az Isten szeretetéről, arról, hogy ő már meghalt ezért a világért, és ez megjelenik abban, ahogy mi derűvel tudjuk szemlélni ezt a világot, ahogy mi tudjuk szeretni ezt a világot, benne az embereket. Mindazt a feszültséget, ami az életben meghatároz minket a hétköznapokban, amiért mindig panaszkodunk, azt máshogy tudjuk megközelíteni, és ez egy olyan gyümölcs, ami visszahathat a társadalomban. És így az áldás, az áldozat többszörösen összefügg egymással, és én úgy hiszem, és úgy tapasztalom, hogy nincs ez egyik a másik nélkül. És az életnek az igazi mély megélésében ez abszolút segítségünkre lehet, hogyha ezekre figyelünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. A Híd című evangélikus missziói magazin 2025. évi első száma az áldozat fogalmát helyezte fókuszba. A főszerkesztő Gyuri Gábor Dávid volt vendégünk, akivel a téma kapcsán beszélgettünk. Szeretettel ajánljuk a magazint, amely megrendelhető e-mail címünkön, ahol a rádióműsorra is reagálhatnak. evmis@lutheram.hu. A lélekhangoló megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu webcímen, illetve lélekhangolóként kereshető podcast formában a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Gyalogosan zarándokoltak a fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakodott hozzájuk Palánki Ferenc, Debreceni nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Nagy érdeklődés övezi a Károli Egyetem képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fönnállása óta a legmagasabb fölvett tanulói létszámot érte el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert fölvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és a médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyult a legnépszerűbbnek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan fölvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmány Egyetemen. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány az idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár 2. éve haladja meg a fölvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre fölvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit. Így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Liszkovács Kamilla írt egy egészen kitűnő szociográfiát orjongyári munkások három nemzedékéről. Egy olyan kutatást folytatott, amit a mi nemzedékünkhöz tartozó Sas Judit kezdett el. Külön érdekesség volt. És hát én ezt a könyvet nagy örömmel olvastam, már azért is, mert akkor már 40 éve voltam tagja egy hajógyári munkásokból álló baráti társaságnak, és össze tudtam hasonlítani a két üzemet. Az Orionból egy egészen pici maradt máig, a hajógyárból semmi. És hát akkor egy műsorom van máig, többen ismerik, a Szóra rádióba, és oda elhívtam Kamillát, és beszélgettem vele a könyvről. Beszélgetés után Kamilla megkérdezte, hogy készítettek-e velem életút interjút. Mondtam, hogy én sokakkal készítettem, sőt, azt tanultam Márkus Istvántól, hát a szociográfusok atyától, hogy bármilyen témával csinálok interjút, kezdje meg lehet minimum fél órás életút interjúval. Ezt én megfogadtam. Tehát ugye velem nem. Hát amit ő akkor szívesen csinálna, és akkor most átadom a szót neki.
1: Első körben szeretnék mindenkit köszönteni, és megköszönni azt, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és ennyien jelen vannak, ez nagyon-nagyon megtisztelő. Mindenképpen meg szeretném köszönni Tibori Tibának azt, hogy megszervezte nekünk ezt az alkalmat, illetve hát nagy hálával tartozunk a Belvedere Meridionál kiadónak, amikor tényleg ez a könyv nem születhetett volna, mert különösen Jancsán Csabát kell kiemelni, aki gyakorlatilag a lehetetlent valósította meg azzal, hogy a mai világban egy tudományos kéziratból valóban kézzelfogható könyv születhetett. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon köszönöm a felkért hozzászólóinknak is, hogy itt vannak és megtisztelnek azzal, hogy beszélnek a könyvükről. És akkor folytatva István gondolatmenetét, igen, ez egy nagyon meghatározó pillanat volt az életemben. Tehát Istvánt soha nem láttam korábban. Ez az interjú volt az első alkalom, amikor találkoztam vele, és körülbelül egy negyed órát ott maradtunk utána beszélgetni, és ez egy mély találkozás volt közöttünk. István azonnal egy nagyon őszinte beszélgetésbe fogott, és azt éreztem, hogy ez egy különleges kapcsolat, ami közöttünk van, és gyakorlatilag gondolkodás nélkül kérdeztem tőle, hogy készítettek-e már vele korábban életút interjút, és akkor tényleg leállt, hogy például Tibori Tibe készített már ilyen szakmatörténeti interjút, de teljes egész életére kiterjedő nem. És akkor én hát felajánlottam is ennek a lehetőséget, hogyha megtisztel a bizalmával, akkor én nagyon szívesen vállalnám ezt a feladatot. És István először gondolkodási időt kért, azt mondta, hogy Ági nénivel, a kedves feleségével ezt először meg kell beszélnie. Úgyhogy néhány nap elteltével hívott fel István, hogy arra jutott, hogy ez egy jó gondolat lehet, úgyhogy vágjunk bele. És hát ez volt az a pillanat, amikor igazából elkezdődött ez a könyv. Azt gondolom, hogy ez egy igazán fontos pillanat és egy fontos kapcsolódás volt. Talán sokan úgy képzelik el, hogy ez az interjú az magában úgy történt, hogy én, mint interjúztató kérdeztem Istvánt, és ő pedig folyamatosan válaszolt a kérdéseikre. Ez a gyakorlatban nem így működött, hanem egy narratív jellegű életút interjút készítettünk, aminek az a lényege, hogy én viszonylag kevés kérdéssel igyekeztem feltárni István élettörténetét, hagytam azt, hogy magát a teljes élettörténetet hűvázolja, akkor ő mesélje, hogy mik a legfontosabb dolgok. És ez majd módszertani szempontból lehet érdekes. Az, hogy miről is szól ez a könyv, én azt gondolom, hogy három irányból közelíthető meg leginkább. Egyrészt szól István életútjáról, élettörténetéről, teljesség igénye nélkül azért igyekszik alapossággal fontálni ezt. Másrészt emellett ad egy legnyomatot arról, hogy milyen is volt a 20. század, ez a 21. század elején a tudós világ, a tudós élet. És harmadrészt pedig azt gondolom, hogy ez a könyv megközelíthető egy ilyen módszertani szempontból is, olyan jelleggel, hogy mit is jelent a gyakorlatban az, hogy elmesélni egy életutat, és hogy aztán abból egy könyv készülhessen.
0: Itt valóban úgy tűnik, mintha én ilyen monológot mondtam volna, nem. Én egy unokám korabeli kollégámmal beszélgettem, tehát neki mondtam mindezt el, ez nagyon fontos. Mert az ember kiállhat egy ilyen összejövetelre, és akkor elmesélem az életemet, vagy egy rádió, hosszú rádióinterjúban, vagy egy orrál sztori kutatásban. Itt ez így történt, ennek összes módszertani bonyodalmában nyilván. Mert nyilvánvaló, egész másképp alakult volna, hogy közbe-közbe kérdez, de ő úgy tartotta jónak, én meg úgy tartottam jónak, ahogyan ő.
1: Amit még így érdekességként megemlítenék, az az, hogy hát összesen 7 alkalommal találkoztunk Istvánnal. Volt olyan alkalom, amikor több mint 7 órán át történt az interjú felvétel, és István mondta, hogy most én üljek a nagy fotelbe, mert én vagyok az interjúztató. Ez azt gondolom, hogy már önmagában nagyon sokat elárul István személyiségéről, hogy egy hihetetlenül vicces, humoros, mégis hát tisztelettel fordul az emberek felé. És még egy érdekességet mondanék el, most futottam ezt Ági nénivel, István feleségével, és itt tud a körünkben lenni, de sajnos nem tudott följönni a sok lépcső miatt. De hogy ő rendszeres szereplője volt ezeknek a találkozásoknak, minden alkalom, amikor az interjú folyt, akkor dél környékén Ági néni bekopogott hozzánk, és mondta, hogy elkészült az ebéd, szóval mindig együtt ebédeltünk. Ilyenkor kiléptünk a leállítottuk a diktafont, kiléptünk a klasszikus interjú felvételi történetből, és hát természetesen ebéd közben is folytatódott a beszélgetés, sok mindenről beszélgettünk, gyerekekről, unokákról, könyvekről, kutatásokról, hitéletről. És hát ami még egy nagyon fontos mozzanat volt, hogy István megmutatta nekem az egész lakást, gyakorlatilag minden aspektusát, az unokák fantasztikus művészi alkotásaitól kezdve a példaképnek érzett alkotó, szerző, kutatók kiragasztott fényképein át, és nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy a lakás minden szoba valami új dolgot hoztott meg István élettörténetéből.
0: Hát így jött ez a beszélgetés létre, amivel aztán hát elsősorban innentől kezdve Kamilla aktivitása, kreativitása, szívosság a nyomán egy könyv is született, ez egy másik történet már.
2: 3 jeles kollégád, akik különböző szakterületekről, de Istvánt is ismerve, elvállalták azt, hogy egyszerre az olvasói élményeiket, a módszertani megfontolásaikat és a kérdéseiket is megosztják velük. Felkérem Németh Krisztinát, aki a Társadalomtudományi Központú munkatársa, egy kvalitatív kutató, ez meg az én fontos mondanom még, és szintén gyakorló kérdező, gyakorló hallgató.
3: És nagyon örülök, hogy elmondhatom a véleményemet, vagy az olvasmányélményemet megoszthatom. Elsősorban a módszertani szempontokra koncentrálnék, de aztán lesz egy kis személyesebb reflexió is. Tehát az első, ami szembeütlő ebben a könyvben, az, ahogyan Kamilla megadja nekünk azt a belépési lehetőséget ebben a személyes térben, hogy két ember hogyan hangolódik egymásra. Tehát az interjúban ez egy kevéssé hangsúlyozott, de elkerülhetetlen és nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy meglegyen az összhang, és ez nem csak nyelvekben, nem csak gesztusokban történik, hanem nagyon-nagyon sok szinten történik. És az első, ami kell hozzá, az az idő, ami egy nagyon nagy luxuscikk, és ez látszik a könyvben is, hogy erre rá volt számva az idő. A másik a türelem és a figyelmes kérdezés. Sőt, azt mondanám, hogy a legfontosabb kulcsa az interjúnak a figyelmes hallgatás. És ami nagyon látszik a könyvlapjain, hogy ennek a Kamilla a nagymestere. Tehát, ha az interjús módszertan tanítjuk hallgatóknak, akkor elmondani elég egyszerű, hogy valaki kérdez és csak kérdez, tartja a szerepét, valaki meg válaszol. Interjúzni csodás, de narratív interjút készíteni hosszú évek munkája, míg valaki megtanulja, és pont azt, hogy hogyan tud visszavonultan figyelni, aktívan jelen lenni, anélkül, hogy kérdezne, megszakítana, tagolna, ráhúzná a saját logikáját a másik visszaemlékezésére. A narratív életút interjúnak ez a szépsége és ez a nehézsége is. És a másik oldalon, tehát hallgatni, figyelni, jelen lenni és tartani ezt a személyes teret, aktív figyelemmel visszavonultan, ez egy nagyon szép feladat, és nagyon jól sikerült. A másik pedig, hogy visszaemlékezni, emlékeket szűrni, és ahogy István mondta, a másikra személye szabva lefordítani, hogy itt mi lehet az érdekes, mi az, amit jobban ki kell fejteni, mi az, ami talán a történeti kontextus miatt távolabbi. Tehát ezt a szűrés, és mondjuk így, hogy ilyen fordítói, fordítás, hermeneutikai munkát elvégezni, megint csak egy nagyon nagy erőfeszítés, és eközben történik ez az egymásra hangoló. De szóval azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jól látszik a könyv lapjain. Én nem a Bögre Zsuzsa féle narratív iskolából jövök, hanem a Vajda Júlia Kovácséval, illetve Gabriele Rosenthal iskolából jövök, az talán még narratívabb, tehát ott az asszociációknak van igazán nagy szerepe a felidézésben. Úgy éreztem ebből a könyvből, hogy a kölcsönös szűrés és egymásra hangolódás miatt, és azért, mert hogy az interjú célja nem elsősorban az volt, hogy itt egy nagyon gazdag empirikus anyag gyűjjön össze, hanem az, hogy ezt majd esetleg közreadjátok, nem tudom, ez melyik ponton dőlt el, de hogy egy harmadik szemmel kifele is kellett figyelni, hogy az olvasót hova visszük, az olvasónak mit mondtunk ki, az olvasónak mit fogunk elmagyarázni. Tehát az évet úgy is kellett felépíteni, és ezt a kölcsönös dialógust, hogy így mondjam, fenntartani, hogy a félfüllel fél szemmel ott volt már a leendő olvasó. És végig kellett azt gondolni, hogy neki mi az érdekes, neki mi a fontos, neki mi az érthető vagy az érthetetlen abban a kontextusban. Még ami elgondolkodtatott, az a címben rögtön két dolog is. Ugye, hogy Márkus Istvánnal élve, hogy mennyire fontos műfaj az élettörténet, és mennyire jól megalapoz bármilyen vizsgálódást, és hogy mennyire teherbíró műfaj az élettörténet. Ugye itt rögtön a cím, hogy az ember csak úgy belepottyan a történelembe. A kis történet, vagy a személyes történet és a nagy történet már rögtön így benne van, de hogy nem is igazán belepottyan, hanem meglátjuk ezt a személyiséget, aki aktívan kimozog dolgokat, mozgástereket teremt, mozgásteret teremt, személyes autonómiát él meg, személyes belső szabadságot él meg, diktatúrikus viszonyok között tabu témákat kutat, vagy elkezd kutatni, ugye fél illegális vallási mozgalmak tagja, illetve utána pedig szociografikus vizsgálója is, tehát hogy nem csak belepottyan, hanem egy aktív ágens is, és hogy ez a címben már valamennyire adódik. És hát igen, szóval az, hogy az élettörténet maga egy nagyon teherbíró műfaj, és itt is egymással létegződik a szakmatörténet és az élettörténet, ami beleágyazódik egy kortörténetbe. Szóval, hogy rögtön három dimenziót vagy három réteget nyit meg. Nekem a könyvből az is így feltűnt, hogy ez is nagyon érdekes volt, hogy az élettörténethez hasonlóan a szociográfia is egy nagyon teherbíró műfaj. És nagyon ott van benne a jelenlét és a másikra hangoltság. Tehát, hogy a jelenlétből fakadó tudásokra alapozva megismerni kis világokat, és aktívan figyelni. Tehát, hogy valahogy, mintha ez a két módszer egymásra is rétegződne ebbe a könyvbe, és újabb személyes olvasatokat, vagy újabb rétegeket nyitna meg. Valahogy úgy érzem én is egy kicsit az olvasás után, hogy István szakmaiságát, személyiségét így jobban megértettem, hogy valahogy az vezette ezeket a műfajokat, témaválasztásokat, hogy az ember érdekes a maga komplexitásában. És hogy megint csak ez a műfaj, mind a két műfaj, az élettörténeti interjú és a szociográfia is erre kiváló, és hogy talán nem véletlen, hogy ez a kettő találkozott ebben a könyvben. És végül azt mondanám még így zárásként, hogy én luxuscikknek érzem ezt a könyvet, nem csak azért, mert könyv, ez így el van csépelve, hanem azért, mert hogy két ember egymásra hangolódásából, egymásra szánt idejének a végkifejletét foghatjuk a kezünkbe, és mi is elmehetünk velük, bebarangolhatjuk az ő kapcsolódásuknak, találkozásuknak a gyümölcsét, És hát személyesen azért is, mert hogy nagyon sok mindent lehet ebből tanulni, hogy vajon kell ez a nagyon leegyszerűsített lineáris karrierív, vagy menni kell azzal, ami adódik. Vajon le kellett tényleg a végletekig szűkíteni azt az érdeklődést, amivel érvényesülni lehet a pályán, vagy az ember érdekes a komplexitásában, az embert is ugye ezt sugallja, és hogy éppenséggel nagyon is össze lehet kapcsolni szociográfiát, vallásszociológiát, művészetszociológiát, és nem kell attól félni, hogy az ember új témába vagy új műfajba kezd, és hát az pedig egészen lenyűgöző, hogy mennyi könyv, mennyi hangjáték és mennyi minden művészi teljesítmény is elfér ebben az életünkben, szakmai és életünkben és élettörténetben.
2: Völgyesi Orsolya történész a következő beszélgetőtársunk, mert hogy ezzel jelezném, hogy majd ha már meghallgatjuk az értékelő szavakat, szeretnék úgy kinyitni a kör, hogy a jelenlévők is tudjanak kérdezni, nem csak a szerzőktől, hanem a művet értékelőktől is. Átadom a szót.
4: Történészként, és bármennyire is furcsa, elsősorban 19. százados történész vagyok, és 20. századdal mondjuk egy 11 pár éve foglalkozom is kisközösségek, katolikus kisközösségek történetével, és hát ott én is a magam mondjuk így kezdő vagy még dilettáns módján én is elkezdtem interjúkat csinálni. És ugye amit érdemes előre leszögezni, egy kicsit kapcsolódva az előző hozzászólás lezárásához, hogy egy valóban egy kivételesen gazdag szakmai életutat láthatunk, amely tényleg a hangjátékok írásától, az olvasás szociológiáig, az értékkutatáson át, az olvasótáborok és a vallásszociák, szóval hogy hol? Gyerekkönyve, szép, felnőtt szépirodalmi művek írása, szóval ez szinte befogadhatatlan és feldolgozhatatlan életmű, amit ugye Kamarás István maga mögött fog majd egyszer hagyni. Ami nekem még nagyon érdekes volt, ami az a családtörténet, hogy társadalomtörténeti szempontból ez egy nagyon érdekes család, amely tulajdonképpen itt egy felső és alsó középosztályi, ráadásul budapesti és szabadkai család hát egymásba kapcsolódásából egy nagyon érdekes munkácsi kitérővel a II. Világháború lezárása előtt, ami hát szerintem kulturálisan is egy kivételesen érdekes tapasztalat lehetett a családnak. Ugye István még kisgyerek volt, és mint elmondja, nagyon kevés személyes élménye van, de hát amit ebből a család magából vitt, az szerintem kivételesen érdekes tapasztalat. Az édesapa személye, aminek folyamatosan István reflektál, nagyon izgalmas, ugye ez az ügyeskedés jelz, az ő életútjára jellemző, de hát tulajdonképpen ez az alkalmazkodó képesség is benne van, hogy hogyan tud egy szabadkai kereskedő segéd egy nagyon változatos életút után végül is itt ebbe a, hát legyünk őszintén, meglehetősen sivás szocializmus időszakába hát megmaradni. Nagyon érdekes a hely, a gyermek és ifjúkor helyszíne, ez a Szent Imre város. Ugye itt István maga is, Kamarás István maga is végez visszatekintő szociográfiával kutatást a Búvópatakok című könyvével, de ő maga ennek ugye személyes megtapasztalója, és tulajdonképpen az én kutatási területemhez ugye itt ez nagyon izgalmas, ahogy ő ezt személyesen megéli, hiszen egy, hát mondhatjuk eufémisztikusan félig illegális, de hát valójában kőkeményen illegális, kiscsoportos közösségi hálózat működik 1961-ig Szent Imre városban, és hát ennek a részese lenni, ugye nem csak ő, hanem testvérei és unokatestvérei is ennek részesei, hát ez szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalat szintén. És ugye az, amit István hangsúlyoz, És én mindig próbálok ezekre az egyház történeti vagy egyház politikai vonatkozásokra kitérni, hogy ő azt mondja, hogy ez miért fontos, mert hogy ezeket a kisközösségeket éppen azért, mert a ciszteratyákat ugye letartóztatják, vagy partvonalra teszik, ellehetetlenítik a tevékenységüket, ebben az egyébként nagyon erős ciszter bázisról a civilek, fiatalok, egyetemista korú fiatalok fognak majd kis csoportokat létrehozni. Tehát ez egy zsinat előtti időszak, amely ugye

Hogy van egy középosztálybeli háttér, egy középosztálybeli mikrokörnyezet, és neked már itt egy nagyon erős élményed van arról, hogy egy munkás származású fiú hogy tud hiteles vallásos életet élni. És aztán majd a kutatásaid is hogy fognak tulajdonképpen részben a munkások olvasási szokásai, vagy ilyen barátjukkör létrejöttéhez vezetni. Tehát, hogy ez egy kicsit sorsszerű találkozás is volt, ami megelőlegzi a későbbieket. Ugye az nagyon érdekes, hogy te magad reflektálsz arra, hogy három dolog volt, ami a te egyetem előtti éveidet meghatározta. Ezek az illegális kisközösségben való részvétel, a tájfutás, azért ez is egy nagyon szép és izgalmas történet, és ugye éppen a származás, illetve a világnézeti beállítódásod miatt ugye kényszerű, ám de tapasztalatokban igen gazdag két év fizikai munka, ami ugye az első csepelen van, és ugye erre te nagyon hangsúlyosan ki is térsz a későbbiekben, amikor a kutatások során megkérdezik tőled, hogy láttál már munkást, és teljes jobban mondhatod, hát, hogy igen. Nekem még külön személyesen a fiatalkorom egy nagyon érdekes volt a József Attila gimnázium, ugye mint volt Ciszter gimnázium, ahol a 80-as években én is jártam, és hogy tulajdonképpen ez a szellemiség, ami ott volt, és azért ott voltak nehezebb időszakok is, a 80-as években ez már egy elég szabad szellemű iskola volt. Nagyon érdekes volt. Nekem az például nagyon izgi volt, hogy ugye a Bence Györgyöt emlegeted ezzel a Május című folyóirattal, hogy ez is kortörténetileg mennyire érdekes ez a törekvése a fiataloknak, és nálatok már ugye középiskolába elkezdődik, hogy orgánumot alapítani, orgánumot létrehozni. És ugye ennek lesz majd egy nagyon szép kiteljesedése, vagy hát nem teljesedik ki, de kísérlete a tiszta szívvel az egyetemen. Aztán, amit kiemelnék, ami majd szerintem egy olvasónak a korral kapcsolatban, tehát az, hogy ahol te dolgozol, a munkahelyeid, ugye a Könyvtántudományi és Módszertani Központ, aztán a Vitányi féle Művelődéskutatóintézet, hogy ezek a korszakban ugye neked is adnak nagyon nagy lehetőségeket, de nagyon jól Isten nagyon jól kitapasztalja, hogy mi a mozgástér. Tehát, hogy meddig lehet elmenni, mi az a kutatás, amit még tolerálnak, az eredményekből mi az, amit nyilvánosságra lehet hozni a korszakban. Tehát ez is nagyon tanulságos, tehát az ő személyes életében. De hogy ez az értelmiségi közegnek egy nagyon érdekes szegmense, és itt olyan arcok, olyan személyek jelennek meg a te kapcsolatrendszeredben, akiről ugye részben te is beszéltél, a Márkus István, de Hanki Seremér, akivel ugye értékkutatás kapcsán kerülsz kapcsolatba, a tragikus sorsú Táncos Gábor, ugye kevésbé szoktuk talán nem ismerni, akit Balogh Zoltán, akit említesz, de ha a katolikus vonalra térünk rá, akkor Nyíri Tamás, tehát hogy ez egyfajta tabló is a korszaknak egy bizonyos értelmiségi csoportjáról, és hogy ezt talán nehéz is megérteni, hogy ez a 60-as, 70-es évek az mennyire olyan, hogy ezek a különböző intézetek, ezek mennyiben valóban menedéket tudtak adni olyan embereknek, akik egyébként ellehetetlenültek. Az egy külön érdekes történet, ugye a embertannal való, mint tantárgyal való küzdelmet, mert ez egy nagyon küzdelmes, szép és nagyon küzdelmes történet, hogy hol és hány helyen tanítasz, hogy milyen szakalapítási kísérletek vannak. És az utolsó, ami még nagyon izgalmas nekem, hogy hát amit ha olvas valaki, látja, érzékeli, de te ki is mondod, hogy annyi konfliktusod nem volt a rendszerváltás előtt, semmilyen hivatallal, mint amennyi majd a katolikus egyházzal lesz a rendszerváltás után. És hogy itt ezekben a történetekben, epizódokban, ugye a katolikus egyháznak hozzá nagyon közel álló és emblematikus alakjai jelennek, mert most csak a Várszegi Asztrikot, illetve a Blankenstein Miklós
említem, akiknek ugye rendszerváltás előtt közben Blankensteinnek más a pozíciója, más a rendszer.

0: választás után, és hogy hát ami nagyon érdekes még, hogy az egyház mennyire nehezen boldogul ezekben az években, évtizedekben a liberálisnak címkézett értelmiséggel, amelynek egy része ugye nagyon erősen társadalomtudomány, és hogy mennyire nem tudja ezeket az értelmiségeknek a tudását, nem tudja, nem akarja intézményesen használni. Személyek, egyes személyek talán még igen, de hogy intézményesen nem.
1: Kedves hallgatóink, könyvünkben szó esik Ipi-Api atya című könyvemről, mely a társadalomrajz, a szatíra és a misztérium keveréke. Smidélius Gábor evangélikus lelkész musicalt készített ebből, amit az evangélikus fiatalok Szélrózsa találkozóan elő is adtak. Ebből hallgassunk meg egy részletet.

0: Művelési Intézet művelődés kutató és százféle nevű intézményben együtt tudtunk dolgozni. Lehetőség volt olyan értelmiségi munkavégzésre, ahol egyszerre tudtunk fejlődni a nemzetközi jelentős és ismert kollégákkal. És ezt a kölcsönösséget azt kell mondjam, hogy 90 után teljesen másképpen kellett értelmezzük. Volt bennük nem kis csalódás, ami azt is jelenti, hogy nagyon fontos számomra is, hogy a 80-as, 90-es évek szellemi életéről ebből a beszélgetésből is merítsenek az olvasók. És Havas Katalin szólítom, aki végigkísérte a munkámat, hasonlóképpen dolgozott együtt Istvánnal, dolgoztunk együtt, innentől tiéd a szó.
1: Borzasztó lelkesen hallgatom az unokám és lányom korabeli hozzászólásokat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mint egy öreg nagymama így lehetek a István jelenlegi, és hogy mondjam, soha el nem múló energiájának a megjelenésekor. A könyvet nem fogom méltatni, nekem a méltatás az volt, hogy kétszer olvastam el, és úgy, mintha habzsoltam, úgy olvastam, mint egy regényt, úgy olvastam, mint saját életemet. Ezt a 300 oldalt elolvasva és személyesen ismerve azt kell mondjam, hogy kevés ilyen Isten, haza és család szerető embert találtam a környezetemben. És ha most a tanúban lépnék fel, akkor mondanám, hogy 1969 óta ismerem Pavarás Istvánt, de hát azóta nem tudom megfejteni a titkát. De a Lépjünk magadhoz az után rögtön eszembe jut Leonard Franknak a Baloldal dobog a szív című könyve, ami szintén Istvánt jelenti számomra ezzel az őskeresztény, ősbaloldali és ősliberális viselkedésével. És ez alatt a 60, illetve majdnem 60 év alatt, amióta ismertem, soha nem cserélt se gazdát, se színt, se köpönyeget, mindig végestelen végig olyan volt, amilyennek megismertem. De hát azt is meg kell nézni, hogy hogyan kerülhettem én ebbe a megfigyelő állásba, mert hát tényleg akarok magamról beszélni. Hát Ági vagy, akinek a neve végig csörgedez ezen a könyvön, mint a maga üdességével, szeretetre, méltóságával, szívós, megtartó elejével. Szóval Ágival együtt dolgoztunk a Karinti Fülyesüti könyvtárban, de hát ez nem dolgozás volt, hanem dudickolás. Szerintelenül kijelentem, hogy óriások voltunk, Ági volt a félkezű óriás, én a félszemű óriás, és így ketten akkorát alkottunk abban a könyvtárban, amennyit csak lehetett, és nagyon sokat lehetett, mert többek között azt is nagyon élveztük, ahogy Urali Elvtárs kisejött az irodájából, és hagyott minket karázdálkodni, mint a könyvvár kiválasztásban, mint pedig a ifjúsági klubok vezetésében, ami azért a 70-es évek elején egy megfigyelendő dolog volt. Nem csak a könyvtárban találkoztunk, hanem tényleg rendszeres vendége voltam ennek a családnak. Nekik már volt lakásuk, gyerekük, a gyerekeknek anyja, apja. Nekem volt gyerekem, de a többi átmenetileg még hiányzott, úgyhogy imádtam náluk lenni. Azután mindkettőnket elcsábított valami, Ági elment tanítani, én pedig elmentem a ifjúsági mozgalomba azt hinni, hogy innentől kezdve mindenki olvasni fog, ha én oda beteszem a lábam. Aztán kiderült, hogy ez nem annyira könnyű dolog, és közben a Isten is megjelent az életemben, és elcsábított. Elvitt magához olvasás kutatónak a KMK-ban. Hát szerintem sikerekben gazdag életemnek egyetlen bal lépése volt, amikor azt gondoltad, hogy belőlem olvasáskutatót tudsz csinálni. Nem mondom, hogy nem imádtam, sőt, hát imádtam ott lenni. Imádtam találkozni azokkal az emberekkel, akiket ti behonzottatok. Ember között tudtam ebben a kis ontológiai derűvel, ahogy Eszterházit is emlegették. Megpróbáltam őket, hogy mondjam, hogy ne legyenek tömények, ez egy kis szót, amit adni az egészbe, és azt hiszem, ez sikerült is. És hát ahogy Pista az angyalföld munkásait, a mester és Margarita a olvasóit, a stalker nézőit ostromolta, mások más csoportokat kutattak energiával, szellemmel, kitartással, én odáig se jutottam el, hogy kitaláljam, hogy miért vagyok ott. És azért mégis eljött nekem is a csúcsa a KMK-ba töltött éveknek, amikor elvittél, vagy beszerveztél az olvasótáborodba, és hogyha az neked a műfajod volt, akkor nekem pedig egy hatalmas felelősség, mert még egy gyerekem lett abból az alkalomból, hogy a táborban részt vettem, egy 16 éves, törékeny, árva, vegyi szakmunkásnak tanuló kislányról lehetett egy három diplomásokból jött, hogy mondjam, teremteni néhány év alatt, vagy néhány évtized alatt, és hát ehhez nagyon, nagyon kellett tűnni. Amint letett a gyerekeinkre szánt idő, az még a KMK küldte az ügyeseimet, meg egyebeimet, rögtön is azonnal visszarohantam a Szabó Ervin könyvtárban olvasó szolgálati lánynak, mert az volt az én közegem alapvetően, mert nekem az volt a szerencsém, hogy mint nektek a szerencsétlenségetek, hogy nem a tanszéken ismertem meg a könyvtárosságot, hanem a 18 éves koromtól kezdve Tóth mögötti könyvtáros voltam, aminél jobban elképzelni nem tudok. Családomban mindenki, ahogy mondani szokása maga módján, hit, hisz és így fog. Számomra viszont te apus vagy. Nem papista vagy, ahogy azt a mi köreinkben szoktuk mondani a legszeretettebb és legtiszteltebb főnökünkről, hanem ez a kavarás Pista nekem pap is. Ezért egy civil pap, ezért kértem meg, hogy az édesanyám temetésén ő mondja a búcsúbeszédet, a meghittet és a szeretetteljeset. És hát nagy köszönet Kamillának, hogy ezt a egyébként nagyon zárkodott és szóra nem bírható embert végül is sikerült szóra bírtad, és hogy ezt az élményt nekünk megadtátok, hogy ezt elolvashassuk. És hát többször ügyészt mondtam, hogy magamról akarok beszélni, mert hát rettenetesen így nem azt, akit így végig kérdeznek, de hát nem vagyok igazságos, mert egyetlen ember kérdezett végig a könyvtárosságomból, István a szolgálatom számára. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: De hát a olvasáskutatók között ez a szlogen, hogy az olvasás értelmezés közhely. Három reflexió, három olvasó, könyvünknek három olvasónak olvasatait, hallhattok értelmezéseit, és ennek tükrében a szerzők megvilágosodnak, én legalábbis majd Kamilla elmondja, csomó dolog világossá vált. Szóval éppen nem gondoltam arra, hogy Téglás Gábor, a illegális kis csoport vezetőnk a Szent Imre városi ciszterci mozgalomban, amely valóban közép- és felső középosztálybeli társaságokban, gyerekei körében működött. Ide jött a csepeli teljes asszonynak a fia, mint ciszter szerzetes, akit persze szétverik a rendet, nem szentelnek föl, de ő közben tanul és készül a vizsgára, és közben megtanul Eszter Gályosnak, TMK alkatosnak, majd a egyedi gépgyárnak TMK vezetője lesz, immár mérnökként. Ő hozott engem oda be, egyet a vegyi gépüzembe. De hogy ugye ez a munkás, szerzetes és a későbbi munkás, olvasás, kutatás meg egyébek között tényleg van egy hír, ezt én most világosítottam meg. És hát más reflexióban is voltak ilyen megvilágosítások. Téglás Gabiról még annyit, hogy számunkra egy csupa szív ember volt, aki gyerek paralizisen esett. Ennyi kifejezés, hogy sánta volt. Egyik lába cérna vékony volt, a másik egy izmos ember volt. És ezzel a sajátos fél lábával iszonyatos 500 köbcentis motorkerékpárra föl tudott ülni, mögéje tudott ültetni bárkit, és tudott vinni. De nem is az volt érdekes, hanem jó üzen tudott nevetni. Aki alig várta, hogy olyan alkalma lehessen, hogy ő nevethessen, mert kicsit szomorú egyházán van, ennek egy erős élmény forrás volt. A legkedvesebb szórakozásunk az volt, hogy Bornélt szovjet partizán filmeket mentünk el megnézni, és a Téglás Gabi jött velünk. És valóban már a iradóban, ahol hát itt idézted, a béka szállítmány, meg a csiga szállítmány mutatott a képen egy kis csiga, kidugta a fejét, a Téglás Gabi lassan nevetett. Ez még egy, hogy is mondjam, humánus nevetés volt, gyilkos nevetés volt, mert elkezdődött a szovjet film, a Hősi Partizánok. Hát ez szép nevette, időnként karhatalmi közbelépés is volt, mert hát a nevetés átragadt egyébként a kifejezetten partizán filmeket nézni akarókra is. Ilyen nagyon sajátos tüntetéseknek, happeningek voltak, hát egyszerűen elmondhatatlan. Kacsányi Sanyit említetted, aki hát tényleg nem akárki, ráadásul él még, 95 évesen, nagyon legendás könyvtárigazgató helyettes volt. Veszprémben egy nagyon legendás megyei párbizottsági tagkönyvtár igazgató védelme és szárnyai mellett. A kettő nagyon összefüggött, és arról is volt nevezetes Kacsányi Sanyi, hogy beszédeket is írt potentátoknak. Az egyik talán a legnagyobb, egy április 4-i ünnepségen olvasta föl Kacsányi Sanyi által írt beszédet, majd megállt, és mondta, nem eltársak, ezzel én menjetek egyet. Ez megtörtént. Amikor én semmi más nem akartam lenni, a békés nyugat magyar földrajzszakos tanár, és ott másképp alakult, és a Csepeli Vas és Fémbővekbe kerültem, és aztán a Könyvtártudományi és Módszertani Központba, akkor ide-oda helyzetekbe kerültem, és valószínű itt apámnak a szélhámossága segített engem ki. Maga ez a 70 könyv teljes mértékben szélhámosság, de azért ennek van racionális magyarázata is. Jó, ennek a fele önálló könyv, ezek kutatási jelentések, de ezeket ki kellett adnunk, hogy felmutassuk, hogy mi működünk, hogy működik az olvasás kutatási osztály, meg a más, meg a Vitányi féle intézetben a megfelelő osztály. Továbbá minden kutatást felvállaltunk, belevágtunk mindenbe, nem tudtuk, hogy jövőre lesz még utolsó lehetőség. Igen, talán még az olvasótábor. Igen, mi mindannyian tudtuk, hogy ott kell lesz nekünk a olvasáskutatási osztályon. Nem erőltettük benned az olvasáskutató bimbózását, de valóban te voltál a szóda az elviselhetetlen tömény hülyeségeinknek, olvasáskutatóimnak. Szociológiai, meg pszichológiai.
1: De nem annyira, de többé.
2: Jó, nem, hát ezek, igen, ezek. De végül is rájöttünk, hogy miért kellett oda. Megérted az olvasótábort, ahol viszont az volt a teljesen saját műfajod. Itt azért azzá kell tennem, hogy ez Szekeres Elvtárs vezette Veszprém megyei Kisbizottságnak a kisvezetőképző intézményében volt az olvasótábornak a színhelye. Ez egy akkori modern, ilyen szociál épület volt, ott egy másik épület is, egy favázas volt, Dreyer vadászkastély, ez a kettőből állt össze ez a kisvezetőképző konglomerátum, ahol hát a gondok minden nap jelentést adott a megyei kisbizottságnak, magának, Szekeres Elvtársnak, följegyezték a dolgokat, de ott volt Varga Béla, a megyei könyvtár igazgató, tagja a megyei párbizottságnak, aki ezért is Kacsányi Sándorért és számtalan egyéb kiváló dologért tartotta a hátát. Tehát ez volt az olvasótábor sokunknak életünk, nekem legalábbis legnagyobb élménye, ahol igazán önmagam lehettem, ez az olvasótábor volt. A többi a vallásszociológus, az olvasáskutató, persze ezek fontos szerepek voltak, itt viszont önmagam voltam, talán az a Kamarás István, aki hát nem szeretett volna semmi más lenni, mint földrajzmagyar Szakos Tamár. Csak hát, hogy ezt a kérséget elkövette, 1956. november írunk, Brahimon az egész negyedik osztály, na túlzás az egész, de a nagyobb része, végül beiratkozott Kitarra, a társaság okosan negyedik elején kiiratkozott a hittanból, és beiratkozott a KISZ-be. Két hülye, mind a kettő egyébként én föld alatti katolikus mozgalomba vett részt, és a főiskolai szintű teológiát tanultam, az bennmaradt a hittanon, nem iratkozott be a KISZ-be, és hát ezért nem ajánlották tanári szakra. Már az egyiket az én voltam, a másik az ugye az biológusnak szépen fölvetnék, meg kémikusnak. Úgyhogy ez így valahogy, ez a nagy-nagy kanyar után én az olvasótáborban érettem célba.
3: Nagyon szeretném megköszönni ezt a sok kedves szót és méltatást. Azt gondolom, hogy az enyém volt a megtiszteltetés, hogy István tényleg megtisztelt a bizalmával, és Ágint is megtisztelt a bizalmával, hogy ennyire őszintén beszélgethettünk, és tényleg alkalmasnak találta arra, és megfelelőnek találta arra, hogy én legyek az az ember, aki illetve rengeteg tudát megosztja. Azt gondolom, hogy István élet, hogyha tényleg legyőző elképesztő, itt töménytelen mennyiségben elhangzott. Én rengeteget tanultam az alatt a közel 3 év alatt tartó kapcsolatunk alatt. Egyrészt magáról a módszertanról, másrészt pedig arról is, hogy ahogyan István tényleg amilyen hihetetlen precizitással, fókuszáltsággal és szorgalommal viszonyul a munkájához, azt gondolom, hogy ez tényleg példaértékű és lenyűgöző, mutatni kellene mindannyiunknak az iskolában. Tehát egy életútban körülbelül 3 ember életöltőnyi munkásságot préselt bele, és ez abszolút lenyűgöző. És 2 dolgot még hozzáfűznék az címmel kapcsolatosan. Az egyik főcímünk az lett, hogy az ember csak úgy belecsöppen a történelembe. És azt gondolom, hogy ez valóban tényleg így is van, hogy egyszerűen nem választhatjuk meg azt, hogy hol születünk, mikor születünk, hogy belecsöppenünk a háborús helyzetben, úgy születünk meg, aztán a gyermekkorunkat a diktatúra árnyékában kell megélnünk, és azt követően a rendszerváltozás határozza meg a fiatalkori éveinket. De viszont az, hogy mit kezdünk ezzel a helyzetben, ebben a történelmi kihívásban az életünkkel, az már abszolút rajtunk áll, és a mi feladatunk, és azt gondolom, hogy István fantasztikus példáját adta nekünk arra, hogy hogyan kell kitartással, szorgalommal, egy lenyűgöző hitélettel, elhivatottsággal megtalálni ezekben a kihívásokban az utat, és egy olyan életművet felállítani, ami hát mindannyiunk számára példaértékű lehet.
2: Fontos része történetemnek az Ipiapi Atya című könyv, melyből Smidélius Gábor, evangélikus lelkész, musicalt is készített.
4: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A 12 és a 72.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor Jézus elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, elküldte a 12-t, hogy szállást foglaljanak számára. Azok el is jutottak a szamaritánusok egyik falujába, de az ottaniak, amikor megtudták, hogy ők Jeruzsálembe készülnek, nem fogadták be őket, így ágálva ellenük. Nektek Jeruzsálemben van templomotok, nekünk Gerizim hegyén. Ti minket ostoba népségnek tartotok, és jobban gyűlöltök minket, mint az edomitákat és a filiszteusokat. Pedig mi is Jahvét imádjuk, és megtartjuk a Tóra összes parancsát, és megülünk minden ünnepet. A 12-ek pedig ezt vágták a fejükhöz. Nem, de Sirák fia Elezár fiának könyvében olvashatjuk azt, hogy ti ostoba népség vagytok? Nem ti vagytok azok, akiknél a mi egyetlen Jahvénknak meg kell osztoznia Nergállal és a többiekkel? És nem ti voltatok, akik megnehezítettétek a Szentváros falainak és templomainak újjáépítését? Nem titeket hajtott el Nehémiás, amikor a fogságból hazatértünk után csatlakozni akartatok hozzánk? Nem ti szidalmaztok minket Jeruzsálembe igyekvő zarándokokat, amikor elmegyünk falutok mellett? Ekkor érkezett oda Jézus. Rögtön látta, mibe gubancolódtak bele övéi. Ugyanis Jakab és János, Zebedeus fiai, akiket ő a mennydörgés fiainak nevezett, mert istenes buzgalmuk égig zengő volt, ezzel fogadták: Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az istennyilát, hadd pusztítsa el őket. Amire a többiek hevesen bólogattak. Egyáltalán nem akarok ilyesmit, bosszankodott Jézus. De hát nem azt szoktad mondani, hogy azért jöttél, hogy tüzet gyújtsál és szakadást hozzál? Egyetlen alkalommal valóban mondtam ilyet. Csak hogy éppen akkor tettem ezt, amikor arról szóltam, és remélem erre is emlékeztek, hogy ha az Isten országát keresitek, a többit, az ételt, italt és öltözetet megkapjátok ráadásnak. Jézus ezután átment velük egy másik faluba, de mindjárt ott is hagyta őket azzal, hogy valamit sürgősen el kell intéznie, de megígérte nekik, hogy hamarosan visszajön, és akkor megbeszélik az Isten nyilát, a tüzet és a szakadást. Hamar megtudták, hogy Jézus kiválasztott másik 72-t, és őket küldte előre kettesével Isten országát hirdetni, ezért amikor Jézus visszatért hozzájuk, érthetően szemrehányó tekintetek fogadták. Leváltottál minket, Mester? Ellenkezőleg, felelte Jézus, én veletek maradtam, hogy megbeszéljük, mit is jelent Isten országának hirdetése. A szamaritánusoknak is? Kérdezték ingerülten. Mindenkinek. Elgondolkodtatok azon, miféle tüzet gyújtottam? Ezekkel próbálkoztak. Melegítőt, tisztítót, felhevítőt, a hit fényét, világítót, ami bennünk gyullad lángra. Jézus elégedetten bólogatott, és még azt is hozzátette, a szeretet tüzét pupákok, ami nem éget, de lángra lobbant. Fényt ad, de nem vakít, ugye? Kérdezte János. Jézus rábólintott. És aki lángra lobbant, a körül megosztást támad, ugye? Kérdezte Jakab. Jézus erre is helyeselt. És mit csináljunk, hogy ne aludjon ki? Kérdezgették. Lelkesedjetek, biztatta őket Jézus, majd hozzátette. Ízlejétek és lássátok, miből lesz a lelkesedés. Ki ne mondjátok, látom az orrotokon, hogy tudjátok. Azt is tudjuk, Mester, hogy a 72 remekül teljesített. És azt is tudjuk, hogy már fel van írva a nevük a mennyben. Valóban megbizonyosodtam arról, hogy követőimmé váltak. És most ugyebár nem meritek megkérdezni, hogy akkor most mi lesz veletek. Nem merték. Arról én már régóta meg vagyok győződve, hogy követőim vagytok, és arról is, hogy a ti nevetek mögé került a 72-jé. És most már, hogy megbeszéltük az Isten nyilát meg a lángra lobbanást, arról is meg vagyok győződve, hogy nem csak követtek, hanem be is fogadtatok magatokba.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A 12 és a 72.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Hajolj meg, és ő fölemel. A mai ige Péter első levele 5-6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Gondolatok az ígéről. Ez az íge olyan, mint egy ígéret. Ha megalázzuk magunkat, Isten fölemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet. Az alázat a fölemeltetéshez vezető út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben várja is, hogy mikor emelhet föl, mikor vagyunk már elég erősek ahhoz, hogy áldását elviselhessük. A győzelem ára a meghajlás. Sokan hajlonganak az emberek előtt, mégsem kapják meg a remélt előnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké kegyelmes Úr meggazdagítja, fölemeli, megsegíti és megvigasztalja, mert az Úr a gőgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat fölemeli. Ki kell viszont várni, amíg eljön a fölemeltetés ideje. Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk más tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk. Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd csak annak idején jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idő. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idő előtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosokká, mert különben tisztelettel és csöndben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság, imalánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges, 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Fölújították a kantortanítói házat a lélegzett református udvarnak helyet adó Taján Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó, épület együtteshez tartozó kantortanítói ház fölújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A fölújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a kántortanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a fölújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a fölújításra. A településen van egy kis református közösség, amelynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a házikót. Nagy érdeklődés övezi a Károli Egyetem képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fönnállása óta a legmagasabb fölvett tanulói létszámot érte el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert fölvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és a médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyult a legnépszerűbbnek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan fölvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmány Egyetemen. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány az idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár második éve haladja meg a fölvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre fölvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit. Így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz.
1: Kulturális programajánló.
2: Július elejétől már látogatható a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes, az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte fölsejlő látkép. A házak fölött magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető. A második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kilátás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a fölülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesz dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok sora a plantálás különböző területeiről, valódi történetmondás a gyülekezet plantálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plantáló, egy plantálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Gyalogosan zarándokoltak a fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kalmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakodott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Sok napsütés lesz fokozódó hőséggel. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható. A hét második felében tehát újabb melegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi felfrissülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A hepatitis világnapja 2004-től rendezik meg július 28-án szerte a világon a hepatitis a fertőző májgyulladás világnapját az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére. A világnap célja, hogy fölhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai fölismerés jelentőségére. A krónikus hepatitis B vagy C fertőzés ma már mintegy 500 000 000 embert érint a világon. A hepatitis vírus fertőzés tüneteit általában nehéz fölismerni. Enyhe sárgasság, fáradékonyság, gyöngeség, bőrviszketés, esetleg a máj megnagyobbodása utalhat májbetegségre. Magyarországon a vezető halálozási okok között említik a krónikus májbetegséget. Évente ugyanis 6-8 ezer ember hal meg májzsugorban, amely döntően a hepatitis fertőzések, valamint az alkoholos májkárosodás következménye. Szent vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségi épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Fölfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak föl. A középkori alkotásokon, az aranyháttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezítlábos szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derülje. Fölújították a kantortanítói házat, a lélegzett református udvarnak helyet adó Taján Dörögtön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó, épület együtteshez tartozó kántortanítói ház fölújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A fölújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a kántortanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a fölújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, Mózes első könyvéből, a harmadik fejezet első verseitől kezdődően, ahol a bűnbeesés története a következőképpen van rögzítve. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért a fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint a szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit ettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Biblia tanulmányunkat egy imával kezdjük meg.
1: Mennyei jó atyánk, hálászéve hajtunk fejet előtted. Köszönetet mondunk neked azért, hogy ismét tanulmányozhatjuk szent igédet. Kérünk, hogy adj nekünk értelmet, bölcsességet, amikor megnyitjuk az igédet, és arra is kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik a vírus miatt szenvednek, megbetegedtek, legyél ővelük is, gyógyíts meg őket, hiszen Jézus, amikor a földön járt, olyan sok beteget meggyógyított. Köszönjük, hogy velünk vagy, Jézus nevében kértük mindezeket. Amen.
2: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Mester további tanításai című tanulmányt vesszük át, és ez a bevezető gondolatok arról szólnak, hogy ki ne szégyellette volna magát különböző élethelyzetben, amikor gyerekkorában rosszat tett, vagy amikor felnőtt korában helytelenül döntött, és ez kellemetlen helyzetbe sodorta, vagy kellemetlen helyzetbe sodorhatta volna az illetőt. És milyen jó tudni, hogy Isten előtt nincs kellemetlen helyzet, és Isten előtt nincs szégyenletes helyzet, de ahogy a felolvasott bibliai igénkből is látjuk, az első emberpár is szégyelte egymás előtt magát, és szégyelték Isten előtt, ezért elbújtak a kert fái mögé. És úgy gondolom, hogy a mai 21. században bizony nagyon sokszor még Isten népe között is, az élőhiti kereszténységben is találkozunk olyan helyzetekkel, olyan körülményekkel, amikor vagy egymást szégyeljük, vagy szégyelünk az Isten elé lépni. És ilyenkor nem az a megoldás, hogy megkeressük a legterjedelmesebb fát a környékünkön, vagy bokrot, és elbújunk mögé, hanem hallgatjuk az Isten szavát. És Isten megszólította Ádámot, hogy hol vagy, és aztán beszédet folytatott vele. Tehát a kommunikáció rendkívül fontos volt. Egyrészt ember és ember között, Ádám és Éva között, másrészt ember, teremtmény és a teremtő között, Ádám és Éva és Isten között. A vasárnapi gondolatunk egy új szövetségi igét elevenít meg, Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 11. versétől a 19. verséig. Itt arról van szó, hogy ahelyett, hogy elbújnánk.
1: Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt a bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek, ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz az, hogy azok, akik bűségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazokká.
2: Köszönöm szépen, és hogyha végig figyeltük ezt az érvelést, ezt a gondolkodásmódot, amit Pál apostol az egyik legfontosabb levelében, a római levélben leírt, azt látjuk, hogy ez egy tipikus zsidó gondolkodás, írásmagyarázati forma, amit Pál itt elmond. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy típus, antitípus. Tehát az ős típus volt az Ádám, az újabb típus pedig volt a Jézus Krisztus. Ádámnak egy bűne által mindenki bűnössé lett, az új típus pedig Jézus, Jézus Krisztus megigazulása által pedig mindenki igazzá lett. Nagyon érdekes, ahogy a zsidók a bűnbeesésről gondoskodnak, mert azt mondják, hogy a magyar nyelvben is elterjedt, hogy hát szakított a fa gyümölcséről, ami alma volt. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliában ez nem található meg, de mégis a magyar kultúrában, ha 10 emberből 9-et megkérdezünk, hogy milyen fáról szakítottak, mi volt a tiltott fa, akkor azt mondják, hogy alma. Nagy valószínűség szerint a zsidó gondolkodók azt mondják, hogy füge volt, mert fügefa leveleket akasztottak magukra, tehát annak a fának a levelét próbálták elrejtőzködésre fölhasználni, ami a tiltott fa gyümölcse volt. Azt hiszem, hogy tökéletesen mindegy nekünk évezredek távlatából, hogy most füge vagy alma, és ha az Isten nem tartotta fontosnak kinyilatkoztatni, akkor nincs jelentősége. Jelentősége az van, hogy szakítottak belőle. És ez a lényeg. És az a legnagyobb probléma, hogy ez mindegyikünkre elhatott, és el fog hatni, és mindegyikünkre elhat Jézus Krisztus kereszt halála, a megváltás, a megigazítás, a megigazulás és megigazítás, úgyhogy Ádámon keresztül is érintve vagyunk, és a második Ádámon, új Ádámon keresztül is érintve vagyunk. Itt a nagy kérdés, hogy melyik Ádámhoz fordulunk, melyik Ádám van ránk nagyobb hatással. István?
0: Érdekes dolog ez a szégyennek a problémája, mert a szégyennel úgy általában még el vagyunk, mint itt Ádám és Évánál is láttuk. De amikor mások tudomások szednek róla, akkor nagy baj van. És itt is, mikor az Isten tudomás, rájöttek arra, hogy az Jóisten tudomás szerzett arról, és feltesz egy látszólag egyszerű kérdés, hogy hol vagy. Nem azért, mintha nem tudta volna, hanem tulajdonképpen az volt Istennek a szándék, hogy segíteni akart nekik, hogy döbbeden rá. Úgy szoktuk mondani, hogy a bűnnek különféle stációi vannak, az első stáció az a felismerés. És ezért van a Bibliában egy nagyon-nagyon fontos ige, ezt én azt szoktam mondani, hogy a János 3.16 mellett ez a nagyon-nagyon fontos ige, az a Máté 18.15, ahol azt mondja az ige, hogyha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá. Tehát segíts abba, hogy felismerje a bűnt. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt is azért arról szólt a kérdés, hogy hol vagy, hogy segítsen, rádöbben arra, hogy mit tettek tulajdonképpen.
2: Igen, Marika?
3: A tiltott fa az tulajdonképpen az a szimbólum, hogy engedelmes vagy az Úr szavának, vagy nem. Tehát nem maga a fának a miensége, meg a kinézete volt az, ami miatt tiltotta, meg a fajtája, hanem azt, hogy elfogadod Isten szavát maradéktalanul, vagy a kígyó rávesz ugyanúgy téged is, hogy azt cseleked, amit nem akarsz. És a mai világunkban is ugyan ezek a kísértések ott vannak, és észre kell venni, hogy Ádám és Éva miután ugye szakított a gyümölcsből, észrevette, hogy nem jót cselekedett, és szégyelte magát. A mai világunkban elismerjük, hogy rosszat tettünk. Hát legtöbbször csak a vállunkat megrándítjuk, hogy na és akkor mi van?
2: A szégyen a lelkiismeret kérdése, ugye? Hogy aki igen, szégyelli magát, ott még van lelkiismeret.
3: Igen. És mai világunkban is ugyanúgy jónak kéne látnunk azt, amit az Isten jónak lát, és azt tenni, amit ő nekünk sugal. Az Úr szabad akaratot adott az Édenbe, de szabad akaratot ad ma is nekünk. Az is érdekes, hogy nem 50%-ba, hanem 100%-ba vétkezett az ember, tehát mind a két fél vétkezett. És a mai világunkból hányszor kapunk valami kis figyelmeztetést, valami kis sugallatot, hogy ne tedd, ez nem helyes, és nem vesszük észre.
2: Pedig nincs bűn, elkövetés, lelkiismeret furdalás nélkül, mert a lelkiismeret az hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Van egy nagyon szép szigeti idézet Szigeti testvértől, a Próba eszköz Isten kezében című munkájáról. Légy oly kedves, Marika, mondd el!
3: Lucifer először ravasz módszerrel azt kérdőjelezte meg, amit Isten adott. Hamisan kérdezett. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Ha a sem helyén a nem hangzott volna el, akkor igaz lenne a kérdés. De a kísértőnek az a célja, hogy Isten ajándékait eltakarja. Minden megpróbáltatásunkban Sátánnak azóta is az a célja, hogy elfeledkezünk arról, hogy Isten az, aki ad. Ő az, aki gondot visel rólunk, és bármi történik velünk, az előbb Isten előtt volt.
2: Köszönöm szépen. Az új gondolatunk a menekülés közben. Biblia szövegünk Mózes első könyve, 28. fejezet 10. versétől az egyik pátriarkával kapcsolatosan feljegyzi a Szentírás, hogy menekülnie kellett. Na nézzük, mit is mond pontosan a Biblia ezzel kapcsolatban?
1: Igen, azt mondja a Mózes első könyve 28. fejezet 10-től 17. versében, Jákob pedig elindult Beérsabából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mivel a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által, a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.
2: Köszönöm szépen, és elnevezte ezt a helyet Bét-Élnek, mert előtte Lúz volt, ezt megtaláljuk a Bibliában feljegyezve. Bét-Él pedig azt jelenti, hogy az Istennek háza. Az új fordítású Biblia már nem hagyja meg Bét-Él elnevezésben, hanem lefordítja magyarra, Isten házaként fordítja le. Szóval menekülés. Miért kellett Jákobnak menekülni? Hát azért, mert csaló volt, a bátyjával szemben, Ézsaúval szemben, mert az atyai áldást ellopta tőle. Megvette az elsőszülöttségi jogot, ez még csak hagyján, de az édesanyjával összebeszélve megkapta, megszerezte apjának az atyai áldását. És erről tudnotok kell az, hogy az atyai áldás az életben csak egyszer volt elmondható. Tehát nincs úgy, hogy jaj, fiam, összekevertük, akkor most álljatok helyes sorrendbe, és akkor majd erre lesz rendezve. Nem. Azt egyszer, aki megkapta, az vissza nem vonható, az át nem ruházható, és ezért menekülni kellett. Gondolom, hogy azért jó néhány álmatlan éjszakája jött. Nagyon érdekes, és ha itt megint megengedtek egy zsidó írás magyarázatot, akkor azt mondják, hogy ez azért volt, mert az apját meg tudta téveszteni, hiszen menjünk vissza a történet legelejére, amikor Ádám és Éva elkövette Édenben a bűnt, akkor a fügefa levelek helyett Isten adott nekik bőrruhákat. Na most, amikor Ádám és Éva elhagyja az Édent, akkor a bőrruhákat nem kellett ott hagyni, hanem bőrruhával együtt hagyták el, és ez a bőrruha bizony olyan tartós volt, hogy Ádámnak egész életében kiszolgálta. Persze későbbiekben már Ádám készített magának más bőrruhát, legalábbis ahogy a Talmud elmondja, és ezt a bőrruhát mindig az arra legméltóbb örökölte. És a hagyomány szerint Ábrahám családja

0: meg volt vakulva, akkor honnan tudta ezt a bőrruhát? Erre a Talmud megint egy érdekes dolgot mond, hogy mennyire így van, az egy másodlagos, de olyan szépen fogalmaz, hogy nem tudom most ezt nem elhallgatni, azt mondták, hogy a bőrruha őrizte a mennynek az illatát. És amikor ő felöltözött, és oda ment Jákob Izsákhoz, akkor Izsák megszagolta, ugye valószínűleg nem volt covidos, mert nagyon jó volt a szaglása, vaknak már vak volt, nagyot hallott, de a szaglása jó volt, megkérdezte, hogy te vagy az fiam, valamit hallott, és akkor odament, és megtapogatta a bőrruhát, közelhajolt hozzá, és megérezte a menny illatát, és utána adta meg az áldást. Tehát ez az áldás el lett lopva. Nem tisztességes úton lett megszerezve, és innentől azt látjuk, hogy annak az áldásnak nincs igazi előnye, vagy annak a dolognak, amit nem tisztességes eszközzel szereztünk meg, mert az az életünk során végig fog kísérni, és hova kellett menni? El kellett menekülnie Háránba, jó néhány kilométerre, vagy 1000 kilométerre oda, és akkor ott kellett szolgálni neki, hát majd 2x7 évig, abban az időben a hölgyekért igenis szolgálni kellett, úgyhogy hát azért kifejezte azt, hogy nem tudta ezeket az apai áldásokat az élete korai szakaszában beváltani.
1: Jákob az apjától 2x kapott áldást, hogyha elolvassuk a teljes történetet. Először ugye becsapva apját kapta meg az áldást, de mielőtt ugye rossz néven vette a testvére, hogy ugye ellopta tőle, és meg akarta ölni őt, és mielőtt elmegy a családi házból, akkor megkapja az apja áldását, de amikor vándorol, akkor megkapja Isten áldását is. És Jákobból lesz Izrael. És az Úr soha nem hagy el bennünket. Mindig ott van, akármit vétkezünk, ha van, merszünk beismerni a bűnt, akkor megkapjuk az áldást és kegyelmet.
0: Csak egy mondat, és már is adom Istvánnak a gondolatot. A legnagyobb probléma az, hogy ma már az áldást igazából nem értékeljük, és az áldást egy liturgiai dísznek, egy istentiszteleti dísznek tartjuk. De azért az ókori világban bizony az áldás az élet halál fölött álló valóság volt. Most gondoljuk el, hogy minden szombaton, amikor mi hazamegyünk a gyülekezetből, akkor előtte elhangzik a lelkész szájából az áldás. Régen még így is mondták, és most vegyétek az áldást, ugye? És régen még kiterjesztették a kezüket, ma már csak az ároni áldásnál a felszentelt lelkész nyújtja ki. Tehát ma már az áldással kapcsolatosan az elvárásaink, az ismereteink nagyon felhígultak és nagyon gyengék. István.
2: Érdekes a történet abból az aspektusból is, hogy Jákob... Hogy változik meg, vagy hogy romlik meg, hogy ezt mondjam. Ugye Rebeka először csak hallgat, ugye, mert kihallgatta a beszélgetését, és hát utána elmondta Jákobnak, és megparancsolta Jákobnak, hogy mit tegyen. Jákob először úgy meditál, mert ő felvette azt, hogy az Ézsau szőrös, én pedig sima kezi vagyok, de akkor Rebeka megint tovább megy, és azt mondja, hogy te csak hallgass a szavamra, sőt, ő elkészítette azt az ételt, amit azt mondta, hogy menjél el vadászni, és csináljál nekem egy ételt. Azt az édesanyja készítette el, ugyan, és sőt, még felöltöztette a Ézsau legszebb ruhájába felöltöztette.
0: Ebbe a bőrruhába?
2: Igen, és a Biblia azt mondja, hogy keskegid a bőrrel beborította a kezét és a nyakát. És akkor Jákob hogy változott meg. Akkor már a történet azt mondja, amikor bemegy, és azt mondja Jákob, én vagyok Ézsau. Tehát itt már teljesen átfordul, egy nagy hazugságban menekült, vagy lesz ebből az ügyből. És ugye akkor Izsák is, az apa is, azért meditál az elején, mert azt mondja, hogy hogy talált

0: ilyen hamar vadat? Ez az egyik kérdés. A második, hogy ez Jákob hangja és Ézsau keze. Ő azért kapvizsgál, mert sejti, hogy valami van, és ennek ellenére történik megállás. Tehát ez abból az aspektusból is érdekes, hogy egy ilyen rossz útra való tévedés a családot hogy szétbombázza. Mert tulajdonképpen egy földönfutóval lesz, a bátyja meg megígéri azt, hogy meg fogja ölni, stb. Tehát egy komplet családi komplexus jön. És ennek a rossz cselekedete ellenére, és az is nagyon fontos, hogy mikor megtudja azt, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, akkor milyen ígéreteket kap ez a rossz cselekedete után, és azt mondja, hogy utódaid igen sokan lesznek, áldás jelent majd a föld minden családjának, én veled vagyok, megőrizlek téged, és nem hagylak el. Tehát ebből tulajdonképpen nem volt nehéz azt a következtetést levonni, amit az előbb is mondtál, hogy amit a 16. versben is mondja, hogy bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Tehát ő rávezette az Úr erre hogy tulajdonképpen milyen nagy dolgot kapott.
1: Igen, Marika?
2: Számomra is nagyon bátorító a 15. versben, ahogy mondja az ige, hogy mert én veled vagyok, és megőrizlek téged, akárhová mégy. Ez így van a mi életünkben is, a hívő ember életében, hogy Isten velünk van, és megőriz bennünket, de nem csak a keresztényeket, hanem a más vallásúakat is megőrzi, és a föld népességét megőrzi, mindenkit megőriz. És ebben bízhatunk és reménykedhetünk, hogy ő a teremtő és alkotó, aki fenntartja ezt a világot.
1: Eszembe jut, és kicsit tovább gondolom a történetet, hogy Jákobnak az életét úgy is le lehet írni, mint áldástól áldásig. És amikor Jákob nagyon idős, és ott van Egyiptomban, és már szinte haldoklik, és meglátogatja József a két fiával, Manasséval és Efraimmal, vagy hogy a mi szó készletünk mondja Efraim és Manassé, de az nem Efraim és Manassé, az Manassé és Efraimért, az első szülöttet mindig előbb kellett mondani. És akkor azt mondta, hogy hát itt elhoztam a fiakat, és akkor kiszállt az ágyából, és milyen érdekes, itt nem Jákobnak mondja az írás, hanem Izraelnek. Tehát miközben Isten megváltoztatta a nevét, mi nagyon sok helyen, meg a Biblia is nagyon sok helyen mindig Jákobnak nevezzük, pedig Izraelnek kellene. És itt is Izraelnek nevezi a Biblia vers, a Mózes első könyve 48. fejezet, és aztán elévezeti a két gyereket, és ráteszi a jobb kezét a másodszülöttre, a bal kezét meg ráteszi az elsőszülöttre. És figyeljétek el, hogy mit mond, amikor is megáldá József, stb. És azt mondja, látván pedig József, hogy az ő atya jobb kezét Efraim fejére tevén nem tetszik néki, és megfogá atya kezét, hogy Efraim fejéről Manasse fejére tette át. És mondta József az ő atyának, nem úgy, atyám, mert ez az első szülött, ennek fejére tedd a te jobb kezedet. Képzeljétek el, hogy a szegény idős Jákobnak megmondja a gyereke, hogy melyik kezedet hova tedd, meg kit áldjál, majd én mondom, apukám, te már eléggé idős vagy, te már nem tudod a dolgokat, és figyeljétek meg, hogy mennyire eszénél van Jákob. Szóval itt az idősebb generációnak a kristálytiszta gondolkodásmódja látszódik, keresztbe cserélő, felcserélés, azt mondja, akkor most még mondjad. És akkor szépen fogja, és a jobb kezével átnyúl Efraimhoz, a másodszülötthöz, és átnyúl a bal kezével, pedig Manasséhoz, az elsőszülötthöz. Szóval látjuk azt, hogy ma ezen már csak mosolygunk, de higgyétek el, az ott halálosan komoly dolog volt, mert Manassé, gondolom, hogy hát későbbiekben is meg volt sértődve, hogy ami neki járt volna az elsőszülöttnek, azt a kicsi kapta meg, a másodszülött, a kicsi meg kihúzta magát és boldog volt, hogy na, én elszedtem az elsőszülött. Szóval nagyon érdekes, hogy Jákob életét így is összefoglalhatnánk, hogy az áldástól az áldásig, az első áldás, amit ő kap, és az utolsó, amit ő ad halála előtt. De amit mondott, az tökéletesen a történelemben igazolódott. Elszaladt az időnk, és menjünk a következő gondolathoz. A következő gondolat pedig Jézus a Mester, és ennek János evangéliuma első fejezet, első 14 verse a gondolat sora.
3: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a testből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1: Köszönöm szépen, olyan szépen és olyan finoman fogalmaz János a prológusban, egy nagy-nagy hatalmas ívet húz, és ennek az ívnek az első része az a teremtéshez vegy vissza, amikor János első fejezet első versei elindulnak, akkor lényegében ez a teremtés történetet idézi görög nyelven. Tehát pontosan visszamegy, és olyan szép, amikor itt azt mondja, hogy és az ige testé lett, ugye is, lakozott közöttünk, vagy közöttünk lakott. Itt az eredeti újszövetség görögben az van, hogy sátorozott közöttünk. Mert úgy gondolták az ókori világban, hogy a sátor az egy Istenhez sokkal közelebb álló valóság, mint a kőépület. Sátorban lakni az azt jelenti, hogy a másikkal teljes életközösségben lépni. És lényegében a mi életünk nem más, mint egy sátorozás ezen a világon. Tehát eljött az Isten, hogy sátorozzon velünk ebben a világban, és nagyon komoly gondolatok. Igen, Marika?
3: Hát ha végigolvassuk még egyszer, nagyon átérezve ennek az ige szakasznak a jelentőségét, akkor elmondhatjuk, hogy mi vagyunk a sötétség, és Jézus a világosság. És mi kell az élethez? Minden szempontból az élethez a mai világunkban is világosság kell. És a mennyei élethez is világosság kell még hozzá, a benned lévő világosság. Nem a cselekedeteink által, hanem hit által kapjuk ezt a világosságot, amivel tudunk fény lenni.
1: Igen, nagyon szép, István.
0: Én csak annyit, amit mondtál ezt a sátorral kapcsolatos, a más fordítás nekem jobban mondja ezt, hogyha közöttünk lakozott helyett azt mondja, hogy közöttünk élt. Ez közelebb van, meg azt is mondja, hogy közöttünk élt, mi pedig közelről szemlélettük a dicsőségét. Tehát ugyanez a gondolat, amit a sátorban mondta, hogy ott egybe voltak. És érdekes az is, hogy ugye a Isten a kertben, amit mondtuk az előzőekben, hogy Ádámnál és Évával beszélgetett, majd megszólította Jákobot a nagy semmiség közepén, most viszont emberként jelenik meg, Jézus személyében jelenik meg. Tehát ő a nagy mester, a nagy tanító, akihez hasonló tanító sohasem volt, ember formájában jött le az emberhez, és emberként, rabikon tanítóként lépett fel. Ez egy nagyon nagy érték.
1: Talán még Keresztelő Jánost is megemlíthetjük, aki azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam, ugye, aki a Jordánnál keresztelt, vagy bemerített, ugye ez a keresztelő, ez inkább latinon jött, és a szláv nyelven keresztül. Az eredeti kifejezés az a bemerítő János volt, de hát ma Keresztelő Jánosnak mondjuk. És amikor felismerte a názáreti Jézust, akkor azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját, tehát az ő cipőjének a cipőfűzőjét megoldjam. És akkor figyeljétek meg, hogy Jézus valami fantasztikus megoldással jön, és kér, nem parancsol, azt mondja, engedj, így illik nékünk minden igazságot betölteni. És ha az életben többet kérnénk, kevesebbet parancsolnánk, akkor sokkal előrébb lennénk már. Akár családi vonatkozásban, akár közösségi vonatkozásban. Jézus parancsolhatott volna Keresztelő Jánosnak, de ő csak kért tőle szép csendesen, és azt mondja, kérlek, engedj, így illik nekünk minden igazságot betölteni. Menjünk a következő gondolatsorra, az asszony válaszához, és itt egy nagyon szép gondolat van, Máté evangélium 15. fejezet 21. versétől a 28. verséig bezárólag.
3: Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírosz és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és azt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyre gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, a nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában.
1: Nem biztos, hogy a fülünk hallja azt, amit az evangélista Máté közölni akar. Máté egy zsidó ember. Tele van zsidó gondolatokkal az evangéliuma, és nagyon sokszor a zsidó kifejezéseket nem is magyarázza meg, feltételezi, hogy azok az olvasói, hiszen ő zsidóknak írta, úgyis ismerik ezeket a gondolatokat. De csak figyeljünk csak egy picit, milyen volt ez a hölgy? Kánaánita. Ma azt mondanánk, hogy palesztín. Ma azt mondanánk rá, hogy egy arab. Oda megy egy arab, ugye, mert van ilyen arabfóbia, ilyen iszlámfóbia a mai világban, és azt is lehet mondani, hogy joggal, mert borzasztó dolgok történnek Európában egy-egy alkalommal, amikor halljuk, hogy egy pap bezárja a templomának az ajtaját, és lelövik, a többi pedig elmegy imádkozni a templomba, és hát meggyilkolják, szóval borzasztó dolgok is történnek, de attól függetlenül, a kánaániták, tehát a palesztinok és a zsidók között volt egy távolságtartás. És nézzük, hogy ez a nő átlépte ezt a küszöböt. Miért? Mert volt egy beteg gyereke. És elkezdett kiabálni, és a tanítványok is oda mentek, a tanítványa is azt mondták, Uram, bocsásd ezt el, mert utánunk kiáltozik. És Jézus egy nagyon szép mondatot mond, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Én izraelitákhoz jöttem, én nem megyek pogányokhoz, én nem megyek a kánánitákhoz, én nem megyek az arabokhoz. De ez az asszony odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam. És innentől fogva megszűnik mindaz, amit mi a 21. században ilyen elválasztó ajtónak tekintünk. Nincs zsidó és arab, nincs keresztény és nem keresztény, aki Jézus előtt leborulva kér valamit, annak Jézus ad. És figyeljétek meg, és azt mondja, hogy asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Valószínű, ha ma történne, akkor összehívnánk egy bizottságot. Lehetőleg a legmagasabb bizottságot, és megszavaztatnánk azt, hogy engedjük-e Jézust a mi ható területünkön kívül gyógyítani. De figyeljük meg, hogy Jézus mennyire átlépett ezeken a földi szempontokon, ezeken a földi kategóriákon, ezeken az intézményeken, míg a tanítvány is azt mondják, Uram, küld el ezt a nőt, küld el, mert ordibálit, hangoskodik. És Jézus azt mondja, asszony, nagy a te hited. És testvérek, milyen a mi hitünk? Ez a kérdés. Marika?
3: Én azzal kezdeném, hogy ez az asszony tudott valamit, méghozzá azt, hogy Jézus a Dávid fia, és ki az, aki az ördögöt el tudja távolítani a lányából? Ki az, aki az ördögök fölött van, az az Úr.
1: A messiás. A zsidók messiása.
3: És a másik gondolatom, hogy megalázkodott. Letérdelt az Úr előtt, és igazat adott, hogy Jézus a zsidó népért jött erre a földre. És ugyanakkor az alárendeltségét elfogadta, hogy ő nem az asztal mellé fog ülni, hanem csak a morzsákból fog kapni, és azt mondja, nekem az is elég. És ez mutatja, hogy milyen nagy hite van.
1: Túllátott a nő is a zsidó kérdésen, hogy most mi palesztinok vagy a zsidók, tehát ő is túllátott.
3: És a mi világunkban mennyi energiát, mennyi időt fektetünk be ahhoz, hogy eljussunk Jézushoz. Halljuk a válaszát, hogy segítsen rajtunk. Ha hagyta volna lerázni magát ez az asszony, akkor meggyógyult volna a lánya.
0: Érdekes a történet abból a szempontból is, hogy engem az ragadott meg, hogy azt olvastuk, hogy Jézus az nem válaszolt. Uh-huh. És pedig azt nem küldte el az asszony tulajdonképpen, nem válaszolt. Az van, az Jézus azonban nem válaszolt. És, igen. És volt rá a nyomás, ugye, mert amit mondtuk, említettük a tanítványokra is, hogy bocsásd el, mert utána kiáltozik, milyen ciki ez, ma mondanánk így, vagy úgy mondanánk, hogy elég is már ki, vagy segíts már rajta, hogy menjen el.
1: Igen, minél előbb.
0: Igen, de ő nem válaszol, de azért fontos dolgot mondott, és pedig azt, amit, hogy küldetése kizárólag Izraelnek szól. Tehát ő a feladatának a fókuszát mutatta meg asszony, és ezzel közvetve én szerintem azt is mondta, hogy ne gondolják azt, hogy egy csodatevőnek jön, aki csak azért jött, hogy mindenki válságot teljesítse. Nekem van funkciója. És a megdöbbentő számomra az, hogy tulajdonképpen Jézus nem lágyult el, hogy ilyen mai szóval mondta be, hanem az asszony hite győzte meg a Jézust. És ez a hit az mindent, mi szoktuk volt mondani.
1: És a hit az átlépett kánáni és zsidó régiókat. Lehet, hogy ott és akkor fontos volt a zsidó, fontos volt a kánáni, attól függ, melyik szempontból, hova születtünk, hol éltünk, hova tartoztunk, de egy bizonyos dolognál felül kell emelkedni, és Jézus felül tudott emelkedni saját küldetésén, mert azt mondta, hogy asszony, nagy a te hited, megtartott téged, legyen úgy, amint kívánod. Van egy értelmes tanítványról szó, Márk evangélium 8. fejezet 31. versétől a 33. verséig.
2: Igen, ez a csütörtöki tanulmányunknak a címe az értelmes tanítvány, és olvasom Márk evangéliuma 8. fejezetéből az igét, és tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfedte Pétert, és ezt mondta: távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeusz fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak! Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged! És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.
1: Köszönöm szépen, ez a Márk evangélium 10. fejezetének 46. versétől volt. Szóval két helyzetet, élethelyzetet láttunk. Az egyik a bizakodó tanítvány, aki úgy gondolta, hogy majd megmondja Jézusnak, hogy mit kell tennie, mit kell cselekednie, majd ő felül írja a jézusi etikát, erre Jézus nagyon határozottan rámondta azt, hogy sátán, pedig néhány perccel előtte azt mondta, hogy te vagy az Isten fia, te vagy az élő Isten fia, és akkor Jézus azt mondta, hogy ez nem test és nem vér, hanem az én mennyei atyám nyilvánította ki a számodra. A másik pedig a Bartimeus története, és ebből a Bartimeus történetből csak néhány dolgot szeretnék elmondani. Azt hiszi a mai világ, hogy lát. És nincs annál borzalmasabb, mint hogyha egy rosszul látó azt mondja magáról, hogy én látok. Mert a Biblia is azt mondja, hogy a mai keresztény, a Laodiciában élő keresztény nem lát, és azt mondja Isten, hogy vegyél tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ne gondoljuk azt, hogy mert van véleményünk valamiről, hogy mi rögtön látunk. Mert nem látunk. És Isten tud bennünket látóvá tenni. És ez egy nagyon fontos dolog. Hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk Istenünk, megköszönjük jóságodat, kegyelmedet, megköszönjük, hogy adtad a mestert a mi életünkbe, a názáreti Jézust, aki túl tud lépni azokon a szűk, látókörű helyzeteken, ahol mi sokszor fennakadunk, mert mi abból a szempontból látjuk a világot és a környezetünket, amiben mi felnevelődtünk, és azt tartjuk fontosnak, ami fontos a mi életünkben. De Jézus ezen túllát és túl tud lépni. És köszönjük, hogy ő a megbocsátás és a gyógyítás vonatkozásában is sokkal, de sokkal inkább elhozta a menny hangulatát, a menny ízét, a menny illatát erre a földre, és addurunk, hogy mi beengedjük a mi életünkbe. Áld meg szolgálatunkat, küldetésünket, kegyelmedből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Belünk az Isten. A napi áhítat címe: Hajolj meg, és ő fölemel. A mai ige Péter első levele 5-6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Gondolatok az ígéről. Ez az íge olyan, mint egy ígéret. Ha megalázzuk magunkat, Isten fölemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet. Az alázat a fölemeltetéshez vezető út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben várja is, hogy mikor emelhet föl, mikor vagyunk már elég erősek ahhoz, hogy áldását elviselhessük. A győzelem ára a meghajlás. Sokan hajlonganak az emberek előtt, mégsem kapják meg a remélt előnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké kegyelmes Úr meggazdagítja, fölemeli, megsegíti és megvigasztalja. Mert az Úr a gőgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat fölemeli. Ki kell viszont várni, amíg eljön a fölemeltetés ideje. Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk mást tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk. Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd csak annak idején jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idő. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idő előtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosokká, mert különben tisztelettel és csöndben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a fölülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesz dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok sora a plantálás különböző területeiről, valódi történetmondás a gyülekezet plantálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plantáló, egy plantálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm mai vendégemet, beszélgető társamat, mondhatnám azt, hogy jó barátomat, dr. Cserjánk Lászlót, a Máté Szalkai Múzeum igazgatója, etnográfus, főiskolai tanár, és sokféle titulusa van, de hát majd mondja elő, hát végülis mindezt honnan indulva jutott el odáig, hogy fiatal emberként végülis azért sok-sok tanulmánnyal, tanulással, kutatással, kitüntetéssel és mindennel együtt. Ma azt lehet, hogy Máté Szalkán, de egy kicsit talán az ország majdnem minden részén ismerté vált. És ahányszor mindig rákérdezek, hogy ismeritek-e Cserjánkot, akkor azt mondják, ki nem ismeri. Úgyhogy hát most akkor ismerjék meg a hallgatók is, hogy ki is az a Cserjánk László. Úgyhogy Lajos Lacikám, köszöntelek nagy szeretettel. És egy picit magadról, hogy végül is annak idején, amikor megszülettél, ez hol történt, iskoláid, és egy picit az életutadról, egész odáig, hogy majd természetesen beszélünk arról, hogy most és jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseid, miket csinálsz, és hogyan továbbra is benne vagy.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is. Hát mint minden ember kisgyerekként születtem,
1: nem
2: én is,
1: már,
2: szüleim jó voltából.
1: Kis.
2: És hát Tőzsgyökeres szatmári vagyok, Nyírség Peremén és Szatmár határán. Egy kis faluban születtem, Mátészalkáról néhány kilométerre, Nyírcsolyban. Mondhatnám azt is, hogy az Egyesült Államok fővárosától mintegy 10 000 kilométerre születtem, de nyilván ez is igaz, mint földrajz, egykori földrajz tanár, azért így is meg tudom határozni. Tehát Greenwich-től keletre valamelyest. Egy érdekes családba születtem, nagyapám is, édesapám is pálinkafőző mesterek voltak, és hát mint rendes ember, én is a pálinka kultúra köré születtem, tehát ezen valamilyen formában túl léptem, és hát természetesen ugye a szülők mindig azt szeretnék, hogyha a gyerek nem az ő foglalkozását választaná, hát így kerültem én általános iskoláim után kitűnő tanuló voltam, rendes gyerek mindig, szorgalmas, odafigyelő magaviseletből is jó voltam, most meg kicsit már kezdek romlani, de hát nagyon kiváló tanulmányi eredménye voltak, Mátészalkára jártam a gimnáziumba, Esze Tamás gimnáziumba, majd pedig a pedagógus pályát választva a Nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskola földrajz rajszakán kiváló mesterek mellett.
1: Hasonló nevezetű volt az igazgató, nem?
2: Igen, a főigazgató, igen, szintén Cserjánk László volt, hát egy nyírcsói származású születésű volt ő is.
1: De nem rokon, hanem névrokon.
2: Névrokon, így van, névrokon volt. És hát így gyakran a leveleimet mindig felbontva kaptam, mert mivel két Cserjánk László volt a főiskolán, az egyik a főigazgató, másik hallgató, úgyhogy természetes, hogy a leveleket a kollégiumban mindig a főigazgatói titkárságra vitték, és mindig így kaptam vissza, hogy téves bontás, névazonosság folytán téves bontás, úgyhogy a lányoknak mondtam, hogy nagyon óvatosan írjanak nekem, ha már írnak, mert a főigazgató úr már tudta, hogy ha azzal kezdték, hogy drágám, akkor tudta, hogy ez nem neki szólt. És hát ott végeztem 1985-ben, földrajzszakos tanárként, és hát közben megismertem feleségemet, jelenlegi feleségemet, aki nem Nyíregyházára járt, hanem éppen Sárospatakra, az ottani tanítóképző főiskolába, az Iker testvérével együtt. És hát volt egy ifjúsági magazin, aminek a borítóján két ikerlányt láttam, Ősi Várok találkozója című valamilyen képriport volt. És hát szobatársam mutatom azt, hogy ismeri ezt a kérdést, hogy Sárospatakra járnak a főiskolában, akkor látogassunk át Nyíregyházáról Sárospatakra, és hát ez lett az eredménye, hogy
1: látni is megszeretni.
2: Tulajdonképpen mint két tojás annyira egyformák voltak, akkor is, meg most is hasonlóak, és akkor nekem, én előttem kettő közül valamelyiket, úgyhogy mondom, választhatok, hogy...
1: Középsőt tehát, nem lehetett, csak az valamelyik szélső.
2: Szóval így kezdtünk, és akkor 85-ben végeztünk, ő Sárospatakon, én Mátészalk, illetve Nyíregyházán, és hát abban az évben össze is házasodtunk, és így Mátészalkára kerültünk a akkori 5-ös számú, most Képes Géza általános iskolába, és hát ott tanítottunk 4 évig, csak közben következő esztendőben már kezdtem a Debreceni, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemen a néphajzkutatói szakot, és 89-ben pedig kiváló erdőm, a Szatmári Múzeum alapítója, dr. Farkas József áthívott magához munkatársnak, tehát nem sokáig taníthattam, pedig imádtam nagyon a diákokkal foglalkozni, tehát nem szakadtam el soha az oktatástól, a diákoktól, mert egy új vonalat igyekeztem bevezetni a múzeumba is, pontosan a diákok révén. Akkor még a múzeumpedagógiai még nem volt ennyire közismert, de én már akkor elkezdtem ezt 1989-90 körül, és 91-ben nyugdíjba ment az előadóm, és 92-től lettem a Szatmári Múzeum igazgatója.
1: Azért ahhoz, hogy te ezt a pályát válasszad, az valami inspiráció csak kellett. Ez lehetett egy pedagógus, akire néztél, vagy olyan személy, akit szerettél volna követni. Az emberekben mindig van egy ilyen, hogy na ez az, lehetne az én példaképpen, én szeretnék ilyen lenni.
2: Hogyne. Tehát maga a művészet iránti vonzalmam az mindig megvolt. Én zenéltem, zongoráztam, orgonáltam, korán kántor lettem.
1: Jó, de várj, de azt mondod, hogy az énekzenek kultúrába csináltad, de közben a vizuális kultúrát.
2: A vizuális kultúrát. Hát én azt mondom, a kultúrák egymástól azért nem elválaszthatóak. És a főiskolán ott ismerkedtem meg inkább a népi kultúrával, népművészettel, ugye rajszakos hallgatónként kötelező tantárgyunk volt, egy nagyon fontos népművészet című tantárgy, amelynek egy kötetét én el is hoztam, amivel bizony közös gyökereink vannak.
1: Valami, igen. Hát én...
2: Az a népművészet kötet, aminek a szerzője Platti György, a te édesapád, én úgy emlékszem erre pontosan.
1: Ez pontosan így van.
2: És ez egy nagyszerűen szerkesztett kötet volt. És hogyha most az interjúról jövet, elő is vettem a polcomról, és hát örömmel láttam, hogy már akkor is mit tartottam fontosnak ebből a könyvből, mert vagy szövegkémelővel, vagy ceruzával nagyon fontos részek alá vannak húzva, és ez engem inspirált a népi kultúra kutatás iránt. Aztán egyszer kezembe került a Csángókról egy nagyon gyönyörű képes könyv. Ez megint egy olyan indítatás
1: lökés
2: volt.
1: Adott.
2: Lökés volt, így van, és akkor még annyira néprajzkutatás nem volt annyira közismert vagy közkedvelt, mint azért napjainkban. És hát ez 86-ban bizony a Debreceni Egyetemre kerültem, ahol Újvári Zoltán professzor úrnak a gondoksága keze alá kerültem. Akkor mi ugye már tanítottam mellette, tehát egyéni levelezők voltunk, a nappalisokkal együtt jártunk, és mi 5 évig ugyanúgy a nappalisokkal együtt végeztük az egyetemet.
1: Laci, te azt mondod, hogy rajszakos is vagy, akkor valahol azért a Nyíregyházi Főiskolán volt néhány jó nevű mester. Ki az, aki mondjuk téged tanított, és akit esetleg később, ha volt kedved, akkor akár grafikába vagy festménybe azért valahol azért megjelentett.
2: Hogyne. A tanszékvezetőm Bényi Árpád festőművész volt, a csoportvezető mesterem pedig Valkovics Zoltán, akik kiváló, remek, fantasztikus emberek, egyéniségek voltak, és hát az ő személyes varázsuk is olyan impulzív volt, hogy másik apánknak is tekintettük őket. És Jóistennek egy kegyelme, hogy mindig olyan kiváló mesterek kezébe kerültem. Általános iskolás koromban is, ma reggel is, ahogy indult a Máté Szalkáról, első osztályos tanítónőm állt éppen a Zebránál. És olyan szép emlékkel gondoltam rá a Huszti Irénke nénire, aki engem megtanított a betűvetésre. És ma is egy véletlen, hogy ma reggel korán indultam már, és ő ott állt, a kis társadalom ment bevásárolni, és örömmel néztem rá, hogy ő volt az a tanítónéni, aki engem megtanított írni, olvasni. Aztán későbbiek forrán a gimnáziumban is az osztályfőnökön Fülöp Sándor tanár úr egy remek ember volt, aki megint olyan közvetlenséggel, mert soha nem volt fedés az osztályban, meg kellett valakit fedni, vagy mert olyan közvetlen kapcsolat volt vele. És később a főiskolán is, majd pedig az egyetemen is Újvári professzor úr személyében olyan atyai jó barátokra tehettem szert, akik meghatározók voltak az életem során. És én igyekeztem róluk meg is emlékezni, amikor múzeumigazgató lettem, akkor ugye már végeztem a Debreceni Egyetemen, és az első kiállításom a két mesteremnek szólt, az egyik Bényi Árpád festőművész kiállítás volt az első kiállítás, amit rendeztem, és Újvári Zoltán professzor úr nyitotta meg ezt a kiállítást. Tehát nagyon nagy tisztelettel adóztam mindkettőknek, akik sajnos már nem lehetnek velünk. Nemrég a napokban látogattam meg Újvári professzor úr sírját Gömör szőlősön, ami a Gömöri hegyekre egy gyönyörű hegyoldalban található, és hát lerúgtam kegyeletemet mesterem sírjánál.
1: Hát igen, szóval azt hiszem, hogy ezek a hatások adják azt, hogy valakivé vál valaki, és esetleg talán tovább is tudja ugyanazt az emléletet adni másokon, ami vagy visszaigazolódik, vagy nem, zömében igen, mert másképpen ez inspirál téged is, hogy amit csináltál, annak azért van visszhangja, és neked is van sikerélményed. Te magad alkotásokban részt vettél, vagy úgy volt, hogy te mondjuk nem, tehát nem festegettél, nem rajzoltál, vagy ha igen, akkor volt-e rá időd egyáltalán?
2: Tudod, én rajztanár voltam, tehát igen. A főiskolán ugye rajztanárokat képeztek, igen. Nem festőművészeket, mert ez egy más
1: hát igen, szín. Igen.
2: Tehát nagyon fontos, hogy vizuális kultúrát közvetítettem, okítani, szemléletet formálni. Én úgy éreztem, hogy ez az én feladatom. És hogyha nagyon fontos, hogy a önértékelés az emberek helyén legyen. Tehát én nem akartam ejteni, hogy én nagyon nagy művész vagyok, én tudtam, hogy én rajztanár vagyok. És sokkal, amikor tanárként ugye a vizuális kultúrát, látásmódot tanítottam a gyerekekkel, és amikor a múzeumba kerültem, akkor is el kell döntenem, hogy nem kell ejtenem, hogy én nagy művész vagyok. Viszont egy nagyon nagy fontos küldetésem van. Azokkal az időszaki kiállításokkal, ami már most napjainkra közel 30, jövőre az 30 év, hogy a múzeumban vagyok, több mint 600 időszaki kiállításom volt. Magyarország az amatőrtől a színe javáig, szinte mindenki megfordult a Szatmári Múzeumban. És hogyha nekem ez a feladatom, küldetésem, akkor nagyon fontos felelősségem van abban, hogy vizuális látásmódot, kultúrát formáljak a szatmári emberek lelkében. És úgy érzem, hogy ez a misszió, ez sikeres is volt, hiszen azok a kiállítók, akik eljöttek hozzánk, az a magas alkotói készség, képesség, amivel rendelkeztek, alakították, formálták a rendszeres látogató közönségünket, hiszen egy kisváros és annak vonzás körzetébe kialakul egy rendszeres múzeum látogató réteg. Akik kiállításról kiállításra látják azt a változatosságot, akkor havonta megújuló kiállításaink vannak, újabb és újabb kihívásokkal, akkor látszik, hogy ítéletet mondanak. Tehát aki kiállít, nagyon nagy felelőssége van, hogy mit állítok ki, mert azonnal árulkodik rólunk. Olyan, hogyha valaki elmegy egy utazásra, és akkor bemutatja ugye csak baráti körben, hogy az utazási élményeit fotókon. Azonnal árulkodik róla, hogy ő mit látott abból a világból, abból az utazásból, mi ragadta meg, azonnal árulkodik rólunk. A gondolatainkat, ha nem mondjuk el, addig még nem tudjuk, hogy mi van a másik ember fejében, de a vizuális kultúra azonnal árulkodik arról bensőről, hiszen a teremtett világ az, ami nagyon fontos. Az érzékelhető világból teremtett képé alakítani a tapasztalható világot. És amikor ezeket a képeket az alkotó művész ugye lelke legmélyebb vetíti, és azt vetíti ki a vászonra, tehát az az igazi alkotó művész.
1: Hát igen.
2: És ez úgy érzem, hogy az
1: volt neked olyan tanítványod, aki esetleg ezt a pályát választotta?
2: Hogyne, nagyon sok tanítvány van, akik komoly művészek lettek. Említem éppen Asztalos Zsolt, kedves tanítványomat, aki Munkácsi díjas, 2 évre ezelőtt kapta meg a Munkácsi díjat. A Velencei Biennálén ő képviselte Magyarországot néhány évvel ezelőtt, és éppen augusztusban volt kiállítása a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban, ahol újra bemutatkozott, és mindig visszatérnek ezek a gyerekek. Aztán a kezdő diákoknak is, vagy akik éppen főiskolára készülnek, kiállítási lehetőséget szoktam biztosítani a Szatmári Múzeumban. Egy kezdő lökést adni, hogy amikor már olyan szintre elérnek, és látom bennük a tehetségnek a csíráját, akkor egy megerősítés, egy felkészülés, egy kiállításra, és hogy bírja ezt a kihívást, bírja a kritikát. Már az elején el kell dönteni. És hát nagyon örömmel tapasztalom, hogy hát legalább 10 ilyen tanítványom, vagy volt tanítványom van, akik egyrészt képzőművészeti pályán, vagy előadó művészeti pályán mind sikeres és országos sikere tettek szert.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, ez is egy misszió, amiről beszélsz. Annak idején Dabasi járásban próbáltuk azt, hogy az úgynevezett alkotópedagógusokat hogyan lehetne rávenni arra, hogy alkossanak, és akkor létrehoztuk az úgynevezett Nagy István képzőművészeti iparművészeti csoportot, és tulajdonképpen örültek annak, és akkor ennek megfelelően kiállítás, stb. Minden. Ahogy te mondod, gyakorlatilag a hivatás választáson keresztül, de ugyanazt csinálod jó formán, mert megteheted azt, hogy a környékben lévő összes rajztanárt időnként meghívod, hogy akkor hát, ha talán valami plusz tudsz adni, ezek nem vagy hát, ha sokat tudsz adni, mert végülis amit elmondtál, ez maga az oktatás nevelésnek, a vizuális nevelésnek az egyik alapja.
2: Hát pontosan, tehát a múzeumnak egyik nagyon fontos feladata, ugye az oktató nevelő munka. Tehát a múzeumi kommunikáció kiállításon keresztül kommunikálunk, értéket, információt közlünk, és hát a képzőművészeten keresztül pedig érzést, egy vizuális élményt tudunk közvetíteni.
1: Na most ugye azt mondod, hogy múzeum igazgató vagy, Szatmári Múzeum, azt hiszem Európában egyedülálló gyűjteménnyel, erről egy kicsit azért.
2: Igen, hát azért mondom, Máté Szalka, sokszor mondjuk ugye a fő szlogenünk, hogy a fény városa és Hollywood ölcsője. Hát a hallgatóknak mondom el, hogy miért mondjuk meg, hogy a fény városa. Hát éppen az idén, 1888-ban, ugye 130 évvel ezelőtt, 1888-ban New York a legyidőben, Párizs után két évvel, és a főváros ütében megelőzve Máté Szalkán gyulladt az elektromos világítás, a közszélű világítás az utcákon végigvezetve, még Pesten még ugye gázlámpákkal világítottak, Máté Szalka már elektromos áram, villanykörtécskék, Edisonféle körtécskék világították meg az utcát. Ez egy testvérpárnak köszönhető, Schwarz, Jakab és Schwarz Mohr testvérpárnak, akinek korszerű mezőgazdasági gyártelepük volt. Ők a párizsi világkiállításon járva meglátták azt a svéd gyártmányú dinamót, amit megvásároltak a gyáruk korszerűsítéséhez, és akkor olyan mennyiségű áramot termett, hogy végigvezették a belvárosi lakásukig és belvárosi palotájukig, és valójában ez jelentette az első elektromos közvilágítás Magyarországon, és az övék volt az első villamosított lakóház is Magyarországon. 1888-at írunk, ugye Temesvár volt a történelmi Magyarországon az első, de a mai Magyarországon Máté Szalka. És hát éppen idén ünnepeljük ennek 130. évfordulóját az elektromos közvilágításnak. És akkor másik történt pedig, hogy miért mondjuk, hogy Hollywood bölcsője. Hát a Máté Szalkahoz közel lévő Ricse községben született egy aranyos édes kisfiú, úgy hívtak, hogy Cukor Adolf. Korán árvasára jutott, Máté Szalkára került a zsidóiskolából, nevelkedett, majd 16 évesen felül a reményt hozó hajóra, kivándorol Amerikába, és ott megismeri a mozinak az ősét, ezeket a vetítő bódékat, ebből egy hálózatot hoz létre, majd ezen meggazdagszik, és ő szerződeti Amerika leghíresebb színészeit, létrehozza a Famous Players társaságot, majd pedig megalapítja a Paramount Pictures filmstúdiót, ami Hollywood első filmstúdiója volt. És innendül az a hatalmas diadalmenet, ugye 1873-ban születik, és 1976-ig, 103 éves koráig Hollywood örökös tiszteletbeli elnöke. Tehát ezért mondjuk, hogyha nem megy ki Amerikába, mindig sivatagban Hollywood helyén, úgyhogy mi állítjuk ezt Máté Szalkajon, úgyhogy ezért mondjuk, hogy Hollywood bölcsője. Aztán a másik történet pedig, hogy első világháború, milliószám szedi az áldozatait, aztán a spanyol nátha, és egy Máté Szalkai szegény Szabó családot is elpusztít, egy fiú maradt életben, Schwarz Emanuel, aki kivándorol Amerikából, megismerkedik egy gyönyörű lányjal, az ismerettségből barátság, a barátságból szerelem, a szerelemből házasság, és a házasságból születik egy gyönyörű gyerek, akit úgy hívják, hogy Schwarz Bernard. Ami még ugye teljesen szimpla és általános, aki aztán Tony Curtis néven válik híressé, és hát készít mint egy 130 filmet, sok-sok feleséget gyűjt magát, szerelmet, Marilyn Monroe-val, aztán ugye Jack Lemmon-nal leforgatják az egyik leghíresebb, még mindig a top listán az első komikus filmet, Van, aki forrón szereti, és hát mi a mindenében két kanálból ismeretjük leginkább, és hát Tony két alkalommal is Máté Szalkára látogatott, 1985-ben is, 88-ban az apja lábnyomait kereste a Máté Szalkai utcákon. És hát ezért is megerősíti azt a hollywoodi vonalat, tehát ezért vagyunk mi rendkívül büszkék rá, és hát erre készült is egy projekt a Máté Szalkán, az egykori mozi a Cukor Adolf filmszínházzá válik, illetve a Tony Curtis Múzeum kávéházat is létrehozzuk. Elmúlt nyáron a Tony Curtis özvegyét látogattuk meg, illetve Hollywoodot kerestük fel, és hát nagyon sok személyes relikviát ajánlott fel ennek a múzeum kávéháznak a javára, és hát tovább ápoljuk Tonynak az emlékét Máté Szalkán.
1: Sőt, amikor jártam nálad, akkor hát mondtad, hogy pálinka főzés. Azt mondja, megkínálhatsz valami, és akkor elővette egy üveget, mint Tony Curtis név. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy...
2: Hát meg is fordítottuk, hogy nem Tony, hanem Curtis Tonic.
1: Igen.
2: Ugye, és hát bizonyára emlékszel rá, hogy minden pálinkának más-más filmcíme volt, és ez volt a mindenében két kanál, és egy két kicsi kávés kanál benne is volt ebben a palacban. Hát valahol körtét, gyümölcsöt tesznek bele, hát mi, hogy a lébe a kanál is benne legyen, egy két pici kanalat meghajlítva bele tudtunk préselni.
1: Igen. Jó, majd és beszélünk hát, erről a te pálinka, mert azért te itt elértél ezért egy komoly szintet a szülők örökségét is továbbítod.
2: Igen, és hát ugye a múzeumról még mi konkrétan nem beszéltem, Közép-Európa rendőbb szekírkocsi és hindú gyűjteménye található a Szatmári Múzeumban. Kiváló elődöm kezdte a szatmári szekereknek a gyűjtésével, hiszen a Pécsi Palota, ahol a Szatmári Múzeum épülete van, kínálta egy hatalmas nagy gazdag udvara van, ami a néprajzi nagy tárgyaknak a kiállítására kínálta a helyet, és elődöm a falvakat járva a 70-es, 60-as, 70-es években látta azokat a szekér temetőket egy elhagyott portákon, illetve TS majorokban, hiszen ugye a robbanó motor az pillanat alatt, mint egy 100 év alatt kiszorította ezt az eszközkultúrát, ami egy több ezer éves eszközkultúra volt, a maga a lóvontatás, illetve a kerekes járművek, és bizony-bizony a feledés homályában emelődtek. És akkor jut eszébe, hogy ezeket össze kellene gyűjteni az utókor számára, és pontosan most napjainkban van erre bizonyíték, hogy alig találni épp egészséges szekeret. Bennünket is kerestek néha, hogy hagyományőrző rendezvényekre kikölcsönöznék, hát ezeket már sajnos műtárgyakat nem adhatjuk oda, és már a falvakban is sajnos, ugye volt egy idő, amikor virágtartóként egyéb olyan funkcióval látták el, ami valójában méltatlan is volt egy ilyen szekérhez. Kint vagy a szabad ég alatt, ugye a keréktalpak elkorhattak, elrohattak, és bizony-bizony már nincs kerékgyártó mester sem, aki új kereket tudna, illetve olyan költséges egy keréknek a gyártása, meg maga a szaktudás veszett el. És hát, mert a Szatmári Múzeumban elődöm összegyűjtött a szekereket, én pedig, amikor átvettem a Szatmári Múzeum vezetését, én ezt a magyar kocsikkal, illetve hintókkal egészítettem ki, így már több mint 100 darabos a gyűjtemény a Szatmári Múzeumban, amit egy gyönyörű körpanormás kocsi színben tárunk a látogatók elé.
1: Hát ezért mondtam, hogy ez egy egyedülálló valóban tényleg, azt hiszem Európában nem nagyon.
2: Hát némely országban van, de így komplexitásában egy szekér, kocsi, hintó, így nem található. Főúri családoknak vannak nagy gyűjteményei, ugye Váncúton, Lengyelországon, Zsesov mellett, vagy Lisszabonban van nagyobb gyűjtemény, Bécsben is a főúri hintóknak, de hát mi azért népi kultúra bölcsőjezés csak Szatmárban van, mert ugye azt mondja Adi, hogy bölcsvilág ez, legmagyarabb világa a világnak, itt az emberek nem mozgódnak akarattal, a keserű a szájuk köpnek, a viszket a tenyerük ütnek. Na azért nem kell félni a szatmári fiúktól, de hát a szatmári 12 pont, Esze Tamás ugye talpasai, a tyukodi pajtások, mind-mind, tehát Szatmár mindig dagasztó tekenője volt a történelemnek, tehát egy nagyon izgalmas, gyönyörű vidék.
1: Igen, azt érzékelem, hogy téged nem is lehetne onnan kirobbantani.
2: Nem is kell.
1: Pedig biztos vagyok benne, hogy szívesen látnának téged máshol is, hogy ezt a fajta népművészet és egyáltalán nemzet szeretetét mondjuk máshol is ki tudnád igazán használni, de te itt vagy otthon.
2: Igazi lokálpatrióta vagyok. Nagyon sokat utazom a világba, de mindig hazatérek. Tehát mi azt mondom, hogy Máté Szalkán lakom, de Európában élek. Tehát nagyon fontos a szemléletmód, a látásmód. Látni, tapasztalni kell. De a gyökerek azok nem szakadhatnak meg. És nem lehet, hogy mindenki, hogyha elmegy, akkor kizárja be az ajtót a végén. Hát nem lehet. Ott kell élnünk, ott kell maradnunk. És hát, mint ahogy most is itt vagyok veled, látod, hogy a világ az kicsi, elérhető. Nincsenek távolságok napjainkban. Autópálya vezet hozzánk végig, Mátiszalk egy 2 óra alatt a

0: jártál a Szatmári Múzeumban, látod azokat a körülményeket, ahol élünk, és büszkék vagyunk rá, mert igyekszünk olyan környezetet teremteni, ami a látogatót is meglepi, hogy ezt nem is gondoltuk volna.
1: Igen, hát azért gratulálok is, mert valóban tényleg nem régen egy igazsági minisztérium nyugdíjasait vittem el, és hát te akkor nagyon aranyosan felajánlottad azt, hogy a te világodat, Szatmárt és Bereget azért hadd mutassad be te, és akkor egy napot tulajdonképpen végigjártad, és azt lehet mondani, hogy Felső-Tiszavidék, Bereg, stb. Ennek a vidéknek a legszebb értékeit, mint azért ezek. Az emberek majdnem, hogy sírtak, annyira örültek, mert ugye hát Budapesten egy íróasztal mögül kijön, mindegy, hogy idős korában eljut odáig, hogy még életében nem járt arra. Lehet, hogy Washingtonban már járt,
0: igen,
1: meg a világ különböző, de nem ismeri, hogy hol él. Ezért csinálom, és ebben segítesz te is, hogy ismerjék meg azt, ahol élnek, és szeressék úgy, ahogy te, azt a vidéket, ahol te élsz. És nem az az érdekes, hogy én most mindenhogyan a tengerparton akarok lenni, hanem az, hogy itt is van tenger, szép dolgok. Úgyhogy ezzel folytatjuk a követ, egy kiszünetet most tartunk.

0: Folytatjuk tovább Cservenyák Laci barátommal a beszélgetést. Hát ugye ott tudtunk, hogy Máté Szalka. Én azt mondom, hogy valóban a számodra a világ közepe. Mert végül is, amiket elmondtál, ez az igazi éned. Itt jól érzed magad, nem kívánkodsz sehova. Természetesen az ismeretszerzés az egy más kérdés, de azt itt tudod hasznosítani. Van azért egy érdekessége ennek a városnak, amikor azt mondják, hogy Máté Szalka gyászban van. Ennek a történetét sok ember nem is ismeri. Mondjad már el azért, ez is érdekes.
1: Hogy egy népballadáról van szó, egy új stílusú népballadáról, aminek mindig valamilyen drámai esemény ugye a kiinduló pontja. Hát Máté Szalkán is így történt ez. Az 1860-as évek táján született egy jókeállású stram legény, akit úgy hívtak, hogy Gacsaj Pesta. Jóisten minden jóval megáldott a hatalmas férfi erővel is, amit imádtak a Máté Szalkai lányok. Tehát ez így természetes valahol. De aztán hamar híre ment ennek a természetnek, és a Máté Szalkai asszonyok is szemet vetettek a mi drága, szép emlékű Pestánkra. De hát valahol ez is természetes, állítólag ekkor keletkezett a dal, hogy az asszony ingatag. Hát a Szalkai asszonyok is ingatagok voltak egy kicsit, de hát még ez sem okozott problémát, a végzetes katasztrófát az okozta, hogy a bíró felesége is szerelmes lett Pestába. Pesta ott is helyet lát úgy, ahogy illet, de hamar a bíró fülébe jutott, hogy csorba esett a becsületen, olyan gyönyörűen mondták ezt akkor, és akkor megbízta a Szalkai legényeket, hogy becsületbeli jutj, hát ő nem intézkedett hivatalosan, hanem a legények tegyék el Pestát láb alul. Ugye az

0: A jog nyelvén hogy hangzik? Az a szerelemféltésből, előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel, csoportosan elkövetett, értellenes cselekményre való felbújtás, melynek következménye széles rétegeket hátrányosan érint. Hát bizony, amikor Pestre egy ilyen kimerítő nap után a keresztnél lévő csárdából kijött, ott a legények megdesték, és egy dupla élő késsel szíven szúrták, és hogy a különös kegyetlenség is meglegyen, egy részfogosra a fejébe vágtak. Mérhetetlen gyászborult a városra, sírtak, zogogtak a lányok, az asszonyok is csak ők álltak titokban, és ekkor keletkezett a másik dal, ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. És hát utána ezt a gyönyörű szerelmi történetet egy népballadában énekelték meg, ami azt mondja, hogy Máté Szalka gyászba van, mert Gacsoly Pesta halva van. Még vasárnap délután maga ment a lány után. Mondta neki az anyja, Pesta fiam, jár haza. És most a szatmári virtus, hogy nem megyek én még haza, vérbe gázolok még ma, és hogy a drámai fordulat, hogy hazafelé mentében, duflaké is a szívében, részfokos a fejében. És a ballada gyönyörű lezárás, hogy lányok, sírjatok, gyöngykoszorút fonnyatok. Tehát egy gyönyörű multipoláris szerelmi történetnek a balladában megfogalmazott története. És hogy minden a népszerűségéhez, hogy ez annyira elterjedt ez a ballada, hozzájárult a Ludas Matyi című film, amelyben a cigány banda Döbrögynek ezt a nótát húzza, amikor megy a kálói megyegyűlésre, és ott még először csárdásban húzzák ezt, majd pedig amikor harmadjára is ugye Ludas Matyi elveri Döbrögyt, akkor egy fájdalmas kesergőben nagyon óvatosan döcögve kezdik, hogy Máté Szalka gyászba van, és hát ez a nagy népszerűséghez hozzájárul. Hát aztán sok mindennel összemossák, de azért gyakran még, amikor egy-egy csoport jön, mindig megkezdődik, Máté Szalka gyászban van-e. De a történetet kevesen tudják, hogy miért is volt ez. Hát ez egy valójában egy vidám, nagyon szép történet, csak mindenki úgy a gyász miatt, és ezzel szemben állítjuk mi azt, hogy a fényvárosa vagyunk, egyik oldal azt, hogy gyászban van, másikat meg azt, hogy a fényvárosa vagyunk. Tehát ez az óriási antagonisztikus ellenmélet, igyekszünk mindig feloldani.
1: De ezt nagyon szépen köszönöm, mert azt hiszem, hogy a hallgatók nagy része ezt nem ismeri, csak ezt ismeri, hogy Máté Szalka. Mert ugye ez egy egyszerű szlogenként használták.
0: Így van. És hát bizony azért elpufogtatják mindig a kabaré tréfában, Máté Szalka azért tesznek, azért pejoratív jelzőket, előítélettel jönnek néha látogatók, hát aztán múzeumban gyakran tapasztalom, hogy hát itt rendes házak vannak, ezt nem is gondoltuk volna. Tehát az ember képzeletében, ami tőlünk keletre van, mindig hajlamosak vagyunk arról egy kicsit negatívan gondolkodni, ugye kelet, távol kelet, Kárpátalja, Ukrajna, stb. Hát ott is gyönyörű virágzó városok vannak, és hát ott is emberek élnek. És még visszatérve arra, hogy a szülőföld szeretete. Andersen nagyon hosszú időt töltött Itáliában, és ezután elunta magát, és hazaindult, és a barátja mondta, hogy miért nem jó neked Itália, gyönyörű meleg tenger, gyönyörű nők, gyönyörű virág, gyönyörű növényzet, miért kell neked a bűzös, ködös Dánia? És erre Andersen azt mondta, hát kevésbé szereti az ember az anyját, ha nem túl szép. Tehát így vagyunk a szülőfölddel is. Nekünk a legszebb, a legkedvesebb, mert oda kötnek a gyökereink.
1: Ugye én szoktam mondani, a vejem már mosolyog rajta, hogy nincs mese Andersen, meghalt Münchenben, kilőtik az ágyúból. Erre elment Dániába, és a szülő városából hozott nekem Andersenről egy kis medált. Azt mondja, papa, akkor most már ezt is lehet. Na jó, hát ennyit a... De most érdekesség, hogy mikor hallott az ember kvázi hivatalos szövegként ezt, hogy gyászban van, ugye Tordján József szintén a város, azt hiszem, szülöttje, ugye?
0: Igen, a Máté Szalka kórházban született, de ő Nyírkátán laktak akkor a szüleivel, ami Máté Szalkától nem messze van.
1: És amikor meghalt, akkor azt mondták, hogy most már akkor Máté Szalka gyászban van. Tehát összekötötték a Tordján volt miniszter urata.
0: Igen.
1: Úgyhogy, na de hát azért térjünk vissza azért a szakmádhoz, hiszen úgy mutattalak be, hogy főiskolai tanár is. Most ugye van-e ideje egy múzeum igazgatónak, aki valóban nem csak, mint a kisúja ismeri a Szatmárt, Bereget, azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, meg az ország különböző részébe is hívják különböző, de hát azért tanítasz is. Igen. És hol, és mit?
0: Tehát nagyon sokrétű egy egy vidéki múzeumigazgatónak a... Tehát mi kultúrával, ami tudománnyal, művészettel összefügg, mindenbe óhatatlanul jó értelemben az ember belekeveredik. Nagyon sok a felkérés, nagyon sok egyesület, alapítvány, magam sem tudom a számát, hogy mennyinek vagyok tagja, alapítója, elnöke, a Lubi Társaság, Máté Szalkai Művészetbarát Egyesület, sok-sok alapítvány, Máté Szalkai Idősekért Közalapítvány, a Tudományos Akadémia Debreceni Bizottságában a Néprajzi Munkabizottság elnöke. Aztán soroltam, aztán Debreceni Egyetemen ott tanítok a Néprajz Tanszéken múzeumi kommunikációt, aztán Nyíregyházi Főiskolán egykori almáteremben ott a rajz tanszéken ott államvizsga bizottságnak vagyok mindig társelnöke. Tehát sokrétű tevékenység az, aztán múzeumi szakmában a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének most soros elnöke vagyok, szakfelügyelő, múzeumi szakfelügyelő, tehát nagyon sokrétű. 0-tól 24-ig mindig azt kérdezik a múzeumban, hogy mit lehet itt csinálni. Gyakori kérdés, mert az emberek azt gondolják a múzeumban, hát, hogy minden rendben van, hogy csak le kell porolgatni. Hát le is porolgatunk, csak nem én, hanem a takarítónő természetesen. Tehát az a háttérmunka, az a tudományos kutatómunka, ugye kutatás, publikálás, hiszen több kötetem van, amelyet írtam, szerkesztettem. Folyamatos ugye a tudományos tevékenység nagyon fontos, ugye, hogyha az ember tudományos fokozattal rendelkezik, akkor bizony-bizony újra és újra.
1: A doktori disszertációt miből írtad?
0: Azt a szatmári etnokulturális folyamatok a szatmári települések társadalmában, hiszen ugye Szatmár egy sokszínű etnikai mozaikkal megáldott terület, magyarok, románok, ruszinok, tótok, svábok, zsidók, cigányok, és ennek egy nagyon színes kulturális mozaikja alakul ki vallási tekintetben, és ugye ott meghatározó felekezettel, illetve az a kulturális sokszínűség, és hogyan hat egymás az asszimiláció, hogyan jelenik meg, a magyarság hogyan tudja beolvasztani, vagy asszimilálni azokat a betelepült nációkat, amelyek ugye egyrészt munkaerőmigráció vagy rekatolizáció révén kerülnek be a Szatmár, az egykor Szatmár vármegyébe. És az 93-ban akkor doktoráltam belőle, és 2000-ben pedig PhD fokozatot szereztem. Tehát ez a kutatómunka, ez az éjszakáknak a feladata. Tehát napközben a múzeumi élet az rendkívül pörgős, tehát kutatómunkát csak este lehet végezni, illetve ha a levéltárba beül az ember, akkor ott csend nyugalom van, de a múzeum kívülről csak tűnik olyan csendesnek, a belső élet az rendkívül izgalmas, intenzív.
1: Uh-huh. A városnak, a közgyűlésének nem vagy tagja?
0: Nem.
1: De gondolom azért szakmai, hogy is mondjam, véleményedet azért kikérik időnként, vagy nem? Az utóbbi az a fix, nem?
0: Nagyon örömmel szolgál, hogy én már jövőre szépen 30 éve, hogy a múzeumban vagyok. Hát sok polgármester volt már a városban, cserélődtek, aztán most negyedik polgármesterünk van az elmúlt 30 év alatt, de hát mindenkivel nagyon jó kapcsolatban voltam, vagyok, és hát ugye a múzeumi szervezet korábban nem tartozott a városhoz, hanem 2013 óta ugye megyei önkormányzathoz tartozunk, megyei múzeumi igazgatóságok voltak, és 13-ban átalakult ez a rendszer, és akkor került minden vidéki múzeum a helytadó település önkormányzatához, de nagyon, tehát olyan szimbiózisban voltunk a korábbi időben, és akkor nem a város volt a fenntartunk, hogy sokan még képviselők se tudták, hogy hát a múzeum nem a miénk. Tehát annyira láthatatlan volt
1: és
0: valójában.
1: És tényleg annak érzik maguk?
0: Igen, abszolút.
1: Jó, hát abszolút. Én magam is tapasztaltam azt, hogy neked milyen a kapcsolatod a város vezetőivel, még a régi vezetők is, tehát Kelemen Barnabás, vagy a korábbi polgármester Szilágyi. Szóval tulajdonképpen tehát nem véletlen kérdezem, így is lehet.
0: Igen, személyfüggő. Sok esetben kollégák panaszkodnak múzeumi konferenciákon, hogy nem olyan az összhang, nem úgy. Tehát minden személyfüggő. Tehát, hogyha mi úgy viszonyulunk, akkor kölcsönös ez a kapcsolat, akkor nagyon jól tud működni, és hát természetesen nem magunk miatt, hanem amiatt a település, amiatt a közösség miatt, hát, amiatt ott vagyunk és szolgálunk, és hát a jövünk, mi halandóak vagyunk, munandóak vagyunk, de a kultúra, a tudomány, a műveltség az állandó, nagyon fontos.
1: Ez így igaz, és hát végül is ez egy szellemi tőke, és ugye elkezdted mondani, ugye én abba az utcába mentem, ahol van a múzeum, és mondtad, hogy ez az utca át fog alakulni. Tehát itt most egy kicsit a jövőről is beszéljünk, amiben te is részt veszel, ott van a volt zsinagóga, amit azt hiszem, hogy a te kiállító termedként is, de ott az egész meg fog változni. Az előbb elmondott egy kicsit a volt nagy, oda kötődő személyiségeknek is az újraélése.
0: Így igaz. Tehát említettem egy turisztikai projekt ez, amelyben megújul ez a egy 500 méteres akcióterület, Máté Szalka főutcája, vagy egykori főutcája, ez a Kossuth utca, és az egyik pólusa az éppen említett Cukor Adolf filmszínház, ez a másik vége pedig a Tony Curtis Múzeum kávéház, és mellette pedig közben pedig a Magyarország első villamosított lakóháza is ott van, és egy fénysugárúta vagy sétárút szával vagy fényjátékkal teszi izgalmassá, illetve arra a technika történeti eseményre, így fog emlékeztetni ez az utcarész. És hát Máté Szalkának van egy nagyon nagy fesztiválja augusztus utolsó hétvégén, a Máté Szalkai Fényes Napok, amikor mintegy 10 000 ember vonul fel este különböző fákákkal, lámpákkal, különböző mindenféle attrakciókkal, amely egy rendkívül izgalmas, szinte megható fesztivál jelenség. Tehát amikor a közösséget úgy lehet megmozgatni és bevonni, és hogy hogyan fejlődik ez az egész történet. Az első években, most már közel 10 éves ez a fesztivál, sőt több mint 10 éves, 14. éves, hogy egyre jobban be tudjuk vonni a közönséget. Korábban még külső szemlőként a járdákról figyelték az eseményt. Most már mindenki be akar állni a menetbe, mindenki együtt akar vonulni, és egy olyan 1 kilométeres utat járunk végig, és akkor a főrendezvény térre vonulva ez a hatalmas tömeg, és hát onnan kezdődött vesz egy 3 napon át tartó fesztivál, amelyben nagyon komoly koncertekkel, múzeumok, kiállításokkal, tehát nagyon sokrétű programot nyújtunk, és hát ez a Máté Szalkai Fényes Napok.
1: Nagyon jó. Hát igen, a fényvárosának kell a fényes napok, úgyhogy nincs mese. Arra vigyázni kell, mert úgy ma divat az, hogy fákat kivágunk, hogy ezen a sugárúton ne vágjátok ki a fákat.
0: Nem vágjuk.
1: mert az adja az egyik szépségét ennek a platánsor. Úgyhogy hát igen, a platánsor. Na, de végül is ugye beszéltél te arról, hogy zene.
0: Igen.
1: Hát azért nem véletlen, én úgy tudom, hogy valami ilyen rock zenekarba is. Vagy részt vettél, vagy...
0: Persze, hát ugye korán szomszédunkban egy zongoratanárnő lakott gyerekkoromban, és hát ez óhatatlan volt, hogy is ne tanuljak zongorázni, és a Vitek Mancini egy rendkívül kedves, tehát illemtant, mindent tanultunk, zenét és illemtant, édesapja Vitek Károly zeneszerző volt, egy kiváló család, és hát még némi affinitásom is volt, és szerettem a zenét, és hát... Egy idő után, ugye szomszédunk volt a templom, római katolikusként, Pál László, szalézi szerzetes volt a plebánosunk, minisztráltam, aztán egy kántor betegség következtében a oltártól, a minisztrálásból felkerültem az orgonához, hát ez 1975-ben volt. És hát azóta is ott maradtam, és hát azóta is szolgálom a szülőfalumban, illetve a lakóhelyem is, Máté Szalkai Nyírcsaholyban lakom, az egyház községet, amelynek az egyházszentes virágjelnöke is vagyok, és hát 43 éve kántora is, férfikart vezénylek, férfi kórusukban pasiót éneklünk, úgyhogy óriási hagyománya jönnek. Az egykori Dancs Lajos, akiről ugye iskolát is neveztek a Nagyecseden, ő Nyírcsaholyban kezdte a pályafutását, és 120 tagú énekkart alapított abban az időben. És hogy mennyire fontos, amit Kodály mond, hogy mennyire meghatározó, hogy ki az énektanár egy faluban, az mindegy, ki az operaház igazgatója, ugye a klasszikus mondása, mert ha nem, olyan pillanatot leváltják. De egy énektanár egy faluban, ha 3-4 generációt tud rossz irányba vezetni, hanem olyan. És hát Dancs Lajos olyan zenei kultúrát hagyott néhány év alatt Nyírcsaholyban, hogy azóta is ez a több évtizedes hagyomány ugyanazzal a passió elemekkel, ugyanazzal a szöveggel, illetve dallammal, amit úgy annyira igénylik az egyházközség tagjai, hiszen ebben nevelődtek bele. És ez minden esztendőben olyan élményszerű, és hát kiváló hangok vannak, ugye Tóth Ruszin lakossága van a falunak, jó hanggal a katolikus, római katolikus városban, görögben is ugye kiváló, nagyon szép népénekekkel.
1: Mind a két görögat és római katolikus.
0: Igen, én római katolikus vagyok, édesanyám görög katolikus, illetve a feleségem, ő görög paplány, apusom görög katolikus lelkész volt, úgyhogy még mindkét liturgiát nagyon jól ismerem. Közben még pont ahol a szüleim és a mi lakásunk van, köztünk van egy református imaház, az egykori szüleim ház tulajdonosa egy Erdélyből oda települt református ember volt, egy katolikus faluba, és ő saját magának csinált egy kis imaházat, aztán most az új betelepülőkkel egy életképes kis református közösség van, úgyhogy itt teljesen ökumenikus vagyok, illetve a Máté Szalka zsinagóga az még kulcsom is van, mert kiáltó helyként használjuk. Úgyhogy...
1: Igen, hát valóban annyi mindent csináltál, lelkesedéssel is csinálsz mai napig is. Hát gondolom ennek azért valahol egy erkölcsi elismerítségét azért imittam ott, valahol odafigyeltek a munkádra. Én ahogy néztem, elég sok különböző fajta szakmai kitüntetést kaptál. Mondják közülük egy párat. Ami engem érdekes volt az, hogy van egy olyan, azt hiszem talán a szegedi, hogy is mondjam, a valamikor C-vitamin feltalálja.
0: Szentgyörgyi Albert.
1: Tehát Szentgyörgyi Albert díj, hogy jut egy múzeum igazgató?
0: Tehát nagyon sok kitüntetésem, elismerésem van, ami jelzi azt, hogy az elmúlt 30 év vagy 35 év nem telt el tétlenül, illetve nem értékelték azt a munkát. Én nagyon megható számomra, hiszen a Paul Harris díj, ugye a Rotary Klubnak ugye a díja, és a Szent György Albert díj is szintén a Rotary Klubnak a szolgálat az önérdek felett. Ennek a kitüntető, ugye Szent György Albert is Rotary tag volt, és róla van az egyik hazai kitüntetés. Aztán Holló László díj, aztán hát természetesen ugye a Pro Urbe díjat Máté Szalkáért megkaptam, Magyar Arany Érdemkeresztet, ami ugye egy nagyon komoly állami kitüntetés. Az évembere voltam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, megyei Prima díjas, aztán képzőtévékésű Holló László díjat kaptam. Aztán tavaly előtt a Magyar Pálinkáért érdemre
1: megkaptam. Erről beszéljünk azért egy pár szót.
0: Illetve azért. Ebben az esztendőben most kaptam meg a Pro Comitatu, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legmagasabb kitüntetését. Úgyhogy úgy érzem, hogy elismerik azt a
1: igen.
0: Nem is munkát, missziót vagy szolgálatot,
1: inkább jobb, hogy...
0: mert nem érzem munkának, hanem hát missziónak vagy szolgálatnak tekintem azt, amit végzek.
1: Na most ugye elvittél bennünket, nem is tudtam, hogy van ilyen, ha jól emlékszem, Vásárosnaménybe, méghozzá Kis B. Lászlóhoz,
0: Zoltánhoz,
1: aki talán Európa egyetlen egy vadászati kiállítását hozta létre saját erőből, és hát közben ott is kisült, hogy ő is a pálinka főzés egyik, úgy is mondjam, hát elismert személyisége, meg te is. Hát te hoztad magaddal, ő nem tudom, hogy hoztál magával a családon belül, de végül is azzá lett, hiszen ez a borrendnek egy pálinka rend
0: így
1: formája.
0: Ugye hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pálinka nagyhatalom. Ugye Magyarországon 8 eredetvédett pálinka van, ebből 3 a mi megyénkben van, a Szatmári Szilva, a Szabolcsi Alma, illetve az Újfértúi Fürtös megy. És 2005-ben alakult meg a Szatmár-Beregi pálinka lovagrend, amelynek én 2008-ban lettem a tagja, ami egy nagyon nagy elismerés, hiszen 10-15 aspiráns közül minden esztendőben csak egy lovagot választanak, és hát én azóta is, hogy ceremónia mestere vagyok ennek a lovagrendnek is, illetve van egy másik lovagrend, a Magyar Népi Ízőző Lovagrend, amelynek szintén tagja is, illetve ceremónia mestere vagyok. Tehát a pálinkáz való kötődése, mint említettem, ugye édesapám és nagyapám is pálinka főzők voltak. Édesapám 50 év alatt körülbelül 5 milliliter pálinkát főzött, és hát a szakma dohányének számított, és hát én valójában ebbe a kultúrába nőttem fel, meg láttam, tapasztaltam minden csinyát, binyát, és hát pont amikor a 93-ban, amikor a doktori disszertációmat írtam, vele egy időben szereztem meg a felelős szesztőzevezetői képesítést is, aztán később országos pánikagyártó vizsgálnök is lettem, és nagyon komoly képzést folytatunk a gyümölcspálinka gyártó területen, ami megint ugye, tehát néprajz, hagyomány, tradíció, családi hagyomány, amit úgy érzem, hogy tovább kell vinnem. Én már magát a pálinka főzést, a édesapám sajnos meghalt 3 évvel ezelőtt, tehát a üzemet bezártuk, de elméleti oktatásban ezt a kultúrát, egyrészt a pálinka lovagrenden keresztül őrizzük ezt a kultúrást, másrészt pedig az oktatás, az ismeret átadásban, illetve a vizsgáztatás révén azoknak a számunk kérésében is aktívan részt veszek. Tehát úgy érzem, hogy Ez a hobbi.
1: Igen, de...
0: Mert mindenki, mindig azt gondolják, hogy minden olyan fórumra, minden olyan egyesületbe igyekeznek meghívni, ami a művészettel, tudománnyal, kultúrával függ össze. De mondom, nekem ez az a hivatásom, az természetes, tehát néha szeretnék olyat is, ami nem konkrétan ahhoz kapcsolódik, hanem valami egy picit más is. Hát ez a pálinka, illetve az ízőrző lovagrendi tagságom, ami megint az ételital, megint ugye a determináltság. Ide anyai ágon, anyai nagyapám molnár volt. Apai nagyapám pálinka főző. Úgyhogy enni, inni mindig volt, mint a családban, tehát nagy keserűségre nem volt ok.
1: Ha most valaki megkérdezné, hogy mit ajánlasz, ha valaki azt a vidéket akarja végignézni, hova menjen el feltétlenül, mert ugye válogatni kell, attól függ, hány napot akar tölteni. Mert egy fél évre való volna, de hova érdemes menni? Mondjuk érdekes volt, sokan meglepődtek, nem tudom, hogy Penyigin azt mondja, hogy szilvárium. Na, tehát, hogy hol, igen, mit érdemes megnézni, ami olyan maradandó emléket hagy maga után, hiszen ez a vidék, ez a Felső-Tisza vidék számomra egy kicsit még mindig érintetlenebb táj, mint sok helyen a kultúra már tönkretette a tájakat, vagy egyéb tette tönkre. Hova menjenek az emberek?
0: Ugye, hát Szatmárt...
1: Máté Szalkán kívül persze.
0: Szatmárt a Jóisten jókedvében teremtette. 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon csak Máté Szalkán, a Szatmárral foglalkozott, és hát megállotta minden, megnézte, mi van még, legyen egy kis hegyetek, akkor a hegyeket odarakta, ami most már sajnos Romániához tartozik, ugye. Aztán legelőtt folyót, 4 folyót, Tisza, Szamos, Kraszna, Túr. Ez a 4 folyó szabdalja a mi vidékünket. Aztán az egykori Ecsedi lápot, ami egy természetes végvonal volt, ezért maradhatott meg Szatmárban az a ősi település típus. Ott a tatártörök nem pusztított, a koraközőkori templomok csodálatosak, mint egy 47 koraközőkori templom, illetve harangtorony található Szatmár Berekben. Tehát én javaslom, ugye kiinduló pontként, ha körtúrát teszünk, akkor Máté Szalkáról indulva, mint Szatmár kapujából indulva, haladunk a Krasznán áthaladva Kocsortközségen, ahol a legnagyobb unitárius templom található Magyarországon, illetve közösség, és Fehérgyarmaton keresztül már mindjárt ott vagyunk ugye a szatmári síkságon, és a Fehérgyarmatot követően Penyige. A penyigei nem tudom szilva, amiből a szatmári szilva pálinkát főzik.
1: De ezt mondjad még egyszer, mert sokan tehát azt hiszik, hogy ez egy utaság, mi az, hogy nem tudom.
0: Tehát a szilvának ez a fajtája, hogy penyigei nem tudom szilva, mert ugye a folyók hozzák a hegyekből a szilvamagot, és elterítik az árterekbe, és ez dzsungel gyümölcsösök alakultak ki az évszázadok során. És senki nem tudta a fajtáját, mert nem nemesítették, nem úgy hozták, hanem folyó által, vagy a madarak által elhullatott magról sarjadtak ezek a hajtások. És senki nem tudta, hogy milyen szilva ez, hát nem tudom. És így maradt meg a népnyelvben is továbbra is, hogy a penyigei vagy panyolai nem tudom szilva, mindkét település azért küzd, hogy az övék, a penyigei vagy a panyolai, de az a lényeg, hogy a szilvának a neve nem tudom. És ebből készül a legjobb szatmári szilva pálinka, ezért nem egy magvaváló, egy picit rendkívül magas cukortartalom, egy kiváló gyümölcs. És hát ott a Penyige községben ott van egy lekvárium, illetve van egy lekvárda is, ahol mindkettőben a szilva feldolgozások és lekvár vagy akár pálinka formájában, illetve aszalvány formájában mentik át magát az értéket. Onnan tovább haladom, ugye Kömörő, egy gyönyörű kis szatmári település, ahol népi építészet remekei megmaradtak, ott az árvíz nem pusztított, majd pedig Túr Istvándi, a vízimalom, ugye, amiről gyönyörű Móricz is ír, igen, ez a háromkerekes vízimalom, majd pedig nemzeti emlékhely, Szatmár Cseke. Ugye a csónakalakú fejfás temető is benne bizony, Kölcseinek a sírja, ugye a nemzeti himnusz ott születik Szatmár Csekében 1823. január 22-éről 23-ára viradóan. Majd a következő Nagyar, az egykori Lubi család, Lubi Margitnak mintegy 20 000 oldalnyi kéziratos gyűjteménye van a Szatmári Múzeumban, a Lubi kastély gyönyörűen megújult színű pompájában az egész a antik rózsák kertjével, éppen nemrég volt a rózsák éjszakája a Lubi kastélyban, ami egy nagyon impozáns rendezvény, majd áthaladunk a Tiszán, a Tarpát érintjük, a tarpai kurucokat, aztán a Hétcsillag Berekdaróc gyönyörű szállodaközpont, ahol nagyon sokan ellátogathatnak, és hát utána kezdjük a középkori kis templomoknak a sorra, egyrészt a Csarodai, ahol a mosolygó szenteket láthatjuk a freskókon, a feltárt freskókon, és hát a mezitlábos Notre Dame, ugye a tákosi picinke kis templom, ami egy ékszer, a maga picinségével, kedvességével a Vert Patics falu épületével, majd pedig visszatérve ugye Vásárs, amiben zárhatjuk ezt a túrát. De mindez a szépség mit nem érne, ha nem látnánk meg bennem az embert, a szatmári embert, aki mindig a jóra, jobbra törekedett. Tehát vele, róla is általam mondhatjuk ezt, hogy baloldal ez a hazának, de a szív az baloldal dobog. Most nem politikai értelemben mondom, hanem földrajzi értelemben. Tehát tapasztaltátok azokat az embereket, akik találkoztatok a fiatal embertől, a Gábortól, a Lekvárdában. Aztán az idős néniket meghallottátok a templomokban tálalót vezetni. Kis Bézolit a varászati gyűjteményébe. Tehát mindezek önmagukban semmit nem jelentenek, hogyha nincs benne az a szatmári embernek az a vendégszeretete, az a kedvessége, hogy a vendéget fogadja. Mert Szatmárban, hogy Móricz írja, a vendég az a kis isten.
1: Ez végszónak egy szenzációs. Ha ezek után valaki nem megy oda, akkor bűnkövetel. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és mindezt elmondtad mások számára és mindenki okulására. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges, 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az imádság állt a Debreceni Református Egyházmegye idei táborának középpontjában. 32. alkalommal tartották meg az egyházmegye nyári családi táborát Berekfürdőn a Megbékélés házában. A nyitó alkalmon Iszlai Endre lelkipásztor köszöntötte a tábor résztvevőit, majd a dicsőítés után Hadházi Tamás esperes nyitotta meg az eseményt. Mint elmondta, az idei év egyházukban az imádság éve, így a táborban estéről estére egy-egy zsoltár lesz az alapja az igei szolgálatnak, délelőttönként pedig egy-egy bibliai személy imádságáról fog szólni a tanítás. Az egyházmegye esperese azt kérte, hogy a tanítványokhoz hasonlóan kérjék Urunkat, hogy tanítson bennünket imádkozni. Esti ige hirdetésében pedig a 127. zsoltár első és második verse alapján hívta gondolkodásra a résztvevőket, azzal kapcsolatban, hogy mi tartja meg az életünket, amikor összedől körülöttünk minden. A tábor további részében az egyházmegye lelkipásztorai szolgáltak áhítattal, továbbá kis csoportos beszélgetések, játékok és más közösségépítő alkalmak is mélyítették, amint egy 90 résztvevő elköteleződését Isten és az egyházmegye iránt. Július elejétől már látogatható a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes, az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte fölsejlő látkép. A házak fölött magasodó dom tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető. A második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kilátás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a várossal, ahol 60 ezer ház épülhetne meg lapos tetőkre, vagyis a lapos tetőkre építhető házak tudományával is foglalkozunk majd a mai napon, illetve ennek kapcsán a fenntartható építkezéssel, vajon mit nevezünk fenntartható építkezésnek, és hol kiviteleztek már nagyobb épületeket Európában, ezt az elvet szem előtt tartva. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, ez is egy nagyon fontos hír, nem csak a globális felmelegedés tekintetében, erről is szó lesz. Lefagyasztják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók egyébként műholdak segítségével. Azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyermek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erről is szó lesz, de mindenek előtt egy hazai hírrel kezdjük, ugyanis aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában a kutatók, úgyhogy már is kezdünk ezzel a hírrel, én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy mind együtt vagyunk, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Bükki Nemzeti Parkban. Elkezdtem megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját. A klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előrejelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek. A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy a cserjék virágaira, hanem a lombkoronában nyalogatja pödör nyelvével a levéltetvek által kibocsátott mészharmatot, írja a 24.hu tudományos rovata. Idén nyáron azonban a Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg, a tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni. Ez még nem tűnik nagy problémának egyébként, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előrejelezni, ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, mondják a kutatók. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint viszont a klímaváltozás okozta kihívásokkal nem csak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is, sőt, szerintük a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük. Ez tehát a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, illetve szakembereinek a véleménye a klímaváltozás kapcsán, illetve a Mátra tölgyeseinél megfigyelhető változások kapcsán. Újabb érdekességgel folytatjuk, hamarosan Rotterdamba fogunk utazni, és a tudomány szempontjából ezúttal az építészettel fogunk foglalkozni, méghozzá a fenntartható építészettel.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: utazzunk egy kicsit a következőkben, ezúttal nem az űrbe, vagy nem a víz alá, csak egyszerűen egy európai nagyvárosban fogunk járni. Ki járt már egyébként Rotterdamban, Hollandia második legnagyobb városáról van szó, ahol 60 ezer ház épülhetne meg a közeljövőben, méghozzá nem is akárhová, a lapos tetőkre, már el is kezdték egyébként a kivitelezést, vagyis a lakhatási válságot Európa egyik legmodernebb városa meglepő helyen oldaná meg. A lapos tetők hasznosítása ma már külön tudományág, egy helyi építésziroda pedig nem is akárhogyan kivitelezné ezeket az új lakrészeket a tetőkön. Egyébként azért is kérdeztem, hogy ki járt már Rotterdamban, mert a város nagyon más, mint a legtöbb európai város. A II. Világháború úgynevezett Rotterdami Blitz bombázásában a városközpont teljesen megsemmisült, így az épület állománya jóval fiatalabb a kontinens hasonló városainál. A gyors újjáépítés modern városi tájképét merész formatervezés jellemzi, több, ma már világhírű holland építész iroda is Rotterdamból indult, nem mellékesen rengeteg lapos tetős épület áll a városban, összesen 18,5 négyzetkilométernyi lapos tetője van, ami durván 3000 futballpályának felel meg. A város technikailag 60 ezer új házat tudna befogadni a meglévő háztetőkön, lapos tetőkön. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy minden fejlesztőnek, aki ilyen úgynevezett kiegészítő lakásokat telepít, szociális vagy középosztálybeli lakásként kell megjelölnie azokat, és ezek a fejlesztők mentesülnek majd egyes önkormányzati díjak alól, amelyeket jellemzően új földterületek értékének növelésekor kell fizetni. Ami tudományos szempontból érdekes ezzel az új lapos tetőre építendő házak féle elképzeléssel, hogy a projekt a körforgásos gazdaság elveit képviseli, a puszta megfizethetőség túl is, a város ösztönzőket kínál azoknak a fejlesztőknek, akik biolapú vagy körforgásos építési rendszereket alkalmaznak, például könnyű fa vagy moduláris egységeket, amelyek nem terhelik a meglévő alapokat és minimalizálják az építkezés szénlábnyomát. Ez az építkezési forma pedig azért érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a problémával Budapesten is foglalkoznak. Nemrég három pécsi építész hallgató panelházak tetejére telepíthető lakóegység tervét készítette el egy nemzetközi pályázatra. A projekt moduláris, hálózatfüggetlen, 25 négyzetméteres kisházai a tervezők szerint a poszt-szovjet térség bármely lakótelepéhez adaptálhatóak. Egyébként Bárány Baróth Bálint, Molnár Bálint és Kőhidi Máté munkájáról, illetve elképzeléséről van szó, írja a Rakéta. A magyarok elképzelésével tudományos szempontból valószínűleg a jövőben még fogunk foglalkozni, viszont ami a holland fenntartható építkezést illeti, egy példát hadd hozzak még. Amikor évekkel ezelőtt Amsterdamban egy ideiglenes bírósági épületet húztak fel, az direkt úgy tervezték meg, hogy fenntartható legyen, vagyis a főbb elemeit később egy másik épületben is fel akarták használni. A projekt 2016-ban jött létre, és abszolút úttörőnek számított, mind a koncepció, mind a megvalósítás tekintetében. Az épület tartó elemeit könnyen szétszerelhetőként tervezték, illetve az egyes szerkezeti elemeket, még a lépcsőt is, modulokból készítették és helyben szerelték őket össze. Természetesen az épület lebontása azóta megtörtént, az nagy odafigyelést igényelt a kivitelezőktől, mert az elemeket rendszerezve kellett az új helyre átvinni, a költségek a hagyományos építészettel megegyeztek, vagy annál egy kicsit magasabbak voltak a logisztika miatt, de amint ez nem egy úttörő projekt, hanem egy elterjedt technológia lesz, akkor olcsóbb megvalósítása lehet számítani, mondják a szakértők, a tudomány nagy erőkkel foglalkozik a fenntartható épületek kivitelezésén.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában. A fejlesztések egyelőre többnyire prototípusok, de idővel környezetbarátabb alternatívát jelenthetnek a jelenlegi klímaberendezések és hőszivattyúk mellett. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hogyan működik a hagyományos légkondicionáló berendezés, ugye kompresszor segítségével keringteti a folyékony és gáz halmazállapot között váltó hűtőközeget. Ez hatékony megoldás, de a rendszer sok energiát fogyaszthat, a fluorozott klímagázok pedig szivárgás esetén erősen hozzájárulhatnak a felmelegedéshez. Egyes ilyen anyagok üvegházhatása több százszor, vagy akár több ezerszer erősebb lehet a széndioxidénál. Ezek miatt, az okok miatt egyébként az Európai Unió fokozatosan szigorítja a fluorozott üvegházhatású gázok használatát. A 2024-ben elfogadott szabályozás különböző határidőkkel korlátozza vagy tiltja meg egyes hűtő és klímaberendezések forgalmazását, amennyiben azok túl magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat használnak. Nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az összes hagyományos klíma azonnal betiltásra kerül, de a gyártókat új hűtőközegek és teljesen eltérő technológiák fejlesztésére ösztönzi ez a rendelet. Az egyik ígéretes megoldáson például a németországi Saarvidéki Egyetem kutatói dolgoznak, az általuk fejlesztett elasztokalorikus rendszer nikkel-titán ötvözetből készült húzalokat nyújt meg, majd enged el. Az anyag nyújtásakor hőt ad le, tehermentesítéskor pedig lehűl, így képes hőt elvonni a környezetéből. Más vállalatok mágneses térrel próbálják kiváltani a hagyományos hűtőközegeket. Egy német cég olyan anyagokat használ, amelyek mágnesezés hatására felmelegszenek, a mágneses tér megszüntetésekor pedig lehűlnek. Ezen kívül léteznek félvezetőkre épülő rendszerek is, amelyek elektromos áram segítségével mozgatják a hőt, míg egy másik fejlesztési irány nyomás hatására felmelegedő és lehűlő kristályos anyagokkal kísérletezik. Ezekben például az a közös, hogy a hűtést nem egy csövekben keringő vegyi anyag párolgása és lecsapódása végzi. A szilárd test alapú megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy nincs belőlük kiszivárgó klímagáz, elméletben kevesebb mozgó alkatrésszel, halkabban és hatékonyabban is működhetnek, de egyelőre nem bizonyított, hogy nagy épületek hűtésére is gazdaságosan használhatók. Minden esetre a kutatóknak többek között az anyagok tartóságát, a gyártási költségeket, a rendszer méretét és a folyamatos működés megbízhatóságát kell javítaniuk ahhoz, hogy a hagyományos klímaberendezéseket mielőbb lecserélhessük. Szükség is van erre, hiszen egyre melegebbek a nyaraink, de egyébként mielőtt azt gondolnánk, hogy csak a mai kor emberének van szüksége hűtésre, jó, ha tudjuk, hogy például már az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki egyes épületek falainak a lehűtésére, ezáltal az életterek komfortosabbá tételére. A modern kori légkondicionálás alapjait pedig a Faraday kalitkáról híres fizikus és feltaláló alapozta meg Michael Faraday 1820-ban Angliában. Ő ébredt rá arra, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes. 4 évvel később, 1824-ben dr. John Gorey fizikus olyan kompresszoros berendezést alkotott, amellyel jeget állított elő, majd ezzel a levegőt hűtötte. Az első valódi klímákat pedig ipari céllal gyártották, ennek oka a készülékek mérete és ára volt, az elektromos légkondicionálás pedig 1902-ben jelent meg.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Lefagyaszthatják a koalák petesejtjeit és spermiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól, írja a Covid. minden évben egyébként nagyon sok koalát szállítanak vadállatkórházakba betegség vagy sérülés miatt, és sajnos nem mindegyikük éli túl. Ahhoz, hogy megelőzzék a faj kihalását, az egyetem kutatói mélyhűtéssel fagyasztanák le a koalák ivarsejtjeit, amelyek mesterséges megtermékenyítéssel és úgynevezett in vitro megtermékenyítéssel, azaz lombik bébi kezeléssel lehetővé tehetik az egészséges koala embriók létrehozását. A kutatók indoklása szerint erre az eljárásra azért van szükség, mert a koala egyedek csökkenő arányával az egyedi tulajdonságaikat hordozó gének is eltűnnek, amelyek segíthetnék őket a környezetükhöz való rugalmas alkalmazkodásban. Az ausztrál koala populáció például meglehetősen egyenlőtlen módon változott az elmúlt évtizedekben. Queensland és Új-Dél-Wales egyes régióiban az állatok száma az 1990-es évek vége óta akár 80%-kal is visszaeshetett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt. A faj megmentése érdekében a kutatók folyékony nitrogénben fagyasztják le egyébként a koalák ivarsejtjeit. A folyékony nitrogénnek a fagyáspontja mínusz 196 Celsius fok, és úgy konzerválja az ivarsejteket, hogy azok több évtizeden keresztül is képesek éppen fennmaradni. Vincent Lynch, a New York állambeli Buffalo-i Egyetem evolúciós fejlődés biológusa és a biológiai tudományok docense úgy nyilatkozott, hogy sikeresen felélesztettek olyan sejteket, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt folyékony nitrogénben fagyasztottak le. Úgyhogy így próbálják a koala populációkat megmenteni. Egyébként rengeteg állatfajjal kapcsolatban hallunk hasonló híreket, elsősorban a pusztulásukról és a kihalásukról, vagy annak fenyegetettségéről, de vajon miért fontos, hogy bizonyos állatfajok vagy egy se halljon ki? Nos, a World Wide Fund nevű szervezet, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete két évente közzé teszi az úgynevezett élőbolygó jelentését. A 2022-es adatok szerint 5230 emlős, madár, hüllő, kétéltű és halfaj mintegy 32 000 populációjának változását értékelték az elmúlt évtizedekre visszatekintve, mint írták, 1970 és 2018 között átlagosan 69%-kal csökkent a populációk mérete, amit főleg az állatok természetes élőhelyének eltűnése okoz, mivel ezeket mezőgazdasági területekké alakítja az ember, de az éghajlatváltozás is egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A legsúlyosabb populációvesztést az édesvízű tavakban, a folyókban és vízes élőhelyeken élő fajok szenvedték el. Ezek létszáma 1970 óta átlagosan 83%-kal csökkent. A jelentés szerint a legnagyobb populációvesztés az Amazonas vidékén következett be Dél-Amerikában, ahol az erdőirtás miatt pusztulnak el az erdőkben élő fajok. Ebben a régióban a vadon élő állatok populációinak mérete átlagosan 94%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban. Elképesztő számok ezek egyébként, amelyekről évről évre újra és újra hallunk, illetve ezekkel a számokkal kapcsolatban kongatják a természetvédők is a vészharangokat, és visszatérve az eredeti kérdésünkre, hogy miért olyan fontos számunkra, hogy ne halljanak ki az állatfajok, vagy bizonyos állatfajok, nos, a tudósok és a kutatók továbbra is arra hívják fel a figyelmünket, hogy a természetes eredeti körforgásból való faj kiesések óriási katasztrófákat okozhatnak a környezetben, és ezek kihatással lehetnek az emberre is.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Műholdak figyelik a csendes óceán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet, ugyanis a szakértők abban bíznak, hogy ott hamarosan új sziget alakulhat ki, és szeretnék a jelenséget, illetve a folyamatot megfigyelni. A műholdas megfigyelések alapján már május eleje óta víz alatti kitörés zajlik az úgynevezett Bismarck tenger mélyén, Pápua Új-Gineától északra. Ha hirtelen nem ugrik be, segítek, a szigetország Ausztrália fölött található északra, hogyha ez így segít hirtelen valamit. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan egyébként, hogy melyik vulkán vált aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek, mert hogy ilyenek is vannak, de az biztos, hogy a kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengésmérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamúfelhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutattak ki jelentős hőanomáliát. Simon Kahn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal. Úgy tűnik, a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték, írja a National Geographic. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek. Ezek a felszíni áramlásokkal sodródnak, az adatok összességében pedig azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA egyik űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget, bár a tengeralatti vulkánok tevékenysége látványos felszíni hatásokkal járhat, azért nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét egyébként ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növények és az állatok, hogyan alakítja a felszínt az erózió, valamint milyen geológiai folyamatok formálják tovább a frissen létrejött szigetet. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a vulkáni kúp hamar instabillá is válhat, és akár össze is omolhat, ha pedig a tengervíz beáramlik a magmakamrába, a kitörés még hevesebbé válhat, ez pedig alapvetően megváltoztathatja a potenciális sziget sorsát. Egyébként érdekes kérdés ennek a hírnek a kapcsán, hogy vajon hány új sziget születik manapság? Nos, azt mondják a kutatók, hogy viszonylag gyakran születnek új szigetek, de nem könnyen számszerűsíthető, hogy pontosan mennyi mondjuk évente vagy 10 évente. Pontos éves statisztikát azért nehéz mondani, mert sok apró képződmény csak ideiglenes, de évente átlagosan néhány új sziget azért felbukkan a világon. A leglátványosabb módja az új szárazföldek születésének a víz alatti vulkánkitörések munkája. A víz alatti vulkánok lávát és hamut okádnak, amelyek lehűlve és felhalmozódva szigetekké emelkednek a tengerszintje fölé, illetve ha tényleg számszerűsíteni szeretnénk, hogy hány új sziget születik manapság, akkor érdemes megemlíteni az ember által létrehozott szigeteket is. Napjainkban a világ több pontján, például Dubajban vagy Malajziában építenek mesterséges szigeteket turisztikai vagy lakossági célokra.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egy elsősorban szülőket és gyermekeket érintő tudományos hírrel zárjuk mai magazinunkat, ugyanis új biztonsági funkcióval bővíti a szülői felügyeleti eszköz tárát a Meta. Mondhatnánk azt is, hogy a Meta azonnal üzenni fog a szülőknek, ha a gyermekük olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelent a gyermek számára. A mesterséges intelligenciát fejlesztő

0: során. Annak érdekében, hogy a sokszor traumatikus értesítések indokolatlanul ne riasszák meg a családokat, a rendszer által megjelölt eseteket az üzenet kiküldése előtt hús-vér szakemberek is manuálisan ellenőrzik. A tech óriás elismerte, hogy kétes esetekben inkább az óvatosság elvét követik, így előfordulhatnak téves riasztások is, de a biztonságot tartják a legfontosabb kiindulópontnak. Az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában lesz elérhető az Instagram szülői felügyelet szolgáltatását használók számára, a globális bevezetést pedig az év végéig tervezik, írja a Rakéta. A megelőzésen túl a Meta már egy olyan megoldáson is dolgozik, amellyel közvetlenül értesíthetnék a segélyhívó szolgálatokat, amennyiben a közvetlen öngyilkossági veszély igazolódik. Ez a vészhelyzeti protokoll nem csupán a fiatalokat érinti majd, hanem a felnőtt felhasználókra is kiterjed, ha a chatpartnerükként szolgáló robottal folytatott diskurzusok alapján fennáll az önveszélyeztetés kockázata. A vállalat számára ez az eljárás egyébként nem teljesen új keletű, hiszen a Facebookon és az Instagramon közített bejegyzések esetében már eddig is alkalmazták a hatósági kapcsolatfelvételt. A mostani fejlesztésekkel azonban ez a fajta digitális védőháló a nyilvános posztok felül kiterjed az AI-jal folytatott zárt beszélgetések területére is. Magyarán, ha a Facebookra kiír egy fiatal, vagy akár egyébként felnőtt valami olyasmit, vagy közé tesz egy olyan posztot, fényképet, amely arra utal, hogy mély depresszióban szenved, akár az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatja, akkor az több ismerős is észreveheti, nem csak az algoritmus, és nyilván valahogy valamilyen formában segítségre siethetünk, de ez az algoritmus, amiről itt most szó van, abban segít, hogyha egy fiatal vagy akár gyermek nem a közösségi oldalak valamelyikén tesz közzé egy depresszióra utaló mondatot vagy kiírást, hanem egyszerűen a mesterséges intelligenciával beszélget az érzéseiről, a bánatáról és akár arról, hogy durván hangzik, de hogyan követhetne el öngyilkosságot, akkor ez az új szülőknek szánt riasztási mód értesíti a szülőt, hogy a gyermek a számítógépén bizony olyan dologról beszélget az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erre szoktuk mondani, hogy hát igen, a nagy testvér már mindent lát, de lehet, hogy ezekben a helyzetekben azt is mondjuk, hogy lásson is. Ennyi fért mai tudományos magazinunkba, remélem, hogy sok érdekességet meg tudtam osztani, találkozzunk legközelebb is. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban rendre 5-5 bibliai találós kérdésre keresünk választ, azzal a komoly céllal, hogy jobban megértsük Jézus Urunkat, közelebb kerüljünk hozzá, és mélyebben megszeressük, mint eddig bármikor. Hát akkor kezdjünk is.

És akkor íme itt vannak az új kérdések. 1311. kérdés. Miért kell imádkoznunk kevésbé szeretett politikai ellenfeleinkért is? A válasz. Nos, tudom, most nagyon sokan mérgesen felsziszennek, hogy na, azt már nem. Semmit sem érdemelnek hazánk ellenségei, gonosz, pénzéhes fajta. Na de álljunk csak meg egy pillanatra. Mit gondolunk arról a népről, és itt most nekünk is van kire gondolnunk, aki lerohanja országunkat, átneveli ifjainkat, elhurcolja azokat, akiket akar, és így tovább. Nos, a zsidóság életében ez a helyzet pontosan előfordult, amikor Babilonba hurcolták a népet, Dániel herceget és barátait, másokkal együtt a leuraló rendszer működésére képezték ki. Ilyenkor az emberek szívében olyan gyűlölet tud tanyát verni, hogy korábban sose gondolta volna magáról. És akkor mit mondott Isten annak a népnek, akit kiválasztott arra, hogy az ő mennyei törvényeit, a szeretet törvényeit mutassák be a népeknek? Azt mondta, hogy imádkozzanak a leuraló ország javára, mert ott élnek közöttük, és attól az országtól függ az ő jólétük is. Hát ez a zsidóknál kiverte a biztosítékot, hogy ők aztán miért is szeressék ezeket a gonosz hódítókat. Jézus később el is magyarázza. Nem azokhoz jött megváltani őket bűneikből, akik tökéletesek. Éppen az ilyen durva, leuraló, más javát elvevő, gonosz, számító, gyilkos lelkületen megfertőzött emberekért jött a világra, hogy megszabadítsa őket bűneiktől. A szeretet nem azt jelenti ebben az esetben, hogy a nyakába borulok, és elrebegem, hogy mennyire oda vagyok érte. Ellenben egy cselekvés sort jelent. Megpróbálok a javára lenni. Miért? Hogy Krisztusi legyen ő is, és csökkenjen a sátán által befolyásolt emberek száma, vagyis a gonoszság hadserege. Ezzel segítek nekik, hazámnak és magamnak is. Nos, ha imádkozunk politikai ellenfeleinkért, akkor azért imádkozunk, hogy hazánk jobb életet éljen, csökkenjen a gonoszság, ez pedig közös célunk.

1312. kérdés. Ha a gazdag ifjú szétosztotta volna a vagyonát, üdvözül? A válasz. Ez egy ismert történet. Oda szaladt egy gazdag ifjú Jézushoz, és megkérdezte, hogy mit kell tennie azért, hogy üdvözüljön. Jézus fölidézte neki a parancsokat, és ő azt válaszolt, hogy ezeket ismeri és be is tartja. Jézus megkedvelte őt, és így válaszolt neki. Akkor oszd szét a vagyonodat a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Hát, ez már sok volt a fiatalembernek, és bánatosan elódalgott. De ha kinyitjuk a Bibliánkat az 1 Korintus 13-nál, ahol a szeretet himnuszát olvassuk, akkor azt találjuk, hogy ha szétosztod is a vagyonodat, de szeretet nincs benned, akkor az semmit sem ér. Hát most akkor mi az igazság? Nos, úgy tűnik, hogy az ifjúnak szüksége volt arra, hogy akkor elmenjen, mert így lehetőséget kapott arra Istentől, hogy a szíve a szeretetben növekedjék. Ha ott és akkor fogcsikorgatva ugyan, de mégis elmegy, és szétosztja a vagyonát, és úgy követi Jézust, semmi haszna nem lett volna belőle, mert a szíve állandóan a régi vagyon után áhítozott volna. De ha mindez szeretetből teszi, örömmel, mert már megértette, hogy az idéglenes földi kincseinél sokkal többet kap Jézusnál, üdvösséget, szeretetet, lelki békét, mennyei kincseket, nos igazán akkor teljesítette volna az Úr tanácsát. Ugyanis abban a helyzetben, amikor elment, ő még a pénz és a vagyon hatalmában állt, és ez rabságban tartotta a szívét. Reménykedünk, hogy később ő is az Úr követője lett.

1313. kérdés. Sokan mondják, hogy az egyneműeket szerető emberek is szeretetben élnek. Akkor meg mi a baj a velük Istennek? Válasz. Tudom, hogy ez egy nagyon meredek kérdés, de mi már több mint 1300 kérdésre válaszoltunk, és ez éppen úgy belefér a napi kérdések sorába, mint a falánkság vagy a hűség témája. Nos, a válasz ott kezdődik, hogy egy magasan képzett építész megtervez és megépít egy 100 emeletes házat. Ott mindennek pontosan stimmelnie kell, egyensúlyban kell lennie ahhoz, a tervezéshez, hogy a ház össze ne dőljön. Mindennek a funkciója szerint kell működnie, de ha a ház mégis összedől, akkor talán lehet még benne lakni, bizonyára kialakulnak kisebb-nagyobb barlangféle lyukak, ahol menedéket lehet találni. De akkor is félni kell attól, hogy a megbomlott egység miatt előbb-utóbb az egész a fejünkre hull. Láttuk azt is, hogy a felhőkarcolóknál sokszor csak egy-egy emeleten rosszul elvégzett pindurka munka is már is az összeomlást hozta. Nos, ha ez így van, egy egyszerű földi építménynél, mennyire így van az egész világ teremtésénél, ahol minden mindennel összefügg. Isten férfit és nőt alkotott, hogy adják tovább az Úr által nekik ajándékozott életet a földön, és ennek a módját is megmondta. Ez az alapja a párkapcsolatoknak. Amikor két egynemű személy létesít ilyen kapcsolatot, megtehetik sajnos, de Isten áldás nélkül kiasszott, kopár lesz az életük. A Teremtő pontosan tudja, hogy mit miért tervezett meg a földi életben, és ennek komoly súlya van. Szeretheti két egynemű ember egymást tiszta szeretettel, de az más területen szabad. Mint két fiú testvér, mint két lánybarát, mint diák és tanító, mint kollégák egymás között, mint tudós társak, és így tovább. De ez nem házassági céllal működik, hanem azért, mert építhetnek egymásra, mert közösen működnek egy-egy témában, mert lelki támaszt nyújtanak egymásnak, és ez igen messze van a szerelemnek mondott szexualitástól. A másik kapcsolat olyan, mint szú a fában. Tönkreteszi az életet, bár külsőre még nem feltűnő, de nagy a kár. Sok ilyen gonosz próbálkozása volt már az embernek, miszerint Isten semmihez se ért, majd mi megmutatjuk, hogy mégis. És ezzel az Isten ellen lázadó sátán hordájába állnak sokan. Ismerjük Szodoma és Gomora városának történetét. Ott férfiak fajtalankodtak férfiakkal, és Isten sokszori figyelmeztetés után tűzzel büntette meg őket úgy, hogy kipusztultak. Na de miért kellett kipusztulniuk? Azért, hogy ne fertőzzék tovább az emberiséget. Aztán ott volt a zsidók egyik törzse, a benyáminiták. Ugyan abban az Isten elleni lázadásban éltek, vagyis élet ellenesen, és bizony oda jutottak, hogy majdnem kihalt az egész törzs, tettei következményiként pedig, úgymond ők is szerették egymást. De ez nem a tiszta szeretet, amit az Úr teremtett. Ez a teremtés elleni lázadás szeretetnek hazudott jelensége. Már tudjuk, hogy ez a sátántól van, és az a célja, hogy az embereket minél távolabb vigye Isten áldásaitól. Mert a mennyei szeretet életpárti, ami azt is jelenti, hogy Jézus eljött, hogy magára vállalja ezen bűnök súlyát is, és meghaljon a ma még kemény szívű emberek bűneiért is, hogy bocsánatot kaphassanak, ha fölismerik hibás döntéseiket. Az igazi szeretet az, amit Isten hozott az általa teremtett világba.
gondos tervezés, olyan kapcsolat, amely nincs a másik lelkének és egészségének a kárára, amely gyermek áldása boldog. Így tovább. Sok példa van erre az Élet használati utasítása című könyvben, ami maga a Biblia. Ha valaki nem akar e szerint élni, megteheti, de számot kell majd adnia a Teremtő előtt, és a számadás akkor már nem fog megbocsátással záródni. Ezért tiszta szívből javaslom, hogy olvassuk a Bibliát, mint Isten szavát, hogy aszerint éljünk, és ne a sátán becsapásai, és mindent kificamító javaslatai alapján. Nem mese az, hogy Isten egy ideig elnézi a bűnöket, de egyszer mindenkinek számot kell adnia azzal az ítélet napján, hogyan élt itt a földön. Isteni szeretetben, vagy szeretetnek hazudott lázadásban.

1314. kérdés. Lót felesége hátra nézett. Elizeus nem. Mi a kapcsolat köztük? A válasz. Ismerjük Lót feleségének a történetét, de azért idézzük föl az utolsó perceket. Isten súlyos, kénköves tűzzel pusztította el a fajtalankodó Szodomát és Gomorát, de ki akarta menteni az ott élő Lótot, aki Ábrahám unokaöccse volt, és annak családját, feleségét és leányait. Ezért két angyalt küldött az Úr, ők segítettek a menekülésben. Igen ám, de Lót feleségével nehezen boldogultak, mert ő nem előre nézett a menekülés kegyelmét megbecsülve, hanem hátrafelé pislogott, hogy mi lett az ő szeretett városával. Jézus mondja erre, hogy ahol az ember szíve van, ott van a vagyona is. Lót feleségének szíve még a romlott várossal volt. Sajgott érte. Jaj, de kár, hogy oda lett. Vonzotta még régi élete, sajnálta. Szívében nem az Úr törvénye volt az első, hanem saját megszokott életvitele. Ezért az Úr azt adta neki, amire vágyott. Ott maradhatott. De csak sóbálvány szoborrá merevedve, örökre intő példaként. Aztán ott volt a másik eset Elizeus proféta életében. Illés proféta megszólította őt, és elhívta arra a profétai szolgálatra, amit ő éppen befejezett, mert az Úr magához hívta. Amikor találkoztak, Elizeus éppen 12 pár ökörrel szántott, tehát eléggé gazdag ember volt. Elfogadta a szegény profétai szolgálatot, és az egy király 19 tanúsága szerint fogta az egyik pár ökröt és levágta. A hozzájuk tartozó szerszámokból tüzet csinált, megfőzte a húst és gondoskodott a szolgák étkéről. Nos, itt kétféle magatartással találkozunk. Amíg Lótné esetében ő sajnálta, hogy felégette az Úr a szennyes múltat körötte, és nem becsülte az Úr kegyelmét, addig Elizeus proféta hátranézés nélkül volt kész elhagyni földi gazdagságát, és követni Isten elhívását egy cseppet se könnyű életbe, hiszen pontosan tudta, hogy elődeként Illés mit élt át.

1315. kérdés. Gyakran mondják, Jézus érti a nyomorunkat, mert átélte. Helyes ez a megállapítás? A válasz. Különös dolog ezen gondolkodni, mert mielőtt Jézus Krisztus a földre jött volna, már velünk volt. Átélte minden gyötrődésünket, és segített is nekünk. Ő Istenként mindent lát, hall, érez, ami velünk történik. Nézzünk erre példákat is. Ott volt például az az eset, amikor Ábrahámot próbára tette az Úr, hogy fel tudná-e áldozni a fiát neki, azt a fiát, akire azt mondta az Úr, hogy ő lesz annak a záloga, hogy temérdek utóda lesz. Nos, Ábrahám elindult azzal a szent meggyőződéssel a szívében, hogy Isten sose kérne ilyet igazából, és igaza volt. Az Úr tökéletesen átérezte érzéseit. Ott volt például a zsidó nép sivatagi vándorlása. Olvassuk, hogy az Úr velük volt minden napon. Nappal felhő oszlopként volt felettük, és védte őket a tűző naptól. Éjjel pedig tűz oszlop képében, hogy világítson, távol tartsa a sivatagi ragadozókat. Később, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz jött belőle, ott a sivatagban ezt olvassuk. Maga Jézus Krisztus adta a vizet nekik. Amikor három angyalforma élőlény megjelent Ábrahámnál, az egyik Jézus volt. Leszállt, hogy megnézze a bűnvárosát, Szodomát és Gomorát, és ítéletet hozott. Az Úr szent lelke által volt jelen Illésben, Keresztelő Jánosban és sok más szentben. Ismerte az Úr Pál apostol gyűlölködő lelkét is, aki hatalmas erővel üldözte a keresztényeket. Ismerte az azonnali halállal büntetett Szafira és Anániás házaspárt, akik be akarták csapni a szent lelket. Ismerte Mária tiszta, Isten szerető lelkét, akit kiválasztott annyi ezer és ezer zsidó lányka közül, hogy Jézus földi édesanyja legyen, és most nem kronológiai sorrendben haladtunk. Tehát a kérdésre az az igazi válaszunk, Jézus. Valójában sok nehézséget élt meg a földön, mert a sátán mindennel megkísértette, és ő mindvégig hű maradt a teremtőhöz, de nem ezért ismeri minden gondunkat. Aki csak földi életére hivatkozik, az lebecsüli az Urat, mint Istent. Már a zsoltárokban is így olvassuk. Hívj segítségül engem minden nyomorúságban. Én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Ez pedig így van most, így volt régen, és így lesz a jövőben is.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1316. A minap azt hallottam a rádióban, hogy az ősi Egyiptomban is volt egy istenhét, mert az egyik fáraó törölte a többi istenség imádatát. Igaz ez? 1317. kérdés. A sátán gyakran használja a női bájakat rosszra. Mondj ilyet a Szentírásból. 1318. kérdés. Milyen jelentősége volt annak a tanításnak, hogy régi ruhát nem foltozunk újjal? 1319. kérdés. Milyen esetekben hívhatjuk segítségül Isten, ha elrontottunk valamit akkor is? 1320. kérdés. Jézus magától tette a dolgait itt a földön.

0: Most pedig búcsúzom, műsorunk mára véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. A heti adás kedden 15 óra 30, és az ismétlés majd pénteken 15 óra 20 után. Találkozunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk, és reméljük, hogy ti is itt lesztek. De addig is, Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: hír összeállításunk következik.
1: Gyalogosan zarándokoltak a fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakodott hozzájuk Palánki Ferenc, Debreceni nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Nagy érdeklődés övezi a Károli Egyetem képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fönnállása óta a legmagasabb fölvett tanulói létszámot érte el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert fölvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és a médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyult a legnépszerűbbnek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan fölvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmány Egyetemen. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány az idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár 2. éve haladja meg a fölvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre fölvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit, így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. Fineri Gábor vagyok, a műsornak az új szerkesztője, vezetője. A műsor alcímének azt adnám, hogy nem csak égi szekér, de több, mint tank, ugye Merkava kapcsán. Ezen túl az adásban a régi szellemiségnek megfelelően szeretném bebarangolni a zsidó civilizáció, a zsidó kultúra világát, jobbról balra, lentről felfelé, és a jelenkorból vissza egészen az ősapákig, vagy még előbbre. Tabuk nélkül, ez talán egyik legfontosabb hát mottom. A mai vendégem, mert egyből vendéget is hoztam a műsorba, Kántor Anita lesz, egy rabbi nő, aki Berlinben végzett, méghozzá pont a Covid alatt kapta meg a szmicháját, vagyis a diplomáját, a felhatalmazását, a feladatának a rátestálását, ugye a szmichá az nem más jelent, mint amikor az emberre ráhelyezik azt a fajta súlyt, hogy ő most már el tudja végezni, és el tudja viselni és hordani azt a szerepkört, amelyik a közösség hát irányítását és egyengetését jelenti. Anitával ismerjük egymást a 90-es évek vége óta, hiszen én akkor voltam egyszer ott még Orzsén hallgató, aztán abba hagytam, és ugye később visszatértem, de akkor te 98-ban végeztél az Orzsén.
4: Igen, így van.
3: És 7 évvel ezelőtt mentél ki, és úgy gondoltad, hogy Berlinbe kitanulod ezt a hivatást.
4: Igen, így van.
3: És hogyan jutottál? Mi történt 98 és 14 között?
4: 98 és 14 között elég sok mindennel foglalkoztam. A héber nyelvet nem adtam fel, ugye nagy szerelmem. A Lauder iskolában tanítottam például. Több éven keresztül szerencsém volt Olá Jánossal, Rajtamással együtt dolgozni, Rajtamással aztán később folytattam is a munkát. Nagyon jó időszak volt az életemben, és aztán úgy döntöttem, hogy váltani kell, valami másba fogtam bele, és izraeliekkel magánszektorban dolgoztam tovább.
3: Értem.
4: Igen.
3: De mégis mi volt az a úgymond hívás, vagy megvilágosodás, vagy hogy te ennél neked sokkal több kell, és nem a versenyszektorban, hanem ilyen hát, földi aranyjal nem mérhető szektorban fogsz tevékenykedni. Nőként,
4: így van. Tehát amikor az ember egy ilyen magánszektorban dolgozik, és versenykörnyezetben él, akkor fel kell adnia valamit az életéből. Ebben az esetben nekem pontosan a szellemi részének nagyját kellett feladnom, és nagyon hiányzott az, hogy átadjam azt a tudást, és az, mindazt, amit magamba szívtam, nem csak az Orzsén, hanem életem során. Mint egy olyan zsidó, aki gyakorlatilag egy ateistani környezetben nőtt fel. És mindez a felfedezés...
3: Mindez különben pápán történt.
4: Igen, pápán történt, így van. És úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom, a pedagógus fér az nem hal ki az emberből, ezt te is tudod. Aki egyszer pedagógus lesz, az nem hagyja abba. Ugyanez vonatkozik mondjuk a rabbiságra is. Ez is már egy kapcsolódási pont. És én előadásokat tartottam a környező országokban, blogszemináriumokat csináltam, és ezek során merült fel az igény másokban is, hogy...
3: Mások biztattak téged?
4: Mások is biztattak arra, igen, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám.
3: Miért pont Berlin?
4: Gyakorlati oka volt, méghozzá az, hogy Berlinből hazajutni nagyon egyszerű. Mehettem volna Los Angelesbe, mehettem volna Londonba is, de édesapám 2012-ben meghalt, és nem tudtam édesanyámat úgy magára hagyni, hogy ne lehessen őt pár órán belül elérni.
3: A neológ intézmények ugye megalakulásuk óta, de főleg a rendszerváltás óta egy ilyen furcsa limbóban vannak, és konstans útkereséssel birkoznak, mik ők, hogyan definiálják magukat, de lényeg az, hogy valahol a senki földjén, a nemzetközi világ, zsidóvilág senki földjén, a modern ortodoxi és a konzervatív mozgalom közé lehet minket sorolni. Te itt végeztél pedagógusként, ugye az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen, és hogyan döntöttél amellett, hogy a reformjányban mész el? Miért nem mondjuk Jeruzsálemben egy modern ortodox helyre mentél el? Miért volt ez az irányt lőtted be magadnak? Azon kívül, hogy Berlin közel van.
4: Reform zsidóságról, amikor beszélünk, tisztázunk valamit.
3: Tehát a intézmények szellemi háttérét ugye
4: lőttem
3: be.
4: Igen, igen. Tehát mi progresszív zsidóságról beszélünk. Okay. Progresszivitásban nagyon sok minden belefér. Ezek közül az egyik irányzat ugye reform, de ugyanakkor a maszort is nagyon jól megfér benne.
3: És ebben az egyetemen, ahol te tanultál, az mind a kettő jelen
4: mind a kettő jelen van. Mind a kettő jelen van a Potsdami Egyetemen, a zsidóteológia szakon, és számomra sajnálatos mód én már nem kerültem bele a masszorti részbe, mert azt később indították el, tehát már nem tudtam átjelentkezni, mert a tanulmányaimnak olyan fázisában voltam, hogy már nem tehettem meg. Viszont szívem szerint pontosan a neológia és annak a hatására, amit én megéltem Budapesten és Magyarországon, én inkább konzervatívabbnak számítok, mint a többiek.
3: Szóval te vagy a jobb szárnya a reform, a progresszív. Oké, értem.
4: Tehát ilyen középjobb.
3: Oké.
4: Okay. Igen.
3: És ugye most már, ugye, mint elvégezted, és smichát kaptál, sőt, mert a smichá az avatás előtt is már te posztot töltöttél be, és közösséget vezettél. Berlinben hol?
4: A képzésünknek része volt, hogy nekünk minden évben gyakorlaton is kellett részt vennünk, tehát havonta egy alkalommal hitközségben kellett működnünk rabbiként, gyakorló rabbiként, ami azért is volt jó, mert segített meghatározni saját irányunkat, hogy hova szeretnénk aztán, merre szeretnénk fordulni a tanulmányok végével, milyen közösséget szeretnénk magunknak. Nekem szerencsém volt, mert nem nekem kellett megkeresnem a közösséget, hanem a közösség jött hozzám. Berlinben 2014-ben alakult meg az a progresszív reform hitközség, amelyik megkeresett és nagyon nagy szeretettel fogadott. Gyakorlaton voltam náluk több alkalommal is, és az ottani munkáim, szereplésem alapján kértek fel, hogy legyek a rabbiuk. Mire felavattak, addigra én már ugyanazon év januárjától együtt működtem velük, és így szerencsém
3: volt. Úgy tudom, hogy ugye a Németország jelenkor, a kortárs német zsidóság elég eklektikus és nagyon érdekes összetételű, hiszen a gerincét, a masszív közepét a Szovjetunióból származó zsidók alkotják, de ehhez hozzácsatlakoznak még Németországba visszaköltözött, vagy Izraelbe oda vándorolt, vagy oda költözött emberek, esetleg amerikai, latin-amerikai zsidók is. A közösségedben hozza ezt a statisztikát?
4: Érdekes módon az én közösségemben orosz anyanyelvű nincs.
3: Ez nagy kivétel.
4: Ez egy nagyon nagy kivétel. Már csak úgy, megnézzük, amit te mondasz, hogy a 80-as évek végén, 90-es években merre indultak el volt Szovjetunióból, elindultak vagy Izraelbe, vagy pedig Németországon keresztül, Kanadába, Amerikába. Ugyanúgy, mint a 30-as években, ami történt, és ugyanúgy megakadtak Németországban. Itt is ez történt, kontingens zsidóknak hívják őket, ahogy letelepítették őket. Velük töltötték
3: fel. Itt 100, ott 200, 300, nagyon szét vannak szakítva, szóval nincsenek nagy közösségek, hanem így nagyon szét lettek szabdalva és lettek téve ilyen mindenféle kisvárosban, ugye? Ilyen,
4: igen, ennek az volt
3: nem
4: az oka.
3: Organikusan szerveződött, hanem nagyon is ilyen tudatosan fentről lett szétosztva.
4: Ennek az volt az oka, hogy a kihalóban lévő hitközségeknek adjanak valamiféle.
3: Vagy a valaha
4: fisfélt.
3: Volt zsidközségekkel helyett
4: fisfélt,
3: és mesterségesen szovjetunióból zsidókkal közösségeket a régiek helyén, amik nem léteztek mondjuk 60 évig, vagy 50 évig, a holokauszt után.
4: Hát a holokauszt után volt kettő zsidó a városban, és megpróbáltak egy zsinagóga volt,
3: igen.
4: Vagy bármiféle nyoma a zsidó életnek, megpróbálták újra élettel megtölteni.
3: És még 70 év kommunizmusából jött szovjet zsidók, ex-szovjet zsidók, mit tudtak nyújtani, vagy mennyire tudtak illetet lehelni abba, amit ők sem nagyon ismertek, vagy nem hoztak már. Ez hogy mennyire volt
4: ezt
3: nehéz?
4: Ezt tudjuk, hogy a különböző iratokban zsidóként szereplő emberek, ugye mert ezt beírták a Szovjetunió idején is.
3: Évriei.
4: Igen, így van. A kultúrzsidónak érezték magukat, és annak is tartják
3: meg etnikai zsidónak. Így is annyi nyelvűek sokszor.
4: Magáról a liturgiáról, magáról attól, arról, hogy hogyan kell egy zsinagógában viselkedni,
3: halacha,
4: semmit nem tudnak. Aha. Vagy legalábbis minimálisat, amit még az apukájának az apukájától hallottak, vagy akármilyen ilyen vonalon. Tehát amikor 1999-ben elindult az Abraham Geiger kolleg, akkor az egyik cél az volt, hogy az embereknek adni segítséget abba, hogy újra megtalálják magukat nem csak a kulturális és az etnikai életben, hanem ahhoz tartozó zsinagógai életben is.
3: Jó, hát mi a cél? Kint akarsz maradni, vagy itthon is fél lábbal itthon vagy? Pontosan hogyan telnek a heteid, hónapjaid, most Covid nélkül?
4: Hát Németországban is jól érzem magam, viszont úgy gondolom, hogy mindenkiben van egy ilyen kis mazohista oldal egy kicsit úgy a kihívásokra is ránéz, és szerintem ezért jöttem vissza Magyarországra.
3: Mazoizmusból?
4: Igen.
3: Oké.
4: Ezt is ki kell élni az embernek valahol. És úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tudunk még adni. Mert hogyha a vidéki zsidóságot megnézem, mert jártam utolsó tanévemben a vidéki zsidóságot, és hogy lenne rá igény, hogy együtt dolgozzunk velük. De mivel maga a számok alacsonyak, ezért hajlandók vagyunk elhanyagolni a vidéket. És úgy gondolom, hogy ez nem jó, mert hogyha ha egy zsidó van egy városban, és annak igénye van bármire is, és ha meg tudjuk fogni, és segíteni tudunk, akkor az elindíthat egy folyamatot.
3: Én rabbi képzés koromban jártam Szegeden, jártam határon túl is különben Szlovákiában, illetve Erdélyben, és ottani közösségben is tartottam ezt, azt, amazt, illetve helyet is tettem. Nagyon lehangoló látvány fogadott engem vidéken. Igen. Olyan az egész, mint valami tényleg egy olvadó jégtábla, ami egy-két utolsó jegesmedve táncol, és szerintem, te látsz mi benne esélyt, vagy csak egy nyugodtabb levezényelt elmúlást?
4: Én úgy érzem, hogy van benne esély. Főleg a Dunántúlt járva, én látom, hogy van igény arra, hanem is tipikusan is csak a liturgiára, tehát a zsinagógai életre, de arra, hogy a gyökereinket ismerjük meg, ismerjük fel újra, és vigyük tovább. Az embereknek szükségük van egy bizonyos tartásra, büszkeségre. Nem biztos, hogy ez elsősorban az áll, hogy az Amidát állva mondjuk el a zsinagógában.
3: Igen, az álló imádság, ugye a fő imádság az, amit a gerince az a liturgiának, a liturgiának.
4: Így van, pontosan. Nem biztos, hogy erre van szükségük első vonalban. Első vonalban saját magukat kell megtalálni. És hogyha megtalálják magukat, és megvan az a büszkeség, az a kiállásuk, arra lehet már építeni tovább. Arra lehet már közösségeket építeni, mert ennek összetartó ereje van. Elmondok még egy történetet, bocsánat. Nagybányán voltam, blokkszemináriumot tartottam. Köztudottan 100 zsidó nincs a városban, legalábbis ők ezt állítják. Szombaton, mikor végeztem, akkor odaálltak elém, és elém raktak egy ilyen 25 centi nagyságú, hosszú kulcsot. És kiderült, hogy ez ottani zsinagógának a kulcsa. Azt mondták, hogy bár zsidónk nincsen, de hogyha akarod, menjél be nyugodtan és imádkozz. Tehát ez egy olyan szép gesztus volt, hogy szerintem ez nyugodtan hozzátartozik ahhoz az örökséghez, amit tovább tudunk vinni.
3: Igen, az ember ezt sokszor megéri ilyen mártiristen tiszteleteken nyáron, ugye a nyári deportálás időszakban, amikor az ember végigjárja, vagy aki leküldik, hogy tartsa meg ezeket a mártiristen tiszteleteket, és legtöbb helyen már alig van hozzátartozó, vagy a hozzátartozónak a leszármazottja, és a helyi közösség polgármesterestől, plébánostól, stb. Helyi iskolástól kim van, kivonul és megemlékezik, hogy sokszor az ember lát megható, szomorú, de megható jeleneteket, hogy sok ember érezni véli a vákumot, amit a helyi zsidóság hagyott maga után, hogyha belegondol és felfogja, vagy mennyire szerves részét képezte a zsidó közösség annak a településnek. A műsorunkban ugye egyrészt Anitának a élettörténetet szerettem volna bemutatni, hiszen a elmúlt évtizedben harmadmagával, ha jól számolom, lett felavatva rabbinőként, magyar származású rabbinőként, ugye kettő Amerikában, egy pedig ugye te Berlinben lettél felavatva, és ez a 2010-es évek nagy sztoria, hogy ezek ilyen érdekes felemények, hiszen most már nem csak a Kálmán Kata egyedüliként képviseli a női nemet Magyarországon ebben a hivatásban. De persze a többiek ugye nem Magyarországon fejtik a tevékenységet, sőt nem is az európai kontinensen, úgyhogy ebből a szempontból te más szerepet játszol, vagy tudsz játszani, betölteni. A műsorunk ugye hátrálőfőszerűen szeretnénk beszélni arról a szellemi háttérről, hogy hova, honnan jutottunk el ide, a mai korba, a női rabbik avatásához. Egyáltalán ugye az emancipáció, a felvilágosodás az elmúlt 250 év nagyjából hogyan teremtette meg ezt az állapotot, ami most már végülis a zsidóság igen nagy részében, főleg az angol száz világban természetes és magát életedő, Magyarországon meg egzotikus és meglepő. És ezért, hogy erről beszélgessünk, föltenném neked azt a kérdést, de hova tennéd le a történelemben azt a pontot, vagy melyik időszakra, ahol elindultak azok a tektonikus változások, amik azt eredményezték, hogy ugye először a háború előtt, második háború előtt hajnalán 39-ben felavatták az első rabbinőt a világon.
4: 35-ben.
3: 35-ben. És aztán pedig a reformmozgalom 71-ben, és a progresszív, konzervatív vagy masszorti mozgalom pedig a 90-es évek legelején, 91-2-ben döntött úgy, hogy rabbit avat, illetve vannak most már modern ortodox rabbik nők, akik szintén kapnak szmichát, legfeljebb megkötésekkel, hogy bizonyos dolgokban nem vehetnek részt, de alapvetően szakértői a zsidó jognak, a halakhának. Szóval, hogy hova tudod ezt letenni, illetve mit gondolsz arról, hogy ez, hogy a korszak külső segítség nélkül elkövetkezett volna-e, mert hogy ugye a felvilágosodás, a nyugat-európai felvilágosodás volt az, ami hát bekopogtatott, vagy behozta ezt a fajta fényt, vagy új meglátást, nem belül jött a folyamat, és ezért van talán többen a fogcsikorgatás, mert nem mi termeltük ki belülről, hanem ez kívülről köszöntött ránk. Anita?
4: Hú, nehéz, mert több fázisa volt.
3: Oké. Okay.
4: Teljesen több fázisa volt, visszamehetünk a Salamoni templom lerombolásához, ami egy új igényt, ugye, mivel megszűntek az áldozatok, ezért ki kellett találnunk egy
3: ez
4: másik
3: utat. Ez most a Herodesi templom 70-ben ugye felborult a zsidó teológia, nem volt áldozati kultusz, és a zsidóság forradalmasította magát, és imádkozott az áldozatok helyett. Óriási változás.
4: Így van. Ez az, amikor kialakul a misnag, már kialakul a Talmud.
3: Igen.
4: Aztán erre épül a teljes rabbinikus irodalom, ugye a középkori. És mire ez betagozódott volna, és a halaká, ugye, ami a vallásjogunk, ami eredetileg a szó folyamatos haladást jelent, megkövesedett volna, akkor kezdett el ez a folyamat, amikor egy külső hatásra változnunk kell.
3: Itt a szentés külső hatásra robbanodott le.
4: Így van, igen, pontosan. Igen. Tehát a következő fázis ugyancsak erre épül, és én nem csak az inkvizícióra gondolok, mert az is nagy hatással volt, hanem később aztán ugye az angol ipari forradalom után az egész közvetlenül, ami minket érintett, úgy napóleoni háborúk. Úgy gondolom, hogy ez van még a legközelebb hozzánk így időben, ami
3: de azt már egy százalékig megelőző az Aufklärung felvilágosodás. Ami...
4: Az már annak a következményeként jött létre, hogy az eddig tradicionálisan élő zsidóság, leben und leben lassen, tehát élni és élni hagyni.
3: Elkülönülve
4: városok szélén, meghatározott szabályokkal, mindenki tudta, hogy először a haletelepedtek valahová, akkor megvették a temetőnek a helyét, kiindulva ugye a Tórából, Sára történetéből, és aztán folytatva szépen építve fel a közösséget, nem bántva egymást, nem piszkálva egymást, a helyi földesúrnak az engedélyével. Nem nézünk rá, ők sem néznek ránk. Most ez volt az, aminek a fizikai és a
3: jogi háttere megszűnt.
4: Jogi háttere megszűnt azzal, hogy Napóleon úgy döntött, hogy miközben Egyiptomban masírozik, ledönti a városok falait.
3: A gettók falát.
4: Így van.
3: Szóval nem csak Amsterdamban és Rómában rúgta be a, és direkt mondom, hogy egy katolikus, egy református országot. Ugyanígy ugye Moszkváig elment, és mindenhol megszüntette a zsidó utcát, a zsidó városrészt, és elhozott
4: egy... Az elkülönülést.
3: Megszüntetett. És hát ez volt az, ami az addig ott hát megjelenő igényeket, vagy lehetőségeket egyszerűen elhozta. Bár hiszem, Maimonides-ek erről korábban beszéltek, vagy mások beszéltek erről, de csak elvi szinteken, és egy-két kivétel volt, akit beengedtek szalonokba, stb. Egyetemre, de különben a zsidóság elkülönve élt. És itt vagyunk 1800-as években, Napóleon háborúk alatt minden megváltozik, de Napóleont leverik.
4: Így van.
3: Na, és mindent vissza akarnak pakolni az európai hatalmak a régi palackba, a szellemet, de ez már...
4: Vízes edény összetörik, akkor már nem tudod a vizet visszalapátolni.
3: Igen. Mi az egyik legfontosabb eredménye, vagy honnan mérhetjük le a zsidó belső változást, vagy igényt arra, hogy a zsidóknak nagy része sem akar visszamenni a zsidó utcába és a gettóba?
4: Milyen lehetősége volt az embereknek akkor, miután egyszerűen vegyük egy olyan hasonlatot, hogy valakit kitesznek a fényre, aki egész életében sötétségben élt. Mi történik egy ilyen emberrel? Vagy behúzódik, megkeresi az első árnyékot, mert ott érzi jól magát.
3: Igen, a reakció is volt a zsidóságban.
4: Vagy pedig elindul, és próbál egy középutat találni, hogy fokozatosan hozzászokjon a fényhez. A harmadik variáció az, hogy szépen beleugrik a fénybe, lesz, ami lesz. Úgy gondolom, hogy ez történt azokkal a zsidókkal is, akik kikerültek a gettókból, a különböző zárt helyekről. Így elindult egy folyamat, ami által a visszahúzódó zsidók megteremtették újra a saját kis buborékjukat. Aztán megtörtént egyfajta ateizmus bácsapás, amikor úgy döntöttek, hogy ha egyszer ilyen nagy világ van körülöttünk, akkor ezt Isten miért vette el tőlünk, miért nem tudtunk mi ebből, és mi nem is tudunk létezni ebben a világban. Aztán utána volt az asszimiláció és az integráció. Ezek mind utak voltak, amiket meglátunk, mind a polgári páholyok kialakulásával, ahogy mondtad, zsidó polgári pályahelyek kialakulásában, valamint a képzésben, a tanulásban, az oktatásban bekövetkezett változásokban.
3: Azt ugye, statisztikákat, vagy ugye nincsenek komoly épkézláb, de ilyen homályos statisztikák vannak arról, hogy a napóleoni háborúk végeztével, amikor a Szent Liga minden próbál visszagyömöszölni a régi kerékvágásba, akkor hozzávetőlegesen 200 000-4 millió zsidó az közül egy-két évtizedben kitér. Kitér, mert ez egyedül jogi útja annak, hogy a getton kívül maradhasson, és ne kelljen újra jogfosztottan léteznie. Ez persze sokszor ugye nem őszinte áttérés a keresztény hitre, csak egy útlevél a belépő a szélesebb társadalomba, ugye ebből sokan nagyon is megszenvedik ezt a fajta váltást, van, akik nem annyira szenvednek belőle, de például a helynél, ugye ez kifejezetten lehet látni a műveiben, hogy ez ugye már megtörtént. Arról szeretnék kérdezni majd téged a zene után, hogy szerinted ez a fajta sok, ami esetleg érte a zsidós közösséget, mint közösséget és a vezetőket, amikor tanúi voltak annak, hogy negyedmillió, vagy majd negyedmillió zsidó így pár évtized alatt elszivárog, elpárolog, különben Dél-Franciaországban az egész zsidó közösség, amelyik Spanyolországban menekült át, és végül visszavehette a vallását, úgy, mint ahogy a Hollandiában is menekültek el, meg Németalföldre zsidók Spanyolországból, és visszavették a hitüket, akik konverzók voltak Spanyolországban, azok a francia forradalom utáni években eltűntek. Az elszász zsidók maradtak meg csak Franciaországban, de a déli provanszáli zsidók szinte eltűntek, mert asszimilálódtak, pontosan hasonló módon. Szóval a lényeg az, hogy szerinted ez a fajta szivattyú, vagy elszívás, ez az elszívó erőre mennyiben volt válasz az Abraham Geigeri, vagy mások

0: Szeretettel köszöntök újra mindenkit a Merkava műsorában. Nevem Fineri Gábor, a műsornak az új szerkesztője, műsorvezetője vagyok, és vendégemmel beszélgetek Kántor Anita rabbinővel, és ugye a reform mozgalom, illetve a 19. század első évtizedének tektonikus szellemi változásairól kérdezem, és arra kérek Anita, hogy mondd el a véleményed, mit gondolsz erről, ezekről az évtizedekről, hogyan érintette ez a zsidó szellemi vezetést, mi járt az embereknek, Ábrahám Gergelynek és a többi gondolkodónak a fejében, aminek hatására olyan bátran elkezdték megmásítani, újra gondolni az akkor 1700 éves rabbinikus zsidó hagyományt.
1: Azáltal, hogy kiszabadultak a gettókból az emberek, kitárult egy másik világ előttük. Ez a bizonyos világ, amiben önmaguk próbáltak újszülöttként az első lépéseket megtenni. Van egy tradicionális zsidóságunk, amiből elindultunk, a saját szabályaival és törvényeivel. De abban a pillanatban, ahogy mint egy újszülött elkezd látni az ember, és meglátja a világot maga körül, értelmezni akarja. Hogyan értelmezi? A saját agyát, a saját felfogását, a saját érzékszerveit felhasználva. Ebben a pillanatban, hogyha az érzékszerveinket felhasználjuk, és látjuk, mi történik körülöttünk, magyarázatokat keresünk rá, mindenki tudja, hogy a zsidóság az a kérdés népe. Amikor kérdéseket teszünk fel, ahhoz, hogy a helyes kérdéseket fel tudjuk tenni, meg kell tanulnunk kérdezni. Ez történik itt is. Nem fogadjuk el azt tényként, amit látunk, hanem meg akarjuk érteni. És ez elindított egy folyamatot, aminek még mindig nincs vége, hála az égnek. Egy folyamatot, amiben felmerültek emberek és olyan személyiségek, akik magukra vállalták azt, hogy megpróbálják rendszerezni. Ide tartozik maga Ábrahám Geiger is, akit említettél, de csodának csodájára a monarchia alatt. Tehát az osztrák-magyar monarchiában sok-sok olyan rabbi volt, aki ugyanezt a vonalat követte, és nagyon sokat adott hozzá ahhoz a rendszerhez, ami aztán Amerikában nagyon sikeressé is vált.
0: Ábrahám Geiger ugye megkerülhetetlen figura, egy végülis valamilyen szinten, én zseniként tekintek abban a szempontból rá, hogy egy ilyen poliglott reneszánsz ember volt, mert ugye mindamellett, hogy ő egy levezette, végiggondolta ezt a fajta, újra gondolta a zsidóságot, vagy ennek az élharcosa volt, mert volt mellette más hasonló személyiségek is. Gondoljunk csak bele, hogy a zsinagógák világa átváltozik, a zsinagógában, ahol nem lehet hallani elvek, a tradicionális közegben a zsidó, női hangot, ott vegyes kórusok lesznek, létesülnek, megkomponált, nem csak fejből, hanem kottából énekelt, akár darabokkal, komoly hatása van ugye akkor a zsidó liturgiára az operának, az akkor divatos, nagyon is divatos operának, orgona kerül a zsinagógákba, az ülésrend megváltozik, együtt kezdenek elülni, vagy nem elkülönítve, egymást látva, vagy pedig vegyesen ülve ülnek le férfiak és nők, ugye ez mind-mind addig tabu volt, és nem úgy működött, hanem szigorú elkülönítés mellett. Hogy emellett, mindemellett Ábrahám Geiger, aki különben Amerikába is átmegy, és ott ugye, hogy ő egy orientalista és arabista volt, és hogy ő talán az ő nevével lehet fémjelezni azt a fajta útkeresést, amiben az iszlámot ismerő tudósok, akik különben rabbik vagy zsidó tudósok is voltak, akartak mintát ellesni arra, hogy mi mentén, hogyan lehetne egyszerűbben, elegánsabban, letisztultabban megfogalmazni a zsidó önképet. Hogy érdekes módon a 19. században az iszlámot vették sok esetben ezek a reformerek mintául a megfogalmazás, és különben ennek a hatása még az épületeinkben, az új zsinagógák épületeiben is leképeződik. Mert sokszor beszélünk arról, hogy a zsinagógák átalakulnak, hogy vegyes az ülés, vagy az, hogy nincsenek különülve, vagy az, hogy a bima, az olvasóasztal előre tolódik, de az, hogy az esztétikájában, amellett, hogy keresztény templomokkal is elkezd hasonlítani a zsinagógák belseje, a külseje sok esetben a kupolákkal, a mintázatokkal, pedig nagyon is az arabeszk, illetve az orientális észak-afrikai vagy közel-keleti mecsetek és szent épületek világát hazavissza. Szóval, hogy erről te mit tanultál, hiszen tudom, hogy sokat esett erről szó Potsdamban.
1: Persze Abraham Geiger nagy hatással volt. Itt. Ami az érdekes a dologban, hogy Abraham Geiger és maga a Lipcsei iskola, ahogy elindult, pontosan az orientológiával, egyetlen egy nagy probléma volt velük. Elefántcsontoronyban éltek. Tehát csak egy irányba látták a történetet. Ezt úgy értem, hogy soha nem voltak terepen.
0: Nem mentek el. Sem az Ottomán Birodalomban, se Észak-Afrikában.
1: Így van. Tehát miből dolgoztak? Azokból a dokumentumokból, iratokból, amik eljutottak hozzájuk.
0: Okay.
1: Ami egy nagyon szép dolog, egy ilyen teljesen ilyen pastorális kép. Gyönyörű, de itt jött be Goldsicher a képbe.
0: Hát, jó 60-70 évvel később.
1: Így van. Viszont az ő munkája azért volt annyira fontos, mert hogy ő oda ment, és ott volt a helyszínen. És olyan információkat adott, amik tovább vitték pontosan ezt a letisztulás dolgot. Mert itt arról van szó, hogy a Geigerék, aztán ugye a Zakaria Frankel, és ugye Lövlipót, és az egész történet, ahogy tovább folytatódott ez a láncolat, ezt a bizonyos szegmenst hiányolta. Tehát ez nem volt meg. És amikor az ember csak valahogy egy oldalról nézi a történetet, mindenféleképpen van egy vaksága. És ez a vakság volt az, amit kitöltött Goldsicher.
0: De Goldsicher orientalista volt, és mai napig megbecsült arabista, és egy olyan még a muszlim világban is úgy tekintenek Goldsicherre, mint a nem ellenséges orientalistára, szemben sok francia vagy német tudóssal.
1: És a rabbi képzőn ugye tanított.
0: Rabbi
1: képzőn
0: tanított, de ő viszont nem volt annyira hát teoretikusa a progresszív reform gondolatoknak, ha csak abban nem, hogy az előadásében szóvá tette azt, hogy a hagyománykritika miért áll meg a Talmudnál, vagy a Tanachnál, és miért nem megy el a Tórára. Igen. Mert így a Tóránál hirtelen megáll, és azokat az elveket nem annyira alkalmazták, és ez különben a naplójában, meg az előadásében, vagy a cikkeiben 1880-as években hangsúlyozza ezt, hogy tabuként kezelik Mózes könyvét, míg másokat szétszincálnak a tudomány legmodernebb eszközeivel, de ott valahogy megáll, vagy ha tanulják is, vagy olvassák, akkor azt sosem viszik el a szószékre, nem csinál bele témát. Az a tudósoknak megmarad csemegének, vagy az ellentmondásokkal bajlódjanak ők a maguk, a lelkismeretükkel oldják meg, de az átlag hívőhöz azt nem viszik ki. Én ezt tudom nála, de hogy ő nem volt olyan fajta teoretikus, ugye valahol
1: ez a szépsége a dolognak, hogy nem volt teoretikus, tehát ő fogta magát, és kiment, és megnézte, és erről...
0: De nem, a progresszív mozgalom nem volt a teoretikus, a neológiák nem volt a teoretikus annyira, szóval ő ugye titkárként dolgozott, meg tanárként dolgozott, meg tudományos tagja volt az akadémiának, de nem igazándiból akart, vagy úgy szólt, vagy kapott szót a dolgok...
1: Ez egy nagyon fontos...
0: A neológia arculatának a változásában.
1: Ez egy nagyon
0: fontos... A partvonalról fontos, nézte azt a dolgot elejé.
1: Látszólag a partvonalról. Tehát pontosan ez az a fontos szegmens, amit meg tudunk vele kapcsolatban mutatni, hogy látszólag partvonalról néztem, mert hogy olyan elnyomás alatt élt. De legalábbis ő szerinte.
0: Tehát, hogy, igen, a naplója szerint.
1: Igen, a naplója szerint így van. Tehát amikor az előadásait tartotta, és leírja, hogy az első két alkalommal tehet házzal adott elő a 10 részes sorozatból, aztán utána már nem bírta elviselni a részegen betántorgó diákokat, stb. Ez egy érdekes momentum arra nézve, hogy az a fegyelem, és az a tudás, és az a tudás vágy, ami megvolt benne, és amit átvett egyiptomi útja során, ahogyan az megpróbálta átadni azt a nézetet, azt a látásmódot, amit ő is megtanult ott, azt nem sikerült Európára áttestálni. Viszont, ha megnézed a mostani progresszív reformzsidóságot, olyan széles palettán dolgozik, pontosan épp ezért, mert megpróbál mindenhonnét kiválogatni azt, ami jobban segíti a megértést, a saját magunk megértését, és ezáltal ugye a közösségnek a szellemiségét is, Igenis beletartozik az a fajta nagyon erős hatás, amit később értettek meg az emberek Goldsicherrel kapcsolatban.
0: Értem. Elhangzott a neve Löv Lipotnak, és
1: Igen.
0: ugye, azt, ugye ő végülis a mozgalom, amiben én is beletartozom, vagy áramlat, a későbbi neológiánk nevezett áramlatnak a megalkotója, ugye ő hozzáfűződik az első magyar nyelvi beszédek, amik fel lehetek hegyezve. Ugye érdekes az ő személye, mert ugyanúgy, hogy Hatám Sofer, meg még sokan mások, ugye látva 1820-30-as évek németországi folyamatait, különben mindegyikük 10-ben, 20-ban, 30-ban, 40-ben Németországban diákként volt kint, hogy mindenki azzal jött haza a Magyar Királyság területére, ahonnan származott, és kiment oda tanulni, hogy, vagy, amikor vagy esetleg mások, akik ott tanultak, de itt kaptak állást, hogy itt kell megállítani azt a folyamatot, vagy itt kell megvalósítani azokat a folyamatokat, amit Németországban látnak, csak legfeljebb nem olyan radikálisan, mert ugye azt tudjuk nagyon, hogy Németországban már akkor sok esetben a progresszív mozgalom, az akkulturáció és asszimiláció stb. A nevében, jegyében túl teljesített, és néha ugye vasárnapra tették át a szombatot egyes közösségben, meg voltak ilyenek is, és akkor ezért a lővi mozgalom meg akarja ragadni belőle a jó oldalát, viszont a túlzásokat vissza akarja nyesni, úgy például a neológiában, hogy sose terjedt el a magyar nyelvű ima, míg Németországban elterjedt a német nyelvű ima. Ehelyett a magyar nyelvű beszéd, tanítás, szónoklat az meghonosodott, de és akkor az ortodox világ, ugye Hatám Sofer vezetésével és az ő tanítványának a igazi vezetésével a 1840-es, 50-es, 60-as években ugye oda megy el, hogy ezeket a folyamatokat szintén meg akarja itt állítani, és nem hagyni begyűrűzzenek a német országi, poroszországi, stb. Folyamatok, és tiltják, kiátkozzák, herem alá vonják azokat a közösséget, ahol a rabbi ornátust visel, ahol a zsinagógának ugye tornya van, vagy orgona működik benne, vagy nem úgy ülnek, vagy a tóraolvasó asztal nem ott van, ahol kéne lennie középen, hanem így elő van, mint egy templom, mint egy oltár lenne, vagy pedig az, hogy még az is, hogyha az ember az ország nyelvén és nem jidisről mondja a tanítást.
1: Hozzá kell tennem, hogy a kultúra nyelve ekkor már német volt.
0: Igen. De szóval Magyarországon van egy, ugye a magyar neológ zsidóság, vagy a zsidóságnak nagy része, ugye folyamatosan növekszik a zsidó lakosság, hiszen amikor a Löw Lipótékról beszélünk 1830-as években, akkor mondjuk így 250 ezer, 300 ezer zsidó él Magyarországon, és akkor ez a szám fölmegy az első világháború előtti utolsó népszámláláskor 940 ezerre, és ha még hozzaszámoljuk azt a majdnem valószínűleg egy ilyen 100 000 kitértet, akkor több mint 1 millió zsidó élt a Magyar Királyság területén, és 2,5 millió az osztrák-magyar monarchián belül. Szóval azt kell elmondani, hogy akkor a zsidóság, a osztrák-magyar monarchia, a dualista Magyarország zsidósága a második, illetve a harmadik legnagyobb zsidóság volt a Földön, az orosz, az amerikai után. Szóval az orosz szárazi birodalomból ide volt a legnagyobb bevándorlás Amerikán kívül. Hogy, de én csak azt akartam mondani, hogy azt akartam kérdezni tőled, hogy ezt a fajta meglátást, amit a németországi esetleg szélsőségek láttán, hogy ezek az emberek, akik ott megtapasztalták az 10-es, 20-as, 30-as években, 19. században, hogy ezt a csatát itt akarták megvívni Magyarországon, ezt a fajta kultúrkámfot, amiben meg akarták állítani, meghonstani, és ugye rengeteg egy vallásháború történt Magyarországon, csak tintával és papírral, és nem fegyverrel. Szóval ezt kevesen tudják, hogy milyen háborús harc volt itt.
1: Ez igen érdekes megnézni, amit mondasz.
0: Miközben fejlődés történt, így de van, egy szellemi harc volt.
1: Itt volt egy szellemi harc, ami gyakorlatilag korábban elkezdődött már. Ami érdekes, mivel pápai vagyok, ugye pápához húz a szívem.
0: Persze.
1: Löw Lipót 1846-tól volt pápán. Egészen addig, amíg elkezdődött ugye a szabadságharc, aztán már nem tért vissza pápára. Az ő idejében épült meg a zsinagóga.
0: A nagy zsinagóga?
1: Igen. Maga Eszterházy gróf 100 000 téglával járult hozzá, és mikor a Löw Lipót úgy döntött, hogy orgonát tetett be, akkor fellázadt a nép.
0: Aha.
1: És
0: 1846-ot írunk?
1: 46, így van, és egyszerűen el kellett hagynia a várost. Tehát nem csak azért, mert hogy a szabadságharc rabbiaként szerepelt, hanem azért is, mert oly gövált, berakunk egy orgonát a zsinagógába.
0: Számítsa mindenki hozzá, hogy 8-9 évvel később felépül Budapesten a Dohány Zsinagóga, a város akkori egyik legnagyobb épülete, amiben orgona van, és mai napig ugye akkor a világ legnagyobb zsinagógája volt, ugye már visszacsúszott a negyedik helyre, de még a New York-i nagy zsinagógának sem mintájú szolgált. Szóval egy ilyen, olyan jeles épület épül fel Pesten, pár kilométer a pápától.
1: 180 kilométer
0: a pápától, de hogy igen, szóval akkor nőnek ki mennie kell, igen. És akkor Szegedre üzetik le,
1: így
0: ugye?
1: Így van, és ugye utána jön a fia Emmanuel, akit ismerünk, hogy milyen hatalmas irodalmi munkát végzett, és tudományos munkát végzett ugyancsak. Amiért említem Lövlipótot? Azért említem Lövlipótot, mert ő volt az, aki Zakariás Frenkellel, aki a másik alapítója a progresszív zsidóságnak, ő képviseli a masszorti, tehát a konzervatív vonalat, vonalat, míg Ábrám Geiger a reform vonalat képviseli, radikálisabbat, így van. 1825-ben együtt tanultak Pesten. Lövlipót és Frenkel.
0: Mit? Hol?
1: A Pesti Jesivában tudtam, igen. Igen, a Pesti Jesivában.
0: Pesten volt Mesivá 1925-ben? Vagy inkább Budán volt, nem? Vagy Óbudán?
1: Nem, ez kifejezetten Pesten volt. Óbudának az az érdekessége, ugye, hogy azért telepedtek le ott a zsidók, mert hogy nem engedték be őket. Nem telepedtek le, azért állt offen, ugye, az Óbuda, az egész történet, Pesten kereskedhettek, viszont éjszakára ki kellett menni.
0: Pontosan, ez így van, az én sem is óbudai család, de ezért nem tudom, ezért nem értettem, hogy ha Pesten nem lehettek lenni, akkor nem lehetett Jesiva.
1: Volt egy olyan zsidó iskola.
0: Az a neve, hogy
1: Pesten. Igen, és 1825-ben ők együtt tanultak ott.
0: Okay.
1: Ami igen érdekes, azért érdekes, mert hogy ez mutatja a folyamatos kapcsolatot később is közöttük. Aztán fogja magát Pápán, a hitközségi elnök, ugye ott párhuzamosan fejlődött az ortodoxia és a neológia. A neológ hitközségi elnök fogja magát, és elindít kérdéseket Európában, elküldi ezeket ismertebb rabbiknak.
0: Ilyen tesztkérdéseket?
1: Tesztkérdéseket, pontosan. Ideológiai. Így van, pontosan. Okay. Tehát ilyen kérdéseket, hogy mi a rabbi szerepe, egy imakönyvet hogyan kell összeállítani, mik azok a fő pontok, amik az akkori zsidóságot például jellemzik.
0: Szombattartás? Mire kérdez rá?
1: Tehát arra kérdez, hogy mit jelent a 19. században zsidónak lenni. Az, hogy az imakönyv használata, hogyan kell egy imakönyvet használni, lehet-e új imakönyvet írni, stb. Ilyen kérdéseket. Aha. És ez ugyancsak pápáról indul ki. Tehát az akkori hitközségi elnök, a Horowitz fogja magát, és kiküldi ezeket a kérdéseket, amikre többek között Frenkel, Geiger és mások is válaszoltak abban az időszakban. A másik fontos dolog pontosan...
0: Tradicionális ortodoxvás érkezett?
1: Igen. És a másik dolog, ami érdekes, hogy Pápán voltak héderek jesivák, meg a polgári iskola, és minden egyéb más, és a Lövlipót Hildesheimer mintájára, aki Kismartonban csinálta meg a saját jesiváját, ami egy külön téma, próbált Pápán ugyancsak egy jesivát összehozni, ahol az akadémiai tanulmányokat a tradicionális tanulmányokkal próbálta ötvözni.
0: Nem protorabbi képző? Igen.
1: Igen, más, ilyesmi, valami igen. Ilyesmi.
0: De nem szeminárium lett volna a neve. Szóval
1: nem, direkt jesivának, kifejezetten jesivának.
0: Igen, ez egy nagy különbség, mert nem csak szemantikai különbség van a kettő között.
1: Így van, pontosan. Hát nem sokáig élt a történet, de ezt a vajudást mutatja meg, ami ebben az időszakban történt, aminek az volt a lényege, hogy reform, masszorti, progresszívként nem szakadunk el a gyökereinktől. Csak az értelmezése. Az más.
0: Azt mondd el nekem, Anita, hogy ugye itt vagyunk a 17. században, most már így át, ugye az első pár évtizedét így a tektonikus mozgásokat feltérképeztük, nyilván a részletekre nem tértünk ki, hogy ezek a apró lépések, változások, rettető sok vita, felháborodás, aggódás, ugye én azt gondolom, hogy ugye a reformokat, a progresszívokat is alapvetően sokszor az aggódás és a megfelelés az újkorral való megküzdés vágya hajtotta, és nem pedig valami más, szóval nem profétai szerepbe képzelték magukat, amik így nem tudom, hanem csak egyszerűen tényleg orvosolni és istápolni akarták az adott helyzetet, és látva, hogy mekkora lemorzsolódás, és hogy mi kezdődik el, amíg a tipikus híres Jakob Katz történésznek a könyve kifelé a gettóból 1790 és 1890 közötti változások, hogy míg 1790-ben mindenki, a zsidóság nagy része, 99%-a a rabbik tradicionális lobbik hatalma és fennhatóság alatt van, és azoknak szinte teljes joguk van a közösség felett, addig rá 100 évre a közösségtől a nemzetállamok elveszik ezt a hatalmat, és és töredéke sem marad benn a lecsökkent hatalmú tradicionális rabbik alatt. Szóval nem csak a rabbiknak a hatalma és hatásköre veszik el, a közösségeknek megnyilvánulik a felhatóságuk, hanem maguk a töredéke nevezi az embereknek, a zsidóságnak magát tradicionalistának, hanem valaminek nevezi neológnak, progresszívnek, reformnak, kommunistának, bármi másnak, forradalmárnak, vagy kitér, vagy agnosztikus lesz, és hogy itt vagyunk a jelenkorban, ugye most beszélünk, az egy olyan korszak, ami 6-7 generációval ezelőtt történt. Szóval nem a nagyszüleinknél legtöbb esetben tört meg ez a változás, hanem sokkal előbb. Vagy sokkal előbb elkezdődött, hogy lehet, hogy mi pont olyan családból származunk, ahol ez később állt be, mert olyan település, ahol később jött be ez a csuvallat, de mégis azt mondta nekem, hogy a te karriered és hivatásod hogyan illeszkedik bele a mai magyar zsidó mindennapokba? Hogyan tudod hazahozni, vagy hogyan, mennyire nehéz ezt elviselni, hogy esetleg itt másképp örülnek a malmok és az órakerekei másképp forradnak a Pannoniába?
1: Hát igen, tehát hogy amikor az ember bejön a Kárpát-medencébe, igen, akkor egy, mint hogyha egy ilyen időutazása lenne. Úgy gondolom, hogy itt főként a tanításra, az oktatásra kellene helyezni a hangsúlyt.
0: Nyelv,
1: így van.
0: Kultúra, zsidóság, mesék.
1: Kultúra, mesék, így van.
0: Zene,
1: így van.
0: Élmények.
1: Zene, olyan élményekkel, olyan pozitív élményekkel megtölteni az embereket, hogy felébredje belőle a kíváncsiság. Zsinagógában. A zsinagógában is lehet kultúrát alkotni. Uh-huh. Tehát ez kettő nem... Mit jelent az, hogy zsinagóga, maga a szó? A gyülekezés háza. Bárhol össze lehet gyűlni. Tehát amint én azt írtam és cikkeztem is róla, van 10 emberem, van egy tórán, bárhol alapíthatok egy zsinagógát. Mert hogy összegyűlünk. Hogyha van 4 fal meg egy tető, más nem is nagyon kell nekünk az induláshoz. De az kell, hogy olyan tudatosság legyen az emberekben, hogy tudják, hogy mit vállalnak. És ez az a tudatosság, ami hiányzik még az életünkben itt.
0: Azt, hogy nőként közelíted meg ezt a kérdést, és próbálsz válaszokat adni, Magyarországon azt hogy fogadják?
1: Úgy gondolom, hogy ez nem függ nemtől.
0: Szóval eltekintenek ettől teljes mértékben, túlemelkednek, akikkel te találkozol fel vidéken, túlemelkednek ezen a kérdéskörön?
1: Igazából nem, csak én próbálom úgy irányítani a dolgokat, hogy vegyék ki a képből azt, hogy én nő vagyok. Okay. Tehát, mert nem ez a lényegi kérdés. Itt az a lényegi kérdés, hogy hogyan mentjük meg a zsidóságot itt a Kárpát-medencében, hogyan lesz még majd harmadik, negyedik generáció, aki rólunk fog mesélni, hogy mi most itt ülünk, és erről a témáról beszélgetünk a rádióban.
0: A cél megmaradás, vagy a cél egy harmadik dolog, az örökkévaló és a tóra, és a megmaradás az a melléktermék?
1: Az örökkévaló és a tóra az adott, az vitán kívül áll.
0: Mit teszi szerinted a zsidót zsidóvá? Utolsó kérdésként.
1: A kérdések?
0: Kérdések? Uh-huh. Ma erre jutott idő. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott minket. Én köszönöm Kántor Anitának, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Köszönöm.
0: Ez a Merkava műsor volt, a nem csak égi szekér, de több mint tank műsora. Hamarosan visszajövünk újabb érdekes témákkal. Az is lehet, hogy az Anita lesz még egyszer a vendégem, hogy ezt a dolgokat még átbeszéljük. Mindenkinek viszont hallásra, boldog Hanukát!
1: Minden jót!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A hepatitis világnapja 2004-től rendezik meg július 28-án szerte a világon a hepatitis a fertőző májgyulladás világnapját az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére. A világnap célja, hogy fölhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai fölismerés jelentőségére. A krónikus hepatitis B vagy C fertőzés ma már mintegy 500 millió embert érint a világon. A hepatitis vírus fertőzés tüneteit általában nehéz fölismerni. Enyhe sárgasság, fáradékonyság, gyöngeség, bőrviszketés, esetleg a máj megnagyobbodása utalhat májbetegségre. Magyarországon a vezető halálozási okok között említik a krónikus májbetegséget. Évente ugyanis 6-8 ezer ember hal meg májzsugorban, amely döntően a hepatitis fertőzések, valamint az alkoholos májkárosodás következménye. Szent Vér. A Keresztény Múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségi épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Fölfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak föl. A középkori alkotásokon, az aranyháttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezítlábos szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derülje. Fölújították a kantortanítói házat a lélegzett református udvarnak helyet adó Taján Dörögtön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó, épület együtteshez tartozó kántortanítói ház fölújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A fölújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a kántortanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a fölújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén augusztus 19-én szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Ma kedden napos időnk van, de még felhőkkel. Az északnyugati szél több felé megélénkül, és 25-32 fokunk van. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégem Galambos Tibor úr, a Fészek Művészklub igazgatója. Régi ismeretségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Még mielőtt a klubról beszélnénk, pár dolgot rólad is érdemes lenne megtudni. Ha jól tudom, az alapszakmát táncos, hogy indult a pályád?
4: Hú, honnan kezdjük ezt a mai beszélgetést? Hát a fiatalságomból indult, nagyon fiatalon. Legős cserkész voltam, és ott találkoztam először a néptánccal. És annyira megtetszett, hogy ugyanabban az időben az Állami Balettintézet hirdetett egy felvételt, ahol balettasokat és néptáncosokat egyaránt képeztek egy osztályon belül. Úgyhogy mindkét szakmát tanultuk, és én aztán később néptáncos lettem, ami 20 évre meghatározta az életemet. Vezető néptáncos voltam a Állami Budapest Táncegyüttesnek. Sokat jártunk vidékre, mert ez egy, meg az országba, mert ez egy kamara együttes volt, úgyhogy abban az időben bejártuk jelentős részben Európa, majd minden országát, sőt, jó, Afrikát is. De a táncos pálya az nagyon-nagyon rövid lehetőség egy életen, egy emberi életen belül, úgyhogy akinek egy kicsit is előre gondolkodik, annak kell, hogy gondoljon arra is, hogy ezt egyszer abba kell hagyni. Én 20 év után hagytam abba,
3: de addigra... Egy táncos életében az nagyon-nagyon sok, ha jól gondolom.
4: Hát igen, abban elhasználódik legalább mi a duplája a testnek, úgyhogy ezt 20 év után, 18 éves, 19 éves voltam, amikor hivatásos pályára kerültem, 20 év után, aki egy kicsit ad arra, hogy mi lesz a jövője, annak erre föl kell készülni. Én eddigre már ugye elvégeztem egy balettintézetet, ami az egy főiskola. Egyébként elindultam én építésznek is, egy évet ott is végeztem, csak akkor a két iskolát már nem lehetett egyeztetni, úgyhogy az építészetet abba hagytam. Meg pláne akkor már a hivatásos is lettem. Elkezdtem, én sokfelé érdeklődő vagyok. Zene, a tánc az természetes, irodalom, képzőművészet is. És jelentkeztem egy könyvtár népművelés szakra. Valahol folytatnom kell, de közben arra is képeztem magam, hogy koreográfusként is dolgozzak. Így aztán, mire abba hagytam, addigra már többé-kevésbé ismert koreográfus voltam, és jártam a főiskolára, a könyvtár népművelés szakra. 5 évig utána könyvtáros voltam egy országos nagy cégnél, volt 20 letéti könyvtáram, meg egy központi könyvtáram, úgyhogy az irodalom, ennyit nem olvastam az életben, mint akkor, sajnos. Az irodalmat napra készen ismertem akkor, hát ezt ma már nem tudom elmondani. A főiskoláról kérte a Fészek Klubból akkoriban egy embert, aki több mindenben jártas, és hát az én tanáraimnak én jutottam eszébe, így kerültem aztán a Fészekbe.
3: Még egy picit ugorjon vissza a koreográfusi múltad, hogy kikkel dolgoztál abban az időben együtt?
4: Hát én tanítottam az Állami Népi Együttesnél és a Dunai Együttesnél, a Honvéd Együttesnél is. A Honvéd Együttesnél még táncos is voltam katonakoromban, mert elvittek az engem katonának, akkor mindenkit elvittek. De aztán nagyon rövid időn belül fölkerültem a Honvéd Együtteshez. Ma, hogy mondjak már valami vidámságot is, hát ugye ott én slappaj voltam, szóval vigyázni kellett arra, hogy előre ne léptessenek, mert akkoriban, ha előléptetnek, akkor egy évvel meghosszabbodik a katonai élet. Hát szóval fölkerültem a Honvéd Együttesbe, kapcsolataim már akkor voltak hozzá, és akkoriban tiszti egyenruhát kaptunk a Honvéd Együttesben. És akkor visszamentem leszerelni, hát az egy nem akármilyen játszma volt, mikor a tizedes szakaszvezető addig, aki engem eddig meg minden kezdőt katonát a tugráltatott, azokat le kellett tisztelegniük, meg ilyenek voltak. Hát ez egy jó pofa része volt a dolognak. Én közben jegyzett koreográfusra lettem az országnak. Három nagy amatőr együttesnél is tanítottam ezek mellett, amit elmondtam. Vasas együttest vezettem egy jó darabig, Vasas központi együttest, Vadrózsák központi együttesét. És ma is koreográfus vagyok. Emellett, amit csinálom, az Erkelperc néptánc együttest vezetem hosszú idő óta.
3: Tehát akkor a táncos pályafutása bizonyos szempontból nem szakadt meg.
4: Sőt, most lesz az Erkel együttessel, amelyik a volt Okis központi együttes, 65 éves évfordulós műsorunk a Táncszínházba. A táncos pályám annyira nem szakadt meg, hogy amikor a fészekbe kerültem, akkoriban én már a Táncművész Szövetségnek voltam a főtitkára, vezetője választottak, és én nagyon küzdöttem azért, hogy a táncnak legyen valami fóruma, olyan színháza, ami mint ahogy vannak szín minden más művészeti ágnak, és kiküzdöttem azt, hogy létrejött egy úgynevezett táncfórum. Ez lett az első kezdeményezés arra, hogy legyen egy állandó táncszínház is. Ennek is 20 évig vezetője voltam, és ennek a folytatása lett a ma létező Nemzeti Táncszínház.
3: Ha jól tudom, még most is kapcsolatban vagy ebben a szövetséggel?
4: Hogyne. A szövetségnek most már fiatalok legyenek a legfőbb vezetői, de megválasztottak annak, hogy a szövetség felügyelőbizottságának vagyok az elnöke. Segítem a szövetséget ma is, és szeretném segíteni az egész tánc.
3: Akkor egy kicsit térjünk vissza, hogy is avanzsáltál táncosból rendezvényszervezővé. Hogy alakult a kapcsolatod a fészekkel? Tehát bekerültél oda, ahogy elmondtad, mert kellett egy olyan ember, aki mindenhez ért egy picit, vagy nagyon, és ehhez képest hogy tendált át az egyik dolog egy másikba?
4: A fészekben én nem igazgatónak kerültem, amit lettem, hanem beosztott vezetőnek. De a tartalmi munka tartozott hozzám, tehát éppen az a programok szervezése, a programok létrehozása, és borzasztó nagy kapcsolatokat sikerült teremtenem. Hamarabb is elfogadtak, mivel már én akkor, amint mondtam, a tánc területén már ismert valaki voltam, hamarabb is elfogadtak, és részese lehettem annak a nagy generációval, a találkozóknak, meg rendezvényeknek, ami akkor hát nagyon nagy szellemi központ volt. Ilyen volt a Királyhegyi Asztaltársaság például, amelyik hát olyan humora volt, és hát ott volt a Latinó vagy Srutkai, mindenki ott ült körülötte esténként, és nekem mellettem lévő asztal volt. Mindegyikünknek, nekik is meg volt egy asztaluk, nekem is volt ott egy olyan asztal, amelyik...
3: Csak a hallgatóink kedvéért hanyat írunk? Tehát amiről most beszélsz...
4: Most?
3: Hanyat írunk? Nem most, akkor, hát természetesen most tudom, mennyit írunk, csak hogy mondtad, amikor ezek a híres asztaltársaságokban voltál.
4: Hát nézd, ezek az emberek... akik korban kortársaim, ezek már nem élnek. Uh-huh. Szóval ez azért a 70-es, 80-as évekről beszélünk, és azt is el kell mondanom, hogy ez a hely akkor is egy szabad szellemi hely volt, a Fészek Klub. Valahogy olyan volt az akkori kulturális politika, hogy azt érzékeltük, hogy itt több minden szabad, olyat, amit máshol nem szabad, mert az úgynevezett gőzöket engedjék ki a házon belül, és ne vigyék az utcára. Na, ezekben éltünk is. Azt, hogy mondjam egy párat, de a kiállítási programjaink, olyanok voltak, hogy itt lehetett non-figuratív kiállításokat rendezni, akkor, amikor csak szociál volt az egyébként.
3: Tehát tulajdonképpen
4: kötelező.
3: A korlátok között egy szabad szellemű műhelyt ki tudtatok alakítani, igen, ahol egy csomó irányzat megfért egymás mellett, ha jól értelmezem.
4: Így, nagyon jót mondod. Elmondok egy másik területet. A filmek. Hatalmas filmes életet sikerült teremteni, de akkoriban nagy volt a filmes cenzúra. Behoztak ide nyugatról filmeket nagyon sokat. Délelőttönként vetítették le a bizottság előtt, és én nekem kapcsolatok révén, tehát mindig mindenkor szükségesek a jó kapcsolatok. A személyes kapcsolatok. A barát, majdnem úgy mondhatnám, hogy baráti kapcsolatok. Sikerült elintéznem azt, hogy a vetítés után az minden filmet, amit kikértünk, azokat délután 6 órakor, este 8 órakor és este 10 órakor vetítettük a fészekben, még pedig azért ebbe, hogy délután jöttek a nyugdíjasok, este a nem játszó színések, és 10 órakor pedig azok, akik addig játszottak színházakba, zenekarokba, és visszajöttek tolmácsolással, és majdnem minden filmet megnézhettünk. Szóval ez egy
3: picit hatalmas. Világítsuk meg, mert szerintem olyan generációk hallgatják ezt a műsort, akik még nem értik, hogy mi az, hogy egy filmhez nem juthattál hozzá. Tehát miért volt ennek akkora jelentősége?
4: A szociál az mindenhol érvényesült. A filmvetítések területén is csak azokat a filmeket lehet. Szovjet filmek veszett mennyiségben, és veszett tartalommal is. Azért voltak jók is közöttük is, de hát az nagy ritkaság. Azt tudom mondani, hogy amit most szabadon meg lehet nézni, ami bejön az országba, azt mi ugyanúgy levetíthettük, amit csak ott lehetett látni az országban nálunk, meg a bizottság nézhette meg, és engedélyezte azt, amit engedélyezett, vagy nem. De folytassam mással is. A könyvtárunk, én, hogy oda kerültem, mivel akkor éppen még gyakorló könyvtárosként is, már 5 év múlt mögöttem, egyrészt gyűjtöttünk, azonnal elkezdtem a helytörténeti anyagot gyűjteni. Hát, mivel ez 1901-ben alakult a Fészek Művészklub, ebből majd még talán később egy pár mondatot mondanénk. Hát, jóformán ebből az időből semmi nem volt. És valamennyit sikerült még a rokonságból, hozzátartozókból, barátságból ismerős szerezni, és közel 80 szakfolyóirat járt a világ minden tájáról. Tehát mexikói, amerikai, olasz, olyan olasz divatlapokat, ami hát itt milyen divat lehetséges volt akkor ahhoz képest, de minden művészeti ágból, fotó, szobrászat, festészet, iparművészet, szóval minden képzőművészet minden ágában, sőt építészetet is, folyóiratokat.
3: Tulajdonképpen egy csomó olyan dologhoz itt lehetett hozzájutni, akár a bármilyen szakmába, hogy a legfrissebb információkhoz hozzá lehetett jutni, ami nagy kincs volt a 70-es, 80-as évek fordulójában.
4: Igen, hát ez egyébként ma is feladatunk, hogy olyan információkat nyújtsunk a fészekben, de akkor ez különösen nagy dolog volt, amelyek vagy csak itt, vagy elsődlegesen itt lehetett, amikhez itt lehetett hozzájutni.
3: Azt hiszem, hogy jó, hogy ezt a hallgatóink is tudják, mert lehet, hogy egy kicsit más szemszögből tudnak hozzátok közelíteni. Akkor egy kicsit, ha már nosztalgiáztunk, beszéljünk a művészklub múltjára, amely igen patinás és igen régi, és szinte összefonódik egész Budapest kulturális életéről, valamit a kezdetektől, tehát a jóval előtted időszaktól, hogy hogy alakult ez ki?
4: A művészek a századforduló táján különböző kávéházakba jöttek össze, voltak az írók külön, a képzőművészek máshol, filmesek máshol, és így tovább. az az igény merült föl, hogy kellene egy olyan hely, ahol ezek a művészeti ágak képviselői, akik jóformán nem is ismerték egymást, vagy nagy részt nem ismerték egymást, találkozhassanak, és legyen egy olyan ház, ahol az ő korosztályuk, meg az ő művészeti problémájukat egymással kicserélhessék, találkozhassanak. Ezt 901-ben össze is hoztak az akkor élő vezető művészek, egy olyan összejövetelt, hogy ezt a szándékot valahogy valósággá váltsák, és ebből az igényből született a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és egyéb komédiások, ha ezeknek a szavaknak az első bejtőit összeadjuk, ebből lett a fészek. Tehát ez egy mozaik szó ezeknek a szakterületeknek az első betűiből. Ott megalakították, egy éves tagdíjat kifizettek azonnal, hogy meg lehessen valósítani ezt az álmot, és nagyon rövid időn belül megnézték, kinézték azt a helyet, ahol most is van a fészek, a 7. kerület Dob utca és Kertész utca sarkán az akkor egy lánynevelő intézet volt. Kiöregedvén a lányok, eladásra került az épület, és ezt megvették az akkori művészek közadakozásból. Tehát ez akkor egy kicsit több fizetésük volt a színészeknek, több keresetük volt.
3: Talán nagyobb volt egy fokkal a társadalmi presztízsük, mint manapság.
4: Hát úgy, ahogy mondod. És adományokból összegyűjtötték azt, hogy megvették a házat. Április 6-án volt ez az alakuló ülés, és szeptemberben már megnyílt a Fészek Művészklub. Nagyon rövid időn belül azután a belső átépítések történtek, de akkor volt ehhez pénzügyi fedezet. Nem mindig a tagdíjakból, mert ugye attól kezdve mindenki tagdíjat fizetett, hanem
3: mecenatúra volt.
4: Lehetett, elmondom, hogy miből, de a fő bevétel az a szerencsejáték volt. Ott egy bakara asztal volt, és ott éjjelente olyan csaták gyúltak, hogy ahol földek, házak is gazdát váltottak, és a fészek úgynevezett pinkapénzt szedett, ami azt jelentette, hogy minden nyerésből le kellett adni 10%-ot a fészek javára. Na ez egy jelentős összeg lett, ebből tartotta föl magát nagy részt a fészek, és abból, hogy az ország vezető értelmiségének egyre inkább a találkozási helye lett, ez így a bankvilágnak is, a diplomata testületnek is, a kulturális tárcának is, és a vezető értelmiségnek is. Ide egy nagyon jelentős procedúrával, de be lehetett jutni, ahol a művészek jelenléte, és a művészeknek nem mindenkit vettek fel azok közé is, hogy döntően a nagy egyéniségeket, a vezető művészeket, és azok a nagy ígéreteket is. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon szigorú fölvétel volt. Ott két művésznek kellett ajánlania az illetőt, aki jelentkezni akart. Az illetőnek 2 hétig be kellett járni meghatározott időben a fészekbe. Ott a fészek tagjainak meg kellett ismerni őt, meg a fészek akkori választmány tagjaival is kontaktálniuk kellett, és utána döntött a fészek választmány, hogy fölveszi-e vagy sem.
3: Nagyon szigorú feltételek voltak.
4: Igen, és sőt, azt is hozzáteszem, hogy csak ők jöhettek be avval az igazolvánnyal, amelyeket aztán megkaptak. Egy hosszú ideig a nők be se jöhettek. Azután később lett külön, ahol a hölgyek is bejöhettek, de külön szobájuk volt. Az úgynevezett kék szoba. Hát szóval azután ez, azért ez lazult ez az egész helyzet. Most, ha ezt most közelebb akarunk kerülni, jöhetünk közelebb a mai időszakhoz?
3: Hát szerintem igen, de egy picit még nevesítsük azokat az alapító tagokat, meg nagy színészeket, meg művészeket, hogy képbe legyen az, hogy kikről volt szó.
4: Hát elkezdtem mondani, hogy Királyhegyi Asztalt. Aztán ott van, az volt az egyik rendszerű nagy társaság. Ott egyfajta a komoly színészek közül jártak oda nagyon sokan ez az asztaltársaság. Aztán volt a Fényes Szabolcs asztal. Ott az operettesek, operettszínészek, de mindegy. Akit csak ma már csak olvasmányokban olvashatnak.
3: Azok ott megtalálhatóak voltak.
4: És meg kell mondanom, hogy volt egy operaasztal is. Az délután 4-kor, mert oda jártak ebédelni, és utána kávézni, fölültek az első emeletet úgynevezett marasztalhoz. Az a marasztal egy olyan 10-12 személyes nagy bőrfotelekből álló terület, és akkor délután 2 vagy 4 óra körül ott jött össze, az Udvardi Tibor vezette, ő egy nagy tenorista volt vezetésével, ott jött össze az operások. Szóval ilyen nagy társaságoknak a színhelye volt, nagy társasági élet volt. Az is igaz, hogy akkor még kezdetben a tévé csak egy-egy tévé volt, amit egy tévé adás volt, amit nézni lehetett, és egy-egy tévé volt azoknál, akik jobb módúak voltak. Tehát más volt az információs lehetőség.
3: Más volt az információra. Javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, a szünet után visszatérünk, és egy kicsit akkor már az aktuális dolgokról is beszélünk.
4: Nagyszerű.

0: vagyok az Isten. Annak, hogy bennem bízol, van passzív és aktív oldala is. Miközben jelenlétemben megpihensz és rám figyelsz, én csendben építem a bizalom kapcsait kettőnk között. Ha életed körülményeire a bizalom megnyilvánulásaival reagálsz, azzal aktív részt vállalsz ebből a folyamatból. Én mindig veled vagyok, úgyhogy nincs okod félelemre. A félelmed gyakran túlzott tervezésben nyilvánul meg. Az elméd annyira hozzászokott ehhez a gondolkodás mintához, hogy még csak most kezdesz ráébredni, mennyire átjárt téged, és mennyire gátolja ez a bensőséges kapcsolatodat velem. Térj meg ebből a hajlamból, és állj ellen neki, ahányszor csak észreveszed, hogy erre a kikoptatott ösvényre tévedtél. Tér vissza jelenlétembe, ami mindig a jelen pillanatban vár rád. Én kárhoztatás nélkül fogadlak vissza.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Negyvenhatodik Zsoltár, 11. vers, Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 1. vers.

0: Isten fiai és leányai. Dániel bátorságával nézzünk előre.
1: A mai ige Dániel könyve 2. fejezet 23. verse. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Gondolatok az igéről. Istenünk megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Dániel kereste az urat, amikor kiadták a rendeletet, hogy meg kell ölni a babiloni királyság összes bölcsét, mert nem tudták elmondani a király elfelejtett álmát, illetve annak értelmét. Nabukodonozor nem csak az álom magyarázatát követelte, hanem az álom elbeszélését is. Kijelentették, hogy a király kérése lehetetlen, és a próba nagyobb annál, mint amit embertől valaha is kértek. A király dühös lett, és úgy viselkedett, mint mindenki, akinek nagy hatalma és korlátlan indulatai vannak. Úgy döntött, hogy mindegyiküket meg kell ölni. Mivel Dánielt és társait is a bölcsek közé sorolták, az ítélet rájuk is vonatkozott. Dániel bement a király elé, és időért esedezett, hogy ezt a kérdést a világegyetem legfelsőbb bírósága elé terjessze, amelynek határozata ellen nem lehetett fellebbezni. Amikor kérését engedélyezték, Dániel az egész ügyet társai elé terjesztette, akik egyesültek vele az igaz Isten imádatában. Az ügyet teljes mértékben megfontolták, és

térdre borulva esedeztek Istenhez, hogy adja meg nekik azt a hatalmat és a bölcsességet, amely egyedül segíthet nekik a nagy szükségükben. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áldá akkor Dániel az egek istenét. Felhívjuk az ifjúság figyelmét arra, hogy Dániel istene az ő istenük is, és bármilyen nehézség merüljön fel, tegyenek úgy, amint Dániel is. Kérjenek az egek istenétől irgalmasságot. Isten nem hagyja cserben egyházát a legvészterhesebb órában sem. Szabadulást ígért.

A szem az egyik legfontosabb szerepet betöltő elemző szervünk. A bennünket körülvevő információk mintegy 90%-át vizuálisan érzékeljük, ezért fiziológiai szempontból igencsak fontos testrészünkről van szó. Nem csak a fényerősség és a tárgyak alakjának vagy színének megkülönböztetésében játszik fontos szerepet, hanem a térbeli tájékozódás, az egyensúly megőrzése és az agykéreg készenléti állapotának, vagyis a figyelem megőrzésének tekintetében is.

sokszor fel sem fogjuk, mennyire fontos ez a kicsinyke kis szervünk, míg nem kerülünk olyan válságos helyzetbe, hogyha csonttörést szenvedünk, aminek következtében egy időre rögzíteni kell valamelyik végtagunkat, vagy a minket körülvevő sötétség miatt semmit sem látunk. Ilyenkor elgondolkodunk azon, hogy vajon miért nem értékeltük azokat a pillanatokat, amikor minden rendben volt a látásunkkal.

Tudatában vagyunk-e a naponta kapott ajándékoknak? Értékeljük-e, hogy láthatunk, hallhatunk, akadálymentesen mozoghatunk? Életem egy bizonyos eseményéig nem igazán gondoltam ezekre a dolgokra. Másodéves egyetemista koromban derült ki, hogy gondom van a távollátással. Sokkolt a dolog, mivel a családban mindig nekem volt a legélesebb látásom, és addig eszembe sem jutott, hogy ez egyszer meg is változhat.

annyira szépnek teremtett minket Isten. De mivel a bűn behatolt a világunkba, életünk során bekövetkezhet annak a lehetősége, hogy a bűn szomorú következményei a mi esetünkben is éreztetik hatásukat. És így megfosztanak a szép élet örömeitől. Isten azonban nem hagyja, hogy szenvedjünk, legalábbis nem örökké. Kijelentette, hogy ő az élet forrása, és megígérte, hogy amikor majd eljön az ég felhőin, elváltozunk, és halhatatlanságba öltözünk.

Gyertek, adjunk ma hálát Istennek azért, amit kaptunk tőle. Egészségünkért, munkabírásunkért, látásunkért, járásunkért, hallásunkért. Imádkozzunk azért, hogy Isten adja meg azt az örömöt, hogy örökké vele lehessünk, és teljes egészségnek örvendhessünk testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.

mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. 36. Zsoltár, 10. vers.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. János Halmáról, a Bayer házaspárral beszélgetünk, a Baráti Missziós Szolgálat vendégeként.

0: minthogyha a mentés lenne ennek a szolgálatnak a középpontjában. Jól értem én ezt?
1: Igen. Igen, tehát az alapítvány célja, most ha elolvasnánk az alapító okiratban szereplő célokat, meg stb., azokhoz tartjuk magunkat szerintem, kivéve az állami gondozottakra való koncentrálást, de egyébként az iratmissziós tevékenységünk is folyik, tehát az, hogy nyomtatunk néha szórólapot, évente nyomtatunk naptárat, kettőt is, ami ugye megrendelhető igés naptárak általában, és működik a házunk, tehát azzal, hogy mi is csinálunk egy-egy hitmétőhetet például, vagy egy-egy konferenciát bizonyos témakörökben, vagy megfordul nálunk egy-egy gyülekezet a maga a gyerek csoportjával, vagy a hétvégi péntektől vasárnap délig tartó elöljáróságával, vagy képzési gyülekezeti alkalmával. A harmadik terület, a szociális rész az, ami, hogy pár éve, körülbelül 2008 óta különböző okai vannak ennek, és motivációi, de hát a mentés végül is, és az evangelizálás, és a legproblematikusabb népréteg elérése a célunk. Isten elhívott minket erre, és lehetséges, hogy amíg az egészségünk megengedi, addig romák között fogunk szolgálni az evangéliummal, szeretettel, jelenléttel, lelki gondozással, tanácsadással, példamutatással, technikai lehetőségek biztosításával. Az a lényeg, hogy elveszettek, problémásak, hátrányos helyzetűek a saját hibájukból, társadalmi okai vannak, évszázadok problémái, a génjeikben magukkal hozzák, a negatív példákat látják, stb. És szerintem Jézus sok időt töltene közöttük, ha most itt járna a Földön, és én úgy látom, hogy egyedül csak Krisztusban, hit által, megtérés, újjászületés által, hogy átadják az életüket Istennek, Jézus Krisztusnak, tudnának újat kezdeni, és válhatnának boldog emberré, boldog családdá, és hasznos tagjaivá a társadalommá. És az integráció, Isten végül is ezt akarja, hogy az ő országába akar minden egyes embert, a 7,4 milliárdot be akarja integrálni, és ebben természetesen a romák is benne vannak. És nem tudom, hogy miért hívott minket erre, vagy miért kaptuk ezt a hangsúlyt, de ezt látjuk, a problémát, és szeretünk a problémák megoldása körül forgolódni. Azt gondolom, hogy látjuk a megoldást, tudjuk a megoldást, hogy a szeretet, hogy az igazság, az evangélium, a jelenlét, a megbocsátás, a kísérés, a jó példa, a biztatás, a tanítás, a nevelés, a munkára nevelés, a családi hangsúly, de leginkább a példamutatás az, ami segít rajtuk. És a szeretet légkörében úgy látom, hogy megnyílik a szív. Tehát Jézus is, amikor jelen volt a bűnösök között, és vonzotta őket, mint mágnes a vasat, akkor a szeretete jelenlétében nyíltak meg nagy bűnösök, és adták át az életüket Krisztusnak. Látjuk ennek a jeleit, és ezért mentünk el hozzájuk, már a 80-as években elkezdtük egyébként, de most 2008 óta, vagy 2010 óta intenzívebben vagyunk, szinte csak, nincs másra időnk romák között. A roma házakban, több utcában, Jánoshalmán, Mékuton, Kiskunhalason, 12 házban vagyunk valahol jelen, és a házaknak a vonzás körzetében akarjuk Krisztust képviselni, evangelizálni, leginkább beszélgetéssel, természetes módon, ahogy most beszélgetünk, hogy kérdezhetnek, elmondhatják, ölünkbe vesszük a gyerekeket, énekelünk velük, bibliai történetet mondunk, meghallgatjuk őket, elvisszük őket a kórházba, elvisszük őket börtönlátogatásra, mert az apa vagy a nagyapa épp a Szegedi Csillagban ül, lehet, hogy kórházba kell menni, megszületik az újabb gyerek, jelen vagyunk, ajándékot viszünk, bemutatjuk, áldást mondunk rájuk, imádkozunk velük, házakat újítunk föl, ez segítséget is kapunk. Svájci csoport jön most már 5. éve, húsvét nagy hetében, vagy 40-en, és dolgozunk házakon, hogy ne essen be az eső, hogy ne fújjon át télen rajta a szél, beépítünk ablakot és ajtót, ők is hozzájárulnak ehhez, egy bizonyos részt elvárok tőlük, hogy adjanak, hogy lássam, hogy komolyan gondolják a fejlődést, és lehet, hogy a hatszorosát fogja hozzátenni az alapítvány, de megvalósul egy ilyen fejlődés is, és ezzel is úgy érzem, hogy szükség van erre a balanszra, erre az egyensúlyra, az evangelizáció és a szociális munka vagy diakóniak között. Tehát nem mondhatom nekik, hogy szeret téged Isten, ha éhes, és nem próbálok neki segíteni, akár úgy, hogy valamit termelünk a kertjében, ugye, vagy akár úgy, hogy hónap végén kap, kénytelen vagyok néha adni egy kis segét, hogy ne éhezen az a bizonyos gyerek. Úgyhogy, hogy segíteni akarnám, küldetésünk van, ez most egy ilyen célzott küldetés, egy misszionáriusi küldetés, mert egy másik kultúrában forgolódunk leginkább, és ha a feleségem ezt nem tenné szívvel, lélekkel, ugye akkor én se tudnám tenni, de ahogy átöleli és megpuszilgatja a cigányasszonyokat, és ahogy ölünkbe veszük a gyerekeket, és ahogy bent vagyunk a házukba, és ha leégne a házam, és nem lenne hol aludnom, akkor 16 cigányházban biztos, hogy kapnék szállást éjszakára, mert hogy egyfajta bizalmi kapcsolat épült föl, és kinyitották a szívüket és meg a házukat is, mert látják, hogy mi nem az ellenségeik vagyunk, és mi nem bizonyos tesztlapokkal vagy kérdőjével jövünk kérdésekre válaszolni, ugye, hogy elvegyük a gyerekeiket, vagy nem, hanem mi próbálunk helytállni mellettük, és próbálunk nekik segíteni, amennyiben együttműködnek.
0: Hát azért rengeteg kérdés felvetődik. Az egyik kérdés az ugye, hogy egyrészt integrációról, meg társadalomba beépítésről most szinte nyakló nélkül beszél mindenki. Keresztények is. Keresztény missziós csoportok is. És a legtöbbször amivel találkozik az ember, az intenzív projektmunka, ami azt jelenti, hogy valahol begyűjteni segélyeket, ezt, azt, amaszt, és egy projektet végigcsinálni, tehát oda menni, leosztani, elmenni. Aztán máskor annyi történik, hogy oda menni, valamit fölépíteni, és hagyni őket utána, hogy folytassák. Na most az előbb azt mondta Gyuri, hogy hát ti ezt egészen másképp csináljátok, ha jól értem, ennek köze nincs semmilyen projekthez, ellenben talán megbocsátod, a tiszteletes asszony rendszeresen öleli magához különböző házakban az asszonyokat, ölébe veszi a gyerekeket, és erre nagyon sokan azt mondják, hogy ez kultúra idegen. Nekik azért, mert te nem vagy roma, neked meg azért, mert ők meg romák. Most hogy kell ezt az egészet elképzelni magunk előtt?
2: Én azt gondolom, hogy Krisztusban nincs, mint ahogy, nem tudom, talán Turmézei Erzsébet írnek-e, hogy nincs Krisztusban kelet, nyugat, észak, dél, de nincs fehér vagy fekete, tehát nagyon szeretem őket, és ők is szeretnek engem, meg minket. Azt gondolom, hogy az nagyon sokat jelent, hogy megérezzük egymás szívdobbanását, egymás szeretetét. És akkor leépül minden válaszfal. Több asszony mondta már nekem, hogy neki nagyon jól esik, hogy megölelem. Az az igazság, hogy egyszer engem is egy lelkipásztorné társam nagyon átölelt, akkor éppen én egy nagyon nehéz időszakot éltem át. És ahogy ő engem átölelt, én nekem ez annyira jól esett, hogy én akkor elhatároztam, hogy én is így át fogom ölelni ezeket az asszonyokat. És többen csillogó szemmel köszönték már ezt meg nekem, hogy érzik azt, hogy nem képmutatásból, hanem őszinte szeretett ölelem átöl őket, és azt gondolom, hogy átéljük így együtt a Krisztus szeretetét. És itt leomlik a válaszfal, már nincs, tehát én nekem semmi idegenkedés nincs bennem irántuk, meg úgy gondolom, hogy ő bennük sem irántunk. Ide jönnek a házunkba, természetes módon jönnek be, rendszeresen hívunk meg családokat, együtt ülünk asztalhoz velük, és ők is hívnak meg bennünket időnként. Semmi ellenérzés nincsen bennünk. Azt gondolom, hogy ha a romáknak a személyisége meggyógyul, hogy érzik azt, hogy Istennek ők ugyanolyan fontosak és értékesek, mint bárki más, akkor már kevésbé lesznek érzékenyek arra, hogy valaki hogy néz rájuk, vagy köszönt, vagy nem köszönt, és könnyebben be fognak épülni a társadalomba. De ezt nekünk magyaroknak is akarnunk kell, hogy ne tegyünk különbséget a romák és nem romák között, mert fájdalmas látni azt, hogy például most itt nálunk két roma segítőnk van, munkatársunk, akiket fölvettünk az alapítványhoz, és mesélik, hogy az egyik fiatalember elvégezte ugyanazt az iskolát, amit ugye minden pincér elvégez, de nem veszik föl pincérnek, mert fél attól a vendéglátó tulajdonos, hogy kevesebb lesz a vendége, hogyha egy roma pincért alkalmaz. Ez fájdalmas dolog. És azt gondolom, hogy egyrészt, hogyha a romákban leépül ez a kisebb rendőrségi érzés, és helyreáll az önértékelésük, másrészt meg, hogyha a magyarok is elkezdenék emberszámba venni a romákat, akkor lenne igazi integráció, és ez csak Krisztus által lehetséges.
0: Hát valószínűleg neked könnyű, mert úgy tűnik, hogy te úgy születtél, hogy semmiféle ellenérzés nem volt benne soha.
2: Hát ezt azért nem lehet mondani. Nem lehet mondani, mert én is úgy nőttem föl, hogy annak idején úgy gondolták környezetemben, hogy hát azért tartsunk távolságot, a romák lopósak, nem lehet bennük megbízni, stb. De azt gondolom, hogy így egy tudatos döntést hoztunk mi, hogy elindulunk közéjük. Igazából úgy kezdődött, mikor Noémi lányunk elsőskorában hazajött az iskolából, sírva, hogy egy roma kislány őt megpofozta, mert kért pénzt, és Noémirak nem volt pénze, nem tudott adni. És akkor férjem azt mondta, na gyere, nézzük meg akkor, hogy hol is vannak ezek a romák, ismerkedjünk meg velük. És akkor tudtuk, hogy az egyik utcában sok roma lakik, elmentünk abba az utcába, elkezdtünk velük beszélgetni, valaki behívott a házába, és ha már behívtak a házukba, és ott volt sok kisgyerek, hát annál a legtermészetesebb dolog, hogy elkezdtünk énekelni gyerekéneket nekik. És ezek a gyerekek örömmel tapsoltak, és énekeltek, és nagyon hamar megtanulták az énekeket, és így, ahogy énekeltünk, meg akkor már elmondtam talán én bibliai történetet, a férjem imádkozott, mondták, hogy jöjjünk máskor is. És akkor jöttünk egy hét múlva megint.
1: És vittük
2: a gyerekeinket is, így van. És ebből egy rendszer lett, hogy látogattuk ezt a családot, és az az érdekes, természetes a romáknál, hogy egyből összeszaladtak az utcában, a házba, a környező házakból is a gyerekek, úgyhogy megtelt a szoba gyerekekkel, és most, hogy újra elkezdtük ezt a munkát, most akik akkor voltak gyerekek, azok most már családosak, nagyszülők, némelyek, és sorra ők térnek meg. Tehát 20 év után ért be a vetés.
0: A cigány műsor végére értünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, de nagyon kérem, ne kapcsolják ki a készüléket, hiszen a Biblia üzenete műsorral folytatjuk a Magyar Evangéliumi Rádió adását.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Belünk az Isten. A napi áhíta címe: Hajolj meg, és ő fölemel. A mai ige Péter első levele 5-6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Gondolatok az ígéről. Ez az ige olyan, mint egy ígéret. Ha megalázzuk magunkat, Isten fölemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet. Az alázat a fölemeltetéshez vezető út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben várja is, hogy mikor emelhet föl, mikor vagyunk már elég erősek ahhoz, hogy áldását elviselhessük. A győzelem ára a meghajlás. Sokan hajlonganak az emberek előtt, mégsem kapják meg a remélt előnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké kegyelmes Úr meggazdagítja, fölemeli, megsegíti és megvigasztalja, mert az Úr a gőgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat fölemeli. Ki kell viszont várni, amíg eljön a fölemeltetés ideje. Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk más tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk. Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd csak annak idején jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idő. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idő előtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosokká, mert különben tisztelettel és csöndben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság, imalánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. a megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Fölújították a kantor tanítói házat, a lélegzett református udvarnak helyet adó Taján Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó, épület együtteshez tartozó kantor tanítói ház fölújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A fölújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a fölújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a fölújításra. A településen van egy kis református közösség, amelynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a házikót. Az imádság állt a Debreceni Református Egyházmegye idei táborának középpontjában. 32. alkalommal tartották meg az egyházmegye nyári családi táborát Berekfürdőn a Megbékélés házában. A nyitó alkalmon Iszlai Endre lelkipásztor köszöntötte a tábor résztvevőit, majd a dicsőítés után Hadházi Tamás esperes nyitotta meg az eseményt. Mint elmondta, az idei év egyházukban az imádság éve, így a táborban estéről estére egy-egy zsoltár lesz az alapja az igei szolgálatnak, délelőttönként pedig egy-egy bibliai személy imádságáról fog szólni a tanítás. Az egyházmegye esperese azt kérte, hogy a tanítványokhoz hasonlóan kérjék Urunkat, hogy tanítson bennünket imádkozni. Esti ige hirdetésében pedig a 127. zsoltár első és második verse alapján hívta gondolkodásra a résztvevőket, azzal kapcsolatban, hogy mi tartja meg az életünket, amikor összedől körülöttünk minden. A tábor további részében az egyházmegye lelkipásztorai szolgáltak áhítattal, továbbá kis csoportos beszélgetések, játékok és más közösségépítő alkalmak is mélyítették, amint egy 90 résztvevő elköteleződését Isten és az egyházmegye iránt. Nagy érdeklődés övezi a Károli Egyetem képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fönnállása óta a legmagasabb fölvett tanulói létszámot érte el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert fölvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és a médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyult a legnépszerűbbnek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan fölvett hallgatóit.
0: Kulturális programajánló.
1: Szent Vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségi épületben 2 emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Fölfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak föl. A középkori alkotásokon, az aranyháttérben ábrándos tekintetű próféták, imádságban elmerült mezítlábos szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derülje. Megérkezett a Plantai konferencia 2026-os programja. Idén a fölőrül témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesz dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok sora a plántálás különböző területeiről, valódi történetmondás a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plántáló, egy plántálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Gyalogosan zarándokoltak a fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kalmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakodott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szent misére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Sok napsütés lesz fokozódó hőséggel. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható. Csütörtökön gyöngén felhős, napos idő várható, eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik föl a levegő. A hét második felében tehát újabb melegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi felfrissülést.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szövetség. A szövetség, az igazi, örökre szóló szövetség a lélekben születik. Ez két ember közötti eltéphetetlen, örök szövetség. Mert nem érdekek hozzák létre, nem tárgyalások útján keletkezik, nem precízen megfogalmazott papírok dokumentálják, nem aláírások hitelesítik. Ezt a szövetséget a szeretet köteléke hozza létre. Csitári Hogh Tamás.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Virágvasárnap, és ez a virágvasárnap, ez évről évre visszatérő ünnepünk, és azt hiszem, hogy már a legkisebb gyermekek is pontosan tudják, hogy miről van szó. A felnőttek meg sokszor úgy vannak ezzel, hogy ők meg tudják, miről lesz szó. És mivel tudják, miről lesz szó, ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy kikapcsoljon, és azt mondja magának, hogy ó, persze, az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, és attól függően, hogy ki milyen igehirdetés fajtához szokott, vagy azt fogjuk hallgatni, hogy engedjük, hogy a szívünkbe is bevonuljon, vagy pedig arról fogunk hallgatni, hogy milyen borzalmas, hogy nem ismerték föl Jézust, és már kapcsolunk is ki. Félre ne értse véletlenül egyik hallgató se, én nem piszkálódni szeretnék ezzel, csak részben nagyon régen hallgatok én is igehirdetést, másrészt elég régen mondhatom el, hogy igehirdető vagyok, és tetszik tudni, a szószékről is kiválóan látszik, amikor valakinek lekapcsol a figyelme, és ugye egy pillanat alatt eltűnik a szeméből az a fény, ami azt üzenné, hogy itt van, jelen van. És én őszintén úgy gondolom, hogy ezekre az üzenetekre azért is nagy szükségünk van évről évre, mert részben kimeríthetetlen, másrészt pedig Istennek a terve, azok, amiket a proféták megmondtak, azok egy nagyon határozott, majdnem azt mondtam, hogy időtábla szerint történtek meg. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy ezen a virágvasárnapon vegyük végig azt, hogy hogyan készítette föl Isten az Úr Jézus Krisztus érkezésére a jeruzsálemieket. Most nem a proféciákat fogjuk elővenni, csak az utolsó néhány hónapot. Nagyon sokan azt hiszik, hogy Jézus Krisztus amolyan impulzív személyiségként a pillanatnyi hatások alatt tette a dolgokat, és mindig mindent improvizált. Hát először is szeretném elárulni mindenkinek, aki zenét tanult, esetleg magasabb szinten tanult, az pontosan tudja, hogy szó sincs improvizációról, ha nincs mögötte hatalmas tudás. Improvizálni azt tud, aki óriási mennyiséget gyakorolt. Egyébként inkább zenei blöffnek lehet nevezni, mint ahogy igehirdetésről sem lehet improvizatív módon beszélni, az nagyon sokszor nem lesz más, csak pufogtatás és blöff. És az Úr Jézus szolgálata sem volt improvizatív. Annak minden egyes lépése az Atyával végig beszélt, végig gondolt, és az Úr Jézus által végig járt úton történt. Éppen ezért most menjünk egy kicsit korábban virágvasárnaphoz képest. Nem sokkal, egy olyan 3,5-4 hónapra, és hogyha most nagyon újszövetségien akarnám és mai nyelven kifejezni magam, az Úr Jézus karácsonyi prédikációjával kell kezdeni. Tetszik-e tudni, hogy az Úr Jézus prédikált karácsonykor? Erre valaki meg fogja rázni a fejét, és azt fogja mondani, hogy dehogy prédikált az Úr Jézus karácsonykor, hát az Úr Jézus karácsonykor született. Igen ám, de az az időpont, amivel egybeesően mi ünnepeljük az Úr Jézusnak a születését, akkor már nagyon régen ünnep volt Jeruzsálemben, és úgy hívták, hogy templomszentelés, vagy odaszentelés ünnepe, és egyébként a fény ünnepének is hívták a Hanuka, ami gyakorlatilag a mi karácsonyunkkal nagyjából egybeeső mind a mai napig, Héber Fele barátaink ünneplik is, és mostanában már újsághír szokott lenni, meg állami elismerés is szokott lenni ennek az ünnepnek, de akkor az Úr Jézus ott egy nagyon komoly kijelentést tett Jeruzsálemben. Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, jegyzi föl nekünk János apostol a 10. fejezet 22. versétől, Jézus a templomban a Salamon csarnokában járt. És akkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik, megmondtam nektek, de ti nem hisztek atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok, az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki se ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Hát azt hiszem, ennél világosabb és direktebb üzenetet nem lehet elmondani. Nem tudom, hogy miért nem szoktuk ezt az igét soha karácsonyra fölhasználni, pedig ez teljességgel egybecseng az angyalok karácsonyi üzenetével, de mit tetszik gondolni, mi lett a reakció rá? Mondhatnám, hogy szerencsére, de hát szó nincs szerencséről. János lejegyzi a reakciót, és ez a reakció az, hogy követ ragadtak, hogy most azonnal megkövezik. És akkor Jézus elment onnan. Egy picit több, mint 3 hónapot töltött távol, nagyon jelképes és szimbolikus a hely, ahol Jézus ezt az időt tölti, elvonult oda, ahol egyébként eredetileg János a keresztelést, a bemerítési szolgálatát végezte. Magyarul, mintha azt üzenné, hogy aki megtérni akar, az jöhet, még most jöhet. Aztán azon a helyen kap egy üzenetet, és ez az üzenet így hangzik, akit szeretsz, beteg. Ha valaki szeretné velem együtt követni ezt a történetet, János evangélium a 11. fejezetében van, és azt hiszem, elég gyorsan fogjuk mindnyájan tudni, hogy itt Lázárról van szó. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, nincs véletlen egybeesés. Isten munkájában ott van az a felkészítés, ami rendkívül szükséges. Jeruzsálemben, a Salamon tornácában, tehát a templomban elhangzik az üzenet. Az én atyám munkálkodik, az én atyám hívja és vonja magához az ő juhait, nem ragadhatják őket ki az én kezemből, én és az atya egy vagyunk, és utána elkezdi Jézus fölkészíteni a tanítványait, hogy mi fog következni. A tanítványok már láttak olyat, hogy meghalt egy kislány, és 1-2 órán belül Jézus megérkezett, és a kislány föltámadt. Olyat is láttak, hogy meghalt egy fiatalember, és Jézus találkozik másnap a halottas menettel, akik már a temetőbe viszik a fiatalembert, és Jézus odalép a gyászmenet elé, megállítja a halottat, vivőket, megérinti a halottat, és az életre kell. De most meg kell tanulniuk, hogy amikor azt fogják hallani, hogy már 3 napja van a megváltó a sírban, ne rémüljenek meg, mert az a kijelentés, amit újra és újra eddig elmondott nekik, hogy a zsidók kezébe adatik, hogy meg fogják ölni, de 3. napra feltámad, az reális az ő szájából. Honnan fogják megtudni? Kell majd ehhez valaki, aki már 4. napos, és föltámad a halálból. És Jézus megengedi azt, hogy az ő barátja Lázár meghaljon, aztán megérkezik jócskán elkésve a betegágy mellé, ehelyett már ugye sírban van a barát, és miután az elhunyt mind a 2 leánytestvérétől végighallgatja Jézus azt, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, Jézus kimondja azt az egészen elképesztő mondatot, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és bennem hisz, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Még egyszer mondom, nehogy bárki azt higgye, hogy Jézus froclizza ezt a 2 szegény gyászolót. Jézus készíti őket. Aztán persze tudjuk, hogy elhangzik a Lázár jöjj ki parancs, és azt is tudjuk, hogy a halott kijön, és azt is tudjuk, hogy ezután a leánytestvér megragadja az első alkalmat, amikor csak lehet, és egy meggyógyított volt leprásnak, Simonnak a házában, fölborítva a rendet, odalép, és egy egész vagyont, 300 dénárt érő nárdus olajszelencét törve fel, kezdi el Jézusnak megkenni a kisebesedett lábát, a hajával letörölni, nagy riadalmat váltva ki. De közben jönnek az emberek, mert híre megy. Híre megy annak, hogy mi történt Lázárral. És a hír, az hír, tetszik tudni, olyan messziről jött ember nincs, aki nem azt mond, amit akar. Elindulnak Jeruzsálemből, Betánia közel van Jeruzsálemhez, aki rászánja az időt, egy néhány órát gyalogol, és már ott is van. És egyre többen érkeznek, és azt olvassuk a János evangélium a 11. fejezetében, ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett, némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, majd mindenki hisz benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, meg a népet is. És akkor mondja ki Kajafás főpap azt a profécia értékű mondatot, egyébként nem annak szánja, csak Isten változtatja azzá, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint ha egy egész nép vészel. De ettől még, hogy ők elhatározzák Jézusnak a megölését, nem áll meg a néppándorlás. Egyre többen jönnek. Tessék csak nézni a 12. fejezet 9. versétől. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van. Oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Na, mit tetszik gondolni, mi a reakció? Tessék csak hallgatni a folytatást. A főpapok pedig elhatározták, hogy megölik Lázárt is. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hitték Jézusban.

tudós vitát és tisztulást akart. Világoljon az evangélium, aranyért nincsen kegyelem, bűnbocsánat nélkül nincsen bocsánat. Ha látta volna már, hogy a 95 tétele, mint vihar süvöltő szele söpör végig országokon, világon, ha látta volna a nyomába támadt viharos zivatart, s mint vérfagyasztó vízió szemébe lobbant volna mágiák lángja, gályarapság és inkvizíció, vajon megtette volna akkor is? Nem verte volna vissza el átomás? Nem hullott volna ki csontos kezéből a tételt szögező súlyos kalapács? Lehet. Ha nem, az Isten hatalmas keze vezette volna tételíró kezét, akivel ellenkezni kárhozat, aki előtt csak térdre hullni jó. Lehet, ha nem, a hatalmas szava mondta volna, legyen világosság és reformáció. Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. Nem tudta, hogy a 95 tétel útnak indul, és századokon átlép. Megírta, mert meg kellett írnia. S kiszögezte, mert nem tehetett másképp.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 11. szakasza. Miután az első tárgyaláskor a nuncius képtelen volt Luther érveire válaszolni, Luther végül engedélyt kapott arra, hogy válaszát írásban megadhassa. Világos, tömör és meggyőző, számos szentírási idézettel tökéletesen alátámasztott magyarázatát a következő tárgyaláskor olvasta fel Luther, majd utána átadta azt a bíborosnak. De ő megvetően félredobva, üres szavaknak és a tárgyhoz nem illő idézetek tömkelegének nevezte. Luther viszont a bíboros saját területén, az egyház hagyományainak és tanításainak talaján érvelt, és teljes mértékben megdöntötte a főpap következtetéseit. Amikor a főpap látta, hogy Luther érveit nem lehet megdönteni, önuralmát elveszítve dühösen kiáltott: lépj vissza, vagy Rómába küldelek az ügyedben döntésre illetékes bírák elé. Ki foglak közösíteni a híveiddel és mindazokkal együtt, akik egyszer is melléd állnak. Kiűzöm őket az egyházból. Végül mérgesen kijelentette: lépj vissza, vagy soha többé ne lássalak. A reformátor azonnal visszavonult barátaival, ezzel világosan kifejezte, hogy visszalépésről szó sem lehet.

Luther erőfeszítései ezúttal nem voltak eredménytelenek. A jelenlévő sokaságnak alkalma volt összehasonlítani a két embert, és megítélni lelkületüket, valamint állításaik súlyát és megbízhatóságát. Milyen szembetűnő volt a különbség. Az egyszerű

0: alázatos, határozott reformátor Isten erejével állt ki. Az igazság az ő oldalán volt. A pápa képviselője egyetlen érvet sem hozott a Szentírásból, csak indulatosan kiabált, lépj vissza, vagy a büntetésért Rómába küldelek. A pápa hívei Luther elfogását és bebörtönzését tervezték, annak ellenére, hogy Luthernek volt menlevele. Barátai kérlelték, hogy mivel értelmetlen volna tovább maradni, haladéktalanul térjen vissza Wittenbergbe, tervét pedig a legnagyobb óvatossággal leplezze. Ezért Luther még pirkadat előtt lóháton egyetlen kísérővel, akit a magisztrátus adott mellé, elhagyta Augsburgot. Titokban, sűrű balsejtelmek között haladt át a város sötét, csendes utcáin. Megmenekül-e vajon a neki készített csapdától? A szorongás és buzgó ima pillanatai voltak ezek. Eljutott egy kis kapuig, amelyet a város falára vágtak. A kapu kinyílt előtte, és kísérőjével együtt akadálytalanul lépett át rajta. S amikor már biztonságban kijutottak a városból, sietve menekültek. Mire a nuncius tudomást szerzett Luther távozásáról, üldözői már nem érhették utol. Az az ember, akiről azt hitték, hatalmukban van, megmenekült, mint a madár a madarász tőréből.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenkettedik rész. Miután Luthernek sikerült elszöknie Augsburgból, szökésének hírére a nuncius nem tudott hová lenni a megdöbbenéstől és a méregtől. Azt remélte, hogy az egyház e rendbontójával való bölcs és kemény eljárásáért nagy tisztességben lesz része. Reménye azonban meghiúsult. Haragját Frigyesnek, a 100 választó fejedelemnek írt levelében fejezte ki, elkeseredetten szidva Luthert. Követelte Frigyestől, hogy küldje a reformátort Rómába, vagy űzze ki 100 országból. Mutassa ki a nuncius, vagy a pápa a Szentírásból, hogy tévedek, hangoztatta Luther védekezésül. Megígérte, hogy visszavonja tanításait, ha bebizonyosodik, hogy azok ellent mondanak Isten szavának. És hálát mondott Istennek azért a kitüntetésért, hogy ilyen szent ügyért szenvedhet. A választó fejedelem még nem nagyon ismerte a reformált tantételeket, de mélységesen hatott rá Luther elfogulatlan, energikus és világos beszéde. Frigyes elhatározta, hogy védeni fogja a reformátort addig, amíg csak be nem bizonyosodik, hogy téved. Elégedetnek kell lennetek, mivel Márton doktor megjelent előttetek Augsburgban. Nem gondoltuk, hogy tanai visszavonására akarjátok kényszeríteni anélkül, hogy meggyőznétek őt a tévedéséről. Tartományunk egyetlen tanult emberétől sem hallottam, hogy Márton tanai istentelenek, keresztény ellenesek vagy eretnekek lennének. A fejedelem visszautasította azt a követelést, hogy Luthert Rómába küldje, vagy országából kiűzze.

0: A választófejedelem látta, hogy a társadalom erkölcsi korlátai alapjukig megrendültek, és fontos reformra van szükség. Nem kellene a bűnöket bonyolult és költséges intézkedésekkel fékezni és büntetni, ha az emberek fölismernék és követnék Isten kívánalmait és a megtisztult lelkiismeret parancsszavát. Frigyes látta, hogy Luther e cél elérésén fáradozik, és titokban örült, hogy kedvezőbb hatások érezhetők az egyházban. Frigyes fölismerte, hogy Luther az egyetem rendkívül eredményes professzora. Csak egy év telt el azóta, hogy a reformátor kitűzte tételeit a vártemplomra, és már is sokkal kevesebben zarándokoltak el, mint szentek ünnepén a templomba. Róma híveket és adományokat vesztett, de e hívek helyét másfajta emberek foglalták el, akik nem az erekjék imádása miatt zarándokoltak Wittenbergbe, hanem tanulni vágyó hallgatókként töltötték meg a tantermeket. Luther írásai mindenütt új érdeklődést ébresztettek a Szentírás iránt, és nem csak Németországból, hanem más országokból is özönlöttek a diákok az egyetemre. Fiatal emberek, amikor első ízben pillantották meg Wittenberget, kezüket az ég felé emelték, és dicsőítették Istent, mert az igazság fényét ragyogtatta föl ebből a városból, mint a régi időkben Sionból, ahonnan a legtávolabbi országokba is eljutott a fénye.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 13. szakasza. Luther még csak részben tért meg az egyházi tévedésekből. Elcsodálkozott, amikor összehasonlította a szent kinyilatkoztatásokat a pápai rendeletekkel és határozatokkal. Olvasom a főpapok határozatait, írja, és nem tudom, hogy vajon a pápa maga az Antikrisztus, vagy pedig csak az apostola, mert Krisztus eltorzítva és megfeszítve jelenik meg benne. Luther ekkor még a katolikus egyház híve volt, és nem is gondolt arra, hogy egyszer majd kiválik kötelékéből. A reformátor írásai és tanításai a keresztény világ valamennyi nemzetéhez eljutottak. Iratai elterjedtek Svájcban, Hollandiában, Franciaországban és Spanyolországban is. Tanításait Angliában az élet igéjeként fogadták. Az igazság eljutott Belgiumba és Olaszországba is. Ezrek ébredtek fel halálos kábultságukból, és megismerték a hitből való élet örömét és reménységét. Rómát egyre jobban felbőszítették Luther támadásai. A reformátor egyes fanatikus ellenfelei, még katolikus egyetemek doktorai is kijelentették, hogy nem bűn megölni a lázadó szerzetest. Egy napon egy idegen köpenye alatt pisztolyt rejtegetve a reformátor mellé lépett, és megkérdezte, hogy miért jár egyedül. Isten kezében vagyok, felelte Luther. Ő az erősségem és pajzsom. Mit árthat ember nekem?

0: E szavak hallatára az idegen elsápadt és elfutott, mintha a menny angyalai elől menekülne. Róma eltökélt szándéka volt Luther elpusztítása. Luthert azonban Isten védte. Tantételei mindenütt elterjedtek, kunyhókban és zárdákban, a nemesek kastélyaiban, az egyetemeken és a királyi palotákban. Mindenütt voltak olyan nemesi származású emberek, akik támogatták erőfeszítéseit. Ez idő tájt történt, hogy Luther Husz műveinek olvasása közben felfedezte, hogy a hit általi megigazulás nagyszerű igazságát, amelyet ő is vallott és tanított, már a cseh reformátor is képviselte. Mindnyájan, mondta Luther, Pál, Ágoston és magam is, tudtunkon kívül husziták voltunk. Isten biztosan meg fogja büntetni a világot, folytatta, amiért ezt az igazságot egy évszázaddal ezelőtt hallotta és elégette. Egyik kérelmében, amelyet a kereszténység reformációja érdekében Németország császárához és nemességéhez intézett, Luther ezt írta a pápáról. Borzalmas dolog látni, hogy az az ember, aki magát Krisztus helytartójának nevezi, olyan hatalommal hivalkodik, amellyel egy császár sem vetekedhet. Ilyen volt-e a szegény Jézus, vagy az egyszerű Péter? A pápa a világ ura, mondják. Krisztus, akinek a helytartójaként kérkedik a pápa, ezt mondta. Az én országom nem e világból való. Túlszárnyalhatja-e a helyettes birodalma a feljebb valójáért?
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizennegyedik rész. Egyik kérelmében, amelyet a kereszténység reformációja érdekében Németország császárához és nemességéhez intézett, Luther az egyetemekről ezt írta. Attól tartok, hogy az egyetemek a pokol széles kapuinak fognak bizonyulni, ha csak nem fáradoznak szorgalmasan azért, hogy a szentírást magyarázzák, és nem vésik be tanításait a fiatalok szívébe. Senkinek sem tanácsolom, hogy gyermekét olyan helyre vigye, ahol nem a szentírás a legfőbb úr. Minden olyan intézmény, ahol az emberek nem foglalkoznak szüntelen Isten igéjével, minden bizonnyal romlott lesz. Ez a felhívás szélsebesen bejárta az egész Németországot, és nagy hatással volt a népre. Az egész nemzet felbojdult, és tömegek sereglettek a reformáció zászlaja alá. Luther ellenfelei bosszúvágytól égve unszolták a pápát, hogy lépjen fel határozottan ellene. Megszületett egy rendelet, amely kimondta, hogy Luther tanításait haladék nélkül el kell vetni, ha pedig a reformátor és hívei 60 napon belül nem adják föl álláspontjukat, az egyház mindnyájukat kiátkozza. A reformáció súlyos válságba jutott. Századokon át Róma hatalmas uralkodókat rémizgetett egyházi átokkal, erős birodalmakat gyászba és nyomorba döntött. Akikre ez az ítélet lesújtott, azokra világszerte rémülettel és borzadással tekintettek. Nem érintkezhettek társaikkal, és törvényen kívül helyezték őket. Szabad volt őket üldözni és kiírtani,

0: Luther jól látta a közelgő vihart, de nem ingadozott. Bízott abban, hogy Krisztus pártfogolja és megoltalmazza. A mártír hittel és bátran írta, hogy mi fog történni, nem tudom, és nem is igyekszem megtudni. Sújtson a csapás bárhova, nem félek. Egyetlen levél sem hult le a fáról, atyánk akarata nélkül. Mennyivel inkább van gondja ránk? Az ígéért meghalni könnyű, mivel maga a testélet íge is meghalt. Ha vele halunk meg, élni is fogunk vele, s ha azt az utat járjuk, amelyen ő már áthaladt, akkor ott leszünk, ahol ő van, és mindörökre vele maradunk. Luther így szólt, amikor a pápai bulla eljutott hozzá. A bullát megvetem és támadom, mint szentségtelent és hamisat. Krisztus az, akit elítélnek benne. Örülök, hogy a legjobb ügyért ér engem ilyen baj. De már felszabadultabb vagyok, mert végre tudom, hogy a pápa trónja a sátán trónja. Róma parancsának azonban megvolt a következménye. A börtön, a kínzás és a kard hatásos fegyver volt az engedelmesség kikényszerítésére. A gyengéket és babonásokat megremegtette a pápai rendelet, és ha általános is volt a Luther iránti rokonszenv, sokan drágábbnak tartották az életet annál, mintsem hogy kockáztassák a reformáció ügyéért. Minden azt mutatta, hogy a reformátor munkája nem sokára lezárul.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 15. szakasza. Róma átkait szórta Lutherre, de ő mégsem félt. A világ viszont figyelte, és meg voltak győződve arról, hogy Luther vagy elpusztul, vagy meghódolásra kényszerül. De Luther nyilvánosan kimondta, miként döntött. Végleg elhagyja az egyházat. Diákok, doktorok, minden rendű és rangú polgárok sokasága jelenlétében Luther elégette a pápai bullát, az egyházi törvényekkel, a pápai rendelkezésekkel és a pápa hatalmát alátámasztó írásokkal együtt. Könyveim elégetésével ellenségeim az igazság ügyének ártottak egyszerű emberek szívében, és lelküket megrontották. Viszonzásul én is elégettem az ő könyveiket. Komoly küzdelem kezdődött most. Eddig csak játszottam a pápával. Isten nevében kezdtem ezt a munkát, de Isten hatalma által nélkülem fog befejeződni. Luther így válaszolt ellenségei gyalászkodásaira, akik ügyét gúnyosan, gyengének minősítették. Ki tudja, hogy nem Isten hívotta el és választott ki, s így nem kellene félniük, hogy éppen Istent vetik meg, amikor engem megvetnek. Mózes egyedül volt, amikor Egyiptomból menekült. Illés is egyedül volt Akháb király uralkodása idején. Ézsaiás Jeruzsálemben, Ezékiel Babilonban volt egyedül. Isten sohasem választott prófétának főpapot, sem más fontos személyiséget, hanem sok esetben kis embereket és lenézetteket. Egyszer még pásztort, Ámost is. A szenteknek mindenkorban életük kockáztatásával kellett megfedniük a hatalmasokat, a királyokat, a hercegeket, a papokat és a bölcseket. Nem azt mondom, hogy próféta vagyok, de azt igen, hogy éppen azért kell félniük, mert én egyedül vagyok, ők pedig sokan.

biztos vagyok abban, hogy Isten igéje velem van, és nem velük. Luther emberfeletti küzdelmet vívott önmagával, amíg elhatározta, hogy végleg elszakad az egyháztól. Ez időtájt írta. Napról napra jobban érzem, milyen nehéz megszabadulni azoktól az aggályoktól, amelyeket az ember gyermekkorában magába szívott. Ó, mennyi szenvedésembe került! Jól lehet, a Szentírás mellettem szólt, míg önmagam előtt igazoltam, hogy a pápával szemben mernem kell egymagam kiállni, és őt Antikrisztusnak nevezni. Mennyit gyötrődtem! Hányszor tettem fel magamnak azokat a metsző kérdéseket, amelyeket oly sokszor hallottam a pápisták ajkáról. Csak te vagy bölcs, lehetséges, hogy mindenki más téved. És ha mégis te vagy az, aki téved, és aki oly sok lelket tévedésbe, majd pedig az örök kárhozatba sodor. Harcoltam magammal is, és Sátán ellen is. De Krisztus csalhatatlan szava erősítette szívemet e kétségekkel szemben. A pápa már korábban azzal fenyegette Luthert, hogy egyházi átokkal sújtja, ha nem tagadja meg tanait. Fenyegetését most beváltotta. Egy újabb bulla jelent meg, amely kimondta, hogy Luther végleg különvált a római egyháztól, és a menny átkozottjának bélyegezte őt, és mindazokat, akik tanait elfogadják. A nagy küzdelem most kezdődött el igazán.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Gyalogosan zarándokoltak a fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kalmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakodott hozzájuk Palánki Ferenc, Debreceni nyíregyházi megyéspüspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Nagy érdeklődés övezi a Károli Egyetem képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fönnállása óta a legmagasabb fölvett tanulói létszámot érte el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert fölvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és a médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyult a legnépszerűbbnek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan fölvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmány Egyetemen. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány az idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár második éve haladja meg a fölvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre fölvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit, így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható. Csütörtökön gyöngén felhős, napos idő várható, eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai műsorban az amerikai szerző Aldous Huxley Szép új világ című 1932-ben megjelent utópisztikus regényét vesszük szemügyre. Az utópia fogalmát rendszerint úgy értjük, mint a vágyott, áhított jövő képét, vagy akár egyenesen tervrajzát. A disztópia vagy antiutópia ezzel szemben a félt, elkerülni vágyott jövő képét és megvalósítási lehetőségeinek a számbavételét jelenti. Az utópia a haladásba és a felvilágosodásba vetett hithez tartozik inkább, míg az ellenutópiákat a haladásba vetett hitből való kiábrándulás vagy az iránta eleve meglévő szkepszis élteti. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a 20. század legmeggyőzőbb és irodalmilag is legjobban sikerült jövőről írott művei, gondoljunk Orwellre, Zamyatinra és Huxleyra, a disztópia műfaját képviselik, és a tudományos fantasztikus irodalom folytatja tovább kimeríthetetlen változatosságban. Noha az utópia szót Thomas More alias Morus Tamás alkotta meg 1516-ban, már korábban is léteztek hasonló jellegű művek. Maga a szó görög eredetű, az ó, sehol, és a toposz, hely fogalmak összepárosításából származik. Jelentése nem létező hely, sehol sincs ország. Amikor 1516-ban latinul kiadta a De Optima Rei Publicae Statu Deque Nova Insula Utopia című útirajzát, dialógus regényét, filozófiai értekezését, a pontos meghatározás aligha lehetséges, még nem sejthette, hogy ezzel lerakja egy eljövendő és roppant szerteágazó műfaj alapjait.

Szabadság, egyenlőség, testvériség. A polgári államok jelszava az 1789-es úgynevezett nagy francia forradalom óta. Huxley világállamáé pedig közösség, azonosság, állandóság. Ezen eszmények jegyében épül a tökéletesnek vélt és szerveződött Brave New World. A szabadsággal szemben itt az állandóság, a létezés alapja. Nem létezik civilizáció társadalmi stabilitás nélkül, az meg egyéni stabilitás nélkül, a kerekeknek forogniuk kell, ehhez emberek kellenek, egészséges emberek, engedelmes emberek, stabilan elégedett emberek. Viszont a szabadság csak arra való, hogy tehetetlenek és szánalmasak legyenek, nem megfelelő emberek a nem megfelelő helyen. Egyetlen bűn sem olyan elvetendő, mint a szabványos viselkedéstől való eltérés. Áll a regényben. Az állandóság, a stabilitás fundamentuma, a precizitás, a kiszámíthatóság, a mennyiségek bizonyossága. A műben szinte minden leírásnak, jellemzésnek elmaradhatatlan eleme mindvégig, számos esetben ismétlésszerűen is, a számadatok sora. Például a Bokanovszki eljárás maklónozásnak mondanánk, bimbó sarjadzása, idézem. Odaintett magához egy szőke, pirosposgás fiatalembert, aki éppen ott haladt el. Mr. Foster, szólította meg. A pirosposgás fiatalember odament. Meg tudnám mondani, milyen rekordot értünk el egyetlen petefészekből? A központunkban 16.012-t, vágta rá a választ Foster. Nagyon gyorsan beszélt, élénk kék szeme volt, és érezhető örömmel idézte a számokat. 16.012, 189 ikercsoportban. Jelenleg éppen egy csodálatos delta mínusz petefészken dolgozom. Még csak 18 hónapos, már is 12.700 gyermeket nyertünk belőle, lefejtett, illetve embrionális formában, és még mindig szépen termel. És még néhány szemléltető adat. Az érlelő palackok útja 2136 méteren át tart. A kondicionálás során 62.000-szer ismételik az axiomatikussá váló vezérelveket. 83 delta végezte a hidegpréselést, 107 epsilon tevékenykedik az öntödében, stb. A hamvasztás során kiszűrik a füstből a felnőtt hullánként több mint másfél kilót, ami legalább 400 tonna foszfort jelent évente csak Angliából. Félelmetes párhuzamot idéz föl ez a szemtelen, az életet pusztán nyersanyag halmaznak tekintő, haszonelvű ridegség. Ezt a döbbenetet váltja ki Jonathan Swift 1729-ben írott, groteszken ironikus, maró röpirata is, a szerény javaslat. Ebben kora gazdasági nehézségeinek leküzdéséért, az alsó rétegbe született csecsemők hasznosításáról ír. Egy igen jól értesült amerikai ismerősöm, akivel Londonban akadtam össze, biztosított afelől, hogy a zsenge, egészséges, jól ápolt, egyéves gyermek épp oly élvezetes, ízletes, tápláló és hasznos étel, mint bármely más húsféle, akár pörköltnek, akár nyáson vagy sütőben sütve, ha pikánsan fűszerezzük, grillezve is kitűnő, de egyszerű főtt húsnak is alkalmas. Tisztelettel javaslom tehát, tétessék nyilvános megfontolás tárgyává, hogy az imént kiszámított 120.000 gyermekből 20.000 szolgáljon tovább tenyésztésre, s ennek csupán egynegyede legyen hímnemű. Ez a mennyiség is jóval több,
mint amennyi a lábas jószágoknál szokásos, gondolok arra a néhány jó fekete marha vagy sertés apa állatot ilyen esetben meghagyunk. Huxley keserű új világában, az állandóság jegyében a természet végtelen változatossága is csupán módosítandó feladat. Csodálatosan tökéletesítettük a természetet, akár egyetlen petefészekből több mint 15 000 felnőtt egyén állítható elő. Avagy az irónia eszközeként hasonlatban jelenik meg a természet. A hallgatók a távoli mennybolt felé emelték tekintetüket, mint a csirkék ivás közben. Sőt, a fogyasztói társadalom számára a kankalin és a táj egyetlen szempontból igen káros. Ingyen van. És a stabilitás szervezett társadalmában a különösség a furcsaság jele, ha a hős Bernard Marx ilyen vágyat dédelget, néhány órát sétálgatni a hangában. A természet e társadalom életében csak lepárolt formában lehet jelen, mintha csupán lenge emlékét engednék érzékeik közelébe, ezzel mintegy kielégítve, közömbösítve az ösztönökben még megmozduló természetes vágyakat. A fürdés után az illatorgona bájosan fölüdítő gyógyfű kapriccsót játszott éppen, lüktető arpeggio kakukkfűből, levendulából, rozmaringból, bazsalikomból, mirtuszból, tárkonyból, aztán merész modulációk sora. Az irónia itt is átszövi a jelenetet. No meg egy leheletnyi vesepuding, egy kis sertéstrágya halvány gyanúja, majd vissza azokhoz az egyszerű aromákhoz, amelyekkel a darab indult. Az illatorgona eme illat, szag és bűz kavalkádja az ábrázolt életforma teljes értékzavarát is tükrözi.

Az állandósághoz szervesen kapcsolódik az azonosság, amely látszólag egybecseng az egyenlőség címkével, de annak épp erőteljes paródiája. Talán e vonatkozásban éleződik ki legjobban a Huxley disztópia. Az azonosság jegyében ugyan futószalagon állítják elő az emberpótlást, a hipnopédia segítségével kondicionálják őket azonosan, de ezáltal éppen megváltoztathatatlanul különbözőre is, hiszen 5 kasztba sorolják az embereket, sőt, ezeken belül is van megkülönböztetés. A kasztokat a görög ABC betűivel nevezik meg, éppen az európai kultúrának a demokráciáról lehetséges modellt adó civilizáció korszakát megidézve, bár az is kizárólag a szabad férfi pólisz lakókra vonatkozott, és igen rövid ideig maradt fönn. Az alfáktól az epsilonokig a kasztokon belül teljes a lét. Arra kondicionálunk mindenkit, hogy éppen ott legyen boldog, ahová nevelődik. Azokkal legyen azonos az értékrendje, ezáltal kiküszöbölődik minden konfliktus e társadalomban, illetve világállamban, melyben a kormányzók célja a szociális biztonság. Tehát egyetlen nagy, nemzetek fölötti diktatúra születik a hatékonyság igényeinek megfelelően, ahogy Danyi Zoltán a mű első magyar fordítója fogalmazott 1946-ban, a második kiadás megjelentekor. Ő már akkor arról a dilemmáról írt fejtegetést, hogy az emberi fejlődésben mi a tudomány jelentősége. Az ember használja-e a tudományt, avagy az embert a saját céljaira? A jeles Nobel-díjas tudós, Szentgyörgyi Albert is küzdött életünknek ezzel a súlyos anomáliájával. Erről zsoltáros hangvételű versei is számot adnak, 1964-ben írta. Uram, az anyag titkos erőit feltártad előttünk, hogy nehéz munkán könnyítsd, s fölemeld életünk. Hangunknál sebesebben tanítottál utazni, hogy embertől embert ne válasszon el a távol. Isten, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlásunk ne ronthassa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy a másra fogott fegyver ne őket érje. Szüleiknél jobbak lehessenek, hogy majd fölépíthessék saját világuk, szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot, hol béke és szeretet uralkodik örökké.

A mai globalizmus meg éppen sejtethet egy szép új világszerű jövőképet. S minden pozitív vagy negatív utópiában éppen az a legizgalmasabb, mi az benne, ami akár meg is valósulhat. Az 1931-ben a gazdasági világválság idején írt műben már szerepelhetett volna a nukleáris energia. Ennek hiányát kritikusai szemére is vetik. Ám Huxleyt nem a technikai fejlődés mikéntje, hanem annak emberi életre gyakorolt hatásai érdeklik. Pusztán az a feladat, hogy történetet mondjak el, egyre kevésbé érdekel. Ez lehet az oka, hogy nincsen gazdagon áradó cselekmény a regényben. Az egyedüli, igazán és állandóan figyelmet érdemlő dolgok, az élettel kapcsolatos magatartások és az ember viszonya a világhoz, nyilatkozta az alkotó. A regényben is azokat az eredményeket ismerteti részletesebben, amelyeket közvetlenül az emberen alkalmaznak. Az élet minőségét ugyanis magával az élővilággal foglalkozó tudományok változtathatják meg közvetlenül. Javíthatják, nehézzé tehetik, vagy el is pusztíthatják.

például a mezőgazdaságot, ahogy mond, a vezető fejtegeti Johnnak a vadembernek. Az égen helikopterek és rakétajáratok röpködnek, szórakozásnak ott a televízió és a tapi, a vetítőteremben színes, hangos, illatos és taktilis ingereket ad át a film. Csak a kéz tartandó ehhez a szék karfáján.

E világban korlátlan, kisgyermekkortól kötelezően gyakorolt a szabad szerelem, vagy inkább nevezzük egyszerűen testi kielégülésnek, hiszen itt mindenki mindenkihez tartozik. És ezzel meg is valósul a közösség. Barátságos mosolyjal üdvözölték Leninát, a folyosón most tódultak ki az alfa férfiak, s ő már csak nem mindegyikükkel eltöltött egy-egy éjszakát. 4 hónapja jársz valakivel, szörnyen kínos folyton egy alakkal járni, anélkül, hogy más valakid is lenne. És ott vannak még a szabadtéri szupersportok. A munkájával is mindenki elégedett, ebben is közösek, de ez is éppen negatív tükörképe a testvériség eszménynek. Még lehetőség sincs fölfogni a valódi összetartozást, mivel nem adódik alkalom az egymás segítésére, hiszen a közösség csak hangzatos jelszó. Valójában üres szlogen csupán. Látszat erejét az erősíti, hogyha mégsem lenne valaki elégedett, annak ott a szóma szedése. Ez a kábítószer és az alkohol káros hatásai nélkül ugyan, de az itt és mostból, a valóságból teljesen kiemelő, elbódító tabletta, ami szervezetten és állandóan mindenki rendelkezésére áll. Néhány példa.

erre. A szómát az ebéddel együtt szolgálták föl. A gyülekezeti tiszteleten a szómatabletták az asztal közepére voltak helyezve. Bekapott 6 félgrammos szómatablettát, lefeküdt az ágyára, és 10 percen belül már a hold örökké valóság tájaira ért. Legalább 18 óra fog eltelni addig, míg újból visszajut saját idejébe. A rezervátumban felejtett Linda asszony számára a civilizációba való visszatérés a szómához való visszatérést jelentette. A nappali főműszaknak éppen vége volt. Az egysínű vonat állomása előtt a jegykiadó tisztviselő mindegyiküknek a jegyével együtt odalökött egy kis kartondobozkát. Benne a napi szóma fejadag, 4 darab félgrammos tabletta, szombatonként 6 darab. Tehát az összboldogság alapja a neopavlovi kondicionáltság. Mondhatnánk, a teljes determináció. Az elhasználni, fogyasztani az egyetlen, kizárólagos cél. És a semmiben sem különbözni elv a létszemlélet fundamentuma. Ez a boldognak nevezett állandóság épp attól fosztja meg az embert, amit lényegének tartunk, a teremtő erőtől. Ebben az utópiában, disztópiában hiába a folyamatosan kielégített hedonizmus, az alfáknak sem adatik cselekvő tér, csupán reprodukálásra képesek, de elveszett életükből az érzelem, a család, a küzdés, a kulturális sokszínűség, a művészet, a tudomány, a filozófia, még a vallás is. Bár a megcsonkított kereszt, a T-szimbólum, illetve a fordizmus is csak azért van beléjük programozva, hogy amit nem sikerült teljesen kiirtani mindezekből, a lélek mélyén mozduló személyesség kapjon valami levezető formát. Akik még ezek ellenére is a génkezelés olykori hibáiból eredően gondolkodni kezdenek, érezni akarnak, a lakatlan szigetre kerülnek, vagy a rezervátumba is visszamehetnek. Pedig ezek nem alternatívák, még Shakespeare összes műveivel fölékesítve sem. A mű címül szolgáló szószerkezet a Brave New World, a vihar, The Tempest 5. felvonásának első színében hangzik el Miranda sóhajában. Ó, szép új világ, melyet íj emberek laknak! Shakespeare szerint itt az egyéni tudat szigetén lehetséges a gondolat. De nyitva hagyja a kérdést, mi lesz ebből Milánóban, visszatérve oda? Talán ez a belső, mély összefüggés köti a regényt a viharhoz. Shakespeare, aki egymaga a teremtés fele, ahogy Petőfi Sándor mondta, mindent tud az emberi, összetett, ezerszínű világról, éppenséggel a mi világunkról, illetve a képzelt harmadik évezredről is. És éppen ez a mindennek ellenére mégis szerethető létezés üresedik ki a disztópiában, ez foszlik embertelen kiszámítottsággá. Mintha Huxley is Géher István professzor úrhoz hasonlóan, illetve azonosan közeledett volna Shakespearehez. A tragikus létkérdések továbbra is ott visszhangzanak benne. Életre való-e az emberiség? Létrehozhat-e társas kapcsolataiban is kibontakozó vagy szétzilálódó önmagából szervezett társadalmat? Lehet-e romlandó emberanyagból maradandó új világot teremteni? Minden lehetséges,
amíg gondolkodik az ember. De amíg gondolkodik, nem szabadulhat az egyéni tudat szigetéről, ahol az élet is, a halál is, csak gondolat, álom. A gondolkodó szellem ébren álmodik. Hiszünk a szellem emberében? Kívánjunk neki szép álmokat, mert álmai mi vagyunk, fogalmazta ihletetten Géher tanár úr.

A csontvázzá desztillált szabályozottságban nyilván nem lelheti helyét az ellenpólust képviselő vadember, hiszen az ő világa az ösztönök szintjén maradó emberek együttese. Abban sincsen cél, teremtőerő, csak az élvezetért ott meg kell szenvedni. Valójában tehát nem kínál föl alternatívát. Az író a jelenét, a válság éveinek értékzavaros világát épp azzal bírálja legerőteljesebben, hogy a jövőben sem lát kiutat. Pedig ez a jövő társadalmával foglalkozó negatív utópia eredetileg abból a pajkos szándékból fogant, hogy a szerző jól elszórakozzék az írótárs Wells ugratásával. Legalábbis így indult. Igaz, után az írót el nem fogta a saját ideáinak izgalma, írja magáról. Sok szál kibontatlan marad a rövid cselekményben, hiszen ha csupán a szereplők nevére figyelünk, Darwin, Bonaparte, Marx, Engels, Lenina, Ford, vagy a fény árnyékoly gazdagon megjelenő ellentét párjára, vagy az eszmekör utalásokra, civilizáció, kereszténység, liberalizmus, nincs szerepük tisztázva. Nincs magyarázat, sem elvi, sem cselekményi szinten a halál elfogadására, igazából tudatalattiba süllyesztésére, illetve a végső kérdés másik végpontjának fölvetésére sem. Ez utóbbi a Századik Zsoltár hitét idézi meg így. Nem mi teremtettük önmagunkat, nem lehetünk hatalmasabbak önmagunknál, nem vagyunk saját magunk gazdái, mi Isten tulajdonai vagyunk. Ez mind-mind éppen csak gazdagítja az életmozaikok körét, de nem szervesül a mű szövetébe. A fölmutatott számos negativitás a záróképben szélesül a legkeményebb bírálattá, a földi élet reménytelenségének fölmutatásává, a vad ember a kívülálló John öngyilkosságával. A folyosó boltozat alatt két láb himbálózott. A lábak jobbra fordultak, észak-észak-kelet, kelet-délkelet, dél-délnyugat felé. Majd kis szünet után épp oly ráérősen visszafordultak balra, dél-délnyugat, dél-délkelet, kelet. Ezáltal kap lelki mélységű, legbenső igazolást az író hite az életben. Az édes élet hajszolása hasztalan időpocsékolás. Miközben a gyönyörű, a hihetetlen világ, amelyben élünk, várja, hogy fölfedezzük. Az élet pedig rövid, s az idő megállíthatatlanul folyik, mint a vér a halálos sebből.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: A hepatitis világnapja 2004-től rendezik meg július 28-án szerte a világon a hepatitis a fertőző májgyulladás világnapját az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére. A világnap célja, hogy fölhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai fölismerés jelentőségére. A krónikus hepatitis B vagy C fertőzés ma már mintegy 500 000 000 embert érint a világon. A hepatitis vírus fertőzés tüneteit általában nehéz fölismerni. Enyhe sárgasság, fáradékonyság, gyöngeség, bőrviszketés, esetleg a máj megnagyobbodása utalhat májbetegségre. Magyarországon a vezető halálozási okok között említik a krónikus májbetegséget. Évente ugyanis 6-8 000 ember hal meg májzsugorban, amely döntően a hepatitis fertőzések, valamint az alkoholos májkárosodás következménye. Szent vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségi épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Fölfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak föl. A középkori alkotásokon, az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezítlábos szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derülje. Fölújították a Kantor tanítói házat, a lélegzett református udvarnak helyet adó Taján dörögtön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó, épület együtteshez tartozó Kántor tanítói ház fölújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A fölújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a fölújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén augusztus 19-én szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható. Csütörtökön gyöngén felhős, napos idő várható, eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szövetség. A szövetség, az igazi, örökre szóló szövetség a lélekben születik. Ez két ember közötti eltéphetetlen örök szövetség. Mert nem érdekek hozzák létre, nem tárgyalások útján keletkezik, nem precízen megfogalmazott papírok dokumentálják, nem aláírások hitelesítik. Ezt a szövetséget a szeretet köteléke hozza létre. Csitári Hogh Tamás.

0: Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:11-12.
1: Pál annak idejében kész volt tanulni isteni mesterétől, és igen értékes dolgokat kapott tőle, amelyek belső egyensúlyhoz juttatták. Ezért mondhatta, nemhogy az én szükölködésemre nézvén szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 11. verstől a 13. versig. Nyomorúságos állapotban is megelégedett volt. Isten gondoskodik arról, hogy mint szeretett gyermekei különféle helyzetekbe kerüljünk, sokféle tapasztalatra van szükségünk a fejlődéshez. Jó és rossz napok váltakoznak életünkben. Ő nem akarja, hogy külsőleg elkülönülve csak egymás között éljünk. Meg kell tanulnunk szembesülni a világgal. Sokszor ismeretlen, avagy velünk szembeforduló környezetbe állít minket. Az ellenséges világ a gyakorló terünk. Ott próbálja ki és acélozza meg az övéit Isten. Megtanulunk kicsinnyé lenni, keserűség, háborgás nélkül. Aztán újra kezdhetünk, ünnepelhetünk, tudnunk kell kiemelkedni is. Fönt lenni gőg és elbizakodottság nélkül, s ugyanakkor szívben tisztának, alázatosnak maradni. Ezt csak Jézus iskolájában tanulhatjuk meg. Lehet jól lakni falánkság nélkül, és éhezni panasz nélkül, mohóság nélkül örvendezni, és nem elmerülni a földi javakban. Ugyanakkor jó napokban a belső ember kárt szenvedhet, és ébersége ellankadhat. Csak Krisztusban maradva tanulhatjuk meg, hogy bővölködjünk, ha semmi külső javunk nincs is, és a szűkölködést háborgás és másokra való irigykedés nélkül szenvedjük el.
0: Mindenható Istenem, kérve kérlek, ha választás elé állítasz, tudjam kétely nélkül, te rád bízhatom az életem. Te nyújtasz számomra megfelelő biztonságot, és te foglalod le szívem legbenső érzéseit. Tégy erőssé, hogy a lelki kincsek gyűjtésétől várjam a boldogságot, távlatban az üdvösséget. Segíts kérlek a vagyonszerzési vágyat leküzdeni, de ha már hozzájutottam, tudjam elengedni, hiszen nem önmagában a vagyon, hanem a hozzávaló ragaszkodás távolít el tőled. Látom ennek veszélyét. Engedd tiszta lelkülettel, a jótékonyságot gyakorolni. Akit utamba hozol, azzal jót tenni. Istenem, adj készséges szívet, hogy befogadhassak mindent, ami szép, jó és igaz. S adj világos látást, hogy elutasíthassak mindent, ami hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennem emelkedett szívet, hogy jó gazdája lehessek földi világunk rám bízott szeletének. Ne szennyezzenek be engem gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj fele barátaimmal, hogy gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük, szükségünk van arra, hogy világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk igazán emberek, ha valóban tiszták vagyunk a te szándékaid szerint. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk előadás sorozatunknak egy újabb állomásához, és ez a szárdiszi gyülekezet számára szól. Olvasom a jelenések könyve 3. fejezet 1. versétől Isten igéjét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Lídia fővárosa Kis-Ázsiában, Szmirnától, mintegy 80 kilométerre keletre található. Egykor Krőzus, a dúsgazdag Krőzus király fővárosa, székvárosa volt, melyet ezután a Perzsa birodalom, majd ezt követően a Szeleukida birodalom, majd ezt követően a Római birodalom része volt.

Napjainkban nem csupán ennek a városnak gazdag története az, amely elgondolkoztatja az arra tévedő turistát, hanem az is, hogy a Jelenések könyvében ez a város a hét gyülekezetek egyikét jelzi. Egy nagyon híres történész ezt mondta. Nincs város egész Kis-Ázsiában, amelynek nagyobb kontrasztja lenne dicső múltja és az akkori jelene között, mint a melankolikus, alvó várossá vált János idejében Szárdisz városa volt. A város eredetileg egy 500 méter magas fennsíkon épült fel. Később túlterjeszkedett, és mivel már a fennsíkon nem volt több lehetőség, ezért elkezdett a völgyekbe és a még mélyebben fekvő területekre is építkezni. Ezért a település rajza is bemutatja ennek a városnak és ennek a kornak az óriási hanyatlását. Az ősi Szárdisz városából ma csupán egy kis szegény falucska maradt meg. És bizony, a turista nem figyelmesen nézi az útba igazító táblákat, akkor a főútvonalon el fog robogni emellett a kis falucska mellett. Szárdisz a tengerparttól 100 kilométerre fekszik. Krisztus előtt a 7. században a gazdag Krőzus királynak volt ezen a területen a székhelye. Különböző irányzatok keletről, nyugatra, nyugatról, keletre, különböző filozófiai irányzatok, vallási irányzatok találkoztak ebben a városban. Krőzus király, aki a magyar nyelven is tökéletesen ismert, hiszen ha valami nagyon nagy kincset akarunk mondani, vagy gazdagságot, akkor azt mondjuk, hogy hát Krőzus minden vagyona sem elég. Tehát Krőzus még gyakorlatilag több mint 2,5 évezreddel később is az európai nyelvekben is nagyon sok mindent jelent. Tehát Krőzus Krisztus előtt 560-tól 546-ig uralkodott. A Szárdisz városát arany Szárdiszként ismerték ebben az időben nemzetközileg, hiszen minden aranyból volt. Szárdiszban készítették az első arany és ezüst pénzérméket, így a mai modern pénz szülővárosának is tekinthetjük ezt a várost.

Kűrosz, aki nagy hódító volt, a perzsáknak legyőzhetetlen hadvezére volt, meghódította ezt a térséget is. Azt tudjuk, hogy Krözus király annyira biztos volt a győzelmében, hogy még csak nem is rendezkedett be védelemre. Ez lett a veszte, és Kűrosz megölte. Természetesen ezt követően is ez a térség a perzsa birodalomnak egy nagyon fontos székvárosa lett, egy nagyon fontos birodalmi központja volt, és a leírások arra utalnak, hogy ebben az időszakban a város nevét Spardára vagy Szfardára változtatták. És ha Abdiás könyvének a 20. versét, mivel Abdiás könyve csak egyetlen fejezetből áll, ezért nem mondok fejezetcímet, tehát a 20. versét elolvassuk, akkor ott fogunk találni egy Szefarád nevezetű várost, ahová a számozott zsidókat deportálták még jóval Krisztus születése előtti évszázadokban, és ez Szárdisz városa volt. Két évszázaddal Kűrosz győzelmei után megjelenik egy másik győztes hadvezér, Nagy Sándor, Alexandrosz, aki szintén harc nélkül, vagy legalábbis mondhatjuk, hogy harc nélkül foglalta el ezt a várost, és Krisztus előtt a rómaiak viszont 189-ben kezdtek el uralkodni. Szárdisz befolyása akkor kezdett halványabbá válni ebben a térségben, amikor Krisztus után 26-ban Róma egy fontos templom építési kérelmét a városnak visszautasította, és Szárdisz helyett Róma gazdag támogatását ennek a templom építésé kapcsán végül is Szmirna nyerte el. Ettől az időtől fogva a város befolyása egyre inkább csökkent. Ezt követően azonban római császárok, főként Tiberius, de az első század végén élő Claudius is bőkező adományokkal látta el ezt a várost, segítette a városnak az újjáépítését, és az egyik kiemelt projekt az volt, hogy a város vízvezetését biztosítsák, ami 20-30 kilométer távolságból érkezett. Természetesen Szárdisznak is volt egy kis folyócskája, de ez nem volt elég a városnak. A Pactolus folyó, amely egy fő folyó volt, a Hermász folyó mentén volt található, és gyakorlatilag ez a két folyó biztosította a város és a környéknek a vízellátását. Sokan próbálták megfejteni, hogy honnan szerezte a város a gazdagságát, hiszen Krözus idejében a város szinte aranyvárosként volt emlegetve a történészek és az emberek képzeletében. Minden aranyból volt, és mérhetetlen gazdagsága volt a városnak. Nos, geológusok úgy vélik, hogy a Pactolus folyóból, ami a város környékén egy kis mellék folyócska volt, rendkívül gazdag volt aranyban, és innen mosták, illetve termelték ki az aranyat, és Krözus gazdagsága innen származik. És hogyha elmegyünk erre a területre, bizony, itt is nőnek szép, csodálatos virágok és növények, ami ennek a városnak a gazdagságát, hatalmát hirdetik.

Két részből áll ez a város. Az egyik a fennsík, az általam korábban említett fennsík, és egy néhány kilométerre a mélységben épült templom együttes, illetve a városnak a másik része. És most menjünk és nézzünk ide le, hiszen ezt a várost meghatározzák a hegyoldalak. Nem csupán az igaz, hogy ez egy kiemelt hegyre épült város, hanem az is, hogy a környezetét hatalmas hegyek borítják el, és talán nem is gondoljuk, hogy milyen fontos volt ez az ókorban stratégiai szempontból, hiszen egy fennsíkról sokkal, de sokkal könnyebb volt a várost védeni, innen messzebb el lehetett dobni a követ, vagy a hajítódárdát, és fölfele viszont meglehetősen nehéz volt harcot folytatni az ellenség részéről. A Biblia előtti korokból, tehát még János apostol ideje előtt ismert volt az úgynevezett ezer domb temető, amely a várostól egy 10 kilométer távolságra található, és ma is lehet látni azokat a kis hantokat, aminek az alján ott vannak az ősi temetkezési helyek. Mások, a gazdagabbak, az előkelőbbek sziklába vájt sírokba, üregekbe temetkeztek, a még gazdagabbak és még tehetősebbek pedig sírkamrákba. Ezeket a sírkamrákat dúsan, gazdagon díszítették freskókkal, mozaikokkal vagy arany díszítéssel, és ezeket nevezzük nekropolisznak, vagyis halott városnak, ugye? A nekro az a halott, a polisz pedig a város, a halott vagy a halottak városának. Szárdisz kereskedelmi tevékenysége a gyapjú feldolgozásából vált ismerté. Szárdiszban szőtték az ókori Közel-Kelet leghíresebb gyapjú szövetét, az úgynevezett bíbort. A bíbor szövőknek külön utcájuk, külön negyedük volt, és ez a bíbor egy ilyen lilás színű színárnyalatot jelent. Szárdiszban a kereszténységet megelőző időszakban is nagyon sok vallási elem megtalálható volt. Így Artemis istennőnek, ennek a római istennőnek, de hát azt is mondhatnám, hogy ebben az időben az egész római birodalomban ismerté vált istennőnek volt egy hatalmas nagy temploma, aminek itt a romjait láthatjuk. Ez a templom a negyedik legjelentősebb épület, építmény, amit ión stílusban megmaradt az utókorra, és amit az építészek valamilyen szinten megismerhetnek. Artemis a Diana istennővel volt azonos, és Krőzus, ennek a birodalomnak a királya, hihetetlenül gazdagon feldíszítette ezt a templomot. Mindenhol arany, ezüst, a falakon a bíbor szövetek aranyjal voltak szőve. Végül is Krisztus előtt 499-ben az Ion lázadás idején ezt a mérhetetlen gazdag templomot elpusztították. A császárság tisztelete János apostol idejében, a kereszténység idejében, az első században nagyon erős volt a városban. A birodalmi templom megépítésére ennek a városnak a vezetői versenyt folytattak, és mindent megtettek azért, hogy Tiberius, aki nagyon közkedvelt római császár volt, Tiberius császár tiszteletére felépíthessék. Krisztus után 17-ben a térségben egy hatalmas nagy földrengés volt tapasztalható, amelyben a legtöbb
templom elpusztult, és azok a hatalmas, gazdagon díszített paloták is mind rommá váltak. Igaz, hogy a római császár Tiberius nagyon nagy segítséget biztosított, és ezután még részben helyre tudták állítani ennek a templomnak a gazdagságát. Mikor találkozott ez a térség, és mikor találkozott

sehol máshol ennek a városnak a neve nem fordul elő. Természetesen nem meglepő, hiszen ez a város volt az, aki mindig csak a múltjából akart élni. De a jelenében, az akkori jelenében soha semmit nem tett meg azért, hogy a dicsőséges múlt valamilyen módon megismétlődjön, fennmaradjon. És rendkívül találó, amit János apostol feljegyez, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez a város kívülről egy csodálatos élő város volt, de ha bementek a látogatók és eltöltöttek ott János idejében néhány napot, hetet vagy hónapot, rá lehetett jönni arra, hogy ez a város valójában egy halott város. Közös kísértése az az emberiségnek, és én azt hiszem, hogy nekünk, 20. 21. században élő embereknek, hogy mindig a múltban éljünk, és a múltról beszéljünk, és a múlt dicsőségét akarjuk valamilyen módon a jelenbe élvezni, de keveset teszünk azért, hogy a múlt dicsősége valamilyen módon fennmaradjon.

úgy tűnik, hogy világosan látja nem csak János, hanem a városban lévő keresztények is, hogy a valóság éles ellentétben áll a látszattal. Úgy tűnik, hogy ez a város él, de közben halott. Rendkívül találó ez a protestantizmusra a reformáció időszakában is. A reformációnak is az volt a lényege, hogy mintha élne, de közben minden elhalt. Olyan dolgokkal foglalkoztak a reformátorok, ami nem feltétlenül lett volna az ő hivatásuk. Belekeveredett Luther is mondjuk a németországi parasztfelkelésbe. Elítélte. Calvin is mágiára küldte Szervet Mihályt, aki másképpen hitt, másképpen értelmezett dolgokat a Bibliából. Miközben a protestantizmus pont azért kelt fel a középkor elnyomása ellen, hogy mindenki szabadon, közbenjáró nélkül imádhassa Jézust, Istent, a Szent Háromságot. És közben nem veszik észre ezek a reformátorok, akik hallatlan nagy és értékes dolgokat tettek, hogy az a nevük, hogy élnek, de nagyon hamar halottá válik a reformáció. És ha visszanézünk Sárdiszba, akkor azt látjuk, hogy valami csodálatos kőforrogások voltak. Olyan, minthogyha csipkéből verték volna ki. Mintha ez a kövek ma is tudnának beszélni, és meg tudnának szólalni. És ennyi bevezető után azt tudjuk mondani, hogy Krisztus úgy szól a gyülekezetéhez, a szárdiszi gyülekezethez, mint akinek a 7 csillag, a 7 gyülekezet csillaga, a 7 lélek a kezében van. Krisztus elmondja, hogy ő ura ennek a gyülekezetnek. Krisztus ura ennek a történelemnek. Látja, hogy mi az, ami szemben áll a valósággal. Látja, hogy mi az, ami csupán látszat. Látja az erényeket, és látja a hibákat. Látja a bűnöket, és látja a kísértéseket. Látja a győzelmeket, és az elbukásokat. Egy halotthoz szól Jézus. Máskor is szólt már Jézus halotthoz. De most másképp. Valahogy fel akarja ébreszteni. Valahogy fel akarja rázni ezt a kort. Mert ebben a korban is vannak nagyon sok pozitív történések. Ez a város 2 alkalommal pusztult el. És hihetetlen intelligenciával fogalmazza meg János apostol. És mind a 2 pusztulás. Tehát Kűrosz idején 549-ben, illetve Antiochus Epifanes korában, Krisztus előtt 218-ban, mind a 2 alkalommal éjszaka pusztult el, amikor a város aludt. És azt mondja, Jézus, ennek a kornak élő kereszténységének, ha tovább alszol, elpusztulsz. Nem fogsz felébredni álmodból. És ezért hangzik a reformáció korában is, hogy ébredjenek fel. És ezért hangzik ma is hozzánk is ennek a gyülekezetnek az üzenete. Nehogy azt higgyük, hogy csak Sárdisz aludt. Nehogy arra gondoljunk, hogy csak a reformáció aludt, 1514-től 1798-ig. Nem csak ebben időben élő keresztények aludtak, hanem alszik a 21. század kereszténye is. Sárdisz itt van bennünk, itt van közöttünk. Minden alvó gyülekezetben ott van Sárdisz. Minden emberben, aki a múlt nagy értékeit akarja csak kirakni a gyülekezet kirakatába,
vagy a saját lelki életének kirakatába, ott Szárdisz alvása újul meg. Ébredj fel, Szárdisz! Ébredj fel, város! Ha nem, akkor ismét el fogsz bukni. És ez történelmi tény. Ez be is következett.

Dévényi Erika, ébredés. Kiállt egy hang a magas fellegekben. Szinte csak egy rezdülés. Egy pillanatnyi csendben halkan szól. Füleknek nem is hallható. A szívek érzéke csak, mivel fogható. Menni kell, sietni, hisz szólít ez a hang, mely szelíden hív, lágyan simogat. Kétkezi munkás eldobja szerszámát, a karmester leteszi vezénylő pálcáját, az alkotó is felejti anyagát, s a tudóst sem érdekli többé már a nagyság. Senki sem ad, vesz. Nem kell semmit tenni, csak menni kell, menni a hívó szóra, menni. Az emberek felkelnek, gyorsan felöltöznek, semmi más csak lepel, mit magukra vesznek. Kitárják ajtajuk, s a hangot keresve mindenki elindul, a hívó szót követve. Ki erre, ki arra gondolja a hangot. S csak halad, nem nézve már a sokaságot. A nagy kavarodás szinte káosz is lehetne, hiszen senkinek sem egyforma az élete. Kinek balra, kinek jobbra visz az útja, van, aki hamarabb, s van, aki később ér oda. És soha nem is tudjuk, mikor elindulunk, hogy hol van az a pont, ahol meg kell állnunk. De ez a hívó szó most valami más. Egy pontra irányítja a sok elágazást, egy léptékkel lépteti az ember tömeget, hogy az adott helyre egyszerre érjenek. S ott, azon a szent helyen, csendben, alázatban széttekinthetünk az ember folyamban. Leplük most már nem csak testüket fedi, hanem összes bűnüket leleplezi. Az égből esőként hull le a szent lélek, elönti a megtisztult emberi lelket. Hófehérsége a lepelre villan át, lemosva róla a hosszú út porát. És akkor ott, ahol megérint a végtelen, ahol alul marad minden értelem, ahol látod barátod és ellenséged, amint karöltve nézik az eget, ott, ahol nincs többé bőrszín és vagyon, nincs győztes, vesztes és nincs hatalom, csak emberek vannak, tiszta emberek, kik csodálják egyként dobbanó szívüket. A szeretet szóval szól, hisz egy nyelvet beszélnek. Sosem ismert emberek is testvérek lesznek, nem látsz mást az ember tömegben, csak Isten gyermekeit, fehér lepelben.

csodálatos képzőművészeti alkotások, csodálatos mozaik, csempék, lapok vannak kitéve. Ezért hangzik a gyülekezet felé a felhívás, a parancs. Minden időben élő keresztény gyülekezet felé, hogy ébredj fel, nyisd ki a szemed, láss, értsd meg helyzetedet. Az éber vigyázás nem csupán a történelmi múltban volt fontos, hanem úgy gondolom ma, Jézus eljövetele előtt legalább olyan fontos. Majd utána a levél feddései a város történelmi tragédiából veszi a példák sorozatát. És egy picit az efézusi levélre asszociálhatunk vissza. A sorok üzenetéből, mintha az efézusnak mondott üzenetnek a vízhangját, az echóját hallanánk. Egyfajta visszafelé való mozgást, egyfajta visszafelé való gondolkodást fedezhetünk fel. Mintha az efézusnak a bukott, romlott oldalát látnánk Szárdiszban, amiben még azért nagyon sok jó megmaradt. És a szárdiszi gyülekezetnek is van valamije. Efézusnak és Szárdisznak mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy van valamit. És az a nagy probléma, hogy Szárdisz nem értékeli azt, ami még valami megmaradt a múltból. Mert ő egy vízióban, ő egy más világban él. Szárdisz nem a földön jár, hanem a történelmi múltban. És a gyülekezet ugyanolyan ígéretet kap Jézustól, mint az efézusiak, vagy legalábbis hasonlót. Az efézusiak az életfájáról ehetnek, a szárdiszi hűségesek pedig megtartatnak az élet könyvében. Fel lesznek továbbra is jegyezve. Mind a két helyzet feltételez egy ünnepélyes találkozást Jézussal. Ahogy a város éjjel bukott el, Jézus megígéri a szárdiszi gyülekezetnek, hogy éjszaka fog eljönni hozzájuk, mint a tolvaj. És meg fogja lepni a szárdisziakat, mint ahogy a történelemben már kétszer meglepték. A szárdisziaknak is, ahogy a reformációnak is, egyetlen egy menekülési útja van. Vissza a forrásokhoz. Ezért mondja Szárdisznak, hogy emlékezzél meg, hogy honnan vetted az evangéliumot. Emlékezzél!

Ez a reformációra is igaz, hiszen a reformációnak volt egy jelmondata. Ad fontána, vissza a forrásokhoz. Testvéreim, menjünk vissza mi is a forrásokhoz, amelyet már-már sokszor elfelejtettünk, amelyet csak talán régi, megfakult könyvekből olvasunk, megfakult képeslapokból, vagy fényképekből, vagy egy-egy idős testvér személyes beszámolójából tudunk és ismerünk. Menjünk vissza a forrásokhoz, mert ezek a források tudnak éltetni bennünket. És azt mondja, akik nem fertőztették meg a ruháikat. A fehér ruha az valami ünnepélyes alkalom volt Közel-Keleten. A fehér ruha, különösen a Római Birodalom idejében is, az mindig egyfajta megtiszteltetés volt annak a számára, akivel találkozom. Ha valakivel találkoztam, és a ruhámon folt volt, akkor nem csak önmagamat minősítettem le, hanem azt a szemét is, akivel találkozom. Fehér ruhában kíván Jézus találkozni a szárdiszi hűségesekkel, akiknek még valamiük van. És ez a nagy vacsorához kapcsolható. A Jelenések könyvében található nagy vacsorához. És egy kicsit a fehér ruha bennünket is emlékeztet saját keresztségünkre. Hiszen mindannyian ott álltunk egyszer Krisztus előtt hófehér ruhában. Vajon ejtünk-e és ejtettünk-e foltot saját fehér ruhánkon? Szárdiszban nem mindenki romlott, mert vannak olyanok, akik nem szennyezték be a ruháikat. Vannak olyanok, akik vigyáztak a ruháikra. A ruha és a jellem, a ruha és az Istennel való közösség, közelség kapcsolata világos. Ha ellent állunk a kísértésnek, a ruhánk tiszta marad. És jól jegyezzük meg, a fehér ruhán csak az első foltot fogjuk megsiratni. Utána már minden mindegy. Szárdisznak a fehér ruha jelentette Jézus találkozásával való ünnepi hangulatot. Testvéreim, vissza kellene találnunk a Szentírás tanulmányozásának öröméhez.

Abba kellene hagynunk azt a protestáns háborút, amelyet a protestantizmus kialakulása óta öröklünk, és adunk át generációról generációra, amelyet sokszor nem csak magánéletünkben, hanem gyülekezeteinkben is képviselünk. Saját ruhánkra kellene vigyáznunk, és nem a másik ruháján kellene keressük a foltot. Akik nem emlékeznek a történelemre, azok arra vannak ítélve, hogy a történelem rajtuk fog még egyszer megismétlődni. És úgy gondolom, hogy Szárdisz keresztényei a mindennapi életben, az átlag keresztény belesüllyedt a pogány világba. Nem voltak mások a szárdiszi átlag keresztények, mint az átlag pogányok. És testvéreim, mi másak vagyunk? Nem járt át bennünket is a szekuláris, elvilágiasodott világ gondolata? Néha nem úgy gondolkodunk mi is. Kisebbségben vannak Szárdiszban, akik megőrizték az elődök lelkületét. Őket maradéknak nevezhetjük. Szárdisz nevéből kihallatszik egy görög szó. Sterisszon. Szárdisz, sterisszon. Tehát, ha egymás után mondjuk többször, akkor ez a görög szó sejlik ki belőle, aminek a jelentése maradék. Szárdiszban volt egy maradék. A maradék marad benne az élet könyvébe. A maradékot nem törli ki Isten az élet könyvéből. A maradék győztes lesz. A maradék mellett Krisztus fog tanúskodni. Testvéreim, mi mást mondhatnánk befejezésül? Tartozzunk a maradékhoz. Aki győz, fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Vajha ezek mi lehetnénk az ő kegyelméből. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Mátyás király udvari zenéiből.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Mátyás király udvari zenéjéből készült összeállítást hallgathattak. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 28-án, kedden, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 44. Zsoltár 9. versében olvassuk. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levél 5. fejezetében a 19. versként találjuk. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ma, 285 évvel ezelőtt halt meg Antonio Vivaldi, majd pár évvel később, ugyanezen a napon, Johann Sebastian Bach. A felszentelt Vivaldit vöröses haja miatt zenei körökben is már életében Il Prete Rosso-nak, vörös papnak nevezték, míg Bachot a 19. századtól kezdve az 5. evangélista névvel illették. A katolikus és az evangélikus egyház két kimagasló zeneszerzőjének élete pecsételi meg az útmutató mai igéit Isten nevének dicséretéről. Sokat lehetne beszélgetni arról, hogy a zene vagy a szavak adnak-e jobb lehetőséget a teremtő dicséretére. Az énekben, éneklésben minden esetre mindkettő jelen van. Kétszer imádkozik, aki énekel. Szoktuk idézni Ágostontól, és néha észre sem vesszük, hogy pontatlanul. Nem csak azért, mert ez a mondat szó szerint nem található meg nála, hanem azért is, mert az Augustinus gondolatai nyomán elterjedt középkori latin mondás szerint az imádkozik kétszer, aki jól énekel. Ezen a jó szócskán van a hangsúly. De hogy kell jól énekelni? Mennyire szomorkodjon, akinek nincsen jó hangja, aki nem szeret énekelni, vagy aki, ha énekel, az másoknak nem jó. Augustinus szerint az éneklés a szívből jövő öröm és az Isten iránti szeretet jele. Az imádkozik kétszer, aki örömmel és szeretettel dicséri Istent. Aki nem tud énekelni, másképp is megtalálhatja ennek módját. A nap imádsága. Uram, szeretném, ha életemet és gondolataimat egyre jobban átjárná az irántad érzett örömöm és szeretetem. Taníts, kérlek, imádkozni, hogy tudjam, hogyan fejezhetem ki a szeretetemet a szavaimmal is. Készíts fel, kérlek, arra a pillanatra, amikor a szívem annyira megtellik a tőled és irántad való örömmel, hogy a szavakat kevésnek találva újabb útjait kezdjem keresni, mérhetetlen közelséget kifejezésének. Amen. Béres Tamás áhítattát hallottuk, és a nap igéi voltak. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. És a nap újszövetségi igéje, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Belünk az Isten. A napjáhita címe: Hajolj meg, és ő fölemel. A mai ige Péter első levele 5-6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Gondolatok az ígéről. Ez az íge olyan, mint egy ígéret. Ha megalázzuk magunkat, Isten fölemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet. Az alázat a fölemeltetéshez vezető út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben várja is, hogy mikor emelhet föl, mikor vagyunk már elég erősek ahhoz, hogy áldását elviselhessük. A győzelem ára a meghajlás. Sokan hajlonganak az emberek előtt, mégsem kapják meg a remélt előnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké kegyelmes Úr meggazdagítja, fölemeli, megsegíti és megvigasztalja. Mert az Úr a gőgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat fölemeli. Ki kell viszont várni, amíg eljön a fölemeltetés ideje. Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk más tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk. Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd csak annak idején jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idő. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idő előtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosokká, mert különben tisztelettel és csöndben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a fölülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesz dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok sora a plantálás különböző területeiről, valódi történetmondás a gyülekezet plantálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plantáló, egy plantálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Több napsütés, melegebb napok. Szerdán inkább derült, napos időre van kilátás, esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fok várható. Csütörtökön gyöngén felhős, napos idő várható, eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ami nekem egy éltető forrás, a személyes beszélgetés Jézussal példa lehessen a gyerekek számára, és hogy ez ugyanúgy az ő számukra is adott lehetőség.
2: Szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Mi tette számára vonzóvá gyermekként a gyülekezetet, és mi vitte el a hitre jutásig? Hogyan vált a bőjtben az imádság az Isten szemébe nézéssé? Őri Katalint, a soproni evangélikus gyülekezet hitoktatóját, presbiterét, a hitéről és a hivatásáról kérdezi Győri Gábor Dávid missziói lelkész. Hallgassák őket szeretettel!

0: Őri Katalinnal beszélgetünk Sopronban, ebben az ifjúsági teremben. Katalin hitoktatója, munkatársa ennek a gyülekezetnek, és azt gondolom, ez egy autentikus helyszín ez a beszélgetéshez, mert talán a szolgálatod sokrétűen kapcsolódik ehhez a szobához, itt ilyen kanapék, székek, fotelek, hitoktatási anyagok vannak. Szóval sok-sok minden, ami egy gyülekezet színes életéhez, meg a fiataljaihoz, gyerekeihez kapcsolódik. Néhány mondatot mondja a tanulmányaidról, meg hogy indult ez a szolgálat, milyen irányba indultál el.
1: A középiskolámat azt itt végeztem Sopronban, az egyik evangélikus gimnáziumban. Onnan aztán tanárképzőt végeztem Szombathelyen földrajzszakosként, és akkor utána kerültem el Budapestre a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, és már ott dolgoztam 1-2 éve, amikor úgy nagyon erősen megszületett a vágy a szívemben arra, hogy nyilván sok mindent tudott már az ember, sok mindent megtapasztalt már az ember, de hogy igazán tanulni Istenről, akkor adtam be a teológiára jelentkezésemet, katekéta lelkipásztori munkatárs szakra. Hálás vagyok azért nagyon, hogy nappalin tudtam elvégezni, tehát be tudtam járni az óráimra, meg tudtam hallgatni minden egyes előadást, tudtam kapcsolódni a közösséggel, lett egy nagyon-nagyon jó testvérem ott az évfolyamunkon, akivel szintén akkor is ima közösségben tudtunk együtt lenni, meg együtt szolgálni akár bent a kollégiumban és a gyerekek között. Éppen, hogy el is végeztem, akkor jött utána a hívás Tóth Károlytól, hogy akkor Sopronban örömmel várnának, mert hogy szükség lenne egy hitoktatóra, és azóta itt vagyok.
0: Talán menjünk vissza oda, amikor még te is ilyen hittanos korú fiatal leány voltál, amikor úgy elindult a te lelki életed. Hogy is történt ez?
1: Vas megyéből származom, egy kicsin településről, és a nagymamám hatására hétről hétre mennünk kellett Isten tiszteletre az én nővéremmel. Eleinte minden zavart, ami a templomban volt. A hangok, az illatok, a történések, de valószínű azért, mert talán máshova vagy másra vágytam volna, és nem sok mindent értettem még abból, ami ott elhangzik. Aztán volt egy váltás a gyülekezetünkben, és megérkezett egy fiatal házas pár, akikkel együtt pedig elindult egy nagyon, nagyon jó ifjúsági élet a gyülekezetben. Akkor már nem bántam talán annyira, hogy menni kell hétről hétre az Isten tiszteletre. Az változott meg, ahogyan talán érthetőbben hallottam az Úr Jézusról. És az, hogy elindult egy ifjúsági élet, az, hogy hétről hétre találkoztunk nem csak az Isten tiszteleten, hanem gyülekezeti teremben, imaházban, és akkor ott énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk, és aztán az, ahogyan nagyon tisztán tanulhattunk arról, hogy kik vagyunk mi magunk, hogy Isten teremtett, az ő teremtménye vagyok, de mégis van valami, ami elválaszt ő tőle. És hiába voltam 9-10 éves, mégis megértettem azt, hogy lehet, hogy nem követtem el egetrengetően nagy tetteket, bűnöket. De nyilván magának a bűnös állapotomnak így a megnyilatkozásai, azok ott voltak az én gyermekkoromban is. De hogy annak a megértése, hogy az a bűn, ami bennem van, nincs különbség senkiben, senkinél sem, mert mindenkinél ott van, hogy az elválaszt. És hogy amikor ezt megértettem, hogy ez elválaszt, és hogy így nem vagyok rendes állapotomban, akkor már nagyon-nagyon vágytam arra, hogy megtörténjen az, amit másoknál is láttam, hogy megtörtént, hogy imádságban oda mentek Jézushoz, és letették a bűnt, és átadták az életüket. És akkor ezt láttam az ifjúságunkban, meg vasárnapi Isten tiszteletek után, hogy ez történik a személyes életekben. És akkor eljött egy vasárnap este, amikor a szobánkban, a nővéremmel mondtam neki, hogy itt az idő, hogy nem akarom elszalasztani, hogy nem akarok tovább, hanem megragadni azt a kegyelmet és szeretetet, ami Jézusban jelen van. És akkor ott együtt imádkoztunk, és emlékszem, hogy nagyon elkezdtem sírni. Nyilván érzelmileg is az ember annyira átitatódik azzal a szeretettel, amivel ott akkor találkozik. Onnantól kezdve tényleg így dátumszerűen kimondhatom azt, hogy új emberré lettem. Jézus újjászült, ő benne újjászülettem.
0: Mennyi idős voltál ekkor?
1: Ekkor 11 éves voltam.
0: Mi az, ami változott? Azt mondtad, hogy az előtte sem voltál egy nagyon rossz kisgyerek, tehát, hogy innentől kezdve minden sikerült. Hogy érezted ezt a dolgot? Mert nyilván vannak, akik átélik ezt és találkoznak ezzel, de van, aki nem találkozik úgyse, hogy te láttad ezt annak idején az ifis társaidon.
1: Nem olyan régen tudtam megfogalmazni magamnak azt, hogy egy nagyon szerető családban nőttünk fel, és nagyon-nagyon jó értékeket kaptunk a szüleinktől. Tényleg helyes mederben terelgettek minket. De közben pedig azt is tudom, hogy aki most vagyok, az nagyobb rész tulajdonképpen a lélek munkája. De ez nem teljesen válasz valószínűleg a kérdésedre.
0: Az jutott eszembe, hogy itt beszéltél, hogy talán olyan ez, mint amikor beoltanak egy ilyen magoncot, nem? Amiben ott van az életnek mindenféle lehetősége, de mégis azzal, hogy egy oltvány oda kerül, felhasználva mindazt, ami eddig volt, mégis valami más, ami ott elindul és növekszik és kiteljesedik.
1: Igen, mert ha csak én maradtam volna meg úgy, ahogyan a szüleink felneveltek, akkor nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb teljesen másik irányt is vehetett volna az életem, és én lettem volna mindennek a mozgatója. De nem így történt, hanem tényleg az, hogy ami elindult, az kivirágzott, és talán reménység szerint gyümölcsöt termett. Volt egy nagyon stabil és sok létszámot számáló ifjúsági körünk, akikkel együtt mentünk különböző helyszínekre, és akkor ott szolgáltunk gyülekezetekben, növekedtünk együtt a hitben. És így meg is tartottuk egymást. Nyilván rengeteg mókával és kacagással is minden mellett. És mai napig ők ilyen nagyon fontos részei az életemnek. Jézus volt a legfontosabb. Hogy ő volt a mérték, tehát nem tettünk semmi olyat, ami magunkból jött volna, hanem tényleg az volt a lényeg, hogy őt hirdetni, ahol vagyunk.

0: fiatalként bekerültél egy ilyen sodrásba, és ott ennek nyilván kialakultak olyan szokásai, amik aztán beépültek az életedbe. Mik ennek a legfontosabb elemei, vagy mi az, amit úgy érzel, hogy azóta is veled van, és, uh-huh. és próbálsz figyelni erre?
1: Uh-huh. Az ima közösség az mindenféleképpen. Tehát az, amikor valakivel együtt tudunk imádkozni, az valahogy annyira a tényleg a teljes testvéri közösséget jelenti számomra. Még úgy is, ha mondjuk nem ismerjük annyira nagyon mélyen egymást. Így volt akkoriban a kollégiumban, így volt az első munkahelyemen, ahol a tanítványaimmal együtt voltunk tulajdonképpen ima közösségben. Így volt itt Sopronban is, amikor ide kerültem, akkor az első év után már ima közösséget alapítottunk. Két hetente találkozunk, hol nagyobb létszámmal, hol csak néhányan együtt. A hittanóráinkon ott is mindig imádkozunk a saját szavainkkal is. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ami nekem egy éltető forrás, a személyes beszélgetés Jézussal, hogy az egy példa lehessen a gyerekek számára, és hogy ez ugyanúgy az ő számukra is adott lehetőség.
0: Hogy lehet ezt jól tanítani, vagy tanulni ezt az imádságot? Mert sokan kínlódnak talán ezzel, hogy nem mernek, nem tudnak imádkozni, ezért inkább azt kérik, hogy más imádkozzon értük, én magam lelkészként is időnként átélem ezt, hogy valaki megszólít, hogy én imádkozzam érte, mert hát biztos engem jobban meghallgatnak, de hát nyilván nem erről szól ez, hanem arról, hogy tudunk őszintén személyesen is kapcsolódni Istenhez. Hogy lehet ezt tanulni és tanítani?
1: Én magam tanulni azt hiszem, hogy pont ott akkor az első ifi körben tanultam meg, hogy láttam azt, ahogyan a lelkészeim milyen bizalommal, mennyire őszintén szólítják meg Jézust, és aztán pedig ez annyira belém ivódott, és nekem is természetessé vált. Itt indul nekem is a gyerekek között, hogy ezt az élő példát mutatni. És aztán van, ahol a gyerekek is nyilván aztán bátorságot vesznek, és ők maguk is elmondanak imádságot. És akkor az a legnagyobb csoda, amit átélek egy hittanórán, hogy ők maguk a saját szavaikkal.
0: Vannak rossz imádságok? Szerinted? Egyáltalán mit nevezhetünk imádságnak? Egy ilyen sóhaj, amiben nagyon egyszerűen elmondok valamit, az már imádság?
1: Hát ami őszinte, az mindenképpen az imádság kimondása annak, amiben benne van az ember. És hát nyilván a gyerekeknél a legelső mindig az az, hogy na mit szeretnék, és akkor sorolják azt, hogy mi az, amit szeretnének. De amikor eljutunk odáig, hogy az is megszülessen a szívükben, hogy elmondom a szívem vágyát, kérését, de hogy oda tudom mellé tenni azt, hogy ezt így rád bízom. Hogy én elmondtam, és rád bízom is, hogy ha akarod, akkor azt meg fogod adni. És úgy én is mindig azt élem meg az imádság közben, hogy elindulok valahol, és lehet, hogy teljesen máshol fogok kiukadni, mint ahol elindultam. Mert közben annyira sok minden formálódik még.
0: Tehát az imádság valójában nem egy monológ, hanem egy dialógus, egy beszélgetés, ahol Isten közben a lelkedben formálja a gondolataidat és a szavaidat is akár. Van olyan ima meghallgatásod, amire azt mondod, hogy na, ez egy nagy élményem volt, hogy ezért imádkoztam, és meg is kaptam rá a választ Istentől?
1: Rengeteg van. Egyik ilyen példa, amikor még Budapesten dolgoztam, a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, viszonylag hosszú időn át, és akkor sokat imádkoztam azért, hogy Isten felhasználjon abba, hogy a fiatalok között is induljon el ébredés. És akkor többen is elindultak a hit útján, többen is megtértek, viszont aztán volt egy időszak, amikor pedig már úgy éreztem, hogy lehet, hogy nincsen maradásom azon a helyen. Rengeteget imádkoztam, hogy legyen valahogyan így ebből kiszabadulás és új kezdet. A Zsoltárból volt előttem az, hogy miért csüggedzel lelkem, hogy bízzel Istenbe, mert még meg fogod látni az ő szabadítását. És akkor ez volt a teljes reménységem, hogy várom ezt, amikor meg fogom látni, mert tudom, hogy meg fogom látni a szabadítást. És amikor már tényleg azt éreztem, hogy nincsen tovább én nekem emberileg, akkor úgy lett meghallgatva a sok-sok imádságom, és a tényleg a rábízása Jézusra, hogy mit szeretne és hogy szeretné, hogy a legjobb napon, a legjobb időpontban hívtak fel Sopronból, hogy szeretnék-e jönni, mert van lehetőség. És akkor tényleg azt éreztem, hogy most kilettem emelve, és átlettem helyezve egy másik helyre, ahol a szabadulás is elindul tulajdonképpen.
0: azért nem egy instant válasz volt ez, meg nem valami nagyon hirtelen megérkező dolog, hanem egy olyan érlelődős dolog. Tehát készítette Isten a formát, a te lelkedet, várakozásban ki kellett tartani, de végül is megérkezett a válasz.
1: Igen.

0: Lélekhangolunkban Őri Katalin, soproni evangélikus hitoktatót, Győri Gábor Dávid, országos missziói lelkész kérdezi.
1: Volt olyan, ahol kínlódnod kellett. Isten éppen a másik felét értette meg veled. Nem úgy hallgatta meg az imádságot, ahogy te szeretted volna először.
2: Mostanában gondolkodom sokat azon, hogy van olyan, amikor az ember azt gondolja, hogy Isten szerint kér dolgokat, vagy hogy az ő színe előtt állva kér dolgokat, és aztán pedig utólag kiderül, hogy igazából háttal állva mondtam el azokat a dolgokat, kéréseket, vagy szándékokat. Az idei böjtömnek így a nagy válasza, vagy elindítása az, hogy mindent Isten színe előtt tenni. Az imádságot is, tehát annak minden egyes pontját. Mindent vele egységben kérni, mondani, megélni, tenni, és hogy ez csak úgy sikerül, hogyha nyilván egyrészt nem háttal állok neki, amikor pedig úgy gondolom, hogy szemben, tehát egy nagyon erős önvizsgálat, és megengedni azt, hogy rámutasson arra, ami nem a helyén van. És most idén szerintem az életem első olyan böltje tulajdonképpen, amikor mindent kipakoltatott velem Isten, hogy csak ő töltse be az időmet, a gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, és mindent. Nem én vagyok benne semmiben sem, hanem mindenben ő is. Eddig is éreztem, hogy sok áldás van nyilván a szolgálaton, a munkán, gyerekek között, gyülekezetben, meg minden, de hogy most annyira kézzelfogható és tapintható az, hogy ha tényleg minden veled van megtöltve, akkor tényleg mindenből áldás lesz. De a teljes átadást élem most meg, és teljes tisztulást is. Most jönnek elő ilyen dolgok az életemben, amik nem voltak teljesen még tisztázva.
1: Nagyon izgalmas ez a gondolat, amit mondasz, ez a háttalálást, meg szembenézést, amikor tényleg Istennek a szemébe tudok nézni, és ő meg a szemembe nézhet. Ahogy itt ezt mondod, el is gondolkodtam ezen, hogy mennyire nélkülözi ez sokszor a mai kommunikáció. Úgy kommunikálunk egymás, hogy nem nézünk egymás szemébe, ugye akár az ilyen internetes kommentfalakon, ahol az embernek még az arcát sem, meg semmit nem kell magából vállalnia, és bármit mondhat, és mond is, amit szembe nem vállalnánk, és hogy mennyire fontos ez, hogy a szemébe tudok nézni a másiknak, és ő meg az én szemembe tud nézni, és hogy milyen izgalmas az, amikor Istennel kapcsolatban éljük ezt át, és tényleg a böjtnek lehet ez egy nagyon fontos hozadéka. Akkor a mindennapjaidat ez a hitoktatói munka tölti ki tulajdonképpen, mindenféle korosztályokban, gondolom különböző iskolákban, hogy néz ki egy ilyen tipikus napod, mi az, ami feladat benne, mi az, ami lelkesít, mi az, ami erőt ad.
2: Elsőtől nyolcadik évfolyamig mindenféle korosztállyal találkozom, ami talán nekünk könnyebbségi gyülekezeti hitoktatóknak, hogy viszonylag kis létszámmal találkozunk egy-egy órán, tehát van, hogy csak egy fővel találkozom, van, hogy kettővel, van, hogy öttel, vagy picivel többel. Tehát az nagyon nagy áldás, hogy nagyon mély kapcsolatok alakulhatnak ki a gyerekekkel. És a legszebb az, amikor talán úgy van, hogy kiskoruktól kezdve egészen végig lehet őket kísérni, és akkor tényleg látni az ő formálódásukat. Nagyon-nagyon szeretem azt, hogy felteszik a kérdéseiket, az, hogy mesélnek magukról, az, hogy aztán a kérdéseikre megkereshetjük a Bibliában a választ, az, hogy tudunk együtt énekelni, az, hogy imádkozunk. Nem egy tanóra tulajdonképpen a hittanóránk, hanem annál sokkal-sokkal több. Úgyhogy nyilván a hétköznapjaim nagy részét igen, ez tölti ki, és a gyülekezetben is. Hála Istennek úgy meg van mutatva az, hogy lehet szolgálni. Nem tudnék úgy jelen lenni, mint hitoktató, hogy nem kapcsolódom a gyülekezethez. Azért ennyi év után már születtek olyan kapcsolatok családokkal, fiatalokkal, ami kimondatja velem azt, hogy otthon érzem magam itt most már.
1: Sok-sok mindenről tudtok beszélgetni a hittanos gyerekeiddel. Mit látsz, hogy mi az, ami foglalkoztatja a mai gyerekeket, fiatalokat, hol kínlódnak, és milyen válaszokat lehet erre találni?
2: Hát a legutóbbi, legmegdöbbentőbb élményem az például az volt, amikor az egyik fiatal lányból így kibukott valahogy az, hogy ő otthon használ egy bizonyos ingát, megnyugtatásra, gondok letételére, erőforrásként ő is, és az édesanyja is. Ezt egy egyszerű táborban kapta, ahol sok mindent átéltek, és akkor valahogy így megmutatták nekik ezt a ásványból készült ingát, és megmutatták a használatát, meg hogy hogy kell rá vigyázni, hogy kell újra erőt adni bele, meg hasonló. De végtelenül hálás vagyok, hogy a kislány megnyílt és elmesélte. Mert ha nem mondta volna el, akkor nem tudtunk volna róla beszélgetni. Kimondani azt, hogy ez nem Jézusnak az útja. Mint amikor az vagy kőből faragott bálvány, hogy hiába tulajdonítasz neki bármi erőt, de nincsen benne semmi. De közben ott van benne a veszély, hogy közben meghasználod, és mégis úgy tűnik, mintha megtenné azt, amit kérsz tőle. És akkor, hogy ezt így hogyan tudtuk fejtegetni, és imádkozni tényleg így azért, hogy legyen neki megmutatva az, hogy erősebb Jézusnak a szeretete, és hogy rá lehet bízni a dolgokat, és nem egy tárgyba kell belevetni a bizalmunkat. Nyilván az is nagyon sokszor előkerül a gyerekek között, hogy értékesnek érzik-e magukat. Otthoni családi problémákat is elmondanak, vagy osztálytársak közötti problémákat elmondanak. Vagy hogy mi miért történik, hogy egy tragédia mondjuk miért történik meg az életükben. Miért engedi meg Isten, vagy Isten tette el mindezt, vagy hogy akkor szerete Isten engem, vagy sem. És pont legutóbb került elénk a Dávid története, és akkor ugye szépen végigvettük, hogy Dávidnak is mennyi mindennel kellett megküzdenie, és hogy csak úgy tudott megküzdeni a tragédiáival, a nehézségeivel, a kísértéseivel, hogy Isten így felöltöztette őt, mint amikor ugye most már bekerült mondjuk Saulnak a hadseregébe, és akkor felvette a fegyverzetét, és hogy ez nem csak egy ilyen fizikai felöltése valaminek, hanem hogy ott van a Bibliában Istennek a lelki fegyverzetei is. És hogy tudott megállni akár Saul indulataival szemben, vagy hogy nem tudott megállni mondjuk akkor, amikor egy csábítás jött neki, hogy akkor mit vett le magáról az Isten fegyverzetei közül. Erről beszélgettünk, hogy Isten mennyire felkínálja magát nekünk, és hogyha mi élünk vele, tényleg nap mint nap, akkor megtörténik az, hogy bár jön egy nehézség, valamennyit meg is érzünk belőle, de mint ahogy a katonánál ott van a pajzs előtte, Isten is egy ilyen pajzs számunkra. Meg hogy ilyen pajzs az ő igéje számunkra, hogy ismerjék meg hogy én magam is szüntelenül olvassam az igét, és hogy az tényleg vezet napról napra, megóv, megvéd, meg iránytart, bátorít, vigasztal, és így tovább.

0: utaltál is itt Zsoltára például, ami fontos számodra, de tudsz-e olyat idézni, ami akár az életednek ilyen vezérigéje, vagy valamiért sokat jelent számodra?
1: Ami nagyon fontos nekem, az például a konfirmációi igé. Arra az időre már megtörtént a megtérésem, és hát óriási élmény volt a konfirmációi Isten tiszteleten a fehér ruhában lenni, és azt az igét kaptam, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, és annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Olyan gyönyörű megpecsételése, meg erősítése volt annak, ami már megtörtént velem, benne élek, hogy már megvan az a fehér ruha, amivel belépés van. Nem tudnék most itt kiemelni, mert annyira folyamatosan, napról napra kapja az ember, hogy tényleg mindig az éppen az adott kérdésekre ad választ, vagy bátorítást. Nagyon szeretem a 23. Zsoltárt. Nagyon szeretem a pásztor képét a Bibliában. Ha az ember elsőről olvasom mondjuk a 23. Zsoltárt, sok mindent nem ért meg belőle, hogy miért beszél ott csendes vízről, meg olajjal, amivel megkeni a fejét, meg milyen asztal van ott, meg hasonló. De amikor az ember elkezd kutakodni benne, és mélyebbre esni, hogy ez a pásztor létben ezek mit is jelentenek pontosan, és akkor azt így lelkileg átfordítani, hogy akkor az nekem hitben mit jelent. Most mondok erre egy példát, hogy nekem egy óriási felfedezés volt az, amikor úgy rádöbbentem arra, amikor azt írja, hogy megkened fejemet olajjal, vagy amikor a pásztor is megkeni a tényleg a bárányának a fejét, azt egy ilyen óvintézkedésként teszi a számára, hogy semmi, ami mondjuk így bekerülne, hogy a kis károkozók, és legyek meg hasonlók így a kis testébe, agyába hasonló, hogy ami betegséget okozna, ezzel az olajjal így eltávolítja tulajdonképpen, megóvja őt ettől. És hogy számunkra is az ige és az őszinte kapcsolat, ez az olaj tulajdonképpen. Hogy a gondolatomat is teljes mértékben odaadni, hogy nehogy más jusson be, ami a káromra van.
0: Nagyon megérintő, hogy ez a naponkénti lelki eledel számodra, tehát nem arról van szó, hogy na van az életemnek három ilyen nagy igéje, háromszor jól laktam vele, hanem hogy tényleg naponként jelent ez újra és újra annyi lelki muníciót, táplálékot, amire szükségem van. Mi az, ami álomként előtted van talán? Ha ilyet meg lehet osztani. Sok-sok mindenről beszélt itt a szolgálatot kapcsán, hogy naponkénti örömöt is jelent ez. Van-e olyan vágyad, álmod, ami az imádságaidban ott van, hogy de jó lenne, ha átélhetnéd, megélhetnéd, megkaphatnád?
1: Hát tiszta szavakat mindig. Tisztán és érthetően beszél.

0: döntések szülessenek, a nagy döntés szülessen, meg a gyerekeknek az életében, a szülőknek az életében. A vágyam, az álmom az mindenféleképpen ez, hogy ne vesszen el senki, és hogy rajtunk keresztül pedig tudjon áradni az, amit Isten szeretne. Nyilván nagyon szeretném, hogyha a családomon belül is hasonló módon lenne. Például egy nagyon fontos ige, most eszembe is jut tényleg, hogy a Jézus mondja, hogy menj haza és mondd el, hogy mit tett veled. Nem, most nem is tudom pontosan idézni.
1: Talán a megszállott meggyógyítás.
0: Igen. Amikor ezt így egyszer egy ilyen személyes igei áldáson pont itt Sopronban megkaptam, akkor teljesen összetörtem bele, hogy a legnehezebb dolgot kéri. Mert nyilván a tetteinkkel meg tudjuk mutatni, de a szavainkkal, vagy én úgy érzem, hogy a szavaimban mondjuk családon belül sokkal nehezebb, mert ott hamarabb kapsz nemet, vagy visszautasítást. De az megerősítő, hogy például a testvéreim közül egy a nővérem, ugye szintén megtért. Ez a vágy és álom, hogy amíg tart a kegyelmi idő, addig megtörténjen.
2: Kedves hallgatóink, a lélekhangoló most elhangzott beszélgetésében Őri Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét hallhatták, aki vallja, hogy otthonom és testvéri, családi közösségem a gyülekezet. Győri Gábor Dávid, a rádiómisszió vezetője, országos missziói lelkész Katalinnal folytatott beszélgetését megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu rádiómenüje alatt, illetve YouTube csatornánkon is, valamint Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Missziói Központnál várjuk leveleiket, üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheram.hu címre és SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát.

Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Liszkovács Kamilla írt egy egészen kitűnő szociográfiát orjongyári munkások három nemzedékéről. Egy olyan kutatást folytatott, amit a mi nemzedékünkhöz tartozó Sas Judit kezdett el. Külön érdekesség volt. És hát én ezt a könyvet nagy örömmel olvastam, már azért is, mert akkor már 40 éve voltam tagja egy hajógyári munkásokból álló baráti társaságnak, és össze tudtam hasonlítani a két üzemet. Az Orionból egy egészen pici maradt máig, a hajógyárból semmi. És hát akkor egy műsorom van máig, többen ismerik, a Szól a rádióba, és oda elhívtam Kamillát, és beszélgettem vele a könyvről. Beszélgetés után Kamilla megkérdezte, hogy készítettek-e velem életút interjút. Mondtam, hogy én sokakkal készítettem, sőt, azt tanultam Márkus Istvántól, tehát a szociográfusok atyától, hogy bármilyen témában csinálok interjút, kezdjem egy lehet minimum fél órás életút interjúval. Ezt én megfogadtam. Tehát ugye velem nem. Hát hogy ő akkor szívesen csinálna, és akkor most átadom a szót neki.
1: Első körben szeretnék mindenkit köszönteni, és megköszönni azt, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és ennyien jelen vannak, ez nagyon-nagyon megtisztelő. Mindenképpen meg szeretném köszönni Tibori Kimának azt, hogy megszervezte nekünk ezt az alkalmat, illetve hát nagy hálával tartozunk a Belvedere Meridionál kiadónak, amikor tényleg ez a könyv nem születhetett volna meg, különösen Jancsán Csabát kell kiemelni, aki gyakorlatilag a lehetetlent valósította meg azzal, hogy a mai világban egy tudományos kéziratból valóban kézzelfogható könyv születhetett. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon köszönöm a felkért hozzászólóinknak is, hogy itt vannak és megtisztelnek azzal, hogy beszélnek a könyvünkről. És akkor folytatva István gondolatmenetét, igen, ez egy nagyon meghatározó pillanat volt az életemben. Istvánt soha nem láttam korábban, ez az interjú volt az első alkalom, amikor találkoztam vele, és körülbelül egy negyed órát ott maradtunk utána beszélgetni, és ez egy mély találkozás volt közöttünk. István azonnal egy nagyon őszinte beszélgetésbe fogott, és azt éreztem, hogy ez egy különleges kapcsolat, ami közöttünk van, és gyakorlatilag gondolkodás nélkül kérdeztem tőle, hogy készítettek-e már vele korábban életünk interjút, és akkor tényleg leállt, hogy például Tibori Kimmel készített már ilyen szakmatörténeti interjút, de teljes egész életére kiterjedő nem. És akkor én hát felajánlottam Istvánnak a lehetőséget, hogyha megtisztel a bizalmával, akkor én nagyon szívesen vállalnám ezt a feladatot. És István először gondolkodási időt kért, azt mondta, hogy Ági nénivel, a kedves feleségével ezt először meg kell beszélnie. Úgyhogy néhány nap elteltével hívott fel István, hogy arra jutott, hogy ez egy jó gondolat lehet, úgyhogy vágjunk bele. És hát ez volt az a pillanat, amikor igazából elkezdődött ez a könyv. Azt gondolom, hogy ez egy igazán fontos pillanat és egy fontos kapcsolódás volt. Talán sokan úgy képzelik el, hogy ez az interjú az magában úgy történt, hogy én, mint interjúztató kérdeztem Istvánt, és ő pedig folyamatosan válaszolt a kérdéseikre. Ez a gyakorlatban nem így működött, hanem egy narratív jellegű életút interjút készítettünk, aminek az a lényege, hogy én viszonylag kevés kérdéssel igyekeztem feltárni István élettörténetét, hagytam azt, hogy magát a teljes élettörténetet hűvázolja, akkor ő mesélje, hogy mik a legfontosabb dolgok. És ez majd módszertani szempontból lehet érdekes. Az, hogy miről is szól ez a könyv, én azt gondolom, hogy három irányból közelíthető meg leginkább. Egyrészt szól István életútjáról, élettörténetéről, teljesség igénye nélkül azért igyekszik alapossággal fontálni ezt. Másrészt emellett ad egy legnyomatot arról, hogy milyen is volt a 20. század, illetve a 21. század elején a tudós világ, a tudós élet. És harmadrészt pedig azt gondolom, hogy ez a könyv megközelíthető egy ilyen módszertani szempontból is, olyan jelleggel, hogy mit is jelent a gyakorlatban az, hogy elmesélni egy életutat, és hogy aztán abból egy könyv készülhessen.
0: Itt valóban úgy tűnik, mintha én egy monológot mondtam volna, nem. Én egy unokám korabeli kollégámmal beszélgettem, tehát neki mondtam mindezt el. Ez nagyon fontos. Mert az ember kiállhat egy ilyen összejövetelre, és akkor elmesélem az életemet, vagy egy rádió, hosszú rádióinterjúba, vagy egy orrál hisztori kutatásba. Itt ez így történt. Ennek összes módszertani bonyodalmában nyilván. Mert nyilvánvaló, egész másképp alakult volna, hogy közbe-közbe kérdez, de ő úgy tartotta jónak, én meg úgy tartottam jónak, ahogyan ő.
1: Amit még így érdekességként megemlítenék, az az, hogy hát összesen 7 alkalommal találkoztunk Istvánnal. Volt olyan alkalom, amikor több mint 7 órán át történt az interjú felvétel, és István mondta, hogy most én üljek a nagy fotelbe, mert én vagyok az interjúztató. Ez azt gondolom, hogy már önmagában nagyon sokat elárul István személyiségéről, hogy egy hihetetlenül vicces, humoros, mégis hát tisztelettel fordul az emberek felé. És még egy érdekességet mondanék el, most futottam össze Ági nénivel, István feleségével, és itt tud a körünkben lenni, de sajnos nem tudott följönni a sok lépcső miatt. De hogy ő rendszeres szereplője volt ezeknek a találkozásoknak, minden alkalommal, amikor az interjú volt, akkor dél környékén Ági néni bekopogott hozzánk, és mondta, hogy elkészült az ebéd, szóval mindig együtt ebédeltünk, ilyenkor kiléptünk leállítottuk a diktafont, kiléptünk a klasszikus interjú felvételi történetből, és hát természetesen ebéd közben is folytatódott a beszélgetés, sok mindenről beszélgettünk, gyerekekről, unokákról, könyvekről, kutatásokról, hitéletről. És hát ami még egy nagyon fontos mozzanat volt, hogy István megmutatta nekem az egész lakást, gyakorlatilag minden aspektusát, az unokák fantasztikus művészi alkotásaitól kezdve a példaképnek érzett alkotó, szerző, kiragasztott fényképein át, és nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy a lakás minden szóba valami új dolgot hoztott meg István élettörténetéből.
0: Hát így jött ez a beszélgetés létre, amivel aztán hát elsősorban innentől kezdve Kamilla aktivitása, kreativitása, szívossága nyomán egy könyv is született, ez egy másik történet már.
2: 3 jeles kollégát, aki különböző szakterületekről, de Istvánt is ismerve, elvállalták azt, hogy egyszerre az olvasói élményeiket, a módszertani megfontolásaikat és a kérdéseiket is megosztják velük. Felkérem Németh Krisztinát, aki a Társadalomtudományi Központ munkatársa, egy kvalitatív kutató, ez meg az én fontos mondanom még, és szintén gyakorló kérdező, gyakorló hallgató.
3: És nagyon örülök, hogy elmondhatom a véleményemet, vagy az olvasmányélményemet megoszthatom. Elsősorban a módszertani szempontokra koncentrálnék, de aztán lesz egy kis személyesebb reflexió is. Tehát az első, ami szembeütlő ebben a könyvben, az, ahogyan Kamilla megadja nekünk azt a belépési lehetőséget ebben a személyes térben, hogy két ember hogyan hangolódik egymásra. Tehát az interjúban ez egy kevéssé hangsúlyozott, de elkerülhetetlen és nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy meglegyen az összhang, és ez nem csak nyelvekben, nem csak gesztusokban történik, hanem nagyon-nagyon sok szinten történik. És az első, ami kell hozzá, az az idő, ami egy nagyon nagy luxus cikk, és ez látszik a könyvben is, hogy erre rá volt számva az idő. A másik a türelem és a figyelmes kérdezés. Sőt, azt mondanám, hogy a legfontosabb kulcsa az interjúnak a figyelmes hallgatás. És ami nagyon látszik a könyvlapjain, hogy ennek a Kamilla a nagymestere. Tehát ha az interjús módszertan tanítjuk hallgatóknak, akkor elmondani elég egyszerű, hogy valaki kérdez és csak kérdez, tartja a szerepét, valaki meg válaszol. Interjúzni csodás, de narratív interjút készíteni hosszú évek munkája, míg valaki megtanulja, és pont azt, hogy hogyan tud visszavonultan figyelni, aktívan jelen lenni, anélkül, hogy kérdezne, megszakítana, tagolna, ráhúzná a saját logikáját a másik visszaemlékezésére. A narratív életút interjúnak ez a szépsége és ez a nehézsége is. És a másik oldalon, tehát hallgatni, figyelni, jelen lenni és tartani ezt a személyes teret, aktív figyelemmel visszavonultan, ez egy nagyon szép feladat, és nagyon jól sikerült. A másik pedig, hogy visszaemlékezni, emlékeket szűrni, és ahogy István mondta, a másikra személyre szabva lefordítani, hogy itt mi lehet az érdekes, mi az, amit jobban ki kell fejteni, mi az, ami talán a történeti kontextus miatt távolabbi. Tehát ezt a szűrés, és mondjuk így, hogy ilyen fordítói, fordítás, hermeneutikai munkát elvégezni, megint csak egy nagyon nagy erőfeszítés, és eközben történik ez az egymásra hangolódás. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jól látszik a könyv lapjain. Én nem a Bőke Zsuzsa féle narratív iskolából jövök, hanem a Vajda Júlia Kovácséval, illetve Gabriele Rosenthal iskolából jövök, az talán még narratívabb, tehát ott az asszociációknak van igazán nagy szerepe a felidézésben. Úgy éreztem ebből a könyvből, hogy a kölcsönös szűrés és egymásra hangolódás miatt, és azért, mert hogy az interjú célja nem elsősorban az volt, hogy itt egy nagyon gazdag empirikus anyag gyűjjön össze, hanem az, hogy ezt majd esetleg közreadjátok, nem tudom, ez melyik ponton dőlt el, de hogy egy harmadik szemmel kifele is kellett figyelni, hogy az olvasót hova visszük, az olvasónak mit mondtunk ki, az olvasónak mit fogunk elmagyarázni. Tehát az évet úgy is kellett felépíteni, és ezt a kölcsönös dialógust, hogy így mondjam, fenntartani, hogy a félfüllel fél szemmel ott volt már a leendő olvasó. És végig kellett azt gondolni, hogy neki mi az érdekes, neki mi a fontos, neki mi az érthető, vagy az érthetetlen abban a kontextusban. Még ami elgondolkodtatott, az a címben rögtön két dolog is. Ugye, hogy Márkus Istvánnal élve, hogy mennyire fontos műfaj az élettörténet, és mennyire jól megalapoz bármilyen vizsgálódást, és hogy mennyire teherbíró műfaj az élettörténet. Ugye itt rögtön a cím, hogy az ember csak úgy belepottyan a történelemben, a kis történet, vagy a személyes történet és a nagy történet már rögtön így benne van, de hogy nem is igazán belepottyan, hanem meglátjuk ezt a személyiséget, aki aktívan kimozog dolgokat, mozgástereket teremt, mozgásteret teremt, személyes autonómiát él meg, személyes belső szabadságot él meg, diktatúrikus viszonyok között tabu témákat kutat, vagy elkezd kutatni, ugye fél illegális vallási mozgalmak tagja, illetve utána pedig szociografikus vizsgálója is, tehát hogy nem csak belepotja, hanem egy aktív ágens is, és hogy ez a címben már valamennyire adódik. És hát igen, szóval az, hogy az élettörténet maga egy nagyon teherbíró műfaj, és itt is egymásra rétegződik a szakmatörténet és az élettörténet, ami beleágyazódik egy kortörténetbe. Szóval, hogy rögtön három dimenziót vagy három réteget nyit meg. Nekem a könyvből az is így feltűnt, hogy ez is nagyon érdekes volt, hogy az élettörténethez hasonlóan a szociográfia is egy nagyon teherbíró műfaj. És nagyon ott van benne a jelenlét és a másikra hangoltság. Tehát, hogy a jelenlétből fakadó tudásokra alapozva megismerni kis világokat, és aktívan figyelni. Tehát, hogy valahogy, mintha ez a két módszer egymásra is rétegződne ebbe a könyvbe, és újabb személyes olvasatokat, vagy újabb rétegeket nyitna meg. Valahogy úgy érzem én is egy kicsit az olvasás után, hogy István szakmaiságát, személyiségét így jobban megértettem, hogy valahogy az vezette ezeket a műfajokat, témaválasztásokat, hogy az ember érdekes a maga komplexitásában. És hogy megint csak ez a műfaj, mind a két műfaj, az élettörténeti interjú és a szociográfia is erre kiváló, és hogy talán nem véletlen, hogy ez a kettő találkozott ebben a könyvben. És végül azt mondanám még így zárásként, hogy én luxus cikknek érzem ezt a könyvet, nem csak azért, mert könyv, ez így el van csépelve, hanem azért, mert hogy két ember egymásra hangolódásából, egymásra szánt idejének a végkifejletét foghatjuk a kezünkbe, és mi is elmehetünk velük bebarangolhatjuk az ő kapcsolódásuknak, találkozásuknak a gyümölcsét. És hát személyesen azért is, mert hogy nagyon sok mindent lehet ebből tanulni, hogy vajon kell ez a nagyon leegyszerűsített lineáris karrierhív, vagy menni kell azzal, ami adódik. Vajon le kellett tényleg a végletekig szűkíteni azt az érdeklődést, amivel érvényesülni lehet a pályán, vagy az ember érdekes a komplexitásában, az ember is ugye ezt sugallja, és hogy éppenséggel nagyon is össze lehet kapcsolni szociográfiát, vallásszociológiát, művészetszociológiát, és nem kell attól félni, hogy az ember új témába vagy új műfajba kezd, és hát az pedig egészen lenyűgöző, hogy mennyi könyv, mennyi hangjáték és mennyi minden művészi teljesítmény is elfér ebben az életünkben, szakmai és életünkben és élettörténetben.
2: Völgyesi Orsolya történész a következő beszélgetőtársunk, mert hogy ezzel jelezném, hogy majd ha bár meghallgatjuk az értékelő szavakat, szeretnék úgy kinyitni a kört, hogy a jelenlévők is tudjanak kérdezni, nem csak a szerzőktől, hanem a művel értékelőktől is. Átadom a szót.
4: Történészként, és bármennyire is furcsa, elsősorban a 19. százados történész vagyok, és a 20. századdal, mondjuk egy 11 pár éve foglalkozom is kisközösségek, katolikus kisközösségek történetével, és hát ott én is a magam, mondjuk így kezdő vagy még dilettáns módján én is elkezdtem interjúkat csinálni. És ugye amit érdemes előre leszögezni, egy kicsit kapcsolódva az előző hozzászólás lezárásához, hogy egy valóban egy kivételesen gazdag szakmai életutat láthatunk, amely tényleg a hangjátékok írásától, az olvasás szociológiáig, az értékkutatáson át, az olvasótáborok és a vallásszociák, szóval hogy hol? Gyerekkörbe, szép, felnőtt szépirodalmi művek írása, szóval ez szinte befogadhatatlan és feldolgozhatatlan életmű, amit ugye Kamarás István maga mögött fog majd egyszer hagyni. Ami nekem még nagyon érdekes volt, az a családtörténet, hogy társadalomtörténeti szempontból ez egy nagyon érdekes család, amely tulajdonképpen itt egy felső és alsó középosztályi, ráadásul budapesti és szabadkai család hát egymásba kapcsolódásából egy nagyon érdekes munkácsi kitérővel a II. Világháború lezárása előtt, ami hát szerintem kulturálisan is egy kivételesen érdekes tapasztalat lehetett a családnak. Ugye István még kisgyerek volt, és mint elmondja, nagyon kevés személyes élménye van, de hát amit ebből a család magából vita, szerintem kivételesen érdekes tapasztalat. Az édesapa személye, aminek folyamatosan István reflektál, nagyon izgalmas, ugye ez az ügyeskedés jelz, az ő életútjára jellemző, de hát tulajdonképpen ez az alkalmazkodó képesség is benne van, hogy hogyan tud egy szabadkai kereskedő segéd egy nagyon változatos életút után végül is itt ebbe a, hát legyünk őszintén, meglehetősen sivás szocializmus időszakába hát megmaradni. Nagyon érdekes a hely, a gyermek és ifjúkor helyszíne, ez a Szent Imre város. Ugye itt István maga is, Kamarás István maga is végez visszatekintő szociográfiával kutatást a Búvó patakok című könyvében, de ő maga ennek ugye személyes megtapasztalója, és tulajdonképpen az én kutatási területemhez ugye itt ez nagyon izgalmas, ahogy ő ezt személyesen megéli, hiszen egy, hát mondhatjuk eufémisztikusan félig illegális, de hát valójában kőkeményen illegális, kiscsoportos közösségi hálózat működik 1961-ig Szent Imre városban, és hát ennek a részese lenni, ugye nem csak ő, hanem testvérei és unokatestvérei is ennek részesei, hát ez szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalat szintén. És ugye az, amit István hangsúlyoz, És én mindig próbálok ezekre az egyház történeti vagy egyház politikai vonatkozásokra kitérni, hogy ő azt mondja, hogy ez miért fontos, mert hogy ezeket a kisközösségeket éppen azért, mert a ciszteratyákat ugye letartóztatják, vagy partvonalra teszik, ellehetetlenítik a tevékenységüket, ebben az egyébként nagyon erős ciszter bázisról a civilek, fiatalok, egyetemista korú fiatalok fognak majd kis csoportokat létrehozni. Tehát ez egy zsinatelődi időszak, amely ugye megemeli itt a történelmi kényszerűség miatt, de megemeli a civileknek a szerepét. És az nekem nagyon érdekes volt, ugye, hogy a te csoportvezetőd, a Téglás Gabi, Téglás Gábor, viszont ebben a nagyon középosztálybeli környezetben mi munkás fiatal jelenik meg. És amikor másodszor olvastam a könyvet, akkor mondtam, hogy na itt a sorszerűség, ugye, hogy van egy középosztálybeli háttér, egy középosztálybeli mikrokörnyezet, és neked már itt egy nagyon erős élményed van arról, hogy egy munkás származású fiú hogy tud hiteles, vallásos életet élni. És aztán majd a kutatásaid is hogy fognak tulajdonképpen részben a munkások olvasási szokásai, vagy ilyen baráti kör létrejöttéhez vezetni. Tehát, hogy ez egy kicsit sorszerű találkozás is volt, ami megelőlegzi a későbbieket. Ugye az nagyon érdekes, hogy te magad reflektálsz arra, hogy három dolog volt, ami a te egyetem előtti éveidet meghatározta. Ezek az illegális kisközösségben való részvétel, a tájfutás, azért ez is egy nagyon szép és izgalmas történet, és ugye éppen a származás, illetve a világnézeti beállítódásod miatt ugye kényszerű, ám de tapasztalatokban igen gazdag két év fizikai munka, ami ugye az első csepelen van, és ugye erre te nagyon hangsúlyosan ki is térsz a későbbiekben, amikor a kutatások során megkérdezik tőled, hogy láttál már munkást, és teljes jobban mondhatod, hát, hogy igen. Nekem még külön személyesen a fiatalkorom egy nagyon érdekes volt a József Attila gimnázium, ugye mint volt Ciszter gimnázium, ahol a 80-as években én is jártam, és hogy tulajdonképpen ez a szellemiség, ami ott volt, és azért ott voltak nehezebb időszakok is, a 80-as években ez már egy elég szabad szellemű iskola volt, nagyon érdekes volt. Nekem az például nagyon izgi volt, hogy ugye a Bence Györgyöt emlegeted ezzel a Május című folyóirattal, hogy ez is kortörténetileg mennyire érdekes ez a törekvése a fiataloknak, és nálatok már ugye középiskolában elkezdődik, hogy orgánumot alapítani, orgánumot létrehozni. És ugye ennek lesz majd egy nagyon szép kiteljesedése, vagy hát nem teljesedik ki, de kísérlete a Tiszta Szívvel az egyetemen. Aztán, amit kiemelnék, ami majd szerintem egy olvasónak a korral kapcsolatban, tehát az, hogy ahol te dolgozol, a munkahelyeid, ugye a Könyvtártudományi és Módszertani Központ, aztán a Vitányi féle Művelődéskutatóintézet, hogy ezek a korszakban ugye neked is adnak nagyon nagy lehetőségeket, tehát Isten nagyon jól kitapasztalja, hogy mi a mozgástér. Tehát hogy meddig lehet elmenni, mi az a kutatás, amit még tolerálnak, az eredményekből mi az, amit nyilvánosságra lehet hozni a korszakban. Tehát ez is nagyon tanulságos, tehát az ő személyes életében. De hogy ez az értelmiségi közegnek egy nagyon érdekes szegmense, és itt olyan arcok, olyan személyek jelennek meg a te kapcsolatrendszeredben, akiről ugye részben te is beszéltél, a Márkus István, de Hankis Elemér, akivel ugye értékkutatás kapcsán kerülsz kapcsolatba, a tragikus sorsú Táncos Gábor, ugye kevésbé szoktuk talán nem ismerni, akit Balogh Zoltán, akit említesz, de ha a katolikus vonalra térünk rá, akkor Nyíri Tamás, tehát hogy ez egyfajta tabló is a korszaknak a egy bizonyos értelmiségi csoportjáról, és hogy ezt talán nehéz is megérteni, hogy ez a 60-as, 70-es évek az mennyire olyan, hogy ezek a különböző intézetek, ezek mennyiben valóban menedéket tudtak adni olyan embereknek, akik egyébként ellehetetlenültek. Az egy külön érdekes történet, ugye a embertannal való, mint tantárgyal való küzdelmet, mert ez egy nagyon küzdelmes, szép és nagyon küzdelmes történet, hogy hol és hány helyen tanítasz, hogy milyen szakalapítási kísérletek vannak. És az utolsó, ami még nagyon izgalmas nekem, hogy hát amit ha olvas valaki, látja, érzékeli, de te ki is mondod, hogy annyi konfliktusod nem volt a rendszerváltás előtt, semmilyen hivatallal, mint amennyi majd a katolikus egyházzal lesz a rendszerváltás után. És hogy itt ezekben a történetekben, epizódokban, ugye a katolikus egyháznak hozzá nagyon közel álló és emblematikus alakjai jelennek, mert most csak a Várszegi Asztrikot, illetve a Blankenstein Miklós említem, akiknek ugye rendszerváltás előtt közben a Blankensteinnek más a pozíciója, más a rendszerváltás után, és hogy hát ami nagyon érdekes még, hogy az egyház mennyire nehezen boldogul ezekben az években, évtizedekben a liberálisnak címkézett értelmiséggel, amelynek egy része ugye nagyon erősen társadalomtudomány, és hogy mennyire nem tudja ezeket az értelmiségeknek a tudását, nem tudja, nem akarja intézményesen használni. Személyek, egyes személyek talán még igen, de hogy intézményesen nem.
0: Kedves hallgatóink, könyvünkben szó esik Ipi-Api Atya című könyvemről, mely a társadalomrajz, a szatíra és a misztérium keveréke. Smidélius Gábor evangélikus lelkész musicalt készített ebből, amit az evangélikus fiatalok Szélrózsa találkozóan elő is adtak. Ebből hallgassunk meg egy részletet.

0: Kötelező Intézet Művelődés Kutató és Százféle nevű intézményben együtt tudtunk dolgozni. Lehetőség volt olyan értelmiségi munkavégzésre, ahol egyszerre tudtunk fejlődni a nemzetközi jelentős és ismert kollégákkal. És ezt a kölcsönösséget azt kell mondjam, hogy 90 után teljesen másképpen kellett értelmezzük. Volt bennük nem kis csalódás, ami azt is jelenti, hogy nagyon fontos számomra is, hogy a 80-as, 90-es évek szellemi életéről ebből a beszélgetésből is merítsenek az olvasók. És Havas Katalin szólítom, aki végigkísérte a munkámat, hasonlóképpen dolgozott együtt Istvánnal, dolgoztunk együtt, innentől tiéd a szó.
1: Borzasztó lelkesen hallgatom az unokám és lányom korabeli hozzászólásokat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mint egy öreg nagymama így lehetek a István jelenlegi, és hogy mondjam, soha el nem múló energiájának a megjelenésekor. A könyvet nem fogom méltatni, nekem a méltatás az volt, hogy kétszer olvastam el, és úgy, mintha habzsoltam, úgy olvastam, mint egy regényt, úgy olvastam, mint saját életemet. Ezt a 300 oldalt elolvasva és személyesen ismerve azt kell mondjam, hogy kevés ilyen Isten, haza és család szerető embert találtam a környezetemben. És ha most a tanúban lépnék föl, akkor mondanám, hogy 1969 óta ismerem Pavarás Istvánt, de hát azóta nem tudom megfejteni a titkát. De a Lépjünk magadhoz után rögtön eszembe jut Leonard Franknak a Baloldal dobog a szív című könyve, ami szintén Istvánt jelenti számomra ezzel az őskeresztény, ősbaloldali és ősliberális viselkedésével. És ez alatt a 60, illetve majdnem 60 év alatt, amióta ismertem, soha nem cserélt se gazdát, se színt, se köpönyeget, mindig végestelen végig olyan volt, amilyennek megismertem. De hát azt is meg kell nézni, hogy hogyan kerülhettem én ebbe a megfigyelő állásba, mert hát tényleg akarok magamról beszélni. Hát Ágival, akinek a neve végig csörgedez ezen a könyvön, mint a maga üdességével, szeretetlen értóságával, szívós, megtartó elejével. Szóval Ágival együtt dolgoztunk a Karinthy Frigyes úti könyvtárban, de hát ez nem dolgozás volt, hanem ludickolás. Szerintelenül kijelentem, hogy óriások voltunk, Ági volt a félkezű óriás, én a félszemű óriás, és itt ketten akkorát alkottunk abban a könyvtárban, amennyit csak lehetett, és nagyon sokat lehetett, mert többek között azt is nagyon élveztük, ahogy Urai Elvtárs kísérjött az irodájából, és hagyott minket karázdálkodni, mint a könyv kiválasztásban, mint pedig a ifjúsági klubok vezetésében, ami azért a 70-es évek elején egy megfigyelendő dolog volt. Nem csak a könyvtárban találkoztunk, hanem tényleg rendszeres vendége voltam ennek a családnak. Nekik már volt lakásuk, gyerekük, a gyerekeknek anyja, apja. Nekem volt gyerekem, de a többi átmenetileg még hiányzott, úgyhogy imádtam náluk lenni. Azután mindkettőnket elcsábított valami, Ági elment tanítani, én pedig elmentem a ifjúsági mozgalomba azt hinni, hogy innentől kezdve mindenki olvasni fog, fejlődöm, de teszem a lába. Aztán kiderült, hogy ez nem annyira könnyű dolog, és közben a Isten is megjelent az életemben, és elcsábított. Elvitt magához olvasás kutatónak a KMK-ban. Hát szerintem sikerekben gazdag életemnek egyetlen bal lépése volt, amikor azt gondoltad, hogy belőlem olvasáskutatót tudsz csinálni. Nem mondom, hogy nem imádtam, sőt, hát imádtam ott lenni. Imádtam találkozni azokkal az emberekkel, akiket ti behonzottatok. Ember között tudtam ebben a kis ontológiai derűvel, ahogy Eszterházit is emlegették. Megpróbáltam őket, hogy mondjam, hogy ne legyenek tömények, ez egy kis szótanizet adni az egészbe, és azt hiszem, ez sikerült is. És hát ahogy Pista az angyalföld munkásait, a mester és Margarit, a olvasóit, a stalker nézőit ostromolta, mások más csoportokat kutattak energiával, szellemmel, kitartással, én odáig se jutottam el, hogy kitaláljam, hogy miért vagyok ott. És azért mégis eljött nekem is a csúcs a KMK-ba töltött éveknek, amikor elvittél, vagy beszerveztél az olvasótáborodba. És hogyha az neked a műfajod volt, akkor nekem pedig egy hatalmas felelősség, mert még egy gyerekem lett abból az alkalomból, hogy a táborban részt vettem, egy 16 éves törékeny, árva, vegyi szakmunkásnak tanuló kislányról lehetett egy három diplomásokból, hogy mondjam, teremteni néhány év alatt, vagy néhány évtized alatt, és hát ehhez nagyon, nagyon kellettünk mi. Amint letelt a gyerekeinkre szánt idő, az még a KMK küldte az ügyeseimet, meg egyebeimet, rögtön is azonnal visszarohantam a Szabó Ervin könyvtárban olvasó szolgálati lánynak, mert az volt az én közegem alapvetően, mert nekem az volt a szerencsém, hogy mint nektek a szerencsétlenségetek, hogy nem a tanszéken ismertem meg a könyvtárosságot, hanem a 18 éves koromtól kezdve Tóth mögötti könyvtáros voltam, aminél jobban elképzelni nem tudok. Családomban mindenki, ahogy mondani szokása maga módján, hisz és hívok. Számomra viszont te apus vagy. Nem papista vagy, ahogy azt a mi köreinkben szoktuk mondani a legszeretettebb és legtiszteltebb főnökünkről, hanem ez a kavarás Pista nekem pap is. Ezért egy civil pap, ezért kértem meg, hogy az édesanyám temetésén ő mondja a búcsú beszédet, a meghittet és a szeretetteljeset. És hát nagy köszönet Kamillának, hogy ezt a egyébként nagyon zárkodott és szóra nem bírható embert végül mégis sikerült szóra bírtad, és hogy ezt az élményt nekünk megadtátok, hogy ezt elolvashassuk. És hát többször ügyészt rajta mondtam, hogy magamról akarok beszélni, mert hát rettenetesen így nem azt, akit így végig kérdeznek, de hát nem vagyok igazságos, mert egyetlen ember kérdezett végig a könyvtárosságomból, István a szolgálatom számára. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: De hát a olvasáskutatók között ez a szlogen, hogy az olvasás értelmezés közthely. Három reflexió, három olvasó, könyvünknek három olvasónak olvasatait, hallhattok értelmezéseit, és ennek tükrében a szerzők megvilágosodnak, én legalábbis majd Kamilla elmondja, csomó dolog világossá vált. Szóval éppen nem gondoltam arra, hogy Téglás Gábor, a illegális kis csoport vezetőnk a Szent Imre városi ciszterci mozgalomban, amely valóban közép- és felső középosztálybeli társaságokban, gyerekei körében működött. Ide jött a csepeli teljes asszonynak a fia, mint ciszter szerzetes, akit persze szétverik a rendet, nem szentelnek föl, de ő közben tanul és készül a vizsgára, és közben megtanul Eszter Jajosnak, TMK alakatosnak, majd a egyedi gépgyárnak TMK vezetője lesz, immár mérnökként. Ő hozott engem oda be, egyet a vegyi gépüzembe. De hogy ugye ez a munkás, szerzetes és a későbbi munkás, olvasás, kutatás meg egyébek között tényleg van egy hír, ezt én most világosítottam meg. És hát más reflexióban is voltak ilyen megvilágosítások. Téglás Gabiról még annyit, hogy számunkra egy csupa szív ember volt, aki gyerek paralízisen esett. Ennyi kifejezés, hogy sánta volt. Egyik lába cérna vékony volt, a másik egy izmos ember volt. És ezzel a sajátos fél lábával iszonyatos 500 köbcentis motorkerékpárra föl tudott ülni, mögéje tudott ültetni bárkit, és tudott vinni. De nem is az volt érdekes, hanem jó üzen tudott nevetni. Aki alig várta, hogy ön alkalma lehessen, hogy ő nevethessen, mert kicsit szomorú egyházzal van, ennek egy erős élményforrás volt. A legkedvesebb szórakozásunk az volt, hogy Bornélt szovjet partizán filmeket mentünk el megnézni, és a Téglás Gabi jött velünk. És valóban már a iradóban, ahol hát itt idézted, a béka szállítmány, meg a csiga szállítmány mutatott a képen egy kis csiga, kidugta a fejét, a Téglás Gabi lassan nevetett. Ez még egy, hogy is mondjam, humánus nevetés volt, gyilkos nevetés volt, mert elkezdődött a szovjet film, a Lősi Partizánok. Hát ez szép nevette, időnként karhatalmi közbelépés is volt, mert hát a nevetés átragadt egyébként a kifejezetten partizán filmeket nézni akarókra is. Ilyen nagy egy sajátos tüntetéseknek, happeningek voltak, egyszerűen elmondhatatlan. Kacsányi Sanyit említetted, aki tényleg nem akárki, ráadásul él még, 95 évesen, nagyon legendás könyvtárigazgató helyettes volt Veszprémben, egy nagyon legendás megyei párbizottsági tag, könyvtár igazgató védelme és szárnyai mellett. A kettő nagyon összefüggött, és arról is volt nevezetes Kacsányi Sanyi, hogy beszédeket is írt potentátoknak. Az egyik talán a legnagyobb, egy április 4-i ünnepségen olvasta föl Kacsányi Sanyi által írt beszédet, majd megállt, és mondta, nem eltársak, ezzel én menjetek egyet. Ez megtörtént. Amikor én sajnos nem akartam lenni, békés nyugat magyar földrajzatos tanár, és ott másképp alakult, és a Csepeli Vas és Fémbővekbe kerültem, és aztán a Könyvtártudományi és Módszertani Központba, akkor ide-oda helyzetekbe kerültem, és valószínű itt apámnak a szélhámossága segített engem ki. Maga ez a 70 könyv teljes mértékben szélhámosság, de azért ennek van racionálisabb magyarázata is. Jó, ennek a fele önálló könyv, ezek kutatási jelentések, de ezeket ki kellett adnunk, hogy felmutassuk, hogy mi működünk, hogy működik az olvasás kutatási osztály, meg a más, meg a vitányi féle intézőkben a megfelelő osztály. Továbbá minden kutatást felvállaltunk, belevágtunk mindenbe, nem tudtuk, hogy jövőre lesz-e még utolsó lehetőség. Igen, talán még az olvasótábor. Igen, mi mindannyian tudtuk, hogy ott kell lesz nekünk a olvasáskutatási osztályon. Nem erőltettük benned az olvasáskutató bimbózását, de valóban te voltál a szóda az elviselhetetlen tömény hülyeségeinknek, olvasáskutatóimnak. Szociológiai, meg pszichológiai.
1: Nem annyira, de többi.
2: Jó, nem, hát ezek, igen, ezek. De végül is rájöttünk, hogy miért kellett oda. Megérted az olvasótábort, ahol viszont az volt a teljesen saját műfajod. Itt azért azzá kell tennem, hogy ez Szekeres Eltárs vezette Veszprém megyei Kisbizottságnak a kisvezetőképző intézményében volt az olvasótábornak a színhelye. Ez egy akkori modern, szociál épület volt, ott egy másik épület is, egy favázas volt, Dreyer vadászkastély, az a kettőből állt össze ez a kisvezetőképző konglomerátum, ahol hát a gondok minden nap jelentést adott a megyei kisbizottságnak, magának, Szekeres Eltársnak. Följegyezték a dolgokat, de ott volt Varga Béla, a megyei könyvtár igazgató, tagja a megyei párbizottságnak, aki ezért is Kacsányi Sándorért és számtalan egyéb kiváló dologért tartotta a hátát. Tehát ez volt az olvasótábor sokunknak életünk, nekem legalábbis legnagyobb élménye, ahol igazán önmagam lehettem, ez az olvasótábor volt. A többi a vallásszociológus, az olvasáskutató, persze ezek fontos szerepek voltak, itt viszont önmagam voltam, talán az a Kamarás István, aki hát nem szeretett volna semmi más lenni, mint földrajz magyar szakos tanár. Csak hát, hogy ezt a hírséget elkövette, 1956. november írunk, Brahimon az egész negyedik osztály, na túlzás az egész, de a nagyobb része, ő beiratkozott kitarra, a társaság okosan negyedik elején kiiratkozott a hittanból, és beiratkozott a KISZ-be. Két hülye, mind a kettő egyébként én föld alatti katolikus mozgalomban vett részt, és a főiskolai szintű teológiát tanultam, az bennmaradt a hittanom, nem iratkozott be a KISZ-be, és hát ezért nem ajánlották tanári szakra. Már az egyiket az én voltam, a másik az ugye az biológusnak szépen fölvették, meg kémikusnak. Úgyhogy ez így valahogy ez a nagy-nagy kanyar után én az olvasótáborba érettem célba.
3: Nagyon szeretném megköszönni ezt a sok kedves szót és méltatást. Azt gondolom, hogy az enyém volt a megtiszteltetés, hogy István tényleg megtisztelt a bizalmával, és Ágint is megtisztelt a bizalmával, hogy ennyire őszintén beszélgethettünk, és tényleg alkalmasnak találta arra, és megfelelőnek találta arra, hogy én legyek az az ember, aki elvisz, illetve rengeteg tudát megosztja. Azt gondolom, hogy István élet, hogyha tényleg legyőző elképesztő, itt töménytelen mennyiségben elhangzott. Én rengeteget tanultam az alatt a közel 3 év alatt tartó kapcsolatunk alatt. Egyrészt magáról a módszertanról, másrészt pedig arról is, hogy ahogyan István tényleg amilyen hihetetlen precizitással, fókuszáltsággal és szorgalommal viszonyul a munkájához, azt gondolom, hogy ez tényleg példaértékű és lenyűgöző, mutatni kellene mindannyiunknak az iskolában. Tehát egy életútban körülbelül 3 ember életöltőnyi munkásságot préselt bele, és ez abszolút lenyűgöző. És két dolgot még hozzáfűznék a dologhoz az címmel kapcsolatosan. Az egyik főcímünk az lett, hogy az ember csak úgy belecsöppel a történelembe. És azt gondolom, hogy ez valóban tényleg így is van, hogy egyszerűen nem választhatjuk meg azt, hogy hol születünk, mikor születünk, hogy belecsöppenünk a háborús helyzetben, úgy születünk meg, aztán a gyermekkorunkat a diktatúra árnyékában kell megélnünk, és azt követően a rendszerváltozás határozza meg a fiatalkori éveinket. De viszont az, hogy mi kezdünk ezzel a helyzet, ebben a helyzetben, ebben a történelmi kihívásban az életünkkel, az már abszolút rajtunk áll, és a mi feladatunk, és azt gondolom, hogy István fantasztikus példáját adta nekünk arra, hogy hogyan kell kitartással, szorgalommal, egy lenyűgöző hitélettel, elhivatottsággal megtalálni ezekben a kihívásokban az utat, és egy olyan életművet felállítani, ami hát mindannyiunk számára példaértékű lehet.
2: Fontos része történetemnek az Ipi-Api Atya című könyv, melyből Smidélius Gábor evangélikus lelkész musicalt is készített.
4: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A 12 és a 72.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor Jézus elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, elküldte a 12-t, hogy szállást foglaljanak számára. Azok el is jutottak a szamaritánusok egyik falujába, de az ottaniak, amikor megtudták, hogy ők Jeruzsálembe készülnek, nem fogadták be őket, így ágálva ellenük. Nektek Jeruzsálemben van templomotok, nekünk Gerizim hegyén. Ti minket ostoba népségnek tartotok, és jobban gyűlöltök minket, mint az edomitákat és a filiszteusokat. Pedig mi is Jahvét imádjuk, és megtartjuk a Tóra összes parancsát, és megülünk minden ünnepet. A 12-ek pedig ezt vágták a fejükhöz. Nem, de Sirák fia Elezár fiának könyvében olvashatjuk azt, hogy ti ostoba népség vagytok? Nem ti vagytok azok, akiknél a mi egyetlen Jahvénknak meg kell osztoznia Nergállal és a többiekkel? És nem ti voltatok, akik megnehezítettétek a Szentváros falainak és templomainak újjáépítését? Nem titeket hajtott el Nehémiás, amikor a fogságból hazatértünk után csatlakozni akartatok hozzánk? Nem ti szidalmaztok minket Jeruzsálembe igyekvő zarándokokat, amikor elmegyünk falutok mellett? Ekkor érkezett oda Jézus. Rögtön látta, mibe gubancolódtak bele övéi. Ugyanis Jakab és János, Zebedeus fiai, akiket ő a mennydörgés fiainak nevezett, mert istenes buzgalmuk égig zengő volt, ezzel fogadták. Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az istennyilát, hadd pusztítsa el őket. Amire a többiek hevesen bólogattak. Egyáltalán nem akarok ilyesmit, bosszankodott Jézus. De hát nem azt szoktad mondani, hogy azért jöttél, hogy tüzet gyújtsál és szakadást hozzál? Egyetlen alkalommal valóban mondtam ilyet. Csak hogy éppen akkor tettem ezt, amikor arról szóltam, és remélem erre is emlékeztek, hogy ha az Isten országát keresitek, a többit, az ételt, italt és öltözetet megkapjátok ráadásnak. Jézus ezután átment velük egy másik faluba, de mindjárt ott is hagyta őket azzal, hogy valamit sürgősen el kell intéznie, de megígérte nekik, hogy hamarosan visszajön, és akkor megbeszélik az Isten nyilát, a tüzet és a szakadást. Hamar megtudták, hogy Jézus kiválasztott másik 72-t, és őket küldte előre kettesével Isten országát hirdetni, ezért amikor Jézus visszatért hozzájuk, érthetően szemrehányó tekintetek fogadták. Leváltottál minket, Mester? Ellenkezőleg felelte Jézus, én veletek maradtam, hogy megbeszéljük, mit is jelent Isten országának hirdetése. A szamaritánusoknak is? Kérdezték ingerülten. Mindenkinek. Elgondolkodtatok azon, miféle tüzet gyújtottam? Ezekkel próbálkoztak. Melegítőt, tisztítót, felhevítőt, a hit fényét, világítót, ami bennünk gyullad lángra. Jézus elégedetten bólogatott, és még azt is hozzátette, a szeretet tüzét pupákok, ami nem éget, de lángra lobbant. Fényt ad, de nem vakít, ugye? Kérdezte János. Jézus rábólintott. És aki lángra lobbant, a körül megosztást támad, ugye? Kérdezte Jakab. Jézus erre is helyeselt. És mit csináljunk, hogy ne aludjon ki? Kérdezgették. Lelkesedjetek, biztatta őket Jézus, majd hozzátette. Ízlejétek és lássátok, miből lesz a lelkesedés. Ki ne mondjátok, látom az orrotokon, hogy tudjátok. Azt is tudjuk, Mester, hogy a 72 remekül teljesített. És azt is tudjuk, hogy már fel van írva a nevük a mennyben. Valóban megbizonyosodtam arról, hogy követőimmé váltak. És most ugyebár nem meritek megkérdezni, hogy akkor most mi lesz veletek. Nem merték. Arról én már régóta meg vagyok győződve, hogy követőim vagytok, és arról is, hogy a ti nevetek mögé került a 72-jé. És most már, hogy megbeszéltük az Isten nyilát meg a lángra lobbanást, arról is meg vagyok győződve, hogy nem csak követtek, hanem be is fogadtatok magatokba.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A 12 és a 72.
0: Kamarás István jegyzete.

0: másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni? Na ez az első kérdés, ez egy általános, ilyen hétköznapi világi kérdés.
2: Annyira nem
1: szerintem.
2: Is hétköznapi nem? Ez a kérdés, mert vannak azok a hitetlenek, akik kérdéseket tesznek fel Istennel kapcsolatban, akkor az első dolog az pontosan ez az, hogy vajon miért?
1: Szerintem a hívő emberek is sokszor azt mondják, hogy ezt miért engedte Isten?
2: Hú, de jól mondod, hát, de nem igaz. Tehát nem csak a hitetlenek, hanem a hívők is felteszik ezt a kérdést. És hogy hát vajon hogy engedte meg az Úr, hogy ez a tragédia létrejöjjön, hogy ez megtörténjen.
1: Szerintem sokan pont ezért fordulnak el a jó Istentől, hogy ha ezt megengedte, akkor nincs is Isten, mert ilyet nem lehet, hogy mondjuk egy 2 éves gyermekkel ez történjen, vagy, és akkor lehetne sorolni még
2: egy lehetne példát. Sorolni, és az az érdekes, hogy van is az emlékemben sajnos olyan, amikor tudom, hogy elfordultak az Úrtól egy bizonyos tragédia.
1: Én is tudok során. Bennem. Igen.
2: Akkor az a kérdés, hogy most beavatkozik az Úr, vagy nem avatkozik be?
1: Hogy beavatkozik, hát a Jóisten mindig jelen van. Mindenhol ott van a Jóisten maga, a szeretet. Bennem egyszer pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egy életre megmaradt egy prédikáció, ami Lukács 13 kapcsán indult el, és akkor én azt nagyon megjegyeztem, hogy tehát ez a kérdés, hogy miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni. Lukács 13-ban ott van egy torony, ami ledől. Rádől, az emberekre meghalnak sokan, ilyenek is, olyanok is, mindenféle emberek, és akkor kérdezgetik egymást ott az emberek, ha jól emlékszem a történetben, hogy miért történt ez? Miért dőlt rá? Biztos bűnös volt? Vagy az apja volt bűnös? És akkor igazából én itt előkerestem Lukács 13-ból egy részt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, Lukács 13-ból idézem. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Tehát bennem akkor ez nagyon megmaradt, amikor erről hallottam először egy prédikációt, hogy tulajdonképpen se nem voltak vétkesebbek, se semmi, nem voltak mások azok az emberek, akikre rádölt a torony, mint mi. Tehát én is lehettem volna, és akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetés, hogy Szabolcs, viszont jó lenne, hogyha most már végre a jó úton járnál, sőt,
2: de ha jó úton jársz, akkor is.
1: Akkor is rám dőlhet, így van.
2: Lehet
1: alatta. Így van.
2: És akkor ez mi a tanulság ebből, vagy mi a következtetés? Milyen következtetést vontál le ebből?
1: Hát engem valahogy megnyugtatott.
2: Az Úr most miért hagyta, hogy azok, akik
1: mondott, hagyta.
2: Közel álltak hozzá.
1: A jó Isten, ő a kérjük segít. Azt mondod, miért hagyja, és ráadásul nem
2: de
1: tudjuk.
2: De segít mindig,
1: persze.
2: Amikor kéred?
1: Nem tudjuk egy csomó
2: lehetséges,
1: mindent.
2: Lehetséges, hogy kéred, és aztán csak valamilyen fajta tragédia történik
1: hát
2: veled az
1: hagyne.
2: Úton,
1: igen.
2: Amikor azt mondod, igen. Úgy indulsz el, hogy Istenem segíts igen. Utamon, és úgy. Mégis valami mégis. Történik. Akkor hogy van ez, hogy igen. Segít, vagy nem segít? Vagy mik azok a feltételek, amik
1: nem
2: alapján
1: tudjuk.
2: Segíthet,
1: szerintem nem
2: vagy
1: így
2: nem
1: van.
2: Segíthet? Vannak ilyen feltételek? Vannak ilyen szabályok?
1: Nincs.
2: Van, amire mi fel tudjuk tenni az életünket, hogy akkor most ez így fog történni? Nem, mert nem fog beavatkozni, vagy be fog avatkozni. Ez itt az érdekes, hogy beavatkozik, és mégsem. Bizonyos esetekben beavatkozik.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy néha viszont beavatkozik, tényleg, talán tudjuk úgy érezni néha, hogy tehát egyrészt szerintem nem tudunk
2: hogy azt
1: semmit.
2: Mondjuk, hogy ez egy isteni áldás volt, tehát, vagy egy isteni csoda volt.
1: Tehát nem tudhatjuk sokszor, hogy miért történt ez, miért hagyta, nem tudjuk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk sokszor, hogy miért, de megtörtént. Valamiért a jó Isten engedte. És emellett pedig szerintem van olyan, hogy néha egészen elképesztő helyzetben a jó Isten oda küld angyalokat, vagy nem tudom, és szinte így két kézzel így kihúz, odébb ránt téged, hogy valami miatt te

0: életben maradj.
1: És gondolod, hogy ez valamilyen jutalom lehet?
0: Ja, szerintem ez egy valami, ami miatt fontos, hogy ez úgy legyen.
1: De mi az, ami
0: hát
1: fontos?
0: Mi nem fogjuk tudni, meg
1: mi nem fogjuk tudni, mert hogy ő dönt. Ugye, tehát akkor mindig nem fog beavatkozni, mert akkor egy automata lenne, hogyha valamilyen tragédiát lát, és akkor azt mondja, hogy most eljutottunk odáig, hogy na ezt már nem, akkor ott most beavatkozok, de akkor egy ilyen teljes automatizmus lépne fel a világban, amikor minden menne a rendjén, mert hogy tudjuk, hogy az Úr majd beavatkozik, és nem hagyja.
0: Hát az Úr de jelen van, minden hajunk száláról tud.
1: Minden hajunk száláról.
0: Hát a Biblia írja. Igen. Na, hallgassuk meg Lászlót, szerintem olyan szépen meghallgatott ő is minket.
2: Szerintem először mindig az indulást kell átnéznie mindenkinek, nem? Hogy az első teremtett ember, Ádám és Éva. Őket miért nem mentette meg Isten?
0: Na tessék.
2: Miért nem ült le velük, hogy megmagyarázza, megbeszélje velük, hogy most mi van? Szóval, hogy miért nem? Mert én azt gondolom, hogy Isten olyan világot akar teremteni, ahol mindenki szabad.

0: több olyan történet van, hát mondjuk például Jeremiás proféta. Ő neki gyerekkorában mondta az Úr, hogy akkor téged most profétának rendellek, a népek, országok fölé helyezlek, és téged megvédelek, és már akkor elkezdett vitatkozni vele Jeremiás, hogy hát de Uram, hát én csak ifjú vagyok, hát én hogy beszélhetnék most a néphez, mert ő se gondolta át, hogy jó, most mondta, de majd 20 évet kell neki, vagy 30 éve, nem tudom.
1: Várnia, hogy beteljesüljön.
0: Így van. Na, de ő nála is le van írva szépen a történelmébe, hogy igen, Isten azt ígérte, hogy megvédi őt, de börtönbe verték, kínozták, szenvedett minden, de végül mégis megmaradt.

0: Én ezt így fogalmaznám meg, hogy Isten nem akarja, hogy azok is, akik vele szerződést kötöttek, illetve akik szeretik őt, és együtt kívánnak működni vele, nem akarja, hogy egy bűnös és gonosz világban jól érezzük magunkat.
1: Ez egy nagyon erős mondat.
0: Ilyen a világ, hanem tanuljuk meg, hogy kell a szenvedést.

0: A Földön csak földi állapotot tudunk most így elképzelni, kint? Vagy nem megélni.
1: Biztos. Nem biztos, hogy csak az van. Tehát lehet, hogyha tényleg az ember tudna folyamatosan kapcsolódni a Jóistennel, akkor semmit sem tekintene tragédiának, ezt szörnyűségnek.
0: Értem.
1: De én meg igen. Tehát ha az ember folyamatosan a Jóistennel, mondjuk egy folyamatos imádságos állapotban van, akkor bármi történik, az nem szörnyűség. Nem?
0: Hát legfeljebb nem így hívna, nem így nem úgy tudatosulna, nem pontosan. Úgy élné meg, de
1: így van. Neki attól nem az.
0: Bizonyos dolgok megtörténnének.
1: De amik... neki nem az. Gyönyörködés van, szemlélődés van. Ott például lehet, hogy halálfélelem sincs egy olyan elcsendesedett Istenre figyelő állapotban.
0: Nincs, persze, hogy nincs, mondom. Mert hogy nincsen félelem, és akkor nincsen halálfélelem sem.
1: Tehát tulajdonképpen megint csak oda lyukadunk ki, amit te szoktál emlegetni, András, hogy ha a Jóistenre figyel az ember, akkor minden rendben van.
2: Jó, de hát a halálról is beszéltünk már, hogy teljesen mást jelent, mint amit a világ gondol róla. De a halál az azt jelenti, hogy Isten magához veszi, vagyis rögtön feltámad bárki. Ezért azt kéne gondolni, hogy pontosan éppen ezért az Úr kiveszi az embert ebből a világból, hogy ne szenvedjen itt, ne csinálja a rosszat, ne kövesse a világot, hanem kihúzza Isten.
0: Mert tehát felszabadítja.
2: És felszabadítja, szerintem a halál ezt is jelenti.
1: Az élet meg egy büntetés?
2: Hát, attól függ, igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Na hát akkor zárásként ehhez a kérdéshez mi a rövid egyszerű válaszunk? Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni?
2: Mert mi azt akarjuk. Ezért hagy bennünket szabadon, nem? Hát mit csináljuk a rosszakat, nem? Mi harcolunk egymással, mi csináljuk a másik emberrel a rosszakat.
1: Magunkat megbetegítjük.
2: Így van, magunkat is.
1: Akarva akarjuk azt, amit akarunk, és a jó Isten pedig hagyja.
3: Én pedig len azt mondom, hogy hagyja is, és nem is. Vagyis beavatkozik bizonyos helyzetekben, és van, amikor hagyja.
1: De néha tényleg van olyan, mintha tényleg egy seregnyi angyal valakit megmentene, ugye?
3: Ugye, akkor, amikor azt mondjuk, hogy isteni csoda, akkor a feltételezhetően azt látjuk, hogy egy isteni beavatkozásnak az eredményét látjuk.
1: Igen, igen. Pont a múlt adásban emlegettünk egy ilyet, hogy a fiatal ember bibliai történet szerint a harmadik emeleten ült, a fiatal ember elaludt, emlékeztek rá? Múlt adásban emlegettük, kiesett az ablakon, leesett, meghalt, mondták a többiek meghalt, és oda ment hozzá Pál, és akkor végül nem halt meg, mondta, csak alszik, vagy nem is tudom pontosan most idézni. Ugyanígy régebben is voltak ilyen történetek, most is, hogy valami miatt annak az embernek mégis maradnia kellett életben. Tehát néha azt mondod, van András közbeavatkozás?
3: Igen, mindenféleképpen van közbeavatkozás, nincsen automatizmus, hanem egy szuverén Istent látunk, aki ebben a bűnös helyzetben, ahogy László is mondta, bűnös világban néhol beavatkozik, és néha nem.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Hozok egy újabb gondolatot, ez lehet, hogy egy rövid felvetés lesz, hogy helyesen cselekszünk-e. Ez egy kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e.
1: Az, hogyha a Biblia szerint élünk-e, valami hasonlóra gondolsz?
0: Hát így is lehet mondani, de hogy a hétköznapokban belegondolunk-e egy-egy döntés helyzetben, hogy ez bibliai alapon helyes dolog így cselekedni?
1: Én nem szoktam meggondolni bibliai alapon, hogy helyesen.
0: Automatikusan teszed?
1: Automatikusan.
0: De automatikusan bibliai alapon teszed, vagy pedig meg sem gondolod? Nem bizony kérdezem.
1: Automatikusan jelenlét alapján teszem, hogyha.
0: És az bibliai?
1: Igen.
0: Hát akkor ez a legjobb. És hogyha embereknek a parancsait kell végrehajtani, mert mindenki közösségben is mozog, vagy munkahelyen például, szerintem a legtöbb embernek van olyan, hogy valamit mondanak, hogy jó, kedves Frici, ezt kell tenni, menjen, csinálja.
1: És hú, akkor, az igen, és ténylegesen akkor, vannak na, hasonló parancsok.
0: És akkor Frici azt érzi, hogy hát ezt egyszerűen ezt nem lehet csinálni. Hát.
1: Miért ne lehetne?
0: Vagy mi bibliai az, alapon.
1: Bibliai alapon nem lehet.
0: Nem lehet, mondjuk igen, vagy nem fair, vagy ilyet
1: akkor
0: nem csinálunk.
1: Akkor vissza tud szólni a főnöknek,
0: hát nem
1: hogy
0: is
1: de hát
0: csinálni, hanem
1: elnézést, János, de én ezt most nem tudom megtenni, mert
0: bibliai alapon.
1: Bibliai alapon a lelkiismeretem nem engedi.
0: Így van, és akkor János, a cégvezető valószínűleg kineveti Fricit. És
1: vagy
0: azt,
1: kirúgja.
0: Na, hát ezért kérdezem én ezt, mert szerintem nagyon sok esetben hozhatunk olyan döntést, ami nem helyes döntés, és az ember utólag azt gondolja, hogy ej, de nem így kellett volna. És akkor még ott van egy olyan szempont is, amikor mondjuk egy nagy tömegember egyszerre mindenki ugyanazt mondja, ami hülyeség.
1: Te döntöd el, hogy az hülyeség?
0: Ha például bibliai alapon az nyilvánvalónak látszik, hogy mindenki
1: téved. De nincsen
0: téved,
1: ilyen, hogy nyilvánvaló.
0: Nincs ilyen? Na akkor világosítsatok fel. Figyelek.
2: Ezt kicsit nekünk azért másképp kell értelmezni.
0: Na.
2: Mert mi a világ ahhoz van hosszú, hogy a törvény szerint cselekszünk.
0: A világi törvény.
2: A világi törvény, amit minden
0: és az
2: nap,
0: is más néha.
2: Minden nap újítanak szinte, mindig megy, és meg mindenféle parancs, de Isten azt mondta, hogy igen, rögzítve van a Bibliában, de a szívünkbe helyezi.

0: Pál apostol megfogalmazta, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem elég ennyit tudni? Ennyit kell cselekednünk. Illetve olyat nem, Szabolcs, ami ezekkel ellentétes.
1: Hallod?
0: Ne csináljuk. És akkor ez
1: szerint... Tehát ennyire egyszerű, nem is kell különösebb fellapozni a Bibliát, és kontrollálni azt, hogy most mit is tettünk, vagy hogyan tettük.
2: Na jó, hát ez így szépen hangzik, de tényleg így cselekszünk? És amikor mondjuk egyszerre tényleg egy ember tömeg másképp cselekszik, nem így. És megy a nagy sodrás, és szinte hömpölyög a tömeg, és minket is vinne arra, és mindenki néz ránk, hogy hát Szabolcs, te mit állsz ott, te gyere már, hát erre kell menni. És akkor én mondanám, hogy de hát nem, hát mi csináltok, hát nem ezt kell. Mert mondjuk azt érzem, ezek alapján, amiket mondtál László, hogy ez egy helytelen út, egy bűnös úton megy mindenki mondjuk, akkor mit csinálunk? Merünk ott maradni egyedül? De én biztatom magunkat, hogy igen, maradjunk ott egyedül.
1: De jó a példa, Szabolcs, mert el tudjuk dönteni azt, hogy az a hömpölygő tömeg az nem igen. Megfelelő irányba megy. El tudjuk dönteni, de attól még nem biztos, hogy helyesen döntöttünk.
2: Hát de
1: vagy egyáltalán, hogy helyes, az mi is az a szó, hogy helyes.
2: Szerintem nagyon sokszor van olyan, hogy hömpölygő embertömegek mindannyian, hogy mindenki téved, szinte kivéve néhány embert. Hogy
1: és azt saját magunk így eldöntjük, és meghatározzuk, hogy ez nekünk...
2: Szerintem pont ezt kell csinálni, mert pont a világ tele van őrültségekkel, és ha azt követné az ember, akkor pillanatok alatt bekebelezz.
1: Milyen érdekes az, amit mondasz. Hogy te most itt kijelented, hogy a világ tele van, ez így van, feltételezhetően tele van. És tele van szépséggel is, és jóval is. De az, hogy most én hogyan fogom ezt meghatározni, hogy mi az az őrültség, és mi az a kevésbé őrültség, az nagy bátorságra vallana.
2: Te nem vagy ilyen bátor?
1: Nem. Nem, mert ez egyfajta véleményezés, és megint az, amit
2: hanem helyette mi csinálsz, inkább mész nyugodt szívvel a tömeggel?
1: Nem, most ez nem vagy tudom, hogy az a tömeg, tehát nem tudom eldönteni.
2: Érzés,
1: tehát nincsen, nem tudom átlátni ezt a szituációt, hogy megy egy és hömpölyög egy tömeg, és hogy én megyek vele, vagy nem megyek.
2: Nézd, de vegyünk egy egyszerű példát, hogy megfeszítettük Jézust például. Mi voltunk a tömeg. Hömpölygött a tömeg, és mindenki azt mondta, együtt mondta a tömeg, hogy feszítsd meg, és megfeszítették.
1: Igen.
2: Ezt mondta a tömeg. És belül egy ember biztos volt, aki azt mondta, hogy de ne, hát mi csináltok? Hát nézzetek már magatok elé, hogy most mit csinálunk? Megfeszítjük pont Jézust? Hát normálisak vagyunk mi? De a hömpölygő tömeg mégis ment, és Jézust meg kell feszíteni, és megfeszítették, ez lett belőle. Meg hát Pilátus is ott volt egyszer magában, mit csinált? Hát ő meg ezt mondja, hát igen,
1: most
2: akkor rendben, igen, nem mert ellent mondani, és akkor megfeszítette.
1: Mi a kérdés, Szabolcs?
2: Hát nincs kérdés, inkább azt mondom, hogy ha te vagy Pilátus, akkor mit csinálsz, hogy azt mondod, hogy hát igen, ezt mondja a tömeg, mindenki ezt mondja, akkor biztos úgy van.
1: Hát mivel nem tudom beleélni magam egy olyan szituációban, mint abban a korban és abban a helyzetben Pilátus helyébe
2: Laci
1: azt
2: esetlen?
1: A tudást.
2: Te el tudod képzelni egy pillanatra, hogy te vagy Pilátus? A nép zúg.
0: Hát én biztos, hogy nem úgy cselekedtem volna most. Nem tudom, hogy akkor...
1: Na ez az, hogy a mostani éneddel ott lenni, most nagyon érdekes a dolog.
2: Jó, hát itt mondjuk beleszámít az is, hogy bevégeztetett az írás, tehát hogy ott ennek meg kellett történnie.
1: Egy picit felmentjük Pilátust, hogy nem tudta, hogy most mi le van, és hogy van, és...
0: Igen.
1: Ő se nagyon tudva, és nem tud. Honnan tudhatta volna, hogy ténylegesen a megváltót küldi keresztfára? Nem tudta.
0: De igen, és hát azt mondja, nem, ő... Nem ő döntött, bár ő döntött, nem ő döntött, hanem a zsidók, ő csak engedélyezte, na jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, de aztán Jenő nekünk elmondta, Szigeti Jenő, hogy van erről történelmi írások, hogy utána, később, már amikor